0: Beszéltünk a műsor elején arról, hogy a rossz lehellet miatt is érkezhetnek a paciensek. A rossz lehelletet mi okozhatja?
1: A rossz lehellet egyik oka lehet az a szuvasfog, tehát, hogy elkezdődött egy szuvasodás, ami mondjuk még észrevétlen, nem látja a páciens, de mondjuk fogsejmezés közben, ez tipikus, hogy megszagolják a fogsejmet, és a szuvasodásnak van egy tipikus szaga, ami azért nem egy Chanel parfüm, maradjunk annyiban. És a másik ok pedig a fogágybetegség, hiszen a fogágybetegség során, ahogy sorvad az íny, úgy kialakulhatnak tasakok, úgynevezett tasakok a fog felszíne, illetve az íny között. És ezek a tasakok, ezek vérezhetnek, és benne maradhat a lepedék is, tehát ezeknek a tasakoknak van egy jellegzetes szaguk.
0: Ezt érzi a szájában valahol, vagy teljesen fedve marad a dolog?
1: És akkor ez általában csak ezek véreznek, ezek a tasakok, tehát bármennyire is megmossa ott a fogát, sokszor úgynevezett szubgingivális fogkő alakul ki, tehát a fogkőnek két típusa van, egy, ami az íny fölött van, egy pedig, ami az íny alatt. Az íny fölötti fogkő általában ilyen sárgás, fehéres színű, az íny alatti fogkő pedig fekete. És ezek az íny alatti fogkövek általában társulnak tasakokkal. Erre van egy kis műszerünk a fogászaton, hogy megmérjük ezeknek a tasakoknak a mélységét, és hogyha ezeket a tasakokat rendszeresen kitisztítjuk, ugye a paradontológia a fogászatnak ezen területe, ami ugye fogágybetegséggel foglalkozik, ezeket a pácienseket nagyon szoros kontroll alatt tartja, és el tudnak jutni arra a szintre, hogy ezek a tasakok gyakorlatilag megszűnnek, páciens továbbra is fogágybeteg marad, viszont a tünetei azok csökkennek, megszűnnek, és fenntartani szükséges majd ezt az állapotot, hogy ne essen vissza a páciens. Tehát, hogy ezek a tasakok nagyon gyakoriak egyébként, hogy kellemetlen lehelletet okoznak.
0: Most erről megint eszembe jutottak a reklámok, hogy ugye magára a fogényre is van megfelelően ajánlott fogkrém. Azok hogyan segítenek? Segítenek egyáltalán a fogény szempontjából?
1: Ugye tartalmaz olyan anyagokat, amik a fogfelszínen egyszerűen nem hagyják, hogy a lepedék megtapadjon. És azáltal, hogy nem hagyják, hogy megtapadjon, nem tud kialakulni fogkő, és így járulnak hozzá a fogénynak az egészségéhez. Azért ide még azt is fontos megemlíteni szerintem, hogy nem feltétlenül szájhigiénés szokások, fogkő, plak lehet az oka az ínyvérzésnek, hanem bizonyos gyógyszerek.

0: vagy akár C-vitamin hiány, ezek is okozhatnak ilyen tüneteket, tehát a rendszeres vérvétel az ebből a szempontból nagyon fontos.
1: Ha már itt tartunk, a vitaminok szempontjából hogyan tudjuk támogatni a fogunk egészségét?
0: Elsősorban a C-vitamin, amire nagyon oda kell figyelni. Azért egyre több és egyre elterjedtebb szerintem, hogy különböző táplálékkiegészítőket szednek az emberek. A C-vitamin, én azt gondolom, hogy a legfontosabb a fogíny szempontjából.
1: Felírtam ide magamnak egy ilyen érdekes szót, amire nem tudtam, hogy mi is a pontos definíció, úgyhogy itt most fel is teszem a kérdést. Ez az impaktált fog kérdése. Mi is az az impaktált fog?
0: Az impaktált fog, amikor nem tud előtörni egy fog a szájüregbe, és a csontban marad. Tulajdonképpen ez azt jelenti.
1: Na és ennek akkor mi a sorsa ennek a bent maradó fognak?
0: Vagy kiszedjük, tehát ki kell sebészi úton onnan műteni, vagy pedig akár fogszabályzással a felszínre tudjuk hozni őket, viszont itt is fontos megemlíteni, hogy ennek is van egy műtéti háttere, hiszen hozzá kell férnünk ahhoz a foghoz
1: először. Hát és itt még gyerekekről beszélhetünk, gondolom,
0: hát,
1: vagy itt
0: nem
1: a bölcsességfogról is szó lehet?
0: Igen. Igazából van impaktált fog és retinált fog. És az impaktált fog az nem tört elő, de ennek a hátterében van valami jól látható fizikai akadály, mondjuk nincs hely, hogy előtörjön. Nagyon tipikus példa ennek, hogy a szemfog az nem tud előtörni, mert nincs neki elég hely, és ezért a csontban marad. Ilyenkor általában ugye leszoktuk őket húzni fogszabályozásra, vagy megpróbáljuk lehúzni a sorba. A retinált fog az pedig abban különbözik az impaktáltól, hogy nincsen látható jele annak, nincsen fizikai akadály, ami miatt nem tudott előtörni.
1: De itt most mennyi időről beszélünk, türelmi időről, amíg mondjuk a fognak ki kell jönnie? Más egy bölcsességfog, és ugye...
0: Más egy bölcsességfog, tehát bölcsességfog van, akinek 20 éves korában, van, akinek 30 éves korában nő ki egy-egy csücsök, de ugye a fogáttörésben van egy szekvencia, ami általában mindenkire jellemző, hogy hány éves kor körül melyik fognak kell előtörni, és ezért is fontos a rendszeres szülővizsgálat, hogy a fogorvos ugye látja, hogy már mondjuk 10 éves a páciens, de mondjuk az egyik metszőfoga még mindig nem tört elő, tehát akkor ilyenkor
1: felvetődik.
0: Tehát,
1: hogyha kiesett mondjuk 7 évesen, és 10 évesen még nincs kint, akkor az már egy ilyen jelentékeny.
0: Igen.
1: De akkor még egy éven belül, vagy kettő, azt még meg kell várni, tehát hogy ez még belefér ebbe a folyamatba?
0: Hát egy éven belül igen. Én azt gondolom, hogy egy év fölött már érdemes elvinni a gyerkőcöt fogorvoshoz, és csinálnak egy röntgenfelvételt, és ott kiderül, az is lehet, hogy nincsen csírája, tehát nincsen maradó foga a tejfog alatt, és azért nem tör elő, mert nincs minek előtörni, vagy pedig van valami más oka annak, hogy nem tört elő. Tehát nagyon fontos, hogy azért 6 éves kor körül menjünk el szűrővizsgálatra, és aztán fél évente legalább nézessük meg, mert a fogorvos tudni fogja, hogy melyek azok a fogak, amiknek már a szájban kéne lenni. Persze vannak olyan gyerekek, akik lassabban váltják a fogukat, főleg a fiúk egyébként, ők később váltják le a fogakat, a lányok pedig hamarabb, tehát van, aki már 5 és fél évesen már nő ki a maradó metszőfoga, míg fiúknál ez azért akár egy évvel később is bekövetkezhet.
1: És hát ugye az előző beszélgetésünk alkalmával beszéltünk arról, hogy ha már itt tartunk, hogy röntgenezik a gyereknek a szájüreget, ott ugye arról beszélgettünk, hogy már láthatják azt a szakemberek, hogy szükség van-e fogszabályozásra például.
0: Így van, mert vannak olyan eltérések, amik már akár tejfogazati korban láthatóak, mondjuk egy mélyharapás, nyitott harapás, keresztharapás, tehát ezeket már akkor el kell kezdeni kezelni, és vannak olyan eltérések is, amik ugye később ütköznek ki, tehát kezdetben minden tankönyv szerint halad, de aztán... Amikor már ugye vegyes fogazatról beszélünk, tehát van még tejfoga, de már vannak maradó fogai is, akkor a leggyakoribb egyébként, hogy közbeavatkozunk.
1: Bölcsességfoghoz még visszatérnénk egy gondolattal, hogy a köztudatban benne van az, hogy nagyon gyorsan romlik a bölcsességfog. Vagy kijön, vagy nem, ezt az előbb említettük. Miért van ilyen hátrányos helyzetben a bölcsességfog?
0: Azért ilyen gyakori, hogy nem törnek elő, vagy nincs elég helyük, mert régebben sokkal másabb volt a táplálkozás, mint most. Tehát többet rágtunk, a kenyérhéja sem ilyen puha volt, és az állkapocsizület fejlődéséhez a megfelelő rágás az kulcsfontosságú. Tehát sokkal kevesebbet rágunk most, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, és ezért az állkapocs nem tud olyan nagyra fejlődni, mint akkor. És ezért nincs helyük, ugye ők az utolsók a fogívben fent és lent is, nincs helyük egyszerűen, hogy kinőjenek, és utána csak galibát tudnak okozni, tehát ezért célszerű őket preventíven megelőző szempontból is sokszor eltávolítani.
1: És ezt mennyire szokták a paciensek kérni, hogy távolítsák el?
0: Azzal nem igazán jönnek, hogy azt szeretném kérni doktornő, hogy távolítsuk el. Inkább mi hívjuk fel rá a figyelmüket, hogy ott vannak a csontban, nagyon rossz pozícióban, elmondjuk, hogy miket okozhatnak, tehát akár egy fekvő bölcsességfog, aminek kint van egy csücske, kialakulhat körülött egy tasak, ami begyulladhat, ugye az előbb említett rossz lehelletet okozhatja, nem tudja azt a tasakot megfelelően tisztítani, és előbb-utóbb akár a hetes fog, tehát ugye az előtte lévő fog egészségét is veszélyezteti egy olyan fog, ami félig van előtörve, nem tört elő, vagy például fogszabályzás után szoktuk mondani, hogy célszerű kiszedetni a bölcsességfogakat, hogyha olyan pozícióban vannak, hogy a későbbiekben ne okozzon főleg a metszőfogak területén torlódást. Általában ott szokott érvényesülni az a tolóerő, ami a bölcsességfog áttörésében kulcsfontosságú, hogy a metszőfogaknak van a legvékonyabb, legkeskenyebb gyökere, és általában azok szoktak összetorlódni, és ilyenkor azért elég bosszantó, mikor valaki átesik egy másfél-két éves fogszabályzó kezelésen, tökéletesek a fogai, és aztán a bölcsességfoggal nem kezdünk semmit, és csak azt veszi észre, hogy torlódik össze a foga. Ez nagyon sokszor a bölcsességfognak a tünete.
1: És miért van az, hogy nagyon gyorsan romlanak? Csak amiatt, hogy a sorban a legvégén helyezkednek el, és kevésbé férnek hozzá az emberek?
0: Igen, igen. Főleg ezért, főleg felül, tehát egyszerűen lehetetlen, még a legkisebb fogkefe fejjel is oda beférkőzni, és jól megtisztítani, és mivel nem férünk hozzá, ezért romlanak sokkal gyorsabban.
1: Hát akkor így a műsoridő vége felé vegyük át újra, hogy hogyan is érdemes a szájhigiénét megtartani helyesen.
0: Az otthoni fogápolása nagyon fontos szerepet kell fordítani, ugye megfelelő fogkefét válasszunk, akár elektromos, akár manuális fogkeféből, ugye a puha sörtéjűt, és megfelelő technikával, körkörös mozdulatokkal nem csak a fogfelszínt, hanem a fog és az íny találkozási pontját is tisztítsuk meg, és fogsejmezzünk, hiszen a fogközökbe a fogkefe nem fog beférni, és ezeket a területeket is muszáj megtisztítani, ehhez pedig a fogsejem kiváló. Akinek viszont már fogágybetegsége van, és a fogközei megnyíltak, tehát nagyobb fogközei vannak, azoknak a fogköztisztító kefe nagyon fontos, hogy használják, és ugye fél évente járjunk szűrésre. Most még azt is elfelejtettem mondani, hogy a nyelvünket is tisztítsuk meg, hiszen a nyelven is rengeteg baktérium és lepedék tud megtapadni, tehát ezzel azt gondolom, hogy mindent megteszünk a szájüregi egészségünkhöz. Nyilván vannak ilyen kiegészítő eszközök, mint például a szájzuhany.
1: Vagy a szájvíz, például a hasznunkra van-e a szájvíz?
0: Abszolút hasznunkra van, de nem szabad túlzásba esni vele, hiszen elpusztítani a szájban lévő baktériumok nagy részét nem szeretnénk, tehát ugye szükségesek ezek a baktériumok ahhoz, hogy az élő flóránk fennmaradjon, illetve bizonyos szájvizek hosszantartó használata elszíneszeti a fogakat, a nyelvet is, tehát amikor javasolja a fogorvos például fogkőszedés után, vagy fogszabályzó brekettek felragasztása követően, hogy használjunk bizonyos ideig szájvizeket, az általában ilyen 2 hét, akkor ajánlatos, de én azt gondolom, hogy a mindennapi fogmosási rutinba a szájvíz az nem szükséges.
1: A gyerekeknek és akkor a felnőtteknek milyen időközönként érdemes vagy ajánlott látogatni a fogorvost?
0: Fél évente abszolút. Felnőtteknél, akik nagyon hajlamosak fogkövesedésre, azoknak én azt mondom, hogy negyed évente menjenek és szedessék le a fogkövet, nézessék át a fogakat, de egyébként fél évente ajánlatos.

Az elmúlt közel egy órában dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgettünk a leggyakoribb fogászati problémákról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégám Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKP-k elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit. Azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasút fejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Új teherűrhajót indított a Tianqong űrállomás ellátására Kína, közölte a kínai űrprogram hivatala. Többek között az élelmiszerellátmány és egyéb fontos kellékek mellett felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. május 11-e hétfő van, adásunk tartalma. Bemutatjuk a Budapesti Zarándok Központot. Szakmai tanulmányúton jártak a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakhallgatói. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk!

0: A hazai zarándoklás lehetőségeinek bemutatására, valamint az arról való szakmai és közösségi párbeszéd előmozdítására jött létre Budapesten a Zarándok Központ, amely egyaránt szolgálja a magyarországi zarándokokat, vallási turistákat és a zarándoklással foglalkozó szakembereket és közösségeket. A Zarándok Központ a Ferenciek terén a templom mögötti udvar 5-ös lépcsőházának első emeletén található. Májustól állandó nyitvatartással várják a zarándokokat. A Zarándok Központról és a zarándoklásról Gadácsi Péterrel, a Budapesti Zarándok Központ koordinátorával beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Elindult, megnyitott a kapuit ez a Zarándok Központ Budapesten 2024 év végén. Ki és milyen célokkal hozta létre ezt a Zarándok Központot?
2: Ezt a szakmai közösség, a Viator Egyesület hozta létre, azzal a céllal, amely már magában a zarándok turizmusban egy hiánypótló dolog, hogy legyen egy olyan tér és lehetőség, ahova a zarándokok betérhetnek, ahol inspirálódhatnak, információhoz juthatnak, és ezen túl egy közösségi élményt szerezhetnek, egy közösséghez tartozhatnak, és kapcsolódhatnak a hazai zarándok iparhoz, a zarándok turizmusnak a különböző kezdeményezéseihez. Tehát nekünk a zarándoklásban egyfajta ilyen gyűjtő és közvetítő szerepet szeretnénk kialakítani, vagy folyamatban van ennek a kialakítása, és ez a cél, hogy a különböző dolgok egy helyen, egy információs adatbázisba valamilyen módon, akár személyesen egy beszélgetés során, vagy egy honlapon, vagy valamilyen felületen ezek elérhetőek legyenek.
1: És akkor így jelenleg az elmúlt másfél év mire volt elég, milyen tapasztalatokat gyűjtöttek?
2: Hát az első másfél évnek a első éve az arról szólt, hogy kaptunk egy helységet, és ezt a helységet próbáltuk beüzemelni. Itt nagyon sok nehézségbe ütköztünk, és ezeknek a infrastruktúrának a leküzdése volt meg. És akkor utána tudtunk elkezdeni építkezni. Első körben a magát a központot berendeztük, ahol létrehoztunk egy könyvtárat, ahol kifejezetten zarándoklás, zarándoklat témájú könyvek és szakirodalom van. Ez egy helyben olvasó könyvtár, akit érdekel, kutat a témában. Nyilván véges számú inspirációhoz szolgáló könyv meg folyóirat van, de ez hozzájuthat. Aztán elkezdtünk a különböző zarándokutakkal, ugye ami Magyarországon megjelenik, közösen együttműködésben gondolkodni. Most folyamatban van ennek, hogy velük egyeztetünk, megismerjük egymást, az ő kiadványaik is elérnek hozzánk a központba, és ehhez is így hozzá lehet jutni. Aztán a zarándok pont, ugye ez Budapesten volt egy korábbi kezdeményezés, hogy a különböző zarándokutak kiadványai elérhetőek voltak. Ennek egyfajta folytatólagosságát próbáltuk kialakítani azzal, hogy ezeket a zarándokutakhoz kapcsolódó információt beszereztük, és gyakorlatilag áruljuk, árusítjuk, továbbadjuk. Emellett létrehoztunk programokat, ezek jellemzően ilyen rövidebb programok, félnaposok, egynaposok. Szervezünk minden hónapban egyszer egy zarándok fórumot, ahol valamilyen szakmai előadás, legutóbb például a Mesterséges Intelligencia a Zarándok Turizmusban címmel tartott egy ferences atya egy előadás, de hogy hasonlóan tényleg egy ilyen előadás ismeretterjesztés az, amit zarándok fórumként folyamatosan hirdetünk. Csinálunk egy zarándok teaházat, ez inkább egy kötetlen beszélgetős, akár társasjátékozós, ismerkedős félnap este. Emellett pedig csinálunk havonta egyszer szintén lélektúrákat, lelki túrákat, ahol kifejezetten egy ilyen mini zarándoklat keretében próbálunk szerzetes közösségeket, hitéleti problémákat, nehézségeket, aktuális kérdéseket feszegetni spirituális lelki tartalommal. Úgyhogy jelenleg ezek a folyamatban, vagy üzemelő dolgaink, ugye mellette most május elejével elkezdjük az állandó nyitvatartást, most hétfőnként, délután, esténként lehet hozzánk betérni, és velünk kapcsolatban lenni, beszélgetni, ismerkedni, plusz vannak ugye a program lehetőségek, a programok, és emellett pedig hát így őszre, év végére szeretnénk létrehozni egy olyan felületet, egy honlapot, ahol az összes ilyen zarándoklással kapcsolatos információk, egyhelyek, programok, zarándokutak egy helyen megtalálhatóak lesznek.
1: Tehát ha mondjuk valaki el akar indulni egy zarándok úton, de nem tudja, hogy még hová, csak hogy ki akarja ezt próbálni, hogy milyen zarándokolni, és ha önöket megkeresi, akkor végül is konkrétan erről tud önökkel beszélgetni, tudnak önök konkrét gyakorlati tapasztalatokat átadni.
2: Így van, jelenleg arra van mód, hogy e-mailben, Facebookon valahogy kapcsolatba kerüljünk, és akkor egyeztetünk egy időpontot, és beszélünk velük, de májustól minden hétfőn erre személyesen dedikált időpontban is lehetőség lesz, de továbbra is ez a e-mailes megkeresés, ez tud működni, és tudunk egyeztetni időpontot. Amit még elfelejtettem, és erről eszembe jutott, hogy egy kicsit így a tudományos szférához kapcsolódik, hogy most már 3 hallgatónál járunk, aki ugye a hazai zarándoklásból, zarándok turizmusból ír szakdolgozatot, és ők is inspirálódnak akár interjú által, akár a irodában jelenlevők tapasztalatai alapján, úgyhogy őket is egyfajta ilyen tudományos segédlettel segítjük.
1: Mikorra vezethető ez így vissza hazánkban, hogy a zarándok turizmus mint fogalom, vagy mint gyakorlat megjelent?
2: Hát a zarándok turizmus ugye mint legősibb turisztikai forma több ezer évre visszamenőlegesen van már jelen Magyarországon, ugye különböző kegyhelyek, ez való zarándoklása. Ez a modernkori zarándok turizmus, ez az új turizmusnak egy ilyen újszerű állapota, ága. Én azt gondolom, hogy ez az El Camino-nak egy magyarországi hatása. Ugye ennek kapcsán születtek és születnek zarándokutak, zarándok kezdeményezések az elmúlt 10-20-30 évben, amelyek gyakorlatilag ezt az úton levést, ezt az utazást inspirálják és segítik. És az a nagyon nagy szerencse, hogy ez most már nem csak a klasszikus zarándoklás, illetve konkrétan az El Camino mintájára épült vagy épített zarándokutak mentén alakul, hanem alakulnak közösségek, alakulnak előadások, fórumok, edukációs, meg közösségszervezői céllal, és önmagában a közösségben is erőt ad és lehetőséget teremt arra, hogy megismerkedjünk magával a zarándoklással, ami azért fontos, és azért tartom nagyon kiemelkedőnek, mert hogy önmagában nem feltétlenül kell nekünk kilométereket gyalogolni ahhoz, hogy zarándokoljunk, hanem ez egy belső utazás, ez egy belső átalakulás is lehet.
1: Így a zarándoklásra gondolva, ugye hát én többnyire buszos megrepülő zarándokutakon jártam, és nekem nagyon fontos volt az egy zarándok úton, hogy azért csendben is legyen az ember. Tehát ugye ezek mindig szervezett közösségi utak voltak, mert úgy gondolom, hogy a csend hozza el a találkozásnak a lehetőségét. Hogy mi a erről a tapasztalata, hogy a csend, a találkozás milyen módon jelenik meg a zarándoklásban?
2: A csend az egy nagyon izgalmas tere a ráhagyatkozásra, ráfigyelésre. A jogában is, meg különböző ilyen gyakorlatokban szoktak magával a csenddel gyakorlatozni, vagy használni, mert amikor a csend van, akkor az érzékszerveink ugye kinyílnak, tehát nem a beszédre vagy a látásra koncentrálódnak, hanem elkezdünk neszelni, fülelni, és valószínűleg ezért elkezdünk belső légzésünkre figyelni, a belső ritmusunkra figyelni. Ezért van valóban ennek egy nagyon izgalmas állapota, hogy a csendben hamarabb érzünk meg valamit, hamarabb találkozhatunk valamivel. Zarándoklatban szoktunk csendszakaszokat hirdetni, pont ezért, hogy egy kicsit ne a beszélgetés, vagy ne a mindennapi élet legyen előtérbe, hanem mi magunk, a mi gondolataink, problémáink, nehézségeink. És hát ez egy bevált gyakorlat, hogy a csend szakaszban akár valami újszerű élményt is beleteszünk. Én például cipő nélkül szoktam menni, és akkor valahogy sokkal természetkezelőbbnek fogom ezáltal érezni magamat. A klasszikus buszos, klasszikus repülős zarándoklaton még szokott lenni egy lelki vezető, akinek hát gyakorlatilag azon túl, hogy feladat ennek a lelkívnek a megtervezése, szerintem neki is nagyon fontos, hogy beépítse a programba ezt az odafigyelést, ezt a csendet. Mert amikor zarándoklunk, akkor nem csak a szenttel találkozunk, hanem önmagunkkal is, és ennek a kettőnek a szimbiózisa egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Itt az Egri Főegyház megyében vagyunk, ugye itt a Szent Erzsébet zarándok út talán a legismertebb a hallgatók előtt is, Sárospataktól Kassáig tart, de milyen jelentős magyarországi zarándok utak vannak még?
2: Hát ugye van a Mária út, amit talán így legtöbben hallottak és ismertek. Ugye ennek két ága, fő ága van, Mária Celltől, mert Csíksomjóba, ez a Lila Mária út, illetve van egy észak-déli is. ez a lengyelek pálos központjától a Csehszlovákiából vezet Medjugorjébe, és ez gyakorlatilag így keresztül szeli Magyarországot. Egy kis helyi Mária utak ezek mentén, hogy a fő Mária út mellett ilyen helyi szűzanya jelenések helyszínéhez kapcsolódóan, meg egyéb szűzanyag egy helyekhez kapcsolódóan ilyen tematikus kis körutak is kialakultak, de ezek ilyen pár kilométeresek, tehát ez nem egy hosszú távú út. Emellett ugye van egy Magyar Zarándok út, Esztergomtól megy le Mária Gyüdig, Pécs mellé. Ez kifejezetten annak a mentén, annak a meghívására épült, hogy az El Camino tapasztalatait továbbhozva lássák, hogy Magyarországon egyfajta ilyen út, ez hogyan tud működni és kialakulni. Aztán a Mária útnak vannak ilyen via partium, meg egyéb ilyen utózöngéi, hogy ahhoz az út, hogy abból az inspirációból, vagy abból kiváló közösségek építettek utat, de ne őket inkább ugye a Mária út alá mögé mellé sorolom. Aztán van a Szent Jakab út, ugye az infrastruktúrájában talán a legnépszerűbb és leginkább erősebb Magyarországon, kettő ága van. A Camino Hungaro, ez Budapestről 0 km körtől megy, Tatapanohalma lébény érintésével adja az országot Pozsony irányában, illetve a másik a Camino Benedictus, ami Tihany felől Bakonybél érintésével kanyarodik rá Pannonhalmányra, és úgy megy lébény fele, Szlovákia fele ki az országba. Körülbelül 5 napra szokták tenni ennek a teljesítését, nekik is van egy Zarándok Zug nevű irodájuk Budapesten, ahol átvehető az útlevél, és az El Camino-nak a szellemiségét, a Szent Jakab apostolnak ezt a lelkületét, ívét viszi tovább. És hát a Gyöngyök útja, ez volt az első magyarországi zarándokút, ezt is egy svéd mintára hozták létre, ugye az életnek a gyöngyei, az élet élő gyöngyökkel tarkított és sétált út, ebből is kettő van Magyarországon, de legalább ugyanannál az egyesületnél. Van egy rövidebb útvonal, ez Budapesttől megy Mátra-Verbészenkútig, illetve van egy hosszabb út, ami ennek a útnak egyfajta kiegészülése. Ezek a klasszikus, nagy, hosszú zarándokutak, és emellett ugye épülnek sorra, mint például Fény a határon útja, ugye Brenner Józsefnek a nyomdokait ott Szombathely térségében, a Szent Márton út, ugye, ami a Nemzetközi Szent Márton úthoz kapcsolódik, az is ott Szombathely térségében megy. Aztán vannak a pálos utak, ezek ilyen tematikus rövid utak, ezek ilyen 27 és 2-3 kilométer közötti különböző távok, tehát egy nap alatt bejárható, állandóan ilyen fix állomásokkal, lelki impulzusokkal tarkított természetjárás tesz lehetővé. Emellett pedig ugye vannak ezek a egynapos vagy többnaposra szervezett zarándoklatok, például a Gyöngyök útja közössége, akik talán így az egyik legerősebb közössége a zarándok utaknak. Ők minden évben szerveznek és terveznek, de amúgy a Magyar Zarándok út is ilyen bejárást. Úgyhogy rengeteg ilyen apróbb kezdeményezés, ötlet, gondolat van, de ezek a klasszikus utak nagyjából így ezek

0: Az Zarándok Központ célja, hogy információt és támogatást nyújtson a magyarországi zarándokoknak. A zarándokközpont.hu oldalon, vagy az info@zarandokközpont.hu e-mail címen is elérhetők a Budapesti Zarándok Központ munkatársai. Emelte ki Gadácsi Péter, a Zarándok Központ koordinátora.
1: Vannak a turisták, illetve vannak a zarándokok. A zarándokok tudják, hogy lélekben is el akarnak jutni valahová, szerintem azt különbözteti meg a turistától, de mégis ön, mint szakember, hogy látja, hogy a zarándokoknak mire van szükségük, tehát hogy itt lelkivezetésre gondolok, tehát hogy mennyire szükséges az, hogy őket is kísérje valaki.
2: Igen, amikor az infrastruktúráról volt szó, akkor ez jutott rögtön eszembe, hogy ők egy ágyat szeretnének, meg zuhanyzási, mozgási, vagy akár mosási lehetőséget, mert ugye, ahogy haladnak az úton, nekik ez kritikus, ugye a vízvétel élelem mellett. De hogyha önmagában a lelki és spirituális élményekre helyezzük a hangsúlyt, egy vezetésre hagyatkozás, ami azt gondolom, hogy mindenkinél egy ilyen igényként jelenik meg, ez lehet akár egy vezetőfüzet, amit a legtöbb út kialakít, és ott leírnak elmélkedések, gondolatokat napunkban felmerülő kérdéseket, gondolatokat, de ez lehet egy ráhagyatkozás is, hogy taníts engem, Uram, vagy egy találkozás a Szentlélekkel, vagy egy emberi kapcsolattal, tehát, hogy sétálok az úton, mellém szegődik valaki, túratársként elkezdünk közösen beszélgetni, és abból az egymás élettapasztalataiból származó bölcsességek szerintem nagyon fontos iránymutatói lehetnek. Úgyhogy azért izgalmas és fontos az zarándoklat, mert hogy dolgozik a lélek, és a lélek mindig megteremti azt, amiért nekünk oda kellett menni. Ha elindulunk úgy zarándokolni, hogy ezt még nem is tudjuk, akkor is úgy fogunk visszajönni, hogy megtudtuk.
1: Zarándokolni tulajdonképpen nyilván nem csak egyedül, hanem közösségben is lehet. Mi a tapasztalata önnek, hogy melyik a gyakoribb? Van ilyenre rálátásuk?
2: Rálátásunk tapasztalatok mentén van, igazából a beszámolók mentén. Nagyon sokan, inkább többségében mondom ezt, kelnek úgy útra, hogy egyéni zarándokként, és kapcsolódnak ott valamilyen közösséghez. Ennek valószínűleg az az oka, hogy kiszakadni vágynak a mindennapokból. Nagyon jellemző, hogy elmennek egyedül egy El Camino-ra, vagy itt felkerekednek az ország különböző részein, és megpróbálják megismerni a hazai zarándokutaknak a szépségeit is. Aztán előbb-utóbb kialakul majd egy közösség. Ugyanakkor vannak ilyen vezetett zarándoklatok, tipikusan azok mennek ide, akik bizonytalanul tájékozódnak, vagy éppen a közösség az, ami meghívja őket egy zarándoklat, tehát a közösségi erő az, ami az alapja ennek az utazásnak, az együttlétnek. Ennek meg pont ez az erőssége, hogy előre definiált programok, imák, gyakorlatok az, amik ott várnak rá, és ott tényleg elég csak belefeledkezni, belemerülni az ott létbe, és ez egy teljesen más meghívás, de ennek is van egy nagyon izgalmas szépsége. Én azt javaslom, hogy aki nem zarándokolt még soha, az egy ilyen közösségi élményben ismeri ezt meg, és ha tetszik neki, akkor utána előbb-utóbb egy belső készítése lesz arra, hogy induljon útra egyedül.
1: Amiket említett, kiépített zarándokutakat, tehát akkor azok olyan szempontból is kiépítettek, hogy megmondják, hogy hol van a szállás lehetőség, vízvételi lehetőség, tehát hogy ez mennyire van úgymond biztosítva az út.
2: Ez nagyon változó. Ennek mintájára talán vagy a Szent Jakab utat, tehát a Magyar Kaminót tudom hozni, vagy a Magyar Zarándokutat, mert ez a kettő talán az, ami infrastruktúrájában a legerősebb jelzésekkel, szállásokkal, szálláshelyekkel, füzettel, tartalommal. A Gyöngyök útjának ez a központi útja az, ami járható stabilan, ez is jelzésfestésében, jelöltségében azért stabil, illetve mindegyik út, így a Gyöngyök útja is ad egy GPS tracket, a honlapjukról ez letölthető, és akkor gyakorlatilag egy telefon segítségével biztosítani tudjuk a megfelelő utat, hogy megfelelően menjünk. Ugye a Mária út a nagyságából eredően az egy sokkal nagyobb kihívás. Vannak nagyon jól jelzett területek, de vannak kevésbé jól jelzett területek, úgyhogy ott ezekben már a kihívásokba bele törhet a bicskánk, de azért, hogyha van egy gyakorlat túravezető velünk, vagy mi azért a tájékozódásban erősek vagyunk, akkor ezzel nem lehet probléma. Ha egyénileg akarunk indulni, és a legbiztosabbat akarjuk választani, akkor a Szent Jakab út az, ami el tud minket kísérni infrastruktúrájában a legbiztosabb alapokkal.
1: Említettük, amikor a zarándokot, illetve hát a turistát hoztam föl az infrastruktúrára, egy pillanatig kitért. Tehát tulajdonképpen, hogyha szállást szervezünk, szállásszervezés szempontjából, mi az egyiknek az igénye, mi a másiknak az igénye? Tehát, hogy így különbséget tudunk-e tenni közöttük?
2: Hát azt szokták mondani a zarándokokra, hogy elég igénytelenek, ami nem abból ered, hogy valóságában az emberi igénytelenség jelenik meg, hanem inkább abból, hogy lemondás. Tehát a zarándoklásban azzal, hogy kiszakadunk a mindennapokból, egyfajta böjtöt, egyfajta nélkülözést is magunkban hordozunk, hogy legyen erre egy lehetőség, egy kicsit jobban rá tudjunk hangolódni magunkra. Ebből ered ez, hogy az zarándoknak igazából tényleg az alap infrastruktúrán, tehát hogy egyen valamit, igyon valamit, és legyen egy ágy, ahol lehajthatja a fejét, nem sok minden van, tehát nem vár arra, hogy transzfere legyen, nyilván jó, ha van. Nem vár arra, hogy este borral, meg mindenféle izgalmas dologgal várják, örül, ha van, de nem ez a cél, nem ez az alap. Úgyhogy talán, hogyha különbséget kell tenni, akkor az zarándok inkább egy belső utazáson, egy belső kikapcsolódáson, egy belső indítatású nyaraláson vesz részt, míg a turista inkább ő a kikapcsolódást a különböző kultúráknak a megismerésében látja. A mindennapokból olyasfajta kiszakadással, ami nem feltétlenül a nélkülözéshez kapcsolódik. Az zarándoklás is szerintem lehet egy izgalmas nyaralás, de ott nem a külső elemek dominálnak, hanem a belső értékek.
1: Hát végül is igen, tehát a motiváció az, ami talán megkülönbözteti a zarándokot meg a turistát, hogy mi készteti meg, hova akar eljutni.
2: Igen, valóban, ugye, hogy egy külső-belső motiváció fölértékelődik. Nyilván egy belső motiváció itt egy zarándok esetében, de hozom azt a példát, amit pont legutóbb egy zarándok hozott be a zarándok központra. Ő mesélte azt, hogy teljesen véletlenül keveredett a magyar zarándok útra, amit aztán végigjárt, és ez inspirálta őt. Tehát, hogy innen már egy külső inspiráció lett, hogy aztán ő most, mint egy ilyen matricagyűjtő album, megcsinálja az összes zarándokutat, találkozzon az összes zarándokútnak a arculatával. Ő ezt most folyamatában csinálja, de van egy ilyen ilyesfajta inspiráció is. De az ősi alapzarándokutat, meg azt gondolom, hogy az úton megélt élményeket, azt mindenképpen ő is ahhoz a belső motivációkhoz köti, ami a varázs ennek az egésznek, ami egy olyan lelki feltöltődést ad, amely többeknek egy élethelyzetnek a megváltozásához, egy új megújuláshoz, egy tényleges feltámadáshoz vezet, vagy megújuláshoz, igen, talán ez a legjobb szó.
1: Említette a programoknál a lelki túrákat, lelki programokat, amiket a Zarándok Központ szervez, tehát akkor ez tulajdonképpen ez egy egynapos fizikai túra?
2: Így van, különböző távban. Itt télen inkább ilyen rövidebb távokat mentünk, most nyáron azért már 10 kilométer fölé merészkedünk, de elsődlegesen a cél egy zarándoklatnak a megélése, a különböző csendszakaszokkal, az egymásra figyeléssel, az imádsággal, akár egy szerzetes közösséghez, vagy bármilyen egyéb közösséghez való betéréssel, megismerésével. Tehát, hogy egy ilyen ráhangolódás, és azért hívjuk lelki túrának, mert lelki inspirációkat adunk, tehát annyiban több, mint egy sima túra, hogy lelki inspirációk mentén gyaloglunk, mint egy erdei zarándokolatba bugyolált idegenvezetés.
1: Most az jutott itt eszembe a kék túra kapcsán, hogy például annak is ugye az eredeti neve a Szent István vándorlás volt, és végülis a túrázón, vagy az emberen magán, az emberen múlik az, hogy ő például a teremtett világban is észreveszi-e az Istent, vagy felfedezi azt, hogy a természet meg az erdő lehet akár a legszebb templom is.
2: Ez így van, és ezért is szoktuk mondani, hogy ha valaki zarándokolni vágyik, akkor nem kell feltétlenül elindulnia bármelyik zarándokúton, vagy az El Caminóig kimenni, mert elég, ha elkezdi a kék túrát, 2-3 nap elcsendesedés, meg élmény sokaság után el fog indulni benne egy belső átalakulás, és innentől kezdve is zarándok.
1: Ön melyik magyarországi zarándokutakat járta már végig?
2: Én az a különleges ember vagyok, aki nem járt végig így zarándokutat, inkább a szervezésben, vagy a létrehozásokban jeleskedtem, vagy annak kialakításában. Részekben voltam a Mária útnak bizonyos részein, illetve a Gyöngyök útjának egy részein, illetve én, ahol lakok, Budapesten, ott keresztül halad a magyar zarándokút is, úgyhogy annak a szakaszait majdnem minden nap megteszem, de egy egészében sajnos még így nem volt lehetőségem végigmenni. Hát a kék túrát azt teljesítettem, de ez így nem a klasszikus zarándokút.
1: És végül, hogyha hallgatják olyanok a rádiót, akik még soha nem zarándokoltak, azoknak mit javasol, hogy milyen távot válasszanak, hol kezdjenek el, akkor hát nyilván önöknél is lehet érdeklődni, tehát mik azok a praktikumok, amiket egy első zarándokúton érdemes betartani?
2: Mindenképpen tájékozódjon. A tájékozódásra nagyon sok internetes forrás van, köztük majd lesz a mi honlapunk is, illetve tényleg mi is szeretettel várunk mindenkit az irányítást.

0: ahogy véletlenül a Magyar Zarándok útra tévedt, ő tudta, hogy ezt meg akarja csinálni, kialakított magának egy erős hónapos pihenőt, szabadságot, és elindult, és bejárta ezt az utat, de akinek csak pár napja van, akár egy szabadság kapcsán, ugye 5 napban ott a Szent Jakab út, a Magyar Szent Jakab út, amely a Magyar Camino, amely szintúgy járható. Azt gondolom, hogy az első lépés az, hogy legyen egy döntés, hogy valamire vágyunk, valami felé akarunk menni, utána jön ez, hogy tájékozódni, információkat gyűjteni, várjuk szeretettel mi a zarándokokat, akiknek tudunk tapasztalati, illetve a zarándok utaktól kapott információkkal szolgálni. Azt gondolom, hogy ez a kettő, a helyzet, ami szülte a zarándoklás vágyát, illetve az, hogy milyen lehetőségek vannak, ez ki fogja rajzolni azt, hogy kinek merre van az útja.
1: És végezetül, hogy már itt a beszélgetésben említette a ráhagyatkozást, az Istenre való ráhagyatkozás biztos, hogy az út során segít, és biztos, hogy megérintődik egy zarándok, egy ember megérintődik az Isten által.
0: Ez nem egy élményígéret, mint egy klasszikus turisztikai termékbe, hogy kiutazom, nem tudom, Toszkánába, és akkor fogok tudni olivabogyót látni. Én azt tudom mondani, hogy a jó Isten gondoskodik arról, hogy ez az út, ez létrejön az ember életébe, és arról is fog gondoskodni, hogy ez az út, ez tartalommal, élményekkel, és azzal, amire meghívott minket, ezáltal az ott legyen és meglegyen. Úgyhogy ennek a lelkületében, ráhangolódásában kell elindulni, és a jó Isten erről gondoskodni fog.
2: A zarándoklásról és a Budapesti Zarándok Központ küldetéséről Gadácsi Péterrel, a Zarándok Központ koordinátorával beszélgettünk.

Szakmai tanulmányúton jártak a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakhallgatói. Tihany, Barnag, Veszprém, Pannonhalma útvonalon. A tanulmányút keretében a képzéshez kapcsolódó partnereket keresték fel, mondta el Domjánné dr.

0: Nyizsalovszky Rita, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docense.
1: Ebben a tanévben végez a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak második évfolyama itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A tanév rendjéhez hozzátartozik egy szakmai kirándulás. Erről fogunk most beszélgetni. Miért szükséges, hogy egy ilyen szakmai kirándulás is része legyen a képzésnek?
2: Amikor elindítottuk a képzést, akkor mint minden más turisztikai képzésünk esetében nagyon fontos volt az, hogy egyben gyakorlatorientált legyen. Tehát kapják meg a hallgatók az elméleti alapokat, de mindezek mellett a szakmai tudás mellett egy gyakorlati tapasztalatot is szerezzenek. Éppen ezért a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésnek a tantervébe mind a két fél évbe beépítésre került egy-egy szakmai tanulmányút. Az első fél évben egy egynapos tanulmányút, és a második fél évben egy kétnapos tanulmányút került beépítésre. Amikor a képzést elindítottuk, akkor ugye fontosnak tartottam azt, hogy gyakorlatban megvalósított vallásturisztikai attrakciókat is meg tudjuk tekinteni, éppen ezért úgynevezett gyakorlati partnereket vontunk be a képzésbe. 6 gyakorlati partner került bevonásra, ők a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely, a Máriapócsi kegyhely, görögkatolikus kegyhely, a Tiszántúli Református Püspökség, a Zarándok Akadémia, a Pannonhalmi Bencés Főapátság és a Tihanyi Apátság kerültek bevonásra, mint szakmai gyakorlati partnerek, és tulajdonképpen a két fél év során őket látogatjuk meg. Az első fél évben a Tiszántúli Református Püspökségnek a vallásturisztikai jó gyakorlatait tekintettük meg, nem csak a Tiszántúli Református Püspökségnek az értékeit, tákos csarodát tekintettük meg, hanem a Máriapócsi nemzeti egy helyet is, illetve a hozzá kapcsolódó vallásturisztikai fejlesztéseket is megtekintettük, és most a második fél évben egy kétnapos tanulmányútra mentünk, ami nagyon mozgalmas volt, programokkal nagyon sűrűn megtűzdelt volt. Két partnerünket kerestük fel, a Tihanyi Apátságot és a Pannonhalmi Bencés Főapátságot, és mindezek mellett még két másik vallásturisztikai helyszínt is felkerestünk. Az egyik az a Veszprémi érsekség és az érsekségnek a veszprémi értékeit, a veszprémi várban lévő vallásturisztikai értékeit bemutató rövid párórás kitérünk volt. Ezt azért is tartottam nagyon fontosnak, hiszen két apropóból is fontossá vált számunkra Veszprém az elmúlt időszakban. Az egyik az az, hogy nemrég volt Veszprém, illetve a Balaton felvidék Európa kulturális fővárosa, és ennek keretében zajlott tulajdonképpen a Várnegyednek a teljes megújítása, beleértve a vallásturisztikai attrakciókat is. Másrészt ugye tavaly ünnepelhettük boldog Bódi Mária Magdolnának a boldog avatását, és az ő kapcsán felmerülő zarándok turizmusról, a megélénküléséről is információkat szereztünk, benyomásokat próbáltunk szerezni a kirándulás során. Ezen kívül még egy különleges helyszínt is sikerült beépíteni a kirándulásba, a tanulmányútba, ez pedig a Balaton felvidéken lévő Barnag település határában lévő kálváriának a megtekintése volt, amit dr. Szilágyiné, dr. Kós Annikó polgármester asszony mutatott be nekünk. Talán emlékeznek a hallgatók arra, hogy egy korábbi riportban szintén beszámoltam, elmeséltem a februárban lezajlott Veszprémben megrendezésre kerülő Zarándok Akadémiának a programját, az itt történt eseményeket. Ennek a Zarándok Akadémiának volt egy fontos momentuma, a helyieknek, a helyi értékőrzőknek a bemutatása, bemutatkozása, és ennek keretében mutatták be többek között Márkus név Vörös Hajnak, a Várbörtön igazgató asszonynak a vezetésével a Balaton felvidék sváb kálváriájára épült úgynevezett Via Kálvária kulturális tematikus utat, ennek a rendszerét, és igazából annyira megfogott engem személyesen ez az értékkincs, amit ők itt bemutattak. Nagyon-nagyon sok sváb település volt a Balaton felvidéken 17.-18. században, és ezek a sváb közösségek, ezeknek mindegyike épített egy-egy káváriát a falunak a határában. Ezek különböző állapotban vannak, de szerencsére a Via Kávária Egyesületnek a segítségével az elmúlt években ezek közül számos kávária meg is újult, és igazából ezeket szerettem volna, hogyha a hallgatók is megismerik, hiszen ez a Balaton felvidéknek egy talán kevéssé ismert, de mindenféleképpen kiemelkedő vallásturisztikai érték kategóriai értékcsoportja.
1: Akkor innen vezetett tovább az út Tihanyba, illetve Pannonhalmára.
2: Igen, Tihanyban a Mihály Norbert Jeromos Perjel atya előadásában, nagyon lendületes és nagyon élvezetes előadásának a segítségével megismerhettük Tihanynak a múltját, az apátságnak a múltját, hogyan érkeztek ide az első szerzetesek, a történetét nagyon sok olyan különlegességgel, nagyon sok olyan érdekes információval megerősítve, amelyek felkeltették a hallgatóknak is az érdeklődését. Ezt követően Simor Eszter, az apátság turizmusért és rendezvényszervezésért felelős munkatársa vezetett minket végig a kiállításon. És Jeromos atya amellett, hogy bemutatta magát az apátságnak az épületét, az apátsági templomot, illetve az altemplomot is, nagyon részletesen beszélt az apátságnak, mint vallásturisztikai értéknek a fejlesztéséről, a lehetőségéről, jövőbeni lehetőségéről, ezeket az információkat egészítette ki később Simor Eszter, az ő munkatársa, közvetlen munkatársa. Ezt követően mentünk át Veszprémbe, bekapcsolódtunk abba a tematikus sétába, amelyet Márkusné Vörös Hajnalka, a Várbörtön Látogatóközpontnak a vezetője, illetve Csernai Balázs plébános atya tartott. Mindszenti József bíboros emlék sétája volt ez. Ő mielőtt Magyarország hercegprímása lett volna, ő veszprémi püspök is volt, igaz, viszonylag rövid ideig. Méghozzá nagyon különleges kötődése is van a veszprémi várhoz, főleg a várbörtönhöz, hiszen letartóztatták őt több kispapjával együtt, és végigmentünk azon az útvonalon, ahol őt nagy valószínűséggel vezették a törvényszéknek az udvaráról. Ilyen elfeledett folyosókon keresztül jutottunk le a várbörtönbe, és megnéztük azt, hogy hol volt az a helyszín, ahol ő nagyon különleges módon, de felszentelte azokat a kispapokat, akikről úgy gondolta, hogy azáltal, hogy ezen a helyszínen szenteli fel, lehetőséget ad nekik, hogy a papi hivatásukat elkezdhessék. Tehát megnéztük ezt a helyszínt, majd ezt követően Antal Valéria, az érsekség turisztikai munkatársa segítségével tekintettük meg az érseki palota látogatóközpontot, illetve magát a székesegyházat. Nagyon mozgalmas és élményekben gazdag és információban gazdag napot tudtunk magunk mögött. Majd a következő nap Pannonhalmára, a Pannonhalmi Bencés főapátságba látogattunk el, ahol először Dejcsics Konrád atya, az apátság kulturális igazgatója mutatta be szintén, mint a Pannonhalmi főapátságot, mint vallásturisztikai helyszínt, a fő célcsoportot, kik érkeznek ide, hogyan változott az elmúlt években a látogatóknak a száma, illetve a látogatóknak az összetétele. Érdekes volt egyébként, hogy nagyon sokan nem vallásturisztikai, elsődleges vallásturisztikai motivációval érkeznek, hanem sokkal inkább, mint ugye világörökségi helyszínről van szó, tehát mint világörökségi helyszín, mint a magyar épített kulturális örökségnek egy kiemelkedő elemét keresik meg. Majd ezt követően Kelemen Edit, az apátság turizmusért és rendezvényszervezésért felelős kollégája mutatta be a turizmusnak a fő jellemzőit, kihívásait, és ezt követően a csoport pedig Citabank testvérrel egy séta keretében megtekintette az apátság legfontosabb termékelemeit, mármint vallásturisztikai termékelemeit. Lesétáltunk többek között az arborétumnak a területére, ezt tekintettük meg, valamint a nemrégiben ismételten átadott könyvtárat, azt talán a hallgatók is értesültek róla, hogy a tavalyi évnek az augusztus környéki időszakában sajnos le kellett zárni a pannonhalmi főapátságnak a könyvtárát egy kenyérbogár fertőzés miatt, és gyakorlatilag egy bő fél évig, majdnem háromnegyed évig tartotta a kártevő okozta a problémának az elhárítása, és nem olyan régen került ismételten átadásra, illetve bár lehetővé, hogy ismét látogatható legyen az apátsági könyvtár. Ezt követően pedig természetesen lehetőség nyílt egy kis szabad programra a hallgatók számára, és már indultunk is haza.
1: Milyen visszajelzéseket kaptatok a hallgatóktól, hogy nekik mit jelentett ez a kirándulás szakmai út?
2: Nagyon sűrű volt a programunk, nagyon, nagyon hajtós volt, nagyon kevés szabadidő állt lehetőségre a hallgatók számára, de alapvetően pozitív visszajelzéseket kaptam tőlük, mert olyan szemüvegen keresztül pillanthattak be ezeknek a vallásturisztikai attrakcióknak az életébe, amelyet egy szimpla turista nem láthat, tehát gyakorlatilag betekinthettünk a kulisszák mögé, megtapasztalhattuk az okokat, nem csak az örömöket és nem csak a pozitívumokat, hanem hogy egy-egy ilyen fejlesztés mögött milyen nehézségek állnak, esetleg milyen kudarcélmények érhetik az üzemeltetőket. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hiszen nem csak a jó dolgokból, nem csak a pozitívumokból lehet tanulni, hanem sok esetben a kudarcok is hozzájárulnak ahhoz, hogy tapasztalatokat szerezzenek a hallgatók. Tehát egy nagyon mozgalmas, de nagyon értékes tanulmányúton voltunk túl 2 héttel ezelőtt.
0: A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak hallgatóinak szervezett tanulmányútról Domjánné dr. Nizsalovszki Ritát, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét hallották.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKP-k elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit, azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány a béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Végül az időjárásról, általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Gerendás Péter 2021-ben megjelent Holdvilág című albumáról válogatunk. A lemez a szerző 40 éves pályafutásának 18. albuma. A különleges hangulatú dalokkal Gerendás Péter az utókor számára kíván lenyomatot hagyni egyedülálló stílusában. Ha tehetik, tartsanak velünk, jó szórakozást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállításban Gerendás Péter 2021-ben megjelent Holdvilág című albumáról a zenei szerkesztő Kovács Krisztina válogatott önöknek. További szép napot, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. május 12-én, az év 132. napján. Ebből az évből még 230 nap hátra van. A mai napkelte időpontja 5 óra 3 perc, a napnyugtái 20 óra 5. A technikai munkatárs Nátrán István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkkal jelentkezem. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Jöjjön el szeretetet királysága. Jézus Krisztus, isteni megváltónk, egyesítsd szíved szeretetében a földkerekség összes népeit. Add nekünk azt a békét, melyet a világ nem adhat. Némítsd el szíved szeretetével az ágyuk hangját. Csitítsd le békéd olajával a háborgó tengert, melyen az emberiség e vihartelt időkben árnyékolódik. Vonj mindnyájunkat szentséges szívedhez, a béke, az egység és a szeretet forrásához. Jöjjön el szeretetet királysága minden kegyelmével és áldásával. Add, hogy félretéve mindent, ami egymástól elválaszt, szeretésedben, s az örök javak utáni vágyódásban egyesüljünk, és már itt a földön, mint testvérek. Mint titokzatos testet tagjai, békében éljünk atyád dicsőségére, ki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökké.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKP-k elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit. Azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasút fejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Új teherűrhajót indított a Tianqing űrállomás ellátására Kína, közölte a kínai űrprogram hivatala. Többek között az élelmiszerellátmány és egyéb fontos kellékek mellett felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői műsorunk témái: Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Vessenek véget minden erőszaknak a száhelyövezetben. A Szent Atya felhívása. A rászorulók segítése inkább az igazságosság kérdése, mint a jótékonyságé. Leó pápa beszéde. A Szent Atya az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Jézus szeretete az, amely felébreszti bennünk az igazi szeretetet, amely örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli, amely önmagát adja anélkül, hogy cserébe kérne valamit. Tanított a vasárnap délben Leó pápa a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott katekézisében. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából üdvözölte a Szent Pétert téren összegyűlt mintegy 25 ezer hívőt. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszához fűzve gondolatait arra buzdított, hogy adjunk hálát a vigasztaló Szentlélek ajándékáért, aki olyan szövetségesünk, aki soha nem hagy bennünket cserben. Az evangéliumban ma azokat a szavakat hallottuk, amelyeket Jézus az utolsó vacsorán intéz tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé változtatja, Krisztus ezt mondja: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Kezdte beszédét a pápa. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, nevezetesen attól a gondolattól, hogy csak akkor részesülünk szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. Ebben az esetben ugyanis a mi igazságosságunk lenne Isten szeretetének előfeltétele. Azonban éppen ellenkezőleg, Isten szeretete a mi igazságosságunk alapja, mutatott rá a Szent Atya. Valójában csak akkor tartjuk meg a parancsolatokat, Isten akaratának megfelelően, ha felismerjük irántunk érzett szeretetét, ahogyan azt Krisztus kinyilatkoztatja a világnak. Jézus szavai tehát kapcsolatba lépésre hívnak meg, nem pedig egyfajta zsarolást vagy kételyes felfüggesztést fejeznek ki. Ezért parancsolja nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket, utalta a pápa János evangéliumának szavaira. Jézus szeretete az, ami felébreszti bennünk a szeretetet, és maga Krisztus az igazi szeretet mértéke, az örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli szeretet kritériuma. Azé a szereteté, amely nem ismeri sem azt, hogy de, sem azt, hogy talán, amely önmagát adja anélkül, hogy birtokolni akarna, amely életet ad anélkül, hogy cserébe bármit is kérne. Mivel Isten szeret minket elsőként, mi is képesek vagyunk a szeretetre, és amikor igazán szeretjük Istent, akkor igazán szeretjük egymást is, állapította meg Leó pápa, az élettel összehasonlítva a szeretetet. Csak az élhet, aki megkapta az élet ajándékát, és csak azt tud szeretni, akit már szerettek. Az Úr parancsolatai ezért olyan életrendet jelentenek, amely meggyógyít a hamis szeretetektől, olyan lelki életmód, amely az üdvösséghez vezető út, fejtette ki katekézisében a Szent Atya. Az Úr éppen azért, mert szeret bennünket, nem hagy minket magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a paraklétoszt, a vigasztalót,
1: ci promette il paraclito,
0: vagyis a védelmezőt, az igazság lelkét. Ez egy olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg, amíg ragaszkodik ahhoz a gonoszsághoz, amely elnyomi a szegényeket, kirekeszti a gyengéket, megöli az ártatlanokat. Aki azonban megfelel Jézus mindenki iránti szeretetének, a Szentlélekben olyan szövetséges lel, aki soha nem hagy cserben. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad, és bennetek lesz. Jézus azáltal, hogy igazi és örök szeretetet kínál fel nekünk, megosztja velünk a szeretett fiú önazonosságát. Én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Idézte az evangéliumi szakasz szavait Leó pápa. Ez a magával ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, a rágalmazót, vagyis a paraklétusz ellenségét, a mi védelmezőnkkel szemben álló szellemet. Miközben a Szentlélek az igazság ereje, ez a vádló a hazugság atya, aki az embert Isten ellen, az embereket pedig egymás ellen akarja fordítani. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit Jézus tesz, amikor megment minket a gonosztól, és testvérek népeként egyesít bennünket az egyházban, mondta Leó pápa, majd beszéde végén arra buzdított, hogy hálával telve a Szentlélek ajándékáért, bízzuk magunkat Szűz Mária, az isteni szeretet anyja közbenjárására.
1: Regina Caeli Laetare, Alleluia!
0: Vessenek véget minden erőszaknak a szájé lövezetben. A pápa felhívása. A Regina Caeli elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenek előtt a szájé lövezet békéért emelte fel hangját,
1: della regione del Sahel,
0: majd megemlékezett a kopt katolikus barátság napjáról, és köszöntötte az édesanyákat. Leó pápa aggodalommal értesült az erőszakos cselekmények növekedéséről a Száhél övezetben, különösen Csádban és Maliban, amelyeket a közelmúltban terrortámadások sújtottak. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és együttérzéséről biztosította a szenvedőket. Annak a reményének adott hangot, hogy véget vetnek az erőszak minden fajtájának, és arra bátorított, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a szeretett vidék békéje és fejlődése érdekében. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy minden év május 10-én ünnepeljük a kopt katolikus barátság napját. A pápa testvéri üdvözletét küldte II. Tavadrosznak, a kopt ortodox egyház pápájának, és imáiról biztosította az egész szeretett kopt egyházat. Kifejezte azt a reményét, hogy barátságok útja elvezeti a két egyházat a tökéletes egységhez Krisztusban, aki barátainak nevezte tanítványait. A Szentatya köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, közöttük a Jézus Szent Szíve díszőrség oroszországi csoportjait, valamint a Mária Rádió családjainak önkénteseit.
1: E volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria.
0: Továbbá a mellrák megelőzéséért tevékenykedő itáliai önkéntes szervezetet. Leó pápa ezután spanyolul köszönte meg a Kanári-szigetek lakóinak jellegzetes vendégszeretetét, azt, hogy befogadták a Hondius nevű óceánjáró hajót a hantavírussal fertőzött betegekkel. A pápa örömmel utalt rá, hogy június 6-a és 12-e között esedékes spanyolországi apostoli látogatása alkalmából felkeresi a Kanári-szigeteket is, és találkozik majd lakóival. Végül Leó pápa köszöntött minden édesanyát anyák napja alkalmából, amelyet Olaszországban május 2. vasárnapján ünnepelnek. Jézus és a mi anyánk Mária közbenjárására szeretettel és hálával imádkozunk minden édesanyáért, különösen azokért, akik nehezebb körülmények között élnek, hangzott a pápa buzdítása, majd köszönetét kifejezve áldását adta az édesanyákra, és szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. A rászorulók megsegítése inkább igazságosság kérdése, mint jótékonysági. Leó pápa beszéde. Május 9-én szombaton délelőtt Leó pápa első alkalommal fogadta a II. János Pál Alapítvány a Száhél övezetért igazgató tanácsának tagjait, és arra buzdította őket, hogy 40 évvel az alapítás után újítsák meg küldetésüket, és a szinodalitás szellemiségével működjenek együtt a római kúriával, folytatva munkájukat, amelynek célja a szájlövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartása és előmozdítása az átlagú emberi fejlődés projektjei révén. Az alapítvány Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben a szubszaharai afrikai népek támogatására azzal a céllal, hogy elősegítse átlagú fejlődésüket világunkban, amelyet olyan összetett kihívások sújtanak, mint a háborúk, az egyenlőtlenségek, a politikai, gazdasági és éghajlati válságok. Leó pápa első alkalommal fogadta a szervezet igazgató tanácsát, amely februárban Dakarban ülésezett, hogy elfogadja az új alapszabályt, megválaszza az új elnököt, és kijelölje az igazgató tanács új tagjait. Béke veletek! Ez az ősi köszöntés, amelyet ma is számos kultúrában használnak, teljes erejét húsvét estéjén nyerte el a feltámadott Jézus ajkain. A béke az örökké valóság lélegzete. Idézett beszéde elején a pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetéből, emlékeztetve Szent Ágoston tanítására. A hippói egyházatja arra buzdította a keresztényeket, hogy kössenek felbonthatatlan barátságot a békével, őrizzék azt meg a lelkük mélyén, hogy ragyogó melegét mindenfelé sugározhassák. Leó pápa mindenekelőtt köszönetét fejezte ki Hassa Florent Coné Mali püspöknek, aki lelkesedéssel végezte a Ferenc pápa által rábízott pápai delegátus feladatát, szinodális módon együttműködve a többi igazgatóval, valamint a római kúriával, többek között az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumával, az államtitkársággal és a gazdasági titkársággal, annak érdekében, hogy közösen kísérik az alapítvány egy új kezdet felé. 40 éve tart a működés után az alapítvány egy olyan fordulóponthoz érkezett, amelyet a nemzetközi szintű, több dimenziós gazdasági válságokhoz kapcsolódó külső kihívások is jellemeznek. Ebben az összefüggésben elengedhetetlenné vált az alapítvány megújítása összhangban a Szentszék hatályban lévő jogszabályaival. A pápa utalt rá, hogy a februárban Szenegál fővárosában, Dakarban megtartott igazgató tanácsi ülésen elfogadták az új alapszabályt, megválasztották az új elnököt és kijelölték az igazgató tanács új tagjait. Ezzel az új alapokmányával a második János Pál alapítvány a szájlövezetért új arculatot ölt, miközben továbbra is hű maradt küldetéséhez és hatékony jelként szolgál az egyház nyugat-afrikai fiai és lányai iránti szeretetének szent alapítója, második János Pál pápa által 1980-ban Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban elhangzott ünnepélyes felhívása szellemében, mondta beszédében Leó pápa. Felsorolta mai világunk összetett kihívásait, mint a geopolitikai feszültségek, az egyenlőtlenségek, a háborúk, a bizonytalanság, a terrorizmus, valamint a politikai és gazdasági instabilitással kapcsolatos problémák, továbbá az éghajlati válságok, amelyek egyik következménye többek között a migráció. Ezért ma különösen fontos az alapítvány küldetése, amely hozzájárul Isten művéhez, a közös otthon védelméhez. A rászorulók megsegítése inkább az igazságosság kérdése, mint jótékonysági, fejtette ki a pápa, majd üdvözlölte egyhangú döntésüket, miszerint a második János Pál alapítványt a szájlövezetért megőrzi pápai alapítványként, szent alapítója kívánsága szerint és új alapokmányának fényében. Mint az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának jogi személyisége, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a szubszidiaritás szellemiségében a dikasztériummal és a Szentszék egyéb intézményeivel való szinodális együttműködésük járuljon hozzá a szájlövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartásához és előmozdításához az átfogó emberi és fejlődés projektjei által. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az alapítvány új útja ismeretlen kihívások elé állítja majd őket. Végül Leó pápa mindnyájukat a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára és Szent II. János pápa közbenjárására bízta, majd szívből jövő áldását adva búcsúzott az alapítvány igazgató tanácsának tagjaitól. Leó pápa az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Sok fiatal hősként tekint rátok, legyetek az értékek tanúi is, buzdította Leó pápa szombat délelőtt az olasz labdarúgó bajnok Internacionale csapatát. Milánó kék-fekete metes csapata immár 21. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, akiknek 70 fős vezetői küldöttségéhez és magukhoz a játékosokhoz szólva azt kérte tőlük, hogy a sport révén olyan üzenetet adjanak át, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából. A Szent Atya szombaton reggel a konzisztórium teremben találkozott az Inter vezetőivel és játékosaival, akik május első vasárnapján a Parma elleni győzelemmel megszerezték az olasz bajnoki címet. Olaszországban a labdarúgás a legnépszerűbb és leginkább követett sport, így a játékosok a médiumok segítségével nagy hatást gyakorolnak főként a fiatalokra. Gratulálok az egész csapatnak, a vezetőknek, az edzőknek, a számos szurkolónak és támogatónak az elért eredményeikhez, szólt elismeréssel Leó pápa. Ez kétségtelenül nagy öröm pillanat a számotokra, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Ezt a nagy célt, a bajnoki cím megnyerését nagy elkötelezettségnek, csapatmunkának, fegyelemnek és kitartásnak köszönhetően sikerült elérnetek, amelyet izgalmas és kihívásokkal teli időkben is megőriztetek, csüggedés és feladás nélkül. Ezért miközben gratulálok nektek, arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át a tapasztalataitokat, hogy most a sikernek a pillanataiban olyan üzenetet közvetíthessetek, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából.
1: Un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani.
0: Sokan közülük manapság hősöknek, példaképeknek tekintenek benneteket, és ez olyan felelősséget ró rátok, amely túlmutat a teljesítményen, és megköveteli tőletek, hogy sportolóként tanúságot tegyetek az értékekről. Szent II. János Pál mintegy 35 évvel ezelőtt beszélt erről az Inter klubjának, amikor a képviselőivel találkozott, ugyancsak a bajnokság megnyerése után. Miután felidézte a klub jelentős szerepét az olasz futball történetében, a játékosokhoz és a vezetőkhöz fordulva hozzáfűzte: győződjetek meg róla, hogy sokan felismerik rajtatok és magatartásotokon a hitelességet és a rendíthetetlen fedhetetlenséget.
1: Autenticità e rettitudine a tutta prova.
0: Ezeket a szavakat szeretném megismételni, miközben megújítom gratulációimat. Szívből megáldalak benneteket és családjaitokat, és minden jót kívánok nektek, zárta rövid beszédét a Szent Atya. A kihallgatáson Giuseppe Marotta, az Inter elnöke, a Vatikáni Rádió olasz szerkesztőségének adott interjújában szólt a Leó pápával történt találkozójukról. Rendkívüli volt a kihallgatás, egy nagyon is célzott beszéddel, amely kéréssel fordult a labdarúgóinkhoz, akik kétségtelenül népszerű személyiségek, de egyben inspiráció forrása is sokak számára. A sport egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk felszámolni a feszültségeket, amelyek kisebb-nagyobb szinten mindenkiben léteznek. A sportoló, a menedzser, a játékos, az edző szerepe pontosan az, hogy megpróbálja biztosítani, hogy mindig béke uralkodjon a pályán, és hogy mindenek előtt képviseljék a sport értékeit, amelyek az emberségünk és a kereszténységünk értékei is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik egyben önöttől a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKP-k elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanter felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit, azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András lendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Végül az időjárásról, általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, május 12-én a pongrácok ünneplik nevük napját. A pongrác a görög Pankratész név latin Pankrácius formájából származik. A jelentése minden ható erő. A magyar népi hagyományban a fagyos

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most alapozzuk föl kalendáriumos könyvünket. Május 12-e van, és május 12-e az ápolónők nemzetközi napja 1974 óta. És hogy miért? 1820-ban a mai napon született Florence Nightingale angol ápolónő, a modern nővérképzés és a betegellátás reformjának elindítója. Florence Nightingale a krími háborúban önkéntes ápolónőket toborzott, mentette, ápolta a sebesülteket, majd később ápolónő képzőiskolát alapított. Az ápolónők nemzetközi napját 1982-től Magyarországon is megtartják. Florence Nightingale kortársa volt hazánk kiemelkedő ápolója Kossuth Zsuzsanna, akinek a nevéhez fűződik az országos nőegyleten belül létrejövő betegápolónői egyletek megalapítása. Az ápolónők nemzetközi napi alkalmából a példaértékű ápolónői tevékenységet végzőket Prosz Anita díjjal és Kossuth Zsuzsa emlékéremmel ismerik el. És a mai napon született 1733-ban Sajnovics János, a neves csillagász és nyelvtudós. 15 évesen lépett a jezsuita rendbe. Elöljárói felfigyeltek matematikai és csillagászati érdeklődésére, tehetségére, és Bécsbe küldték, ahol Helmiksa udvari csillagász mellé került. Az 1760-as években 7. keresztély dán és norvég király Mária Teréziától kért csillagászt a Vénusz bolygó nap előtti átvonulásának megfigyelésére, amelyet 1769-re vártak, és amely azért volt fontos, mert a mért adatok alapján a nap-föld távolságot akarták pontosan meghatározni. A királynő a feladatra Helmiksát ajánlotta, aki segítőtársként Sajnovicsot vitte magával. Az expedíció a fiatalember számára azért is volt vonzó, mert a megfigyelések tervezett helyén, Vardő-szigetén lappok éltek, és az ő nyelvük tanulmányozása alapján akart bizonyítékot szerezni a magyar-finn-ugor nyelvrokonságra. A két tudós útja rendkívül megerőltető és veszélyes volt. A kopár gyéren lakott zordékhajlatú szigeten gerendából ácsoltak csillagvizsgáló tornyot, Sajnovics pedig rövid idő alatt kiválóan megtanulta a lapnyelvet. 1769. június 3-án került sor a Vénusz áthaladására a nap előtt. Számításaik alapján a nap és a föld közepes távolságát 151,2 millió kilométerként határozták meg, amely csak kismértékben tér el a ma elfogadott értéktől. Sajnovicsnak sikerült bebizonyítania a finn-ugor nyelvrokonságot, erről hazatérőben Koppenhágában is beszámolt. Demonstráció című könyvében szókészletbeli és nyelvtani egyezések alapján bizonyította feltevését. Ő volt az első, aki állítása igazolására az összehasonlító nyelvtudomány módszereit alkalmazta. Hazatértük után Sajnovics a Budai Egyetem matematika tanára lett, és 1778-ban kiadta Idea Astronomiae című könyvét, amelyet csillagászat népszerűsítő munkának szánt. És szintén a mai napon született, tehát május 12-én, 1800-ban Jernei János, ős hazakutató. Jogi tanulmányokat végzett és különböző közigazgatási posztokat töltött be. Szabad idejében önképzéssel tanult nyelveket és végzett levéltári kutatásokat a magyarok őstörténetére vonatkozóan. 1844-ben keletre utazott, Moldvában régészeti kutatásokat végzett, majd bejárta a Fekete-tenger és az Azovi-tenger mellékét a Don torkolatáig. Utazásáról 1851-ben könyvet adott ki, Jernei János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása véget címmel. Munkája fontos történelmi és földrajzi forrás a korabeli Moldva és Beszarábia térségéről. És végül a mai napon hunyt el II. Szilveszter pápa 1003-ban Rómában. Ő volt Szent Péter székében a 141. egyházfő. Rendkívül tanult, értelmes ember volt, akiben az ész találkozott a buzgó hittel. Népszerű és nagyhatású egyházfő volt, de ő sem tudta elkerülni a római nemesség ellenszenvét, hiszen a történelem első francia pápájaként őt is a német császár kívánságára iktatták be hivatalába. Európa keleti népeinek térítésében pontifikátusának igen nagy szerep jutott. Megalapította Magyarország első érsekségét, és Esztergom központtal jött létre a magyar metropolita tisztség. Róma független keresztény királyságnak ismerte el a magyar királyságot. A pápa a szentszék vikáriusává tette meg Szent István magyar királyt. A nagyobbik legenda szerint ő küldte első királyunknak a koronát. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKP-k elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit. Azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak a mai napon, 2026. május 12-én a technikai munkatárs Kovaszinger Jenő nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most műsorainkról. Rövidesen egészségügyi perceinkkel folytatódik a Szent István Rádió reggeli műsora, utána időjárás előrejelzést és útinformat hallanak. A napversében azt követően Sík Sándor, a Hajnal szerelmese című verse hangzik el, melyet Sinkovics Imre tolmácsol majd. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána hírekkel jelentkezünk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben Szent Pongrácról hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György vértanú boldog elvatásáért, és programajánlónkat is figyelemmel kísérhetik. Műsorismertetéssel ma is legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Látszik egyébként a társadalmunkban is, hiszen azt gondolom, hogy ez a felemázokni felhúzása is egyfajta társadalmi érzékenyítésnek igen. lehet egy nagyon fontos eleme. Mennyiben változott akár 10 év elteltével itt a társadalom hozzáállása, mennyire kezelik még a Down-szindrómásokat tabuként, hiszen ha önök bárhova elmennek, akkor azt gondolom, hogy Down-szindrómának nyilvánvalóan vannak látható igen, jelei. Tehát a társadalom nagy része azt gondolom tisztában van azzal, hogy itt egy kromoszoma rendellenességről beszélünk. De hát nyilván azt pedig azért kevesen tudják, hogy milyen egy élet egy Down-szindrómás gyermekkel.
1: Igazából én azt gondolom, hogy azzal, hogy mi Hangával ugyanúgy jövünk, megyünk, mint egy épértelmű gyermekkel, mert hát ugyanúgy kirándulunk vele, sétálunk vele a városba, fagyizunk egyebek. Érdekes módon én eddig mindig pozitív tapasztalatokat éltem meg. Hozzáteszem az elsősorban felnőttek részéről, tehát hogy nagyon sokszor van olyan, hogy megyünk és ő vagy kap egy plusz gömb fagylaltot, ami egyébként a nagy kedvence, vagy kifejezetten oda mennek hozzá, mosolyognak, beszélgetni próbálnak vele. Ez egy nagyon pozitív dolog egyébként. Tehát, és érdekes módon, ami még furcsa volt nekem, hogy amikor külföldről mentünk, akkor ez még egy kicsit fokozottabb volt, de most már itt is ezt tapasztalom.
0: És a partner ebben egyébként?
1: Ő egyébként...
0: Mennyire nyitott ezekre?
1: Nem nagyon. Én azt gondolom, hogy ő ezt amúgy nem veszi ilyen szempontból észre. Tehát a fagyinak nagyon örül egyébként a pluszgömbnek, de ezt ő még nem annak értelmezi, hogy ő valamiben más. Tehát az, hogy ő hogy éli meg ezt a sajátos másságát, ez még azt gondolom, még nála most fog majd kialakulni.
0: Tehát de egy szülőknek fontos megerősítés. Igen. Abban, amit tesznek nap, mint nap.
1: Valószínűleg, amúgy valamennyire igen, de én azt gondolom, hogy az a jó, ha lehet ezt mondanom, hogyha egy szülő megpróbálja úgy nevelni a Down-szindrómás gyermekét, mint egy egészséges gyermeket. Természetesen vannak speciális dolgok, amik mellett nem mehetünk el. De én azt gondolom, hogy a gyereknek is az a jó, ha azt érzi a családon belül, hogy ő nem más, ő olyan, mint a többi, főleg egy sok gyerekes családban, ő olyan, mint a többi. Természetesen vannak dolgok, amik nehezebbek vele, és több figyelmet, több türelmet igényel nagyon sok dologban. Ez azért már érezhető, de azt gondolom, hogy ő ezt még nem veszi észre annyira, és addig jó, amíg neki ez nem feltűnő, hogy ő más, mint a többi gyerek. Bár most mondjál, azt mondom, hogy most már 10 éves, tehát már ha olyan helyre megyünk, ahol épp gyerekek vannak, ott azért már érződik a különbség, ezt szerintem most már ő is kezdi érezni, de még azért nagyon, tehát a kisgyerekek például nagyon nyitottak rá, és ő nagyon imádja a kicsiket is.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Most időjárás előrejelzést hallanak. A front felhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik, környezetében szorványosan számíthatunk, jellemzően esőre, záporra. Délelőttől kezdve nyugat felől ismét egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, mellyel délután újabb csapadékzóna érkezik. Zivatarra a déli és keleti, észak-keleti harmadban van nagyobb esély. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet, és a csapadék hajlam is. Az északnyugati szelet sokfelé erős az Észak-Dunántúlon, és a zivatarok környezetében olykor viharos tökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható, de a korán felhősödő Nyugat-Dunántúlon ennél alacsonyabb értékek lesznek. Ott már délelőtt beáll a maximum. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő. És hogy hány fok van most, már sorolom is. Békés Csaba 15 fok, Budapest 13, Debrecen 14, Győröt 13 fok van, a Kékesen 7, Miskolcon 13, napkor 14 fok, Paks, Pécs, Sármelék 12, Siófokon, Szegeden, Szolnokon 14 fok van, és Szombathelyen 12. Sátoraljóújhely 13 fok, Egerben 12 fok van, és Jászberényben 13. A napi melegrekord Ásotthalomról származik 1958-ból, amikor is ott május 12-én 35,5 Celsius fokot mértek. Szent Gotthárdi a hidegrekord 20 évvel későbbről származik, 1978-ból, amikor is mínusz 4,4 Celsius fokig kúszott alá a hőmérő higanyszála. Orvos meteorológia. Az időjárás ma a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, valamint tartós álmosságérzés jelentkezhet, és halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. Bár átmenetileg csökken a pollen terhelés. Ennek ellenére az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, a fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. És most az utakról. Az M3-as autópályán több felé dolgoznak, mind Vásárosnemény, mind pedig Budapest felé. Figyeljenek a terelésekben, és felhívom a figyelmüket arra, hogy a Budapest felé vezető oldalon a 60 kelet csomópont felhajtó ágát lezárták, helyette a 60 Salgó-Tarján csomópontnál lehet felhajtani a főváros irányába. És a 44-es főúton, a Tiszaugi-Tisza hídon ma 12 és 13 óra között marhagulyát terelnek át. Ez idő alatt maximum 30 percre megállíthatják a forgalmat. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felső Dobsza és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és a 18-as kilométer között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. És Nógrád vármegyében a Szurdok-Püspöki Gyöngyös összekötő úton Szurdok-Püspöki határában átépítik a vasúti átjárót, ezért azt lezárták. Kerülni a 21-es főút Pásztó útvonalon lehet. És a kompok a Tisza középső szakaszán továbbra sem üzemel. A Tiszatordos, Tiszalök, a Vezseny és Martfű, valamint a Nagyrév és Tiszabök közötti járat. A Duna-Magyar-Szlovák szakaszán Neszmély és Dunaradvány között a komp az alacsony vízállás miatt nem közlekedik. És szintén az alacsony vízállás az oka, hogy szünetel a járat Szamossályi és Porcsalma között is. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: hajnal szerelmese. Azt szeretem, aki nevet, akinek rózsaszín az arca, aki örül, aki kacag, aki dalolva megy a harcra. Enyém az áprilisi szellő. A feslő bimbót szeretem, a hasadót, a harmatosat. A hajnal a szerelmesem. Az én emberem a gyerek. A nagyszemű nevető gyermek, akiben szűz, minden csírák, ezer erők rügyezve kelnek. Az én emberem, aki fölkel, az induló, az ébredő, akinek győzelem az álma, akiben dalol a jövő. Szeretem azt, aki akar, aki remény, aki ígéret. Az enyém a vér és a tűz, a fakadó fiatal élet. Az ébredő napot imádom, megyek a virradat elé, az én lelkem a tüzek lelke, az én dalom a hajnalé.
1: Sík Sándor a Hajnal szerelmese című versét Sinkovics Imre mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár 1889-ben született Budapesten. Fiatal korától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket is. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől a rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 47-től lett rendjének magyarországi tartományfőnöke. Sík Sándor 1963-ban hunyt el Budapesten a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái: Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Vessenek véget minden erőszaknak a száhelővezetben. A Szent Atya felhívása. A rászorulók segítése inkább az igazságosság kérdése, mint a jótékonyságé. Leó pápa beszéde. A Szent Atya az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Jézus szeretete az, amely felébreszti bennünk az igazi szeretetet, amely örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli, amely önmagát adja anélkül, hogy cserébe kérne valamit. Tanított a vasárnap délben Leó pápa a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott katekézisében. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából üdvözölte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 25 ezer hívőt. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszához hűzve gondolatait arra buzdított, hogy adjunk hálát a vigasztaló Szentlélek ajándékáért, aki olyan szövetségesünk, aki soha nem hagy bennünket cserben. Az evangéliumban ma azokat a szavakat hallottuk, amelyeket Jézus az utolsó vacsorán intéz tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élőjelévé változtatja, Krisztus ezt mondja: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Kezdte beszédét a pápa. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, nevezetesen attól a gondolattól, hogy csak akkor részesülünk szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. Ebben az esetben ugyanis a mi igazságosságunk lenne Isten szeretetének előfeltétele. Azonban éppen ellenkezőleg, Isten szeretete a mi igazságosságunk alapja, mutatott rá a Szent Atya. Valójában csak akkor tartjuk meg a parancsolatokat, Isten akaratának megfelelően, ha felismerjük irántunk érzett szeretetét, ahogyan azt Krisztus kinyilatkoztatja a világnak. Jézus szavai tehát kapcsolatba lépésre hívnak meg, nem pedig egyfajta zsarolást vagy kételyes felfüggesztést fejeznek ki. Ezért parancsolja nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket, utalta a pápa János evangéliumának szavaira. Jézus szeretete az, ami felébreszti bennünk a szeretetet, és maga Krisztus az igazi szeretet mértéke, az örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli szeretet kritériuma. Azé a szereteté, amely nem ismeri sem azt, hogy de, sem azt, hogy talán, amely önmagát adja anélkül, hogy birtokolni akarna, amely életet ad anélkül, hogy cserébe bármit is kérne. Mivel Isten szeret minket elsőként, mi is képesek vagyunk a szeretetre, és amikor igazán szeretjük Istent, akkor igazán szeretjük egymást is, állapította meg Leó pápa, az élettel összehasonlítva a szeretetet. Csak az élhet, aki megkapta az élet ajándékát, és csak azt tud szeretni, akit már szerettek. Az Úr parancsolatai ezért olyan életrendet jelentenek, amely meggyógyít a hamis szeretetektől, olyan lelki életmód, amely az üdvösséghez vezető út, fejtette ki katekézisében a Szent Atya. Az Úr éppen azért, mert szeret bennünket, nem hagy minket magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a paraklétoszt, a vigasztalót,
1: ci promette il paraclito,
0: vagyis a védelmezőt, az igazság lelkét. Ez egy olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg, amíg ragaszkodik ahhoz a gonoszsághoz, amely elnyomja a szegényeket, kirekeszti a gyengéket, megöli az ártatlanokat. Aki azonban megfelel Jézus mindenki iránti szeretetének, a Szentlélekben olyan szövetségese lel, aki soha nem hagy cserben. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad, és bennetek lesz. Jézus azáltal, hogy igazi és örök szeretetet kínál fel nekünk, megosztja velünk a szeretett fiú önazonosságát. Én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Idézte az evangéliumi szakasz szavait Leó pápa. Ez a magával ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, a rágalmazót, vagyis a paraklétusz ellenségét, a mi védelmezőnkkel szemben álló szellemet. Miközben a Szentlélek az igazság ereje, ez a vádló a hazugság atya, aki az embert Isten ellen, az embereket pedig egymás ellen akarja fordítani. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit Jézus tesz, amikor megment minket a gonosztól, és testvérek népeként egyesít bennünket az egyházban, mondta Leó pápa, majd beszéde végén arra buzdított, hogy hálával telve a Szentlélek ajándékáért, bízzuk magunk a Szűz Mária, az isteni szeretet anyja közben járására.
1: Regina Caeli Laetare, Alleluia!
0: Vessenek véget minden erőszaknak a száj lövezetben. A pápa felhívása. A Regina Caeli elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenek előtt a száj lövezet békéért emelte fel hangját,
1: della regione del Sahel,
0: majd megemlékezett a kopt katolikus barátság napjáról, és köszöntötte az édesanyákat. Leó pápa aggodalommal értesült az erőszakos cselekmények növekedéséről a Száhél-övezetben, különösen Csádban és Maliban, amelyeket a közelmúltban terrortámadások sújtottak. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és együttérzéséről biztosította a szenvedőket. Annak a reményének adott hangot, hogy véget vetnek az erőszak minden fajtájának, és arra bátorított, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a szeretett vidék békéje és fejlődése érdekében. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy minden év május 10-én ünnepeljük a kopt katolikus barátság napját. A pápa testvéri üdvözletét küldte II. Tavadrosznak, a kopt ortodox egyház pápájának, és imáiról biztosította az egész szeretett kopt egyházat. Kifejezte azt a reményét, hogy barátságuk útja elvezeti a két egyházat a tökéletes egységhez Krisztusban, aki barátainak nevezte tanítványait. A Szentatya köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, közöttük a Jézus Szent Szíve díszőrség oroszországi csoportjait, valamint a Mária Rádió családjainak önkénteseit.
1: E volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria.
0: Továbbá a mellrák megelőzéséi tevékenykedő itáliai önkéntes szervezetet. Leó pápa ezután spanyolul köszönte meg a Kanári-szigetek lakóinak jellegzetes vendégszeretetét, azt, hogy befogadták a Hondius nevű óceánjáró hajót a hantavírussal fertőzött betegekkel. A pápa örömmel utalt rá, hogy június 6-a és 12-e között esedékes spanyolországi apostoli látogatása alkalmából felkeresi a Kanári-szigeteket is, és találkozik majd lakóival. Végül Leó pápa köszöntött minden édesanyát anyák napja alkalmából, amelyet Olaszországban május 2. vasárnapján ünnepelnek. Jézus és a mi anyánk Mária közbenjárására szeretettel és hálával imádkozunk minden édesanyáért, különösen azokért, akik nehezebb körülmények között élnek, hangzott a pápa buzdítása, majd köszönetét kifejezve áldását adta az édesanyákra, és szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. A rászorulók megsegítése inkább igazság.

megegyeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartása és előmozdítása az átlagú emberi fejlődés projektjei révén. Az alapítvány Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben a szubszaharai afrikai népek támogatására azzal a céllal, hogy elősegítse átlagú fejlődésüket világunkban, amelyet olyan összetett kihívások sújtanak, mint a háborúk, az egyenlőtlenségek, a politikai, gazdasági és éghajlati válságok. Leó pápa első alkalommal fogadta a szervezet igazgató tanácsát, amely februárban Dakarban ülésezett, hogy elfogadja az új alapszabályt, megválaszza az új elnököt, és kijelölje az igazgató tanács új tagjait. Béke veletek! Ez az ősi köszöntés, amelyet ma is számos kultúrában használnak, teljes erejét húsvét estéjén nyerte el a feltámadott Jézus ajkain. A béke az örökké valóság lélegzete. Idézett beszéde elején a pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetéből, emlékeztetve Szent Ágoston tanítására. A hippói egyházatja arra buzította a keresztényeket, hogy kössenek felbonthatatlan barátságot a békével, őrizzék azt meg a lelkük mélyén, hogy ragyogó melegét mindenfelé sugározhassák. Leó pápa mindenek előtt köszönetét fejezte ki Hassa Florent Coné Mali püspöknek, aki lelkesedéssel végezte a Ferenc pápa által rábízott pápai delegátus feladatát, szinodális módon együttműködve a többi igazgatóval, valamint a római kúriával, többek között az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumával, az államtitkársággal és a gazdasági titkársággal, annak érdekében, hogy közösen kísérik az alapítvány egy új kezdet felé. 40 éve tart a működés után az alapítvány egy olyan fordulóponthoz érkezett, amelyet a nemzetközi szintű, több dimenziós gazdasági válságokhoz kapcsolódó külső kihívások is jellemeznek. Ebben az összefüggésben elengedhetetlenné vált az alapítvány megújítása összhangban a Szentszék hatályban lévő jogszabályaival. A pápa utalt rá, hogy a februárban Szenegál fővárosában, Dakarban megtartott igazgató tanácsi ülésen elfogadták az új alapszabályt, megválasztották az új elnököt és kijelölték az igazgató tanács új tagjait. Ezzel az új alapokmányával a második János Pál alapítvány a szája lövezetért új arculatot ölt, miközben továbbra is hű maradt küldetéséhez és hatékony jelként szolgál az egyház nyugat-afrikai fiai és lányai iránti szeretetének szent alapítója, második János Pál pápa által 1980-ban Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban elhangzott ünnepélyes felhívása szellemében, mondta beszédében Leó pápa. Felsorolta a mai világunk összetett kihívásait, mint a geopolitikai feszültségek, az egyenlőtlenségek, a háborúk, a bizonytalanság, a terrorizmus, valamint a politikai és gazdasági instabilitással kapcsolatos problémák, tovább az éghajlati válságok, amelyek egyik következménye többek között a migráció. Ezért ma különösen fontos az alapítvány küldetése, amely hozzájárul Isten művéhez, a közös otthon védelméhez. A rászorulók megsegítése inkább az igazságosság kérdése, mint jótékonysági, fejtette ki a pápa, majd üdvözölte egyhangú döntésüket, miszerint a második János Pál alapítványt a szája lövezetért megőrzi pápai alapítványként, szent alapítója kívánsága szerint és új alapokmányának fényében. Mint az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának jogi személyisége, Leó pápa arra buzította őket, hogy a szubszidiaritás szellemiségében a dikasztériummal és a Szentszék egyéb intézményeivel való szinodális együttműködésük járuljon hozzá a szájölövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartásához és előmozdításához az átfogó ember és fejlődés projektjei által. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az alapítvány új útja ismeretlen kihívások elé állítja majd őket. Végül Leó pápa mindnyájukat a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára és Szent II. János Pál pápa közbenjárására bízta, majd szívből jövő áldását adva búcsúzott az alapítvány igazgató tanácsának tagjaitól.

0: Neopápa az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Sok fiatal hősként tekint rátok, legyetek az értékek tanúi is, bozdította Neopápa szombat délelőtt az olasz labdarúgó bajnok Internacionale csapatát. Milánó kék-fekete metes csapata immár 21. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, akiknek 70 fős vezetői küldöttségéhez és magukhoz a játékosokhoz szólva azt kérte tőlük, hogy a sport révén olyan üzenetet adjanak át, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából. A Szent Atya szombaton reggel a konzisztórium teremben találkozott az Inter vezetőivel és játékosaival, akik május első vasárnapján a Parma elleni győzelemmel megszerezték az olasz bajnoki címet. Olaszországban a labdarúgás a legnépszerűbb és leginkább követett sport, így a játékosok a médiumok segítségével nagy hatást gyakorolnak főként a fiatalokra. Gratulálok az egész csapatnak, a vezetőknek, az edzőknek, a számos szurkolónak és támogatónak az elért eredményeikhez, szólt elismeréssel Neopápa. Ez kétségtelenül nagy öröm pillanat a számotokra, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Ezt a nagy célt, a bajnoki cím megnyerését nagy elkötelezettségnek, csapatmunkának, fegyelemnek és kitartásnak köszönhetően sikerült elérnetek, amelyet izgalmas és kihívásokkal teli időkben is megőriztetek, csüggedés és feladás nélkül. Ezért miközben gratulálok nektek, arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át a tapasztalataitokat, hogy most a sikernek a pillanataiban olyan üzenetet közvetíthessetek, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából.
1: Un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani.
0: Sokan közülük manapság hősöknek, példaképeknek tekintenek benneteket, és ez olyan felelősséget ró rátok, amely túlmutat a teljesítményen, és megköveteli tőletek, hogy sportolóként tanúságot tegyetek az értékekről. Szent II. János Pál mintegy 35 évvel ezelőtt beszélt erről az Inter klubjának, amikor a képviselőivel találkozott, ugyancsak a bajnokság megnyerése után. Miután felidézte a klub jelentő szerepét az olasz futball történetében, a játékosokat és a vezetőköz fordulva hozzáfűzte. Győződjetek meg róla, hogy sokan felismerik rajtatok és magatartásotokon a hitelességet és a rendíthetetlen fedhetetlenséget.
1: Autenticità e rettitudine a tutta prova.
0: Ezeket a szavakat szeretném megismételni, miközben megújítom gratulációimat. Szívből megáldalak benneteket és családjaitokat, és minden jót kívánok nektek, zárta rövid beszédét a Szent Atya. A kihallgatáson Giuseppe Marotta, az Inter elnöke, a Vatikáni Rádió olasz szerkesztőségének adott interjújában szólt a Neopápával történt találkozójukról. Rendkívüli volt a kihallgatás, egy nagyon is célzott beszéddel, amely kéréssel fordult a labdarúgóinkhoz, akik kétségtelenül népszerű személyiségek, de egyben inspiráció forrása is sokak számára. A sport egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk felszámolni a feszültségeket, amelyek kisebb-nagyobb szinten mindenkiben léteznek. A sportoló, a menedzser, a játékos, az edző szerepe pontosan az, hogy megpróbálja biztosítani, hogy mindig béke uralkodjon a pályán, és hogy mindenek előtt képviseljék a sport értékeit, amelyek az emberségünk és a kereszténységünk értékei is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik egyben önöttől a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus olyan titkot oszt meg tanítványaival, amit nehéz megérteni. Jobb nekünk, ha ő elmegy. Hogyan lehetne jobb az, ha Jézus a Mester, a látható, az élő, aki tanított, gyógyított, jelen volt, most elmegy. Emberileg nézve az ő távozása veszteség. De elmenetele új jelenlétet készít elő, a Szentlélek eljövetelét. Jézus testi jelenléte helyét átveszi a Szentlélek jelenléte. Jézus szavai szerint a lélek működése három területen észlelhető, megmutatja, mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Ezek a szavak nem fenyegetések, hanem világosságot és megértést nyújtó szavak. A harmadik isteni személy, a Szentlélek megvilágosítja a szívünket, hogy felismerjük, mi választ el minket Istentől, tudniillik a bűn. Felismerjük továbbá, hogy mi köt össze vele, tehát az igazságot, és azt is, hogy mi vár arra, aki a sötétség útját járja, tudniillik az ítélet. A lélek nem elítél, hanem feltár, rádöbbent a valóságra, és segít megtenni az első lépést, a megtérés, az új élet felé. Jézus azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek benne. Az Istentől való elszakadás nem feltétlenül erkölcsi hibák eredménye, hanem a bizalom hiányából fakad. A lélek abban segít, hogy hitre ébreszt, megmutatja Jézus arcát, és elvezet oda, hogy higgyünk benne. Az igazság pedig az, hogy Jézus az Atyához megy, vagyis a kereszt, a feltámadás és a mennybe menetel útja nem vereséget, hanem győzelmet jelent. Az ítélet pedig már végbe ment. A világ fejedelmét már elítélték. A gonoszság uralma nem végleges. A kereszt a győzelem helye.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Az énekrend a következő. A Hozsanna 85-ös számú éneke lesz majd bevonulás és felajánlás alatt. Ennek kezdősora Örvendjetek, angyalok. A 114-es lesz szintén a Hozsannából majd áldozásra. Ez az égből szállott szent kenyér. És kivonulásra az Éneklőegyház 108-as számú éneke csendül fel, a feltámadott Krisztus. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 85-ös és a 114-es, valamint az Éneklőegyházból a 108-as. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Ma reggeli szentmiséinket elhunyt Kovács Antal és Nyerges Mária szülőkért, és elhunyt gyermekeikért, Kovács Józsefért és Kovács Máriáért mutatom be. Szentmiséink elején tekintsünk magunkba és tartsunk bűnbánatot, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható, irgalmas Istenünk, hogy fiad Krisztus feltámadásában valóságosan részesedhessünk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. A nép Pál ellenfeleinek bíztatására Filippiben is Pál és Szilás ellen fordult, a bírák pedig letépték róluk a ruhát, és megvesztőztették őket. Sok ütés mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket. A börtönőrnek meghagyták, hogy gondosan ügyeljen rájuk. A kapott parancs értelmében a belső börtönbe vetette őket, és lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilás zsoltárokat énekelve dicsérték Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen olyan erős földrengés támadt, hogy még a börtön alapfalai is beleremegtek. Az ajtók hirtelen mind kinyíltak, és mindenkiről leoldódtak a bilincsek. Amikor álomból felriadva a börtönőr látta, hogy a börtön ajtai tárva nyitva állnak, kihúzta kardját, és öngyilkosságot akart elkövetni. Azt hitte ugyanis, hogy a foglyok megszöktek. Pál azonban harsány hangon rákiáltott: ne tégy kárt magadban, hiszen mindnyájan itt vagyunk. Az őr világosságot kért, berohant, és beremegve, és remegve borult Pál és Szilás lábához, majd pedig kivezette őket, és ezt kérdezte: Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Azok így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és házad népével együtt üdvözülsz. Ezután hirdették neki és egész háza népének Isten igéjét, ő pedig ének idején, még abban az órában megmosta sebüket, és rögtön meg is keresztelkedett minden hozzátartozóval együtt. Bevezette őket otthonába, és asztalt terített nekik. Az Istenben vetett hit örömmel töltötte el őt és egész háza népét. Ez az Isten igéje.
3: Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Búcsú beszédében Jézus ezt mondta tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok, de ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem, az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Az evangéliumban szomorúságról hallunk, azt mondja Jézus, hogy szomorúság tölti el a szíveteket tanítványokhoz intézett szavai, mert most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Jézus távozásának, elmenetelének a szomorúsága a tanítványokban, és ezzel szemben az apostolok cselekedeteiben hallunk egy új örömről, méghozzá egy olyan örömről, ami ott van Pál és Szilásnak a szívében akkor is, amikor Filippiben börtönben vannak, és ez már az apostolok cselekedeteinek az idején történik, amikor már megkapták azt a vigasztalót, azt a szent lelket, amit Jézus megígért, akit ő el fog küldeni az atyától, a pünkösd után. A szomorúságotok örömmé változik. És ezt látjuk az apostoloknál, hogy olyan örömmé változott az ő szomorúságuk, a húsvét előtti szomorúságuk, olyan pünkösd utáni örömmé változott, hogy még a börtönben is kitörő örömmel dicsőítették az Urat. A belső cellában, a sötét helyen. És mi ennek az örömnek az eredménye, a Szentlélek eljövetele, a pünkösd, és az annak nyomán megjelenő öröm eredménye az, hogy hát ott elkezdenek emberek megtérni. Ők nem akarták célirányosan megtéríteni ezt a börtönőrt, hanem egyszerűen ez a börtönőr, amikor álmából fölriadva látta, hogy a börtönajtó tárva nyitva áll, öngyilkosságot akart elkövetni, Pálék szóltak neki, hogy ne tégy kárt magadban, hiszen mindnyájan itt vagyunk, és erre az őr berohan, és megkérdezi őket, hogy mit kell tennem, hogy üdvözüljek, és aztán megkeresztelkedik egész háza népével együtt. Pál és Szilás nem mondták neki, hogy gyere, térj meg, hanem az őr látta őket, és látta ezeket az eseményeket. És ez a mi küldetésünk is. Az, hogy úgy legyünk jelen a feltámadás és a Szentlélek eljövetelének az örömével a világban, a társadalomban, hogy azt mondja, hogy látva a ti örömötöket, látva a ti hiteteket, dicsőítsétek a ti mennyei atyátokat. Most itt a Szentmisében az Isten az ő igéjén keresztül személyesen megszólít bennünket az Eukarisztiában, személyesen egyesül velünk, és ajándékozza nekünk ugyanannak a feltámadásnak az örömét, és adja nekünk ugyanazt a szent lelket, akit az apostolokra is kiárasztott, és minden okunk megvan arra, hogy innen a Szentmiséről örömmel távozzunk és menjünk a dolgunkra. Igent mondok-e a mai reggelen is a feltámadásnak és a szent lélek eljövetelének erre az örömére? És akarok-e, kész vagyok-e ezzel az örömmel jelen lenni ma minden dolgomban, minden helyzetben, minden találkozásban, és így hatni a környezetemre? Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért.
2: Add Urunk, hogy Szent Atyánk Leó pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján. Hallgass meg, Urunk! Add Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat. Hallgass meg, Urunk! Segíts keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Hallgass meg, Urunk! Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek. Hallgass meg, Urunk! Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
1: Hallgass meg minket!
0: Elhunyt testvéreinket, akikért ebben a szentmisében együtt könyörgünk, Antal és Mária szülőket, gyermekeiket, Józsefet és Máriát, üdvözítsd jóságosan, hallgass meg, Urunk! Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti misztériumok által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen bennünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vérértetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem, Krisztus teste és vére. Őrizd meg engem az örök életre.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg az örök boldogságot Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Holló Gábor káplán mutatta be. A kántori szolgálatot Kubik Tamás karnagy látta el. A felolvasók Bóta Zoltánné és Kovács István voltak. A közvetítést Nátrán István vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják! Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazott. Folytatódnak a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza kormány, majd összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. Az új kabinetben 16 miniszter lesz, ezzel tehát ma megalakul a kormány. Magyar Péter miniszterelnök soron kívüli tájékoztatást kér az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy szombat délután 4 órát követően milyen döntéseket hoztak. A kormányfő este a Facebook oldalán tette közzé az erre vonatkozó dokumentumot. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, jelentette ki Kapitány István. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, mondta el a gazdasági és energetikai miniszter jelölt. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárca várományosa azt mondta, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési teher és nem kommunikációs felület. Gajdos László csütörtökön már miniszterként Szombathelyre látogat az aszbesztszennyezés miatt, amelynek a megoldása Magyar Péter miniszterelnök számára is prioritás, közölt az RTL. A lendő élő környezetért felelős miniszter bizottsági meghallgatásán is azt mondta, mielőbb meg kell oldani a helyzetet. Szombathelyen megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása. A végleges megoldása az aszfaltozás lesz, amihez igényelni fogják a kormányzati forrást, közölte Nemény András polgármester a Facebookon. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallasz. Magyar személyiségekről neveztek el 7 utcát a magyarság számarányát tekintve szórványnak számító Nagybányán. Az átnevezések célja a város történelmi és kulturális örökségének megőrzése, a helyi közösség számára fontos személyiségek emlékének ápolása volt, közölte Pap Zsolt István, az Erdélyi város alpolgármestere. Nemzetközi szakmai elismerés kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehető Erdő Erdei Gastro Express kezdeményezés, közölt a Visit Miskolc az MT-vel. A projekt bekerült a Tourism for Europe platform kiemelt jó gyakorlatai közé, ahol mindössze 4 magyarországi példa szerepel. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, illetve zivatar is kialakulhat, a szél ismét megélénkül. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Pongrácz vértanú. 304-ben halt, vértanú halált. Szent Pongrác élete eleven illusztrációja a Szent Pál igazságnak, a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Pongrác bátorsága, melyel a hatalmas pogány császár elé lépett, hősies elszántsága, melyel fejét a hóhér bárgya alá hajtotta, nem egy 14 éves gyermeknek, hanem egy meglett férfinek is becsületére vált volna. Nem csoda, hogy már a kortársak szent ámulattal tekintettek fel példájára, a késői századok pedig olyan benső áhítattal fonták körül alakját, mint a szent hajdani vértanúi közül csak kevését. Legjobb bizonyság erre a sok templom, amely ma is az ő nevét viseli, és a sok oltár, melyet az ő tiszteletére állított a hívő kegyelet. A hős ifjú vértanú Ázsiának Frígia nevű tartományában született, s apai és anyai részről egyaránt előkelő és dúsgazdag pogány családból származott. De anyját már egy hónapos korában elveszítette, nem sokára rá atya is elhalt. Akkor a kis Árvát nagybátyja, Szent Dénes vette gondjaiba. Dénes később Frígiából Olaszországba költözött, hogy unokaöccsének Róma közelében fekvő terjedelmes birtokait könnyebben kezelhesse. A Dioklécián féle üldözés kitörése már Olaszországban találta. Az üldözés csak hamar olyan méreteket öltött, hogy sok keresztény jónak látta a kegyetlen hóhérok elől legalább egy időre a vidékre húzódni. Ezek közé tartozott Marcellin pápa, aki éppen Pongrác egyik birtokán vonta meg magát. Bár Pongrác és nagybátyja ekkor még pogányok voltak, egy pillanatra sem jutott eszükbe elárulni a szent főpap búvóhelyét. Isten azzal jutalmazta nagy lelkűségüket, hogy mindkettőjüket elvezérelte az igazság ismeretére. Mert minél többet társalogtak Marcellinnal, annál mélyebb érdeklődés támad bennük az evangéliumi tanok iránt. A pápa lépésről lépésre föltárta előttük az egész keresztény hitrendszert, s amikor már elég erőseknek látta őket a hitben, mindkettőjüket megkeresztelte. De Dénes és Pongrác nem elégedett meg saját lelkük üdvösségének biztosításával, hanem azon igyekeztek, hogy barátaik közül és házuk népéből is minél többet példájuk követésére bírjanak. Mikor Marcellin pápa visszatért Rómába, hogy ott vérével pecsételje meg szent hivatalát, Pongrác birtokain már egész népes keresztény telepet hagyott. A dolgot azonban nem lehetett sokáig titokban tartani. A pogány kémek hamarosan nyomára jöttek Pongrác titkának, és jelentést tettek róla a császárnak. Dioklécián megrendülve fogadta a hírt, hiszen Pongrác atya

isteneid voltak a csábítók és világcsalók, hiszen ha a szolgáid közül csak egy is olyan gyalázatosan élne, mint isteneidről regélje a mitológia, egy óráig sem tűrnéd őt udvarodban, hanem menten elcsapnád. Hogyan imádkozhassak én ilyen istenekhez? Igaz, még gyermek vagyok, de az én Uram Istenem, Jézus Krisztus, erőt és bátorságot ad nékem arra, hogy fenyegetőzéseiddel ne törődjem. Ez a felelet annyira kihozta sodrából a császárt, hogy azonnyomban fejvesztésre ítélte a hőslelkű hitvallót, és egyúttal megparancsolta, hogy holttestét az ebeknek dobják oda martalékul. Pongrász örömtől sugárzó arccal fogadta a halálos ítéletet, és a bakók társaságában azonnal a Via Aurelia felé indult, amelyen május 12-én 304-ben végrehajtották rajta az ítéletet. Holttestét a vett parancs értelmében egész nap otthagyták heverni az út porában. De egy Oldanilla nevű jámbor kereszténynő már a rákövetkező éjszaka titokban elvitette és tisztességgel eltemettette Szent Kelepódius temetőjében, amelyet ettől kezdve Szent Pongrász temetőjének kezdtek nevezni. Az üldözések lecsendesülésével külön templom épült a szent tiszteletére, mert Szimmachus pápa már 498-ban lényegesen megnagyobbított, 10. Leó pedig 1517-ben bíborosi templommá nyilvánította. Szent Bonifác, a németek fáradhatatlan apostola, lelkes tisztelője volt a gyermekvértanúnak, és ahol csak megfordult, nagy térítő útján mindenütt terjesztette tiszteletét. A népies meteorológia a következő két napon ünnepelt Szerváccal és Bonifáccal együtt az úgynevezett fagyos szentek közé sorozza szentünket. Mivel névünnepe táján rendszerint erős éjszakai lehűlések szoktak bekövetkezni. Jelképe: pálma, kard, lándzsa, lobogó. Védőszentje ő az első áldozóknak, a német lovagoknak, francia gyermekek pátrónusa. Emléknapján így imádkozunk: add Istenünk, hogy egyházad Szent Pongrász vértanú támogatásában bizakodva örvendjen, és dicsőséges közbenjárása révén a te odaadó szolgálatodban is kitartson.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Jöjjön el szeretetet királysága. Jézus Krisztus, isteni megváltónk, egyesítsd szíved szeretetében a földkerekség összes népeit. Add nekünk azt a békét, melyet a világ nem adhat. Némítsd el szíved szeretetével az ágyuk hangját. Csitítsd le békéd olajával a háborgó tengert, melyen az emberiség e vihartelt időkben ánykolódik. Vonj minnyájunkat szentséges szívedhez, a béke, az egység és a szeretet forrásához. Jöjjön el szeretetet királysága minden kegyelmével és áldásával. Add, hogy félretéve mindent, ami egymástól elválaszt, szeretésedben, s az örök javak utáni vágyódásban egyesüljünk, és már itt a földön, mint testvérek. Mint titokzatos tested tagjai, békében éljünk Atyád dicsőségére, ki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökké.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak, és a fülemülék éjszakájának néhány eseményére szeretném felhívni a figyelmüket. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében e hét péntekén 19 órakor találkoznak a madárbarátok a Mátyás Madár Vendégház előtt. Onnan indul majd a madár megfigyelő séta, amelyet Szabó Attila vezet. És Miskolcon is folytatódik a fülemülék éjszakája, szintén pénteken 17 óra 30-kor találkoznak az érdeklődők a 23-as buszvégállomásánál. És Heves vármegye Ittegerben szintén pénteken tartják a fülemülék éjszakáját, méghozzá a Legányi erdő Tibrik dűlő útvonalon. A találkozó az Egri Polgári Lövészegylet lőterénél lesz, a Legányi Ferenc utca 3 szám alatt 18 óra 50 perckor, és az est könnyed sétát ígér madárhangok társaságában. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szinte egész Magyarországra kiadták az időjárási figyelmeztetést, heves zivatarokkal és viharos széllel vonul át felettünk a hidegfront. Térségünkben is elsőfokú veszélyjelzés van érvényben, zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Folytatódnak a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tiszakormány, majd összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. A Tiszakormányban 16 tárcavezető lesz. Magyar Péter újabb erős politikai üzeneteket küldött. A miniszterelnök este soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy szombat délután 4 órát követően milyen döntéseket hoztak még. A kormányfő este a Facebook oldalán tette közzé az erre vonatkozó dokumentumot. Emellett felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy ne szerepeljen majd közös fotókon az új miniszterekkel. A Rosszatom minden a Paks 2 projektet illető kérdése választ tud adni az új magyar vezetésnek, jelentette ki Alekszej Lihacsov. Az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt, Kapitány István nyilatkozatára reagált, miszerint szándékában áll felülvizsgálni az erőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit. Kajdos László csütörtökön már miniszterként Szombathelyre látogat az aszbesztszennyezés miatt, amelynek a megoldása Magyar Péter miniszterelnök számára is prioritás, hangzott el az RTL műsorában. A leendő élőkörnyezetért felelős miniszter bizottsági meghallgatásán is azt mondta, mielőbb meg kell oldani a helyzetet. Szombathelyen megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása. A végleges megoldása az aszfaltozás lesz, amihez igényelik majd a kormányzati forrásokat, közölte Nemény András polgármester a Facebookon. A Magyar Reklámszövetség és társszervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány első intézkedései között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével fenntartotta a reklámadó 0%-os mértékét, közölték az MT-vel. A szervezet egyúttal az adónem eltörlését szorgalmazza. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök holnap és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Magyar személyiségekről neveztek el 7 utcát a magyarság számarányát tekintve szorványnak számító Nagybányán. Az átnevezések célja a város történelmi és kulturális örökségének megőrzése, a helyi közösség számára fontos személyiségek emlékének ápolása volt, közölte Pap Zsolt István, az Erdélyi város alpolgármestere. A rendőrök a múlt héten 6836 tehergépkocsit és 513 autóbuszt ellenőriztek, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. 2552 alkalommal állapítottak meg jogsértést, tudatták az egyhetes akcióval kapcsolatban. Olyan szignifikánsan megnőtt a gyermekkori balesetek száma az elektromos rollerek miatt, amire 25 éves pályafutása során nem volt példa. Erről beszélt dr. König Róbert az Indexnek. A Szent János Kórház gyermeksebésze gyermektraumatológusa szerint az e-roller berobbant a hétköznapokban, a szabályozás pedig késik. A hagyományos biciklis isak nem védi az arcot, miközben a rolleres balesetek nagy részében pont az arckoponya sérül, fejtette ki. Nemzetközi szakmai elismerés kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehető Erdő Erdei Gastro Express kezdeményezés, közölte a Visit Miskolc az MT-vel. A projekt bekerült a Tourism for Europe platform kiemelt jó gyakorlatai közé, ahol mindössze 4 magyarországi példa szerepel. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, illetve zivatar, a szél megélénkül, a csúcshőmérséklet 18-20 fok körül alakul. Ne feledjük, hogy szinte egész Magyarországra kiadták a figyelmeztetést, heves zivatarokkal és viharos széllel vonulhat át felettünk a hidegfront. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de jégeső is lehet. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
8: Napköszöntő. Reggeli magazin.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. május 12-én a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint reggeli játékunk követ, egészen 9 óráig. Utána hírekkel jelentkezünk, majd egymás közt című műsorunkban dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél. Előadása az Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények igazgatói számára tartott értekezleten hangzott el.
2: Arról szeretnék egy kicsit beszélni az elején, hogy mik voltak az én előzményeim, hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerülök én ide. Először is édesapám nem engedte azt, hogy én pedagógus legyek. Tehát azt mondta, hogy ő is pedagógus, a pedagógus az a nemzet napszámosa, nem lehetek pedagógus, földrajz, történelmi szakos tanár szerettem volna lenni, hát nem lehettem, ezért elmentem pszichológia szakra Debrecenbe. Mi történt? Elvégeztem a szakot, rögtön elkezdtem tanítani, és azóta is a tanári pályán vagyok, tehát hogy aminek lennie kell, az előbb-utóbb bekövetkezik.
1: 9 órától külön műsorra jelentkezünk kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. Az arra hangolók a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjairól hallanak. Ajánlunkban Pockodiné, Matesztémia Mária, az intézmény igazgatója szólal meg.
3: Nekünk ez hosszú évtizedek munkáját jelent, ez az Örökös Ökoiskola cím elnyerése. 2012-től folyamatosan jelen van a teremtésvédelem, vagy akkor még fenntarthatóságként kezeltük környezetvédelemként. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon közel állnak a természethez, nagyon szeretik az állatokat, az élőlényeket, illetve hozzánk került a Szent Anna óvoda, mint a óvodánk, és náluk is nagyon erősen jelen volt a zöld óvoda, a óvodában zöld óvodaként hívják ezt a programot, és úgy gondoltuk, hogy legyen meg az átmenet, az építkezés, ezért mi is ráültünk erre a programra.
1: Szintén 9 órától Tokai Adónk is külön műsorra jelentkezik még hozzá a kilátóval, melynek tartalma. Szakmai tanulmány után jártak a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés hallgatói, és bemutatjuk a Budapesti Zarándok Központot. Ajánlunkban Gadácsi Pétert, a Budapesti Zarándok Központ koordinátorát hallják.
4: Azért izgalmas és fontos a zarándoklat, mert hogy dolgozik a lélek, és a lélek mindig megteremti azt, amiért nekünk oda kellett menni. Ha elindulunk úgy zarándokolni, hogy ezt még nem is tudjuk, akkor is úgy fogunk visszajönni, hogy megtudtuk.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után kerengő. Pécsi Krisztina vendége ez alkalommal dr. Szarka László Csaba, geofizikus mérnök lesz.
5: Nem tudom, hogy honnan kezdjem, hogyha általános iskolás vagy óvodás koromtól, akkor minden érdekel, tehát 12-13 éves koromban fordultam kifejezetten a matematika és a fizika irányába. Ez aztán meghatározta későbbi sorsomat, mert matematika-fizika tagozatos gimnáziumban érettségiztem kitűnőre Nyíregyházának Rudi Gyula gimnáziumban.
1: 10 óra 45 perckor jelentkezünk majd a lélek szavával. A műsorban Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik, és folytatja a szent áldozásról szóló gondolatait.
6: Természetes, hogy az apostoli időben a hagyomány a Krisztus testében és vérében való részesedést az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott.
1: A 11 órai híreket cseperedőnk követi, melynek vendége Tajtini Lesó Györgyi, akivel a digitalizáció befolyásoló hatásáról beszélget Berec Renáta.
7: Ugyanúgy, ahogy megtanítjuk már óvodáskorban a kés és villa használatát, hiszen senki nem úgy születik, hogy késsel villával tud enni, ezt megtanítjuk nekik, mert mi is tudunk késsel villával enni. Viszont a digitális eszköz használatot is ugyanígy meg kellene nekik tanítani, de ahhoz a szülőnek is, és a felnőtteknek is tudatosan kellene tudni használni a digitális eszközöket.
1: 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. délben a harangszó alatt elmondjuk a Regina Célit, 12 óra 5-től pedig egyházi híreket hallanak Debnár Ádám szerkesztésében. Szólj Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben a mai napon Szent Pongrácz vértanúról lesz szó. Elmondjuk még az imát Cseperényi György vértanú boldoggávatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 óra 5-től a zenemestereiben a 2019-ben bemutatott Rocketman című életrajzi zenés film betétdalaiból válogat Vasvári Detti. Műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezem majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Lelki gyakorlatos ház építését kezdte meg a Miskolc melletti Nyéki Istvántó partján a jezsuita rendtartomány, elsősorban a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium diákjainak és jezsuita vezetésű közösségének. A ház védőszentjének Carlo Acutist választották, aki közel áll a diákokhoz, és maga is jezsuita iskolába járt Milánóban. Ez csak egy kis szeretke, egy kis ízelítő a Szív magazin legújabb számából, amelynek borítóján Szent Carlo Acutis látható kenguruban, napszemcsivel, laptoppal. Ő már a 21. század szentje, mondjuk úgy a fiataloké. 8 óra 24 perc van, és kitalálhatták már, hogy a jezsuita magazin várja önöket. Két példány van is a ma reggeli játékban. És hogy mit kell válaszként a 36-os körzet 510-610-es számon elmondani, ez elég egy-két gondolat. Dr. Lázár Imre kulturális attasé több országban is képviselte hazánkat aktív éveiben, Egyiptomban, Indiában például. Kérdésem az, hogy most kiről halljuk őt. Én több évvel ezelőtt találkoztam először dr. Lázár Imrével, akkor az egyiptomi éveiről, illetve az egyiptomi kolostorokról beszélgettünk, keresztény kopt kolostorokról volt szó, és akkor felhozta a következő könyve témáját, amellyel úgy érzi, hogy adós nem csak magának, nem csak annak, akiről szól, hanem mindannyiunknak egy hiátust szeretett volna, és töltött is be ezzel a művével, amelynek címe Szerelmem India. Kérdésem, hogy kiről halljuk őt most? Telefonszámunkat elmondtam, 36-os körzet 510-610-es, tehát egy nevet várok erre a telefonszámra. A pontos idő 8 óra 25 perc.
2: Ő is Delhiben élt, mondhatni, hogy két utcányira tőlünk, és amikor megérkeztem, kicsomagoltam, rögtön fölhívtam telefonon, és bemutatkoztam, és meglepetésemre ő azt mondta, hogy igen, hallottam rólad, már vártam, hogy hívsz. És mondtam neki, hogy hát most érkeztem, de amikor csak fogadni tud, én nagyon szívesen személyesen is találkoznék vele. Mikor kereshetném föl? És mondja, hát most. És akkor én mindent ott hagytam, a félig kicsomagolt bőröndöt, és elmentem Erzsikéhez. És ezek után a találkozásaink rendszeressé váltak, rengeteget mesélt nekem, nagyon sok kiállítása létrehozásában közreműködtem, részben azért, mert mi voltunk a kiállítás házigazdája a Delhi Magyar Kulturális Intézetben, ahol igazgató helyettesként dolgoztam először, és ezek alatt, a találkozások alatt ő rengeteget mesélt nekem. Elmesélte az egész élettörténetét, örökölte a szülei művészi tehetségét, és már a Királyi Képzőművészeti Főiskola szobrász hallgatója volt, Kisfaludi Stróp Zsigmond tanítványa, az egyik legtehetségesebb. Szobrásznak indult, és szobrász növendék volt a főiskolán, portrékat kezdett festeni, mégpedig fantasztikus tehetsége nyilvánult meg ebben, hiszen nagyon gyorsan, szinte néhány ecsetvonással meg tudott ragadni egy karaktert, és nem csak, hogy a külső arcvonásokat, hanem főleg a szemen keresztül a illető belső lelki világát.
1: Erre rátérünk, mert Gandinál is majd előjön ez.
2: Később nagyon fontos lett, de hát tulajdonképpen a megélhetésük egyik forrása ez volt, hogy gyorsan el tudott készíteni egy portrét, ami tulajdonképpen készpénzfizető eszközként funkcionált az ő útjuk során. Még egy fontos dologról nem beszéltünk, ami sorsdöntő az indiai úttal kapcsolatban, egy szicíliai álom. Szicíliában a születésnapján álmot látott, Nagykanizsán a nagyapja házában volt álmában, és ment le a sötét pincébe, és a sötét pince mélyén egy pislákoló fényt látott, és ahogy közelebb ment, egy fehér szakállú, hosszú hajú öregembert látott, a válla mögött egyik oldalon az anyja, másik oldalon az apja, és az öregember egy mécses tartott a kezében, és amikor ezt az apja felé nyújtotta, ez elkezdett hunyorogni, és majdnem kihúnyt. És álmában úgy érezte, hogy ezt meg kell akadályoznia, hogy ez a fény kihúnyjon, és előbbre lépett, és ahogy ezt az öregember meglátta, átnyújtotta neki, a lánynak a mécsest, azzal, hogy vidd el ezt a fényt a világ minden sarkába. Mondhatni egyébként, hogy ez az álom vagy jóslat egész életére vonatkozóan egy jóslat volt, hiszen ő a művészetét 4 kontinensre elvitte, de ami az indiai utazás döntő momentuma volt, az, hogy Indiába készültek, de még nem tudták, kihez menjenek. És amikor fölébredt az álomból, és elmesélte az édesanyjának, hogy mit álmodott, akkor az anyja határozottan kijelentette, hogy te az álmodban Rabindranath Tagort, a Nobel-díjas költőt láttad. Lefestette az indiai függetlenségi mozgalom szinte minden jelentős alakját. A Mahatma Gandhival való találkozására már régen-régen készült, mindenképpen szerette volna, ha találkozik Gandhival és lefesteti. Na most akkor volt Gandhi showmenete, ami után Gandhit börtönbe zárták. És írt egy levelet a hatóságoknak, eléggé naívan, hogy engedjék be a börtönbe, hadd fesse le Gandhit. Hát persze csípőből elutasították ezt a kérést, viszont nyitottak róla egy aktát, amelyben hát egy veszélyes Gandhi párti, Gandhi szimpatizáns, akit meg kell figyelni, és hát mondhatni, hogy onnantól kezdve minden lépésüket követte az angol titkos szolgálat. Sokáig nem tudott találkozni személyesen Gandhival, egészen addig, amíg 1934-ben, ugye ez 3 évvel később volt, mint hogy ők megérkeztek Indiába, 1934-ben Bangalore-ban végül is sikerült találkozniuk. Amikor Gandhi megérkezett, elég merészen azt mondta, hogy Bapuji, ez volt a kedves megszólítása Gandhinak, Bapuji, szeretném lefesteni. És a puritán Gandhi, aki minden ilyen dolgot hiúságnak és elvetendőnek tekintett, szinte fölháborodva azt mondta, hogy szó se lehet róla, egyáltalán miért akar maga lefesteni egy ronda öregembert. És akkor Erzsike azt mondta neki, hogy de én nem a külsejét, én a lelkét szeretném megfesteni. És akkor már Gandhi fölvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy hát nem gondolja maga kis csitrilány, hogy túl nagy feladat ez magának, hogy az én lelkemet lefesse. De Erzsikének is fölvágták a nyelvét, és azt mondta, hogy bizonyítsa be, hogy nem tudom. Na azt mondja, jó, holnap 1 órára jöjjön, 1/2 órát kap, 30 percet, 1 perccel se többet. Akkor készült el a híres portré, amit Gandhi annyira a magáénak vallott, hogy az ecsettel a saját szignóját is rátette erre a képre. 2 változata ismert ennek a képnek, mindegyiken van Gandhi aláírása. A képek a hagyaték elosztásánál sikerült elérnünk, hogy ez a bizonyos Bangalore-ban készült kép a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumba kerüljön. A másik egy pár nappal később készült portré Gandhiról, pedig Nagykanizsán a Túri György Múzeumban van. Ezt én azért mondtam el, hogy nagyon nehezen határozta el, hogy mi legyen a képeinek a sorsa, mert azt mondta, hogy inkább elégetem a képeimet, de ne kerüljenek olyan kézbe, és olyan szemek elé, akik ezt nem értik meg, és csak a anyagi értéket nézik benne, hogy egy aukción megvásárolják, és aztán magasabb áron továbbadják. Csak azok elé hajlandó tárni a képeket, akik ezt értik és átélik. És akkor elkezdtünk beszélgetni Erzsikével arról, hogy mi legyen a képek sorsa. És sokáig nem tudta eldönteni, aztán jelentkezett a Indira Gandhi Kulturális Központ, ami tulajdonképpen India kulturális örökségének összegyűjtése, dokumentálása, stb. Ők minden egyes képet, ami Erzsikénél volt, dokumentáltak, lefényképeztek, honlapra tették, ma is látható Indira Gandhi National Center for the Arts honlapján, és ők is kérték a képeket. És akkor Erzsike nagyon-nagyon, és én megmondtam neki, hogy legalább a képek fele Magyarországra kellene, hogy kerüljön. És akkor nagyon-nagyon nehezen végre csinált egy végrendeletet, amit keretszámokat tartalmazott, hogy milyen indiai és milyen magyar közgyűjtemény mennyit kapjon a képekből, és tulajdonképpen erre a testületre bízta, hogy hogyan osztják el. Amikor 2001-ben elhunyt, akkor a nagykövetség minden egyes festményét bevitte a nagykövetség területére, és az ott várt arra, hogy ez a szétosztás megtörténjen. És amikor én 2005-ben megérkeztem Indiába, tulajdonképpen rám várt ez a feladat, hogy ezt a elosztást és hát a végrendeletben szereplő közgyűjteményekhez való eljuttatást mind lebonyolítsuk. Ez egy nagyon nagy munka volt, és hát a legnagyobb részük, körülbelül a képek fele Indiába került, másik fele Magyarországra. A legtöbb kép Nagy Kanizsán van, de gyönyörű gyűjteménye van a Hopp Ferenc Múzeumnak is.
1: 8 óra 35 perc van, és az elmúlt percekben dr. Lázár Imre kulturális diplomatát, India kutatót hallottuk. Kérdésem pedig az volt, hogy kiről. Hozta Isten!
3: Szép jó reggelt kívánok, Hajdú László beszélek.
1: Önnek is szép jó reggelt kívánok. Halljuk tehát akkor azt a nevet.
3: Brunner Erzsébet.
1: Így van, Brunner Erzsébet. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok megfejtés jött Sár Erzsébet néven, és rá is kerestem Sár Erzsébetre. Ez most egy mellékszál, csak azért mondom el, mert valóban élt ilyen képzőművész, és szégyen, tényleg szégyenve mondom, hogy nem ismertem őt, pedig budafoki. Sár Erzsébet. Igen.
3: Érdekesség, hogy édesanyja is festőművész volt, a Sasbrunner.
1: Így van, a Sasbrunner Erzsébet, és nagyon érdekes az ő élettörténetük, ebből csak egy kis ízelítőt kaphattunk az elmúlt percekben, de lesz még alkalom arra, hogy egy hosszabb beszélgetést is műsorra tűzzünk dr. Lázár Imrével, aki még ismerhette Brunner Erzsébetet, és az a kaland, az a, hogy kijutottak Indiába szinte reménytelenül, pénz nélkül, és mégis sikerült Tagoréhoz. Egyébként most nekem nagyon furcsa, hogy Tagorét mondunk mindig, és itt Tagort hallottuk, de szerintem a magyar nyelvben Tagore az már Tagore fog maradni, amíg él.
3: Olvasnom ezt a könyvet, érdemes elolvasni.
1: Nagyon örülök, hogy egy, mondhatni, szakértővel állunk szemben akkor ebben a kérdésben, mert
3: csak egy olvasó.
1: Egy olvasó, de hát így is meghaladja, gondolom, a tudása az átlag emberét, hiszen Brunner Erzsébet hallottuk, hogy a kommunizmus éveiben igencsak el volt felejtve, sőt tagadva is a magyar kultúrpolitikában, és amikor Indira Gandhi, aki egyébként neki közeli szívbeli jó barátja volt, akiről számos portrét is festett, jött Magyarországra, Brunner Erzsébet képeket hozott. Na hát innentől kezdve ezt visszautasítani ugye nem lehetett, és innentől kezdve tette be az ő hagyatéka a lábát, akár a Magyar Nemzeti Galériába, akár más múzeumokba.
3: Igen, az indiai kultúrának van egy különleges varázsa, őket megragadta.
1: Így van, és hadd mondjam el ehhez, hogy Hajnóci Rózsa, Germanusz Gyula felesége, ugye, aki kint tanított Santiniketánban, és együtt töltöttek ott 3 évet, ír a Brunnerekről. de nem egész jó dolgokat ír, és amikor rákérdeztem erre, Lázár Imrénéről azt mondta, hogy két olyan világ van Hajnóci Rózsában és a Brunnerekben, hogy Hajnóci nem tudta megérteni az indiai kultúrát, mindig idegen volt számára, míg a Brunnerek rögtön magukba szívták. Tehát ők már itthon is vegetáriánusok voltak, ma talán vegánnak is mondjuk, mert nem hordtak például olyan ruhát, amely állatok kioltása árán, állatok életének kioltása árán készül, és a ruhájuk valami házi szőttesből volt, amit maguk szabtak, mint a ferences szerzetesek, úgy néztek ki, ebben járták a világot, és amikor Indiába léptek volna, de hát ezt ő nyilván jobban tudja, mert olvasta a könyvet, akkor azt hitték, hogy a Gandhi mozgalmához csatlakozókról van szó, akik házi szőttesben járnak.
3: Féltek is tőlük.
1: Bojkottálják az indiai, az angol gyapotot, de aztán végül csak sikerült megvetniük a lábukat, és ott is hunytak el mind a ketten Indiában. Anyja 1950-ben és 2001-ben pedig a lány Brunner Erzsébet. Nagyon szépen köszönöm, és akkor örülök, hogy ilyen jó helyre kerül a Szív magazin legújabb száma.
3: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, Isten áldja.
3: További szép napot kívánok.
1: Önnek is, és szerintem szép napunk lesz akkor is, ha esősre fordul, hiszen az eső, a múlt héten az eső volt a kapcsolat a reggeli játék zenéi között, most már nagyon ránk fért. És akkor a véradás ne maradjon ki. Akármilyen idő van, vért ma nem adhatunk Hevesvár megyében, de holnap három helyen várják önöket. Így 9-től 11.30-ig itt Egerben a civil közösségek házában lesz véradás, valamint Parádon a polgármesteri hivatalban 14 és 17 óra között, és szintén 14-től 17 óraig adható vér Szűcsiben a művelődési házban is, tehát a holnapi napon. Kedves hallgatóink, akkor zenével folytatjuk a reggeli játékot, utána pedig felkészülünk a következő kérdésre.

0: 8 óra 44 perc van, és épp program. Május 14-én szeretettel várja önöket a JASZ Múzeum 17 órától dr. Barna Gábor néprajzkutató előadására. A téma: egy statáriális ítélet és háttere 1852, a jászberényi Baranyi István halálra ítélt utolsó órái Ács Benyamin levele alapján. Ez az előadás címe. Az előadásra a belépés díjtalan. És ahogy nézegetem itt még a Brunner Erzsébetről készült képeket, van, ami Indiában készült, de bejárták ők édesanyjával az egész világot, aztán elvarrom ezt a szálat, szinte az egész világot mondhatjuk így. Van itt egy kép, egy elefánt mellett állnak, és ez egy óriási elefánt, én nem tudtam, hogy az indiai elefánt ilyen nagyra is megnőhet. És ugye volt, akik az Alpokon keltek át elefántokkal, hogy abban a csatában volt elefánt, amiről most hallunk, gyanítom, hogy nem. Csontos László író történészt hallják, aki legújabb könyvében egy igen jelentősnek mondható csatát dolgoz fel. Kérdésem, melyik csata ez? Egy város nevét várom, a 36-os körzet 510-610-es számra, a nyereményünk pedig a Szívújság legújabb példánya.
1: Volt egy nagy csata, 1588. október 8-án, ez egyébként városnak a napja is. Nem véletlen, hiszen a Rákóczi Zsigmond egri főkapitány később egyébként erdélyi fejedelemként fejezte be földi pályafutását. Tehát a főkapitány által vezetett magyar és jelentős számú német sereg legyőzte egyébként a 3-4-es túlerőben lévő törököket, ami a maga korában egy óriási dicsőség volt, Európa hírű győzelem, csak idővel kiment a köztudatból.
0: Tehát ez még a török időknek jócskán a dereka.
1: Igen, hát ez a hódoltság kora, mert nem volt török megszállt terület, mint Buda, vagy mondjuk Szeged, vagy Kecskemét.
0: Vagy Eger.
1: Eger ebben az időben nem volt, csak később foglalták el, ugye a 90-es években. Egyébként nem lehetett volna Rákóczi az egri főkapitány, de a hódoltság az olyan volt, hogy a magyarhoz is tartozott, meg a törökhöz is, tehát mind a kettő adóztatta.
0: Ez volt a legrosszabb.
1: Ezért néptelenedett el, és akkor az egész csetepati abból kezdődött, hogy nem akarta a töröknek kifizetni az adót, nyilván azért nem akarta kifizetni, mert egyben sok volt, kettő meg azért, mert a magyarok biztották, hogy ha török jön, akkor majd megvéd. Címmel. És akkor felbátorodott, a város megtogadta, tárgyalgattak csökkentésre, a török meg nem akart

0: engedni, mert ha azt mondja, hogy ha elengedi az adót, akkor jön a másik két tucat, hogy akkor ő sem akar fizetni. Tehát a török meg ezért a budai pasa személyesen rendelt el, de ő maga nem jött egyébként, hanem a sereget a fehérvári, akkor Isztolni Belgrádnak hívták egyébként, és jól és szerbek lakták Székesfehérvárt. Tehát a fehérvári Szandzsák-béket bízta meg, aki egy híres vezér volt, a Karalli nevű úriember, hogy ő vezesse a seregét, és ez a sereg jött bosszút állni. Nyilván a magyarok meg a németek a másik oldal pedig összegyűltek, hogy ugye megakadályozzák ezt, és ebből volt a csata egyébként. Vélhetően a templom egy része az megmaradt, tehát olyan szinten megmaradt, hogy ott még a magyarok voltak, tehát hogy nem győzték le őket, hanem időben jött a felmentő sereg.
1: És ez csata volt, vagy ostrom?
0: Tehát a várost azt ostromolták, de mellette volt egy nagy csata. A török sereg az egy nagyon nagy volt, a 15 éves háború előtti időszakban ez volt a legnagyobb török sereg, ami Magyarországon mozgott, tehát ez egy komoly jelentős csata volt, olyan 10-12 ezer fő volt a török sereg, volt tüzérségük minden. A magyarok és a németek olyan 2500-3 ezeren voltak, és tüzérség nélkül. És ennek ellenére megverték a töröket, de nagyon hosszú ideig tartott a csata egyébként, mert hát a kevés embernek azért sokáig tartott a sok törököt legyőzni, és úgy sikerült egyébként a
1: végén. Bocsáss meg, de a sok töröknek nem tartott volna sok ideig a kevés magyart legyőzni.
0: Hát,
1: mi múlott?
0: Hát a vitézségen. A vitézségen elsősorban, illetve a szemfülességen, és azon, hogy éjszaka volt, már sötétedett, mikor csata elkezdődött. Török nem látta, senki nem látta, hát ugye nem voltak kivilágítva a mezők, tehát nyilván csak ami a holdfény volt, annyiban látták az ellenséget, tudja, hogy mennyien vannak, akkor körbeveszik és legázolják. De hát nyilván nem tudták egyszer, másodszor pedig nagyon vitézül harcoltak, harmad részben pedig jött egy zseniális húzás, elfoglalták a török ágyújt, a tüzérséget a magyarok és a németek, utána megfordították az ágyukat, és saját ágyújával, tüzérségével lőtték a török tábort, és ez volt az, ami beadta a törököknek a kulcsot. Egyébként, hogyha még akarjunk, a csatában volt egy nagy trükk, ami megtévesztette a törököket, nevezetesen már sötét volt, és voltak, akik azt mondták a Rákóczi, hogy vissza kellene vonulni, mert kevesen vagyunk, fogyunk, stb. Két tisztje egyébként ezt javasolta neki, de Rákóczi azt mondta, hogy ő innen nem vonul vissza, hanem harcolnak tovább, és kitalálta azt, hogy volt egy német trombitás vele, ugye és régen a csatában a seregek hogy mozogtak, trombitán vagy dobon adták nekik a parancsokat, hiszen kiabált volna, az nem hallja senki a csata zajba. Tehát és akkor mondta a trombitásnak, hogy eredj el a szomszéd dombra, és fújd azt a jelzést, mint hogyha új friss német sereg jönne. És akkor a törökök megijedtek, hogy ez már így is nem bírnak semmit, és akkor egy teljesen friss német erősítés érkezik a magyarokhoz, és akkor közben még elfoglalták az ágyúikat is, amit megfordítottak, és a demoralizált török sereg teljesen megfutott. Tehát hogy olyan szint, hogy a tábort is ott hagyták. Tehát minden, ami a tábor volt, a sátraik, a felszerelésük, minden a magyar zsákmány lett.
1: Többet észre, mint erővel.
0: Igen, hát a Rákóczi egyébként híres vitéz volt előtte Szendrőnek, tehát ő egy igazi katonaember volt a Rákóczi Zsigmond, aki előtte Szendrővárának volt a kapitánya, és akkor a nagyságokat betartva, mert Eger az sokkal jelentősebb volt, mint Szendrő, és akkor utána lett Eger főkapitánya, tehát az egész Észak-Kelet Magyarországnak a egyik legfontosabb várát, hiszen Kassa volt a kamara székhely és az uradalmi központ, ugye, de a legfontosabb vára a török vidéken pedig Eger volt, és ennek lett a vezetője, egyébként pár hónap akkorában Rákóczi Zsigmond.
1: És a törökök mit csináltak, miután lefőtt a kávé? Mi volt az utóélete, a hatása?
0: Az, hogy jól megkergették őket, fülekig szaladtak, Putnoknál is, mert ugye idefele jövett, Putnok az egy ilyen palánkvár volt, kis kővár részekkel, néhány ágyúval, és akkor jött ez nagy török sereg, akkor egyébként meg tudta volna ostromon simán be is tudja venni, csak az időt nem akarták tölteni. Hát majd hazafele, mikor fel vagyunk pakolva, ráérünk, akkor ránk kell egy-két napot elszórakozunk, de ugye idefele jöttek, hogy a példás statuáljanak. Visszafele viszont kijött a putnoki magyar kapitány a lovasaival, aztán visszafele vert sereget a törököket, mert ugye akkor nem egy alakzatba mentek, hanem össze-vissza jöttek, akkor jól megkergett. Meg levágott belőlük, amennyit tudott. Tehát még Putnokon is megkergették őket.
1: És az adóval miért? Beszedték
0: még? Nem, hát hogy tudták volna beszedni, mikor elkergették őket?
1: A következő évben?
0: Természetesen nem fizettek. Hát ha megverték a törököt, minek fizettek volna? Ráadásul a Szandzsák-béget a csúfvereség miatt leváltották pár hónappal később.
1: De akkor Selyem Zsinór.
0: Nem Selyem Zsinór, már csak leváltották, áthelyezték. Azért Selyem Zsinór, tehát az nem volt olyan gyakori, mert akkor nem lett volna a török vezető. Tehát az nagyon ritkán volt, és általában csak a fővezéreknek. Ezt egyszerűen áthelyezték máshova a török bizottságban, csak egy alacsonyabb polcra. Az volt a tüntetésemmel Magyarországon jó volt lenni, mert jó az éghajlat, kellemes a környezet, ugye akkor nagyjából békesség volt, tehát különösebben nem kellett megszakadni. Voltak a bajvívások, ugye, tehát a szórakozás, ugye, hogy a magyar meg a török vitézek vívtak egymással, de különösebb háborúskodás akkor nem volt, mert elméletileg béke volt, csak a békében is voltak ilyen csatározások. Tehát ehhez képest, hogy áthelyezték mondjuk Szíriába, vagy ne adj Isten a perzsa határot, sokkal rosszabb volt, hiszen 40 fok, sivatag, stb. Tehát ahhoz képest a magyar éghajlat, hagyd nem mondjam, hogy a nyaralás volt.
1: Miért ezt választottad, ezt a történelmi eseményt? Ezt a mondhatjuk, hogy kevésbé ismert eseményt.
0: Hát éppen ezért, mert kevésbé ismert. Egyébként azért, mert ugye említetted is a három történelmi regényt, amit írtam, ugye, tehát Tatárjárás, akkor a kuruckor, illetve 1848-49. Na most akkor ugye volt egy hiátusom benne, ugye a török idők, amiről szerettem volna, én ez már úgy kb. Két éve megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne írni róla, csak hát ugye meg kell teremteni hozzá a feltételeket. Most jött össze városának a támogatása, vagy egyébként többen is támogatták, de volt a legnagyobb támogató benne. Ők a alapköltségnek egy jelentős részét vállalták, akkor azt mondtam, hogy a többit összeszedem mellé, és akkor elkezdtem dolgozni rajta, meg közben a pénzen is, és mire megírtam a könyvet, meg lett a pénz is.
1: A kötet alcíme, hogy a Rákóczyak csillaga. Ez mire utal?
0: Ugye Rákóczi Zsigmond, mint mondtam, ugye ő volt a főkapitány, de eddig a Rákóczi család az egy nemes család volt, de birtokos is volt, de egy olyan jelentősebb vidéki birtokos család. Rákóczi Zsigmonddal kilőttek, mint a rakéta, mondhatnám mai szóval, hiszen addig főleg itt Borsodban, meg Abaújban voltak birtokaik, a Sajó mentén itt ott, ugye, hát ugye innen származik a család is, és akkor ugye a Rákóczi Zsigmond volt még szentendrői kapitányként, aki szerencs haszonbérletét megkapta a királytól, mivel járt neki bizonyos összeg, ugye fizetség. Most a királynak nem volt készpénze, és akkor adta neki a szerencsi haszonbérletet, hogy amíg, ugye ez az azt jelentett, hogy amíg ugye azt a pénzt az adókból, királynak járó adókból vissza nem szedte, az addig járt neki, ugye az igaz ő birtoka volt. Na most itt két dolog történt. Az egy, Rákóczinak megtetszett szerencs, kettő volt pénze, és akkor megváltotta a várat a királytól, és akkor már szerencs az saját jogon, saját tulajdona lett, tehát elkezdett felfele menni a Rákóczi család, ugye, tehát elkezdett birtokot szerezni, útközben Egernek a főkapitány, de előtte nem sokkal megházasodott egy özvegyasszonyt, egyébként 26 éves özvegyasszonyt vett feleségül, de nem ez volt benne az igazán lényeg, az, hogy özvegyasszony hozott rengeteg birtokot. És a birtokkal a Rákóczi birtok megduplázott, megtriplázódott, főleg Zemplén és Hegyaljai birtokokat hozott, és akkor ugye egyszer rengeteg birtokot szerzett a Rákóczi, másodszor pedig mikor győzött, ez olyan nagy dolog volt, hogy a Prágában élő király egyébként, mert pont a Prágában élt, ugye a Rudolf volt, bárói címet adományozott Rákóczinak, sem egy gróf volt, gróf Rákóczi, és akkor a grófból lett báró, ami egy szinten feljebb volt, már ő, tehát bekerült a főnemesek közé. És akkor utána az már csak egy következő ugrás volt, amikor Egerből elkerült, hogy a végén erdélyi fejedelem lett. Tehát azért mondom, hogy indult egy átlagos vidéki jómódú nemesből, és az ország egyik legnagyobb embereként, ugye erdélyi fejedelemként fejezte be földi létét.
1: 8 óra 54 perc van, mi pedig a reggeli játékot fejezzük be, de a megfejtéssel nem maradunk adósak. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
2: Köszönöm,
1: köszönöm. Én is üdvözlöm, bár nem hallottam a legjobban.
2: A város, amiről szó van, a Szikszó, és az évszám 1588.
1: 1588, Szikszó, a szikszói csata, erről volt szó, amelyről talán mondhatom, hogy viszonylag keveset tudtunk, mondjuk azt, hogy hát nem eddig, de a közelmúltig, ahogy nézegettem a róla szóló forrásokat, hát nem olyan régen jelentek meg már a csata leírásáról szóló forrásokat, nem olyan régiek ezek, hogy, mint tudom én, ez annyira a köztudatban lenne. Pedig, ahogy olvasgatom az utóéletét, elég jelentős csata volt ez itt Magyarországon. Honnan tudta hát a megfejtést?
2: Hát néhány nappal ezelőtt megjelent egy híradás az interneten.
1: Értem. Akkor én is folytatom a híradást, miután öntől elköszöntem, és a szív legújabb számát fogjuk önnek elküldeni postán.
2: Köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen, hogy fölhívott minket reggel, és akkor folytatom ezt a kis ismertetését annak a programnak, ami ma lesz. Ugyanis Csontos László író és történész legújabb könyve a Szikszó 1588 a Rákóczyak csillaga címet viseli, és nemrégiben látott napvilágot, erről is hallottunk. Az aktualitás, hogy a történelmi regény kapcsán május 12-én, tehát ma kedden, 17 órától író-olvasó találkozót tartanak a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A moderátor szerepét Brézai Zoltán vállalta el. És ugye a könyv alcíme, hogy Csillag, ő volt a család csillaga, az üstökös, és ahogy nézegettem itt a csata lefolyását, állítólag akkor pont egy üstökös volt látható az égen éjszaka, aminek fénye annyira erős volt, hogy még a katonák is láttak harc közben. Hogy az legenda, azt nem tudom, kérdezzék meg Csontos Lászlótól ma 17 órától Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. Én köszönöm a zenei szerkesztést Túri Saroltának, a technikai lebonyolítást Kovaszinger Jenőnek, önöknek a figyelmet és megtisztelő hívásaikat köszönöm. Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok. A pontos idő 8 óra 57 perc.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolajtranzit rendeződés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolajvezeték tranzitjának zavartalanságát. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. A Rosszatom minden a Paks 2 projektet illető kérdése választ tud adni az új magyar vezetésnek, jelentette Alekszej Lihacsov. Az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt, Kapitány István nyilatkozatára reagált, miszerint szándékában áll felülvizsgálni az erőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit. Folytatódnak a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza kormány, majd összeül az új országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek. Az új kabinetben 16 tárcavezető lesz. Magyar Péter újabb erős politikai üzeneteket küldött. A miniszterelnök este soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy szombat délután 4 órát követően milyen döntéseket hoztak még. A kormányfő este a Facebook oldalán tette közzé a vonatkozó dokumentumot. Emellett felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy ne szerepeljen majd közös fotókon az új miniszterekkel. Gajdos László csütörtökön már miniszterként Szombathelyre látogat az aszbeszt szennyezés miatt, amelynek a megoldása Magyar Péter miniszterelnök számára is prioritás, közölte az RTL. A leendő élő környezetért felelős miniszter bizottsági meghallgatásán is azt mondta, mielőbb meg kell oldani a helyzetet. Szombathelyen megkezdődött az aszbeszt elszennyezett utcák bitumenes zárása, a végleges megoldás az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást igényelnek, közölte Nemény András polgármester a Facebookon. Már több napja nem lehet elérni az MVM Next online ügyfélszolgálatát és mobil alkalmazását, írja a 24.hu portál. A szolgáltató rendszer karbantartása hivatkozik, de továbbra sem tudni, mikor indulhat újra a digitális ügyintézés. A probléma miatt sokan nem tudják befizetni a számláikat. Komoly kockázat fenyegeti az európai légi közlekedést, miután áprilisban egyetlen repülőgép üzemanyag előállítására alkalmas olajat szállító tanker sem érkezett Európába a Hormuzi szoroson keresztül. A helyzet miatt egyes légitársaságok már járatokat törölnek, mások pedig jegyáremelésre kényszerülnek. Ha a helyzet hónapokig fennmarad, az akár az európai légiközlekedés volumenének jelentős visszaeséséhez is vezethet, közli az elemzői véleményeket az ATV.hu. Donald Trump amerikai elnök holnap és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Magyar személyiségekről neveztek el 7 utcát a magyarság számarányát tekintve szorványnak számító Nagybányán. Az átnevezések célja a város történelmi és kulturális örökségének megőrzése, a helyi közösség számára fontos személyiségek emlékének ápolása, közölte Pap Zsolt István, az Erdély város alpolgármestere. A rendőrök a múlt héten 6836 tehergépkocsit és 513 autóbuszt ellenőriztek, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. 2552 alkalommal állapítottak meg jogsértést, tudatták az egyhetes akcióval kapcsolatban. Olyan szignifikánsan megnőtt a gyermekkori balesetek száma az elektromos rollerek miatt, amire 25 éves pályafutása során nem volt példa, erről beszélt dr. König Róbert az Indexnek. A Szent János Kórház gyermeksebészet gyermektraumatológusa szerint az e-roller berobbant a hétköznapokban, a szabályozás pedig késik. A hagyományos kerékpáros isak nem védi az arcot, miközben a rolleres balesetek nagy részében pont az arckoponya sérül, fejtette ki. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzetbiztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesültek elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül, néhol hevesebb viharok is lehetnek. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást.
7: Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
9: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél. Előadása az Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények igazgatói számára tartott értekezleten hangzott el 2024. októberében.
10: Nem egy egyszerű téma keretében kerültünk itt össze, generációváltás az iskolában. Hogyan is értsük meg egymást? Arról szeretnék egy kicsit beszélni az elején, hogy mik voltak az én előzményeim, hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerülök én ide. Hát én rögtön egyetem először is. Édesapám nem engedte azt, hogy én pedagógus legyek. Tehát azt mondta, hogy ő is pedagógus, a pedagógus az a nemzet napszámosa, nem lehetek pedagógus, földrajz, történelem szakos tanár szerettem volna lenni, hát nem lehettem, ezért elmentem pszichológia szakra Debrecenbe. Mi történt? Elvégeztem a szakot, rögtön elkezdtem tanítani, és azóta is a tanári pályán vagyok, tehát, hogy aminek lennie kell, az előbb-utóbb bekövetkezik. A közös sorsunkat pedig onnan eredeztetem, hogy akkor, amikor ti elkezdtetek tanítani, akkor ti se ezzel a generációval kezdtétek, ahol most vagyunk, és ti is valószínűleg hasonló problémákkal néztek szembe, mint ahogy én is az egyetemen folyamatosan, ugye én elkezdtem majdnem a saját kortársaimat tanítani, és akkor egyre fiatalabbak jöttek, és már néha mi is ott állunk, hogy úristen, mit csinálunk ezekkel a gyerekekkel, annyira megváltoztak. És először szeretném magat bemutatni, lehet, hogy néhányan ismeritek is egyébként a munkáimat. A könyv az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, ez a tanár képzésben nagyon hosszú ideig kötelező könyv volt, több mint 10 000 példányban jelent meg, és ilyen nagyon tudományos neve van, hogy az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Debrecenből elkerültem az ELTÉ-re, és az ELTÉ-n csak ilyen tudományos szózatokkal lehetett könyvet megjelentetni, miközben tere van gyakorlati jellegű ismeretekkel. Tehát ez a gyerekeknek a megismerése és az osztályoknak a működtetéséről szól. Rengeteg gyakorlati dolog van benne, és Zoltán ugye mondta, hogy egy hidat szeretnétek képezni az iskolák és az egyetem között. Hát hagyd mondjam el, hogy az egyetem különböző tanszékei között is már is hidat képeztetek, mert én a két előző előadót nem ismertem, tehát itt találkoztam velük, úgyhogy már onnan is jön az újabb információ. És akkor az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága címkönyvnek az apropóján megjelent ugyanez HR-eseknek is, tehát az ELTÉ-ről elmentem, mert sajnos nem tudtam annyira gyakorlatias lenni, mint amennyire én szerettem volna, viszont Gödöllőre hívtak, akkor ott indult a HR szakot, az nagyon gyakorlatias volt a képzés, tehát megjelent az a másik könyv. Aztán pedig arról volt szó, hogy jó lenne valami a kommunikációról is, meg a konfliktusok kezeléséről is. Nektek is ajánlom nagyon sok szeretettel, és Zoltán tudja, mert már küldtem át neki PDF-esített formában ezekből a könyvekből. Ha bárkinek szüksége van rá, ír Zoltánnak, tőle megkaphatjátok, jó? Illetve, hogyha valami olyat kértek, amit megtaláltuk az interneten, és még nem küldtem el, nagyon szívesen átküldöm. Előadásaim is vannak fent a neten, hát élemedettebb koromból kiindulva elég sok mindent tudtam idáig csinálni. És egy nagyon lényeges dolog az Üzlet és Pszichológia című folyóiratban pedig az asszertív kommunikációról jelent meg egy nagyon jó kis tanulmányunk. Az volt a címe, azt írta a főszerkesztő, hogy ezt receptre kéne felírni, konfliktus helyett legyen asszertivitás. Tulajdonképpen minden, amiről most beszélek, részleteiben benne van ezekben a könyvekben, és ami most nagyon aktuális az az, hogy 2017-ben mi ketten létrehoztunk egy olyan könyvet, aminek az volt a címe, hogy generációsok. Tehát ugye a generációk, akik sokkot okoznak számunkra, és akkor rólam már majdnem mindent tudtok, még egy dolgot hadd osszak meg, 3 gyermekem van, a akik így végigmentek a különböző generációs körön, úgyhogy ott is rengeteg tapasztalatot szereztem, ugyanúgy, ahogy ti a saját tanítványaitokkal és a saját gyermekeitekkel. Mai előadásnak a célja az az, hogy a különböző generációkat ismerjük meg, és a két legfiatalabbat, a Z és az Alfa generációt, akik jelenleg a középiskolában, illetve az általános iskolába kerülnek szemmel elők. Hát mi is jellemző rájuk, nektek megvan a magatok tapasztalata. Én csak összegyűjtöttem mindazt, amit a könyvekben leírnak meg. Bevallom nektek őszintén, tanárszakosokat tanítok, és a tanárszakosoktól is összeszedtem egy csomó információt, mi az, amit tapasztalnak, mi az, amik ilyen általános generációs szokások, és mi az, ami nekik bejön, hogy hogyan érdemes velük bánni. Úgyhogy ezeket szeretném veletek megosztani. Hát a helyzet az az, hogy a technológia nagy mértékben megváltoztatta a szemléletmódot. A köznevelésben jelenleg tanulók, gyerekek, azok beleszülettek a Google világába. Szokták mondani, hogy még ott van a fenekükön a tojásé, hát ő rájuk a Google ragadt rá, de rendesen, ugye? Tehát, hogy ők már semmit el nem tudnak képzelni, anélkül, hogy a Google-be ne keresnék meg. És hát bizony, mi még az elmúlt évezredben láttuk meg a világot, és nekünk teljesen más tapasztalataink voltak, teljesen más a kiinduló pontunk, és ez rengeteg kérdés, meg konfliktust idéz fel. Nekem még eszembe jutott itt az előadásra való készülés közben, hogy 1995-ben én azon gondolkodtam, hogy egyáltalán elkezdjek egy számítógéppel foglalkozni, vagy olyan távol áll tőlem, hogy még véletlenül se egy könyvtári katalógust létrehoztak számítógépen, és szittam a mindenféléjüket, hogy miért nem lehet megmaradni a kis cetliknél, mert nekem az sokkal kellemesebb volt. Hát bizony ezeket a konfliktusokat, ezeket meg kell oldanunk, a kérdéseket meg kell válaszolnunk. Most, ahogy itt működni fogunk, különböző kérdéseket fogunk megválaszolni. A családban elkezdtünk találkozni velük. Nagyon érdekes, ide is két férfit rajzoltam fel, miért, azt nem tudom. Hát a tesztoszteron valószínűleg náluk jött ki a leghamarabb, amikor nem értettek egyet egymással, ugye? Tehát azért mi se értünk egyet mindenben az unokáinkkal, de azért mi egy kicsit lekerekítettebben tudjuk ezeket a dolgokat megbeszélni. Aztán jött a tanári. Hát bizony a tanáriba is azok az Y-generációs fiatalabb kolléganők már egy kicsit másképp gondolkodnak a dolgokról, mint mi. Na azt, amikor meg bemegyünk az osztályba, és mivel szembesülünk, akkor, amikor ott állunk, tanárként azt mondja a gyerek, hogy azonnali feedbacket kérek. Nálunk az egyetemen van olyan, hogy beküldi dolgozatát, 2 óra múlva ír, tanárnő, megkapta a dolgozatomat? Na, biztos nem ennyire durva nálatok a helyzet, de én, amikor először találkoztam ezzel, hát úgyhogy mindig azzal kezdem, a fél év elején az órát, hogy 48 óra reagálási időt kérnek szépen. Nekem az a normális reakció, nem az, ami nektek, hogy beírjátok, azt rögtön már 5 választ is kaptam rá. A következő, ott és akkor akarom csinálni, amikor nekem időm van. Szoktatok ilyennel találkozni? Hát ez a hihetetlen nagy szabadságvágy. Megvizsgáltuk egyébként, különböző generációkat vizsgáltunk, és azt találtuk, hogy az önállóságra való igény minél fiatalabb egy generáció, annál nagyobb. Az, hogy én akarom eldönteni, és mindenhol mindig adjatok nekem döntési lehetőséget, ez náluk hihetetlen erős. Hát a baby boom generáció mikor akar dönteni az iskolában? Megkaptuk a feladatot, aztán csináltuk, ugye? Tehát, hogy teljesen más a hozzáállásunk. Multimédiát akarok, minden órára tessenek nekem bejátszani valamit, hogy nekem az nagyon élményszerű és érdekes legyen. Mit érdekel engem, hogy a tanár magyaráz a táblánál, játssza le. Következő multitask vagyok, egyszer sokféle mindent tudok csinálni. Tehát akkor, amikor megkérdezem a hallgatót, hogy mit csinál, amikor ott a telefonját nyomkodja, hát egyrészt természetesen jegyzetel, de látom, hogy nem jegyzetem, mert egy videó megy előtte, és akkor azt mondja, hogy én úgy jegyzetelek, hogy közben a videót hallgatom, én egyszerre tudom a kettőt. És az, hogy játszva szeretnék tanulni, mert úgy sokkal könnyebb. Tehát legyetek szívesek mindig valamilyen játékos formátumba belerakni mindazt, amit tanulok. Hát milyen unalmas egy tanári magyarázat, játszunk már inkább. Az se baj, hogyha közben tanulunk valamit, de valahogy úgy tanítsátok már bennünket, hogy az hihetetlenül érdekes legyen. No, hát ehhez bizony változni kell, hogy így tudjuk tanítani őket. És most egy modellt szeretnék veletek megismertetni, ami egy kicsit elméleti lesz, de annál nagyszerűbb, mert hogy mindenféle változási folyamatot, hogyha megakad, ezzel a modellel értelmezni tudtok. A változás csak és akkor indul be, hogyha elégedetlenek vagyunk a jelennel. Azzal, ami most éppen van. Ha ti elégedetlenek vagytok azzal, ahogy most tudtok bánni a legifjabb generációkkal, hát akkor valószínűleg megfogalmazódott már bennetek, hogy valamit változtatni kéne. Nem rajtuk, mert rajtuk nem tudunk. Ők már ilyenek, amilyenek. Ők már ide születtek, neki már ez a kiinduló pont, hogy már pedig Google van. Neki nem az a kiinduló pont, hogy esetleg be lehetne menni a könyvtárba és megnézni valamit, mert az már őt nem érdekli. Mi még bemegyünk, imádjuk a könyveknek az illatát. Nem is tudom, hogy a fiatalok azok mikor vesznek a kezükbe könyvet. Egyébként egy iszonyatos élményemről hadd számoljak be. Elmentem Egerbe cipőt venni, és a cipőboltba egy apa, kb. Olyan másfél éves gyerek lehetett, így viszi a hátán a gyereket, a gyerek meg így tartja a kezébe a telefont, és ott össze-vissza magyarázza a telefon valamit. És oda mentem az apukához, és megkérdeztem tőle, hogy most ez egy olyan jó lehetőség lenne. Itt elmagyarázza, hogy az a piros cipő, az a zöld cipő, szálljon le a gyerek, nézzék meg, hogy melyik a nagyobb, melyik a kisebb, tehát hogyha már együtt vannak, akkor miért nem beszélgetnek? Hát én ezzel nem tudok beszélgetni. Ez csak olyankor van csend, amikor így húzolom, és nézheti a telefont közben. Úgyhogy ezek a gyerekek azok, akik 3-4 év múlva megjelennek majd az iskolákba is. Elkeserítő, de azért én még remélek, hogy van hozzájuk kulcs. A következő dolog, kell, hogy legyen egy elképzelt jövőnk. Az elképzelt jövőben sok minden beletartozhat. Beletartozhat az, és talán ez lenne a legjobb, hogy én tanárként tudok olyan körülményeket teremteni, ahol figyelő szemek néznek rám. Ez nem egy egyszerű dolog, de remélem, hogy a mai előadás végén néhány ötletet fogtok majd ezzel kapcsolatban kapni. Ha nincs elképzelt jövő, nem fogtok nekiállni a változásnak. Tehát nagyon fontos, mindig gondoljátok át, hogy mi az, amit szeretnétek majd mondjuk egy év múlva. És ezek után meg kell tenni az első lépéseket. Az első lépéseket már is teszitek ti is, hallgattatok előadásokat, még én is itt vagyok, hazamentek, mindenféle egyéb képzésekre jártok, úgyhogy ez így teljesen rendben van. Elkötelezettnek kell lenni. Az elkötelezettség az az, hogy nem adom fel. Nem sikerült, hála Istennek, valami új technikát tanultam, nem sikerült, hála Istennek, van egy munkaközösség, majd annak a tagjaival megbeszélem, hogy hát, ha másnak ugyanez a módszertan működik, és valamit egy picit után kell hangolni. Az elkötelezettség azt jelenti, hogy ténylegesen belül megvan az elhatározás, meg fogom csinálni. Ha nincs elkötelezettség, ha egy-két kudarc után feladom, akkor az tuti, hogy az a cél, az elképzelt jövő az nem fog bekövetkezni, és hogy ellenállás lesz benne, az teljesen biztos. Minden változással szemben van ellenállás. Mert miért is ne lenne? Hát az a könnyű, amit eddig csinálunk, idézőjelbe téve. Eddig az működött, de már nem működik. Tehát ilyenkor ezt az ellenállást valamilyen szinten érdemes lebontani, és az, hogy az ellenállást le tudjuk bontani, el kell engedni bizonyos dolgokat, és el kell fogadni bizonyos dolgokat. Az elengedésre javaslom annak a gondolatnak az elengedését, hogy ezek hülyék, és neki kéne változni. Nem fog menni. Inkább el kéne fogadni azt, el kell fogadnunk azt, hogy más módszertannal kell megközelíteni őket, és akkor fognak működni. Tehát, hogyha az eddigi kulcsok nem voltak jók, akkor érdemes más kulcsokat keresni, és ahogy hallottam itt a mentor-tanár képzéssel kapcsolatban, nem beszéltünk itt az előző előadóval, és mégis egy csomó olyan dolgot fogok majd mondani, amit már a tanárképzésben megvalósítanak, és ami még egy jó dolog volt számomra, az az, hogy nem csak a most tanárképzésben résztvevők számára nyitott ez a mentor-tanár képzési lehetőség, hanem akár utánképzés, szakképzési formában is elmehettek oda. A komfortzónában fejlődési lehetőség van, bár roppant nehéz kimásznunk a komfortzónából. Komfortzóna az, amikor bent vagyunk a tanárival, és közösen szidjuk az új nemzedéket. Mert hogy ez szörnyű. Hogy a mi jó kis módszereinkkel ezeket nem lehet tanítani. Mégis hogy képzelik? Aztán történik valami nagyobb dolog, ami kibillent bennünket a komfortzónából, és arra jövünk rá, így, hát lehet, hogy mégse csinálok jól mindent. Azért valami is picikét kéne változtatni. Tehát kikerülök a tanulási zónába, ahol fejlődési lehetőség van. És hogyha megoldok bizonyos problémákat, akkor a komfortzónám növekedni fog. Tehát, hogyha most sikerül megoldani valamit, a következő alkalommal, amikor ugyanazzal a problémával szembesülök, már semmiféle negatív érzésem nem lesz. Tehát ezért érdemes kijönni a komfortzónába, ugye, mert ez egy fejlődési lehetőséget okoz. Hát a kérdés az az, hogy hajlamosak vagyunk ennek neki látni? Akarunk mi ilyesmit csinálni? Nem kérek most elköteleződést, de legalább belül fogalmazzátok meg, hogy érdemes-e. Nem lesz egyszerű, energiát kell beletenni, de hogy megoldási lehetőségeket fogtok kapni itt az előadáson végére, ez teljesen biztos.

0: Szóval, hogy pedagógusként tudatos embernek kell lennünk.
1: Mire van szükség ahhoz, hogy tudatosak legyünk? Tanuljunk a saját tapasztalatainkból, saját hibáinkból.
0: Ki az, aki ezt azért meg szokta tenni? Tehát aki azért elgondolkodik rajta, amikor valamit... Proaktivitás jellemez benneteket valószínűleg. Mi ez a proaktivitás? Ezt is 100 000-szer hallottátok már valószínűleg. Reaktív meg proaktív ember. Mi a különbség a kettő között? A reaktív az mit csinál? Valamire reagál, a proaktív?
2: Megelőzi.
0: Az pedig előre. Így van, tehát előre gondolkodik. Megelőzi a problémákat. És probléma helyett legyünk megoldásorientáltak. Ez mennyire jellemző rátok? Most százalékot szeretnék kérni az eseteknek, mondjuk a 0-30 százalékában, 30-50 és 50 felett. Igen. Tehát mindig tegyétek fel a kérdést, amikor valami történt, hogy akkor merre van az előre, hogy tudom megoldani, mit kell tennem annak érdekében, hogy legközelebb ez ne forduljon elő velem. Most beszéljünk egy kicsit arról, hogy mik is ezek a generációk. Van-e erre vonatkozom bármilyen ötletetek?
1: Az azonos életkorú gyerekek vagy nemzedékeknek a hasonló élményei, tehát ugyanolyan körülmények között nevelkednek, ugyanolyan szocializációs hatások érik őket.
0: És a kohorsz élmények hatására az értékek is hasonlóak, valamint a preferenciáik, tehát hogy miket szeretnek. Meg fogjuk ismerni a generációs sajátosságokat, a generációk értékeit, preferenciáit, a működésüket, azt, hogy hogyan lehet működtetni őket, és egy generációs szinergiát jó lenne létrehozni velük, ugye a win-win, ezt ismeritek, ugye a nyertes-vesztes helyett inkább a nyertes-nyertes, és próbáljuk meg újra keretezni a generációkról kialakított véleményünket. Tehát, hogyha egy kicsit pozitívabban tudjuk látni azt, amit itt hallottunk, hogy gyorsan azonnali visszajelzés akarnak, és úgy érezzük magunkat, mintha egy puskával soroznának bennünket le, mert nincs időnk átgondolni, ugye, mert mi teljesen más tempó szerint haladunk, akkor, ha át tudjuk keretezni, jó, és akkor ők is átkereteznek majd, akkor ők is egy kicsit lenyugszanak, aztán más szemüvegen keresztül néznek bennünket. A veteránok, ők azok, akik már nyugdíjasok, körülbelül 2 millió a létszámuk, ők nagyon nehezen tudnak megbirkózni az internettel, meg ezekkel a kütyüs dolgokkal. Ők digitális analfabéták, ők egy munkahelyen dolgoztak hosszú időn keresztül. Édesanyám, ahol elkezdte, onnan ment nyugdíjba. És ő azt gondolja, veterán létére, hogyha majd ő azt mondja az unokájának, hogy sütöttem nagyon finom sütit, gyertek el hozzám, akkor el fognak menni. Nem. Az unokája odaáll a kerítéshez, azt mondja, mama, elvitelre lehet? Miközben ő beszélgetni szeretett volna. Az unoka meg éhes volt. És finom a csüt a nagymama. Tehát, hogy hát nehéz ezt így összerakni. Igen. Tehát a lojalitás, becsületesség, önfeláldozás jellemző rájuk. Melyik Z és alfa generációsra jellemző ez a három érték? Biztos van valamennyi, de hogy nem olyan nagy létszámban, az teljesen biztos. Nagyon fontos a család és az emberi kapcsolatok, meg a kemény munka. Először az Y-osokra mondták azt, hogy ezek nem akarnak dolgozni. Nekem 3 Y-os gyerekem van. Tudjátok, mikor akartak dolgozni? Amikor értelmét látták a munkának. Az, hogy ők beüljenek valahol 8 órán keresztül, és csak ott üljenek, meg dumáljanak, az nem. De akkor, hogyha értelmét látja a munkának, éjjel 3-ig is képes dolgozni. Tehát megfelelő céllal hajlandóak ők is. Mi vagyunk a 46-tól 64-ig születettek. Még azért vagyunk néhányan, akiknek nyugdíjat kell majd fizetni, de ránk is még a realizmus, tehát reálisan ítéljük meg a dolgokat, és az, hogy a munkát tiszteljük, ez biztos, hogy így van. És eléggé tapasztaltak is vagyunk. Tehát, hogyha a baby boomból van benne valaki az iskolai igazgatói székbe, szerintem az iskola az nem jár rosszul, mert hihetetlen sok energiát és tapasztalatot bele tudunk vinni. Találékony, tekintély és szabálytisztelők is vagyunk. Tehát nekünk nem kell elmagyarázni, hogy mit lehet és mit nem. A változásokat sokszor nehezen éljük meg, kedveljük a bejáratott sémákat, tehát amit én mondtam arról, hogy nem akartam elkezdeni használni a számítógépet egy könyvtári katalógusnak a megnézésére, mert tök jó volt nekem az a kis kártya. Nehéz lépést tartani. Abszolút el tudom képzelni azt a szituációt, amiben ti benne vagytok az iskolába. Nehéz, én is számtalanszor átélem azt, hogy a hallgató mondja, hogy a mit tudom én milyen rendszert használja, gőzöm nincs, hogy mi az. De hallját, hogy azt mondanám, hogy hát én ezt még véletlenül se tudom. Következő alkalommal jöjjön, azt mutassa bennünk. Tehát, hogy szokták mondani, hogyha kapunk egy citromot, csináljunk belőle limonádét. Nagyon-nagyon jól érzik magukat a hallgatók, hogy megbízom őket olyan feladattal, amihez ők értenek. Hát nekem meg milyen jó, hogy nem kell utána néznem, hanem ő kihámozza a lényegét, ugye? Néha nem ismerjük el a fiatalok tudását, hogyha meg tudjátok tenni, hogy elismeritek, hogy van olyan, amit ők jobban tudnak, mint ti, nagyon hálásak tudnak lenni, érte? Az X-generáció, ők voltak a kulcsos gyerekek. Szülők a nyakába akasztották a kulcsot, aztán reggel elmentünk, suli után meg hazamentünk. Igen, mert olyan szülők közül nagyon sokan voltak, akik nem csak a normál munkaidejükben dolgoztak, hanem akkor még úgy hívták, hogy GMK, meg Maszekol, meg ilyenek, mert muszáj volt, hogy el tudják tartani a családot. Nagyon önállóak voltak, vagy önállóak az X-generáció. Nagyon akarnak bizonyítani jelenleg is. Jelenleg is. Tehát erre vigyázni is kell, mert hogyha túl bizonyítani, és tökéletességre akarnak törekedni. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ezt el kéne engednünk. És inkább precízeknek kellene lennünk a perfekcionizmus helyett. Mert amikor vezetői székben ültem, és az én munkatársaim tökéletességre törekedtek, miközben mondtam, hogy küldjenek el két adatot, és a két adathoz küldtek három oldalas magyarázatot, na akkor én azt mondtam, hogy kifekszeg az egész, és akkor jöttem rá, hogy nem jó a perfekcionizmus. Tehát, hogy mindig arra kértem utána már a munkatársakot, hogy pontosan nézzétek meg, hogy mit kell, és csak annyit küldjetek, ne küldjetek többet, mert azzal csak rontjátok az én munkámnak a minőséget. Ami biztató az az, hogy az X-generációnál ez a lifelong learning, ez nagyon mélyen beégett, mert tudjuk, hogy változnunk kell, viszont a munka és a magánélet egyensúlyát még nem biztos, hogy tudjuk. És most már egy új fogalom jött be egyébként a munkavilágába, ez a munka és a magánélet harmóniája. Mi a különbség a kettő között? Harmónia és egyensúly. Mi a kettő közötti különbség? Nem biztos, hogy fele-fele. Tehát a harmónia már az, hogy mi az, amit én el tudok viselni, mi az, amit a család el tud viselni. Tegyem össze egy egységes egészé a munkát és a... Lehet, hogy van olyan életszakaszom, amikor kicsit több időt tudok a munkára fordítani, de kevesebbet a magánéletre, vagy éppen amikor a gyerekek megszületnek, meg mit tudom én, 4-5 évesek, amíg nem lesznek, addig jobb, hogyha inkább a családra áldozom azt az energiát. A technikával próbálnak lépést tartani az X-esek, ugye? A magánéletben nagyon gyakran gondok vannak, pontosan emiatt, mert a munka és a magánélet harmóniája, az nem tud létrejönni. A lojalitás megvan az X-esekben is, és féltik a munkahelyüket egyébként az Y-osoktól. Tehát az újonnan bejövőktől féltik, mert hogy azok sokkal több mindent tudnak például az informatikai dolgokról, és így fogják a székeiket, és azért, mert nagyon gyors karrierben részesültek a hihetetlen munkamánia miatt, ezért sokan ki is égnek olyan 50 éves korukra körülbelül. És ami nagyon átgondolandó, hogy az X-esek közül sokan vannak olyanok, akik direkt nem akarják engedni a fiataloknak a karrierváltását. Küzdjenek meg ők is. Én is megküzdöttem. Stresszesek vagyunk, és önmarcangolók. Hát látom, hogy jól az a leírás, ugye? És ami fontos még ezt nektek, mint X-es szülőknek hadd mondjam, a gyerekeknek mindent is meg akarunk adni. Miközben, hogyha túl sokat kapnak, akkor nem fogják értékelni. Tehát ez kezdődik ott, hogy amikor kicsik voltak ezek a gyerekek, és otthon hagyták a 10 óraiokat, akkor rohantunk utánuk kocsival, hogy nehogy véletlenül ma éhen maradjon az a szegény gyerek, ugye? És akkor ezzel azért el tudjuk rontani őket, de ugyanígy egyébként az iskolában is, hogyha vannak bizonyos megállapodásaink, hogy mit és hogyan kérünk, és ezeket nem teljesítik a gyerekek, akkor ezt érdemes visszajelzni, és ne nézzük nekik el, mert akkor nagyon elneveljük őket.

0: Folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél.
1: Jöjjön az Y generáció, 82-95 között születtek, itt már rengeteg válás, csonka családok, férfi minta nincsen, főként a nők nevelik a gyerekeket, főként a fiúk voltak veszélyeztetettek, már közösségi életforma nincsen, van viszont rengeteg internet, interneten keresztüli kapcsolódás, kedvező ösztöndíjprogramok, korlátlan információ, és nincs szükség a személyes együttműködésre. Egyszer mentem be a fiamnak a szobájába énekel, és hallok egy másik hangot, és mondom, ez micsoda? Anya, hagyjál már, Afrikában van egy srác, akivel szoktunk így együtt énekelni. És akkor kiderült, hogy mit tudom, ez egyik az altót, a másik meg a mezzót énekli, és tök jól megvoltak. Nem is ismerték egymást, soha csak így megbeszélték, hogy minden héten egyszer van egy óra, amikor ők együtt próbálnak. Tehát ők már digitálisak, bumeráng gyerekek. Mit jelent ez, hogy bumeráng gyerek? Visszapattan. Tehát elköltözik, nem jó neki, visszapattan, és anyucina olyan boldogan fogadja, hogy nem igaz, ugye? Állandó versenyhelyzetet produkáltak, viszont szoronganak a kapunyitási pánik miatt. Tehát régen kapuzárási pánik volt, az Y-sokkal pedig megjelent a kapunyitási pánik. A fiam azt mondta nekem, hogy anya, nem tudom, hogy kell azt csinálni, hogy akkor most megnősüljek. Annyi nehézséggel jár és felelősséggel, hogy én nem tudom. És elkezdett járni pszichológushoz, 2 évbe tellett, aztán 2 év múlva azt mondta, hogy most már tudom. Tehát a kitolódott életkezdés, a gyerekvállalásnak az eltolódása, ezek mind mindennek a következményei. Viszont az életvezetése az olyan szempontból tudatosabb, hogy a munka-magánélet egyensúlyát kialakítja. Délután 4-kor, ha vége a munkának, nincs olyan feladat, amit ő csinál. Kivéve, hogyha valami nagyon érdekes feladatra be tudják húzni. Tehát neki az, hogy egyszer éjjel 3-ig dolgozon, másik nap meg 11-ig, hogyha be van fejezve fel, neki az elfogadható munkarend. Tehát nem a 8-tól 4-ig. Nagyon fontos az, hogy narcisztikus monások alakulnak ki náluk, ugye? Én, majd én megmondom, én vagyok a középpontban, miért tudja megtenni? Hát azért tudja megtenni, mert mi meg hátulról szülőként támogatjuk, ugye? Ahelyett, hogy magunkra is figyelnénk. Tehát most már ez a feladatunk, hogy magunkra figyelnek. Éppen ez, tehát nagyon türelmetlenek is, ha valamit nem kaptak meg azonnal abba a pillanatba, add ide, légy szíves, a folyamatos visszajelzés már náluk is megjelent, az Y-nál is, aztán ez csak növekszik. Ami gondot jelentett az Y-osoknál, az, hogy az elvárások hihetetlen magasak voltak, és a szülők azt helyezték vissza nekik, hogy te vagy a szuper, és utána megjelent a realitás.

0: És ennek a kettőnek a különbsége nagyon nagy szorongást jelentett számukra. Jelenleg is ők az a generáció, ahol a legtöbb ilyen jellegű gond van, és ők járnak a leginkább pszichológushoz. Tehát nekik jó, hogyha ezt meg tudják oldani. És akkor nézzük az Z-generációt, ők már digitális benszülöttek. A legkisebb létszámú, legoktatottabb, a legkisebb családba születnek. Tehát általában úgy, hogy van egy nagymama, van egy anya, meg van egy gyerek, aztán csók. Nincsenek már családi kötelékek, nincs már a családi szocializáció, nincsenek férfiak a családban. Ezért fantasztikus dolog az, hogy itt is egy csomó férfit látok iskolaigazgatóként. És egyébként meg nagyon nagy boldogság számomra azt tanítok az EK-n a tanárképzésbe, egyre több férfi jön levelező tagozatra pedagógusnak. Teljesen megdöbbentő, de nagyon jó érzés. És azt mondják, hogy kiégtek versenyszérába, és ezért jönnek megpihenni tanárok. Hát így legyen! Ami nagyon fontos a Z-generációnál, ez a mozaikszerű érettség. Tehát, hogyha tanítotok Z-generációt gimibe, nagyon-nagyon jó az intelligenciájuk, ugyanakkor az érzelmi érettségük hihetetlen alacsony, nem tudják kezelni az érzéseiket. Tehát, hogyha abba tudtok nekik segíteni, azzal ők nagyon jól járnak, és ezért fontos például a mentortanárképzés, mert tudom, hogy ott ez a témakör nagyon előtérbe van, hogy hogyan lehet segíteni az érzelmi intelligencia fejlesztését. Sokkal tudatosabbak, tehát ez a környezeti tudatosság, ne dobjuk ki a műanyag flakont, hanem tényleg gyűjtsük. Tehát azonnaliság, abban a pillanatban kérem a visszajelzést, inger küszöbük magas, hát ha állandóan filmeket meg videójátékokat néznek, mindig megy be a fülükbe a zaj, a szemük állandóan villódzik, mind a két területen, akusztikusan és vizuálisan is nagyon magas az inger küszöb. Multitasking, nagyon megy náluk, élményes képközpontúság. Gamification, tanítsatok úgy, hogy legyen benne a játékosítás, mert egyébként ők nem köthetők le. Tehát versengenek, ugye? Pontokat gyűjtenek, kuponokat gyűjtenek. Ami fontos, és ezt nap mint nap megtapasztaljátok, hogy az Z-generációnál az állandó online tér nagyon sok viselkedés és személyiségbeli torzulást okoz. És még nem járunk az alfa generációnál. Az, hogy ő nem tud egyszerre egy helyre koncentrálni, ezt szoktátok tapasztalni? Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy na most figyeljetek, akkor is 25 felé. Mire állandó a figyelem megosztásuk az online térben, ez nem tud kialakulni. Társas viselkedésükben is rengeteg probléma van. Türelmetlenség. Hogy látjátok most egyébként, tehát az, hogy szünetben nem játszanak egymás, az egy társas viselkedésbeli probléma. Most, hogy már a telefonokat összeszeditek, van valami változás?
1: Egyébként beszélgetnek egymás.
0: Jól látható.
1: Nem mennek az udvarra, például szünetben.
0: Tehát elkezdődött a kapcsolódás, csak még a kapcsolódásnak nem a megfelelő formájával szembesül. Tehát ezért például az agresszió kezelés elég nagy fokú jártasságot követel a pedagógusoktól. Az alfa generáció digitális ninja. Mit jelent az a szó, hogy digitális ninja? Mindenhez is élet, így van. Tehát a digitális dolgokon állandóan mindig villódzik, hol ide kap, hol oda kap, ők aztán lekaszabolják az összes digitális dolgot, mindenhez értenek, így van. Multitasking, ez már volt az Z-generációnál is, folyamatos technológiai váltások miatt innovatívabb a gondolkodásuk. Szoktátok ezt érzékelni, hogy innovatívabb a gondolkodás? Nem, nem jön át az iskolába, ugye? Tehát ott a játékok között, hogyha abban mélyen beleásnák magukat, biztos, hogy nagyon sok innovativitást találnának, de nem tudják áthozni az iskolában. Személyes verbális kommunikációnak a fejletlensége. Érzékelitek? Sajnos igen. Ki tudják mondani és meg tudják hallgatni úgy a másikat, hogy nem vívják ki a másik haragját? Nem. Tehát pont amit mondtál, úgy odavetik azt a 3-4 szót, hogy utána aztán kaszabolnak, ugye még képzeletben is. Szociális készségek fejletlensége nagy mértékben tapasztalható az iskolákban. Szeretnék nektek ajánlani egy oldalt, ez pedig a Kesjár Csaba általános iskolának az oldala. Nézzétek meg, nagyon sok jó ötlet van rajta, hogy ők az érzelmi intelligenciát hogy fejlesztik. Autóversenyző volt, és a 7 szokás programot beindították, gyönyörűen le van írva, hogy ők miket csinálnak. Én voltam náluk látogatni. Bementünk az osztályba, nem volt ott a pedagógus, a gyerekek mindegyike így kereste a szemünket, nem egyszerre, hogy na akkor köszönjetek, hanem mindenki jó napot kívánok, jó napot kívánok, és utána, mintha mi sem történt volna, elkezdtek egymással beszélgetni. Tehát ők ott megtanulták azt, hogy bent vannak negyed órával az első óra kezdet előtt, és az alatt a negyed óra alatt, akit meg tudnak, megszólítanak, szia, mi történt veled tegnap, és értő figyelmet adnak nekik. És mire kezdődik 8 órakor az oktatás, addigra a nagy érzelmi viharok levezetődnek. Mert ha már két gyereknek el tudom mondani azt, hogy tegnap milyen hülyék voltak az én szüleim, akkor már megkönnyebbülök, és tudok úgy beülni a pedagógusnak az órájára, hogy már tudok figyelni. Tehát ezeket a módszertanokat érdemes megnézni, tényleg menjetek fel, sőt, én azt ajánlanám, iskolaigazgatók vagytok, bízzatok meg két pedagógust, nézzék meg, legyen olyan, aki az első szokás nézi, legyen, aki a másik, és számoljatok be hétről hétre egymásnak, nagyon jól követhető programot mutatnak be, érdemes ezt alkalmazni. Nagyon fontos, az alfa generációnál már csökken a netfüggés. Kutatások ezt írják le, hogy a Z generációhoz képest már csökken a netfüggés, és megvan ugyan a szociális izoláció, de sokkal nagyobb a szociális kapcsolatok iránti igény. Tehát ők könnyebben bevonhatóak, mint a Z generáció volt bevonva a szociális kapcsolatokba. Tehát, hogyha csináltok csoportos feladatokat, akkor ők könnyebben, ha meg tudjátok beszélni, hogy a csoporton belül milyen fő funkciók vannak, könnyebben együttműködnek egymással, mint az ezelőtti generáció. Azt tudtátok, hogy a 14 éveseknek a 20%-a már online értékesítéssel keres pénzt? Magyarországon is. Hihetetlen. Hihetetlen. Nem gondoltam volna. Sokkal függetlenebbül szeretnének tanulni, hogyha órán is meg tudjátok tenni azt, hogy önállóan adtok feladatokat, és amikor kész vagytok, oda mentek hozzá, és leellenőrzitek, a kevesebb kötöttséget meg tudjátok valósítani, akkor ez nekik jobb. Hogy ez mennyire megvalósítható, nem tudom. Órai figyelemre vonatkozóan 7-20 percig tudnak figyelni. Csoportos interaktív feladat, kutatómunka projektek. Tehát a csoportos feladatoknál nagyon lényeges, hogy adjatok szerepet. Legyen olyan, aki az időt méri például. Nagyon fontos, hogy ők boncolgatni akarják, át akarják élni azt, amit tanulnak. Tehát, hogyha ennek a megbeszélésére tudtok időt adni, tudom, hogy nagyon nehéz, de akkor sokkal könnyebben tanulnak. A hasznosság. Mire lehet hasznosítani? Anélkül semmit ne tanítsatok, hogy ezt el nem mondjátok nekik. Mert ez a legfőbb igényük, hogy legyen haszna a dolgoknak. Tehát matekból simán csak 100% számítást tanítani ezeknek a gyerekeknek kész öngyilkosság. De hogyha azt tudja, hogy anyádék, apádék felvették a hitelt, hány százalékra vették fel, legközelebb kérdezd meg, és akkor elkezdjük számolgatni, hogy 4 év alatt mennyit fizettek be a, mit tudom én, 6%, ha csak 6%-os kamatos kamat. És megérti, az biztos, hogy akkor rendesen meg is fogja tanulni. Kérjetek tőlük tanácsokat bizonyos dolgokra. Sokkal gyengébb az olvasási készségük, és fejletlenebb a gondolkodásuk. Tehát hiába használják a rengeteg IK-t és eszközt, meg kell velük tanítani. Ha nem álltok ott mellettük, akkor tök felesleges az a rengeteg időtöltés, amit ők ezen a téren eltöltenek. Ahelyett, hogy elmélyült asszociatív tudásuk lenne, zanzásítva a netes tartalmak, ugrálnak. Tehát ezt is, hogyha meg tudják tenni úgy, hogy ti vezetitek az ő információszerzésüket, ez jó lehet. Tehát IKT eszközöket sokkal gyakrabban használnak, a tempójuk sokkal gyorsabb, az időt abszolút nem tudják kezelni, más az értékrendjük, de hogy hihetetlenül szabadságorientáltak, ez teljesen biztos. Úgyhogy ezért is jelent nagy kihívás. Ami fáj és ami bosszant, kérek 3 ilyen dolgot. Mi az, amivel gondotok van az alfa és az Z generációnál? Egoisták! Hát a szülők nem tudnak velük mit csinálni. Gondoljátok el, hogyha ez a kisgyerek ott az apja vállán hajlandó csak békében maradni, mit fog kialakítani benne a szülő, hogyha ezt a dolgot nem tudja másfél évesen megoldani? Akkor az egoizmusuk az nagyon ki fog majd alakulni. Igen, és akkor ami örömmel tölt el, gondolkodni tanítás, nyitottság, egyéni tanulási stílus. Ismeritek ezt a vizuális, akusztikus, kinesztetikus tanulási stílus kérdőívet? Érdemes megnézni, hogy az osztályban hányan vannak azok, akik a vizuális ingerekre tudnak reagálni, hányan az akusztikusra, és van-e olyan, aki a kinesztetikusra. Ezeknél a gyerekeknél sokkal több a kinesztetikus, mint a megelőző generációknál is. Tehát ezért érdemes kinesztetikus feladatokat adni nekik, ez a vakkérdőív. Csak elmondom, nagyon nagy tanulsága lenne. Most azt mondanám nektek, nem csináljuk meg, mert időnk nincs, hogy írjátok le a jobb kezetekkel, amit szoktatok használni, a neveteket teljesen írjátok ki. Mit gondoltok, milyen gyorsan és milyen hatékonysággal csinálnátok? Gyorsan és jó lenne, ugye? Utána, hogyha azt mondanám, hogy és a másik kezeddel, az lassabb, és a végeredmény az valami szörnyűség, ugye? Na, hát ezt arra hoztam tanulságul, hogyha a generációkat át akarjuk alakítani, azt akarjuk, hogy pontosan ugyanúgy működjenek, mint ahogy mi működünk, akkor nekik ez lesz az érzésük, mint hogyha állandóan a másik kezükkel kellene élni.
2: Kedves hallgatóink, dr. Mészáros Aranka egyetemi docenst hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Mai műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Pap Ildikó, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Folytatódnak a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza kormány, majd összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. Az új kabinetben 16 tárcavezető lesz. Magyar Péter újabb erős politikai üzeneteket küldött. A miniszterelnök este soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy szombat délután 4 órát követően milyen döntéseket hoztak még. A kormányfő este a Facebook oldalán tette közzé a vonatkozó dokumentumot. Emellett felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy ne szerepeljen majd közös fotókon az új miniszterekkel. Alkotmányozási folyamatba kezdenek, jelentette be a leendő igazságügyi miniszter. A folyamat társadalmi és szakmai egyeztetés mentén zajlik majd, amelyben prioritást élvez az országgyűlés is, ismertette bizottsági meghallgatásán Görög Márta. Ma 16 órakor lejár a határideje annak, hogy az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok eltávolítsák a kampányidőszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják ezeket, de annak költségét kiszámlázhatják. A Rosszatom minden a Paks 2 projektet illető kérdésre választ tud adni az új magyar vezetésnek, jelentette ki Alekszej Lihacsov. Az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt Kapitány István nyilatkozatára reagált, miszerint szándékában áll felülvizsgálni az erőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányában, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendeződés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Gajdos László csütörtökön már miniszterként Szombathelyre látogat az aszbesztszennyezés miatt, amelynek a megoldása Magyar Péter miniszterelnök számára is prioritás, közölt az RTL. A lendő élő környezetért felelős miniszter bizottsági meghallgatásán azt mondta, mielőbb meg kell oldani a helyzetet. Szombathelyen megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása, a végleges megoldása az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást igényelnek, közölte Nemény András polgármester a Facebookon. Komoly kockázat fenyegeti az európai légiközlekedést, miután áprilisban egyetlen repülőgép üzemanyag előállításra alkalmas olajat szállító tanker sem érkezett Európába a Hormuzi szoroson keresztül. A helyzet miatt egyes légitársaságok már járatokat törölnek, mások pedig jegyár emelésre kényszerülnek. Ha a helyzet hónapokig fennmarad, az akár az európai légiközlekedés volumenének jelentős visszaeséséhez is vezethet, közli az elemzői véleményeket az atv.hu. Donald Trump amerikai elnök holnap és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél évvel teltével találkozik újra. Magyar személyiségekről neveztek el 7 utcát a magyarság számarányát tekintve szorványnak számító Nagybányán. Az átnevezések célja a város történelmi és kulturális örökségének megőrzése, a helyi közösség számára fontos személyiségek emlékének ápolása, közölte Pap Zsolt István, az Erdélyi város alpolgármestere. Krasznaorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzetbiztonsága című regényért, valamint teljes életművért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesültek elismerésben 4 különböző kategóriában, a díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át. Olyan szignifikánsan megnőtt a gyermekkori balesetek száma az elektromos rollerek miatt, amire 25 éves pályafutása során nem volt példa, erről beszélt dr. König Róbert az Indexnek. A Szent János Kórház gyermeksebésze, gyermektraumatológusa szerint az e-roller berobbant a hétköznapokban, a szabályozás pedig késik. A hagyományos kerékpáros sisak nem védi az arcot, miközben a rolleres balesetek nagy részében pont az arckoponya sérül, fejtette ki. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül, a csúcshőmérséklet 18-20 fok körül alakul. Az ország jelentős részére első fokú időjárási figyelmeztetés van érvényben, hevesebb viharok is lehetnek. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: A következő fél órában dr. Szarka László geofizikus mérnökkel beszélgetünk. Számos kitüntetés birtokosa a tudományos kutató, aki az MTA rendes tagja, a professzorok Batthyány köre energia munkacsoportjának elnöke. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Miként emlékszik, vagy miként összegzi szakmai pályafutásának elmúlt évtizedeit?
2: Nem tudom, hogy honnan kezdjem, hogyha általános iskolás vagy óvodás koromtól, akkor minden érdekel. Tehát 12-13 éves koromban fordultam kifejezetten a matematika és a fizika irányába. Ez aztán meghatározta későbbi sorsomat, mert matematika-fizika tagozatos gimnáziumban érettségiztem kitűnőre Nyíregyházának, Rudi Gyula gimnáziumban. Onnan a Miskolci Egyetemre kerültem geofizikus mérnöknek. Édesapám, aki református lelkész volt, tehát kinyomozta azt, hogyha maximális pontszámmal jelentkezem az egyetemre, akkor nem kell katonáskodnom, egyetemet rögtön el tudom kezdeni, és hát nem mint hogyha féltem volna a katonaságtól, csak egy indokolatlan egresszíroztatást nem kívántam én sem. Aztán onnan pedig geofizika, tehát egy konkrét tapasztalati tudomány. Úgy volt, hogy a Miskolci Egyetem geofizika tanszéken maradok, de hát azt hozta a sors, hogy Sopronba kerültem az Akadémia Geodézia és Geofizikai Kutatóintézetébe.
1: Egész pályája során Sopronban dolgozott?
2: 1977-től 2010-ig elektromágneses terekkel foglalkoztam, hogy az elektromágneses terek alapján a felszín alatt geológiát hogyan lehet minél jobban megismerni. Ebben volt bauxit kutatás, szénhidrogén kutatás, és volt litoszféra kutatás, tehát annak a vastagságának a meghatározása, úgynevezett magnetotellurikus módszerrel nagy szerkezeti kérdésekre választ adni. Én megmaradtam az elektromágneses terekkel foglalkozó geofizikai fejlesztéseknél, elméleti fejlesztéseknél módszereket dolgoztunk ki, olyan eljárásokat, amelyekkel a felszín alatti térség leképezése az pontosabb tudott lenni. Tehát kísérleti modellezést végeztem. Nem numerikusat, nem számítógépeset, hanem laboratóriumi eredményt, aminek az eredményei azok konkrétan felhasználhatók voltak a gyakorlati értelmezésben. Ez volt 2010-ig. Aztán hatalmas fordulatot tett a pályám, soha nem gondoltam volna. 2009-ben egy nagy nemzetközi konferenciának voltam a szervezője Sopronban. Valószínűleg túl jó sikerült, mert az akkori akadémiai elnök Pálinkás József magához hívott az Akadémia Kutatóintézeti Főosztályának vezetésére, ahol beleláttam 46, talán ennyi volt a számuk az akkori akadémiai kutatóintézeteknek és laboratóriumoknak a munkájába. Engem akkor már a klímaváltozás kérdése nagyon érdekelt, mert közben soproni időszakom alatt még az egyetemi oktatásban egy új szakot is bevezettünk, a környezettudományi szakot, amit egy biogeo alapú szaknak gondoltunk, aztán az élet máshogyan hozta. Tehát ez az érdeklődésem a környezet felé megmaradt, és láttam mindegyik intézetben az, hogy mit adtak le jelentésben, és utána négy szem közt elmondták azt is, hogy mi a valóság. Tehát anélkül, a tapasztalat nélkül a mai megállapításaim erről az egész klíma riogatásról nem biztos, hogy olyan biztosak tudnának lenni, mint így. Na hát 2015-ig voltam az Akadémia Kutatóintézeti Főosztályának vezetője, szerintem ez egy nagyon sikeres időszak volt minden nehézségével együtt, és egy évvel azután, ahogy Pálinkás elnöknek lejárt a mandátuma az akadémia élén, én is elkerültem, és a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontnak lettem a főigazgatója. Hát ott kialakult egy olyan kérdés, hogy három földtudományi intézet és egy csillagászati kutatóintézet közös főigazgatója miért csillagász, miért nem földtudománnyal foglalkozó, és hát ebben a helyzetben a pályázatot én nyertem meg, és három éven keresztül voltam annak a kutatóközpontnak a főigazgatója, ahová az egykori soproni intézetem is tartozott. 2018 végén megtudtam, hogy nem én leszek a következő igazgató, és akkor egy hajnali órában ráébredtem arra, hogy hoppá, már betöltöttem az öregségi nyugdíjkorhatárt, kértem Lovász László elnök úrtól, akkor ő volt a munkáltatóm, a munkaviszony közalkalmazotti jogviszony közös megszüntetését december 31-re, úgyhogy 2019. január 1-től nyugdíjas vagyok.
1: De dolgozott külföldön is.
2: Ez annyira belesimult még a Soproni intézeti tevékenység, vagy ezt külön nem említettem. Összesen egy évet töltöttem le 3 év alatt Párizsban a 11-es egyetemen, ahol professzor associé temporaire voltam. Erre én nem pályáztam, gyakran jártam ki Franciaországba, volt élő tudományos kapcsolatunk francia kollégákkal, de az egyik kihasznált egy lehetőséget, hogy kelet-közép-európai kutatókat ilyen ideiglenes álláshelyre meg lehetett hívni, és az egyik évben talán 97. január 2-án vagy 3-án telefonált, hogy neked elsőjétől itt kell dolgoznod. És akkor bepakoltam a Suzuki-ba az asztali számítógépemet, és estére odaértem Párizsba, másnap reggel elkezdtem a tanítást. Fizikus hallgatóknak kellett elektromágneses geofizikát tanítanom, ami nem mindennapi kihívás volt.
1: Szakmai karrierje mellett egyházi szolgálatot is vállalt.
2: Hát ez kötelességem, ha már nem mentem a Debreceni Református Kollégiumba, középiskolába, de akkor már a matematika-fizika vonzásába kerültem. Édesapám, sőt nagyapám is református lelkész volt, Szabolcsból, Szatmárból, Beregből származnak a felmenőim, és Borsodból az egyik nagymamám. Vállaltam, igen. Tulajdonképpen elkerültünk Sopronba, 77-be, akkor mindjárt 78-ban 3 gyerekünk lett, mert a fiunk után ikerlányaink születtek. Illeszkedésem akkor vált teljes és Sopronba, amikor Vladár Gábor oda jövetelével, ő lett később a pápai református teológiának a rektora. Jó barátok is lettünk, tehát amikor ő lett a soproni református lelkész, akkortól vagyok egyháztag, és körülbelül 1 évvel később pedig presbiter, és megalakítottunk egy civil szervezetet is, még 1995-ben, ami ma is működik, tehát 30 éve most már minden hónapban tartunk egy-egy előadást, és úgy tekintjük ezt a Soproni Calvin Kör nevű egyesületet, mint a református egyházközségünknek az előszobáját.
1: 2008-ban volt a Biblia éve. Sopronban szerveztek egy tudományos konferenciát, ahol geológusok és teológusok ültek le egymással. Tehát tulajdonképpen az ég és a föld kutatói.
2: Akkor volt a földbolygó nemzetközi éve. Volt egy nemzetközi geofizikai év még 1957-ben, amikor a háborús technikai tudományos fejlesztéseket a világ először is közösen használta fel békés célokra. Tehát amit a földfizikáról ismerünk lényegében, onnan tudjuk. Tehát azok ma is élő ismeretek, és ennek az 50. évfordulójára szerveztek egy világméretű rendezvénysorozatot Földbolygó Nemzetközi Éve címmel. Ez egybeesett Magyarországon a Biblia évével. Akkor jött a gondolat, ezt az előbb említett Vladár Gábor lelkipásztorunkkal megbeszéltük, hogy hát szervezünk egy ilyen konferenciát Sopronban az ég és a földnek a kérdéseiről. Több napos konferencia keretében mindig délután kezdtük, és késő estig tartottak az előadások, és volt egy nagy záróbeszélgetés is. Annyira jó sikerült, hogy amikor a Földbolygó Nemzetközi Évében Lisszabonban 2009 végén minden országnak ki kellett választani egyetlen egy eseményt, hogy mi volt az a jellemző esemény Magyarországra, akkor Magyarországról azt hiszem nem is mi választottuk, hanem ők választották ki, hogy erről beszéljünk, és ezt írjuk meg az összefoglaló könyvben. Ennek az a konklúziója, hogy az égvilágon semmi ellentmondás nincs a vallás és a tudomány között, ellentétben azzal, ahogy nekem például néhány általános iskolai meg gimnáziumi tanárom próbálta beállítani. Nem mindenki volt ellenséges, nagyon barátságosak és jók voltak a tanáraim, tisztelettel emlékszem még azokra is, akik másképpen próbálták látni a világot, de ez egy nagy felszabadult közös felismerés volt, hogy tulajdonképpen a vallás és a tudomány egymásnak a komplementerei, kiegészítői. A vallás ott kezdődik, ahol a tudomány véget ér, olyan kérdésre válaszol, amire a tudomány nem tud válaszolni.
1: Említette a klímatudományt. Valójában mindig együtt emlegetik, hogy az ember okozza az éghajlatváltozást. Kérdésem az, hogy mi emberként meg tudjuk teljesen változtatni például az időjárást?
2: Mondjuk egy néhány négyzetméternek az éghajlatát meg tudjuk változtatni, hogyha ültetünk egy fát. Akkor már nem nő alatta a virág, a fű is megritkul. Tehát az azt jelenti, hogy egy adott helynek a jellemző időjárása meg fog változni. Meg tudjuk változtatni egy városnak, különösen egy nagyvárosnak az éghajlatát, ez a városi hősziketnek a jelensége. Ez 3-4 fokkal is melegebb lehet, mint a nagyvárosokon kívül a vidéken, ahol csak elszórtan vannak házak. Tehát ez a kérdés, hogy a globális átlaghőmérséklet, de most kár, hogy eszembe jutott ez a fogalom, mert hát nagyon-nagyon bizonytalan, és nem is lehet exakt módon megadni, mert az energia mennyiségeket azokat lehet összegezni, de csak úgy önmagában a hőmérséklet változásokat meg nem is szabad összegezni. De hát azért mégis, mivel ezt kitalálták valakik, kénytelen vagyunk használni ezt a paramétert, a globálisan elég jelentéktelenül, tehát gondoljuk azt, hogy 300 Kelvin körül van a hőmérséklet, és ahhoz képest változott meg másfél fokkal. Ez persze, hogyha Celsius fokban mondjuk, akkor nagyobbnak látszik, hogyha 10 Celsius fokra mutatunk, és nem mutatjuk a bizonytalanságokat, akkor még határozottabbnak tűnik. De azért ezek abszolút természetesnek nevezhető változások a természetben, a Földön. Az ember nélkül is bőven voltak ilyen változások, sőt ennél drasztikusabb változások is.
1: Ön korábban nyilatkozta, megalapozatlan, hogy csak a széndioxid kibocsátásra építjük a klíma, vagy építik a klímapolitikát.
2: Igen, hát konkrétan azért megalapozatlan, mert 1992-ben, amikor az ENSZ éghajlatváltozási egyezményét megírták, abba kitaláltak egy új definíciót az éghajlatváltozás fogalmára. Addig nagyjából ugye az éghajlatváltozás az az időjárásnak az átlagos viselkedése, és azt úgy lehet szépen részletezni, hogy hány évtizedre, meg mindenféle, de az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményében azt mondták, hogy az éghajlatváltozás az nem más, mint az ember légkör összetétel változtató tevékenységének a hatása. Tehát definíció szinten űzték ki a teljes természetet az éghajlatváltozás mögül. Tehát minden változás, ami természetesen előfordul a földi éghajlatban, állandóan van, hiszen térben és időben állandóan hullámzik, hogyha az úgy tetszett, akkor azt az embernek kezdték el tulajdonítani. Ez volt az úgynevezett attribúció tudománya, hogy kinek, minek tulajdonítják a változást. És hát 1992 óta arra irányítottak minden kutatót, hogy az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmény keretein belül gondolkodjanak.
1: Tehát ez egy meghatározott gondolkodásmód lett.
2: Ez egy meghatározott gondolkodásmód lett, és a mai fiatalok kutatókban, akik nem tanultak más, csak azt tanulták, amit az éghajlatváltozási keretegyezmény hát javasolt, hogy itt keressék az éghajlatváltozás okait, akkor természetesen valamiféle magyarázatot igyekeztek találni a gondolkodási, tehát az ideológiai kereten belül.
1: A klímapolitika mennyiben tette magáévá a klímatudományt, hiszen a klímatudomány nagyrészt geofizika, beleértve a naptevékenységi kapcsolatokat.
2: Hát igen, napfizika, földfizika, egyébként sok minden más, de hogy Amerikában, Amerikai Geofizikai Unió, az minden olyan tudományterületet lefed a geofizika megjelöléssel, nap- és földfizika lényegében ez az általános.
1: Említette a klímaegyezményt. A hazai közélemény előtt nem ismert széleskörűen, hogy miért lépett ki az USA a klímaegyezményből.
2: Azért lépett ki az USA a klímaegyezményből, megalapozott jelentés szerint az éghajlat nem azért változik, nem a széndioxid miatt változik. Ugye a légkörösszetétel változás az egyrészt a széndioxidba, másrészt az aeroszolokba mutatkozik meg, tehát mindent erre tudnak visszavezetni, de hát a természetnek a fantáziája sokkal gazdagabb, úgyhogy az Egyesült Államok lépett először Trump elnök idejében, amikor első elnöksége volt, akkor bejelentette, hogy az Egyesült Államok ki fog lépni az egyezményből, ez meg is történt.
3: Jött meg is szüntette a széndioxid adót.
2: Meg is, igen, és akkor utána Biden alatt megint visszaléptek, Trump elnök másodszori elnökség elején megint bejelentette, és most február azt hiszem 12-én pedig az Egyesült Államok környezetvédelmi ügynökségének a vezetője visszavonta azt az korábbi állítást, 2009-es állítást, amit a környezetvédelmi ügynökség akkori vezetője a törvények megkerülésével tett. Az egyik állítás az volt, hogy a CO2 káros anyag, tehát ma már az Egyesült Államokban a CO2 nem káros anyag. A második, hogy mindennek a gépjármű iparra vonatkozó következtetéseit is semmissé nyilvánították. Tehát a gépjármű ipar miatti széndioxid kibocsátást sem kell most már elítélendőnek venni. Ennek nincs meg Magyarországon a kellő visszhangja.
1: Hazánkban tavaly szeptemberben civil és szakmai szervezetek közös kiáltványban indítottak társadalmi párbeszédet egy új magyar klímatörvény megalkotásáért.
2: Semmiféle klímatörvénnyel nem értek egyet, hiszen az energia és az összes társadalmi kérdést, a mezőgazdasággal kapcsolatosak, vagy a fiatalsággal, a népesedéssel kapcsolatos dolgok, ezeket függetleníteni kellene a klímának a kérdéseitől. Az, hogy itt globális szervezetek klímatörvényeket hozattak nemzetállamokkal, ezt én mindig is elítélendőnek tartottam. Aztán, amikor hallottam erről a zöld kezdeményezésről, hogy szigorítani kell a klímatörvényt, akkor olvastam el igazán, és hát valóban a klímatörvény hát elég rugalmasan fogalmaz, még most is hatályban van a jelenkori, mostani klímatörvény, zöld szervezetek ezt szigorítani akarnák. Tehát én elhiszem, hogy jót akarnak cselekedni, de hát a cél nem szentesíti az eszközt, és a klímatörvénynek a szigorítása az teljesen értelmetlen. Indítottak most egy mozgalmat, hogy új klímatörvény kell, holott az Alkotmánybíróság csak egyetlen egy pontnak a megváltoztatását kérte. Ehelyett most egy nagy civil mozgalom indult, hogy új klímatörvény legyen. Én hozzászóltam, és hozzászóltunk még jó néhányan ehhez az úgynevezett civil vitához, tehát mi biztosan civilként szólaltunk hozzá, tehát nem mozgalmi szervezetként, és néhány nappal ezelőtt összesítettük is a megállapításainkat, és kiraktuk a professzorok Batthyány Kör Energia munkacsoportnak a weboldalára, hogy abszolút fölösleges. Ez most kormánytól függetlenül egy javaslat a Magyarország mindenkori vezetőinek, hogy legyenek reálisak, és a magyar nép jóléte érdekébe, nehogy már egy teljesen szigorú, az európai zöldek által követelt klímatörvényt vezessünk be szükségtelenül.
1: Sok szakember úgy véli, hogy a széntermelés beindítását kellene elsősorban véghez vinni, illetve fel kell gyorsítani az atomerőművi beruházásokat is.
2: Teljesen egyetértek ezzel, és mi a még ma is hivatalban lévő kormányt, tehát mindenféle szinten, nyilvánosan és levelekben is erre felé szerettük volna terelni, gondolok most a professzorok Batthyány körére, mert a világ energia ellátásának 87%-át a szén, a kőolaj és a földgáz adja. Az atom csak körülbelül annyit ad, amennyit a vízenergia ad, de hát tudjuk, hogy milyen ellenpropaganda folyik a világban az atom ellen.
3: Hát főleg Németországban.
2: Óriási potenciál van, tehát képes lenne az atomenergia, az emberiség energia ellátását körülbelül 1000 évre, vagy 1000 éves nagyságrendben megoldani. De ma, amíg még ezek nem épülnek meg, a biztonságos energiaellátás érdekében bizony fosszilis energiákra, szénre, kőolajra és földgázra van szükség. Egyetlen egy megbízható megújuló a vízenergia. Tehát Magyarországon tározókat kellene készíteni, és a vízenergiát alaposan át kellene gondolni. Szénből természeti erőforrásunk jelentős mértékben van, tehát az igazi hazai természeti erőforrás lenne.
3: De a hazai szén vagyon, mint egy fele lignit.
2: Arra kötelez bennünket az Európai Unió, hogy azzal is hagyjunk föl a lignit alapú energiatermeléssel, talán évvégéig kellene, vagy jövő évig befejeznie. Ez abszolút lehetetlen, mert az utolsó olyan biztos hazai erőforrás, ami fölött mi és csak mi rendelkezünk. És hát ez lenne a legsürgősebb üzenetünk a mindenkori magyar kormánynak, hogy ne engedjék, hogy az Európai Uniónak a lehetetlen akarata érvényesüljön.
3: Milyen jövőt lát a professzorok Batthyány körének energetikai munkacsoportja, akár az energiára, akár a klímára vonatkozólag?
2: A megbízható valós energiaforrásokat szorgalmazzuk, arra kell használni. A napi energia kérdésekben mi nem tudunk tanácsot adni, ezt azok a fiatal energiapolitikai szakértők ezt ragyogóan teljesítik, ezt a feladatot. Mi nem ilyen gyors reagálású hadtestek vagyunk, hanem az irányokat, a távlatokat látjuk, hogy egy polgári Magyarország számára a mi véleményünk szerint mi lenne a kívánatos. És csak valódi és megbízható energia forrásokkal kellene számolni. A szélenergiát semmiképpen nem támogatjuk Magyarországon, hiszen hogyha végignézzük az egésznek a befektetési költségét, az élettartamát, akkor egyszerűen nincs mögötte semmiféle olyan energia, nettó energianyereség, amit mi egy energiaforrástól elképzelünk. Valahol valakik, indiaiak, kínaiak a szén energiatermelést növelik azért, hogy Európának ezt a zöld energia igényét ki tudják elégíteni. De olyan ezeknek az időszakos energiafajtáknak a bevonása, a nagymértékű bevonása egy ország energiaellátásba, mint hogyha egy jól működő kórházi osztályra fölvennénk egy olyan nővért, aki akkor jön be dolgozni, amikor neki jól esik. Amikor bejön dolgozni, akkor elvégzi mind a három másik nővérnek a munkáját, de amikor nem jön be, akkor azonnal kell gondoskodni másik három nővérről. Tehát végeredményben föl kell tartani a régi rendszert is, és az újat is működtetni kell. Tehát ez az Európai Uniós zöld energiapolitika. Ennek aztán semmi értelme. Nincs szükség az új nővérre, tehát megbízható energiaforrásokkal kell kielégíteni az ország energiaellátását.
1: Kedves hallgatóink, dr. Szarka László geofizikus mérnökkel beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is. Köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A Szent Áldozáshoz jutottunk el az előző előadásokban, elmélkedésünkben. A Tarjányi professzor úr által írt könyvben, a Mise Kalauzban a Szent Áldozás története című fejezet történik. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, hogy az előzőekben láttuk a Szent Áldozás lelkületi tényét, lényegét, és most nézzünk meg a

Krist az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott. Justinus egyházatya az első apológiájában, 150 körül, ezt írja. Miután az előjáró hálát mondott, eukarisztikus ima, és az egész nép hozzá csatlakozott az Amen kimondásával, akkor a diákónusok minden jelenlévőnek adtak a kenyérből, mely fölött a hálaadást mondották, és a vízzel elegyített borból, hogy magukhoz vegyék, és a távollevőknek elvigyék. Sokszor idézte már a professzor úr Hippolitust, aki 220 körül halt meg, aki így írja le az áldoztatási tradíciót. A püspök megtöri a kenyeret, hogy mindenkinek adjon belőle e szavakkal. Íme az égi kenyér, Jézus Krisztusnak teste. Az, aki azt kapja, ezt feleli. Amen. Eddig a Hippolitus idézet. Az azonban már bizonyos, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, hogy ettől kezdve, tehát a harmadik század elejétől lassan háttérbe szorul a közös étkezési jelleg, a szeretet lakomától függetlenítve kezdtek el misézni, vagyis szétválasztották azt a lakomát, amit szeretet lakomának hívunk, és magát, a szent misét. Következésképpen a lakoma tiszteletteljes eukarisztia elfogadássá kezdett válni. Megszerveződött a katekumenátus, a felnőttek előkészülete a beavató szentségekre, a kerességbérmálás és oltári szentségben. A szabadságra jutás 313 a milánói ediktummal pedig természetes, hogy már nem magánházaknál, hanem templomokban mutatták be az eukarisztikus áldozatot. Ráadásul pedig az arianizmussal szembeni gigantikus szellemi küzdelemben, ahogyan a professzor úr fogalmaz, Jézus isteni természetét, tehát istenségét kellett, hogy hangsúlyozza. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a keresztény közgondolkodásban az átváltoztatott kenyér elsősorban félelmetes titok lett. Inkább imádnunk kell, mert hogy úgysem vagyunk méltók magunkhoz venni. Bizony felerősödött Szent Pál, egyébként teljesen jogos gondolata, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, hogy aki méltón veszi Krisztus testét és vérét, az üdvösségét eszi és issza, aki pedig méltatlanul, az pedig saját ítéletét. 1. Korintusi levél, 11. fejezet, 29. vers. Ennek pedig sokféle konzekvenciája, következménye lett. Egyfelől az, hogy ritkábban áldoztak a hívek. Jóformán jegyzi meg a professzor úr, csak a kolostorokban maradt fönn a napi szentáldozás gyakorlata. A nép, Isten népe számára szigorodott a bűnbánattartás is, úgy vélték, hogy csak nagy önmegtagadások és böjtölések után szabad áldozni. A 10. századtól kezdve pedig általános közvélekedés lett, hogy minden áldozás előtt szükséges a gyónás. Sőt, az az eszme is kialakult, hogy a miséző pap az egész közösség nevében, mint egy helyett áldozik. A közgondolkodás ezt úgy vitte végbe, hogy a szentáldozásban nem a Krisztussal való személyes egység a legdöntőbb, hanem például föl lehet ajánlani másokért, élőkért és holtakért.
Talán annyit

0: Még egy kicsit visszatérőben megjegyzem, hogy ma is vannak olyan hívek, akik úgy gondolják, hogy csak akkor járulhatnak szentáldozáshoz, ha előtte és minden egyes szentáldozás előtt szentgyónásban részesednek. Folytatva a tanár úr gondolatát, tulajdonképpen ennek a szigorított szentáldozásnak a következménye az, hogy az áldozásból kvázi áhítat és ájtatossági gyakorlat lett, amelyre csak a legtisztábbak érdemesek. Értsük meg jól. Nem ítéletet akarunk őseink fölött mondani, amikor erre az egyoldalúságukra fölhívjuk a figyelmet, történelem ez. Az egyház hite mindig töretlen volt, tudnélik, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében való jelenlétben valóságosan ott van. De kétféle jelenlét van, hangsúlyozza a professzor úr, egyik a történési, amely azt hangsúlyozza, hogy az utolsó vacsora alapító szavainak a megismétlése meg is valósítja az ott elhangzottakat, s valóban megemlékező megjelenítés történik a misében. Ez az eukarisztikus összejövetel lakoma jellege. A második jelenlét az ontológiai jelenlét. Az átváltoztatott kenyér mindörökké Krisztus teste marad, tehát ami megmarad belőle a szentáldozás után, azt imádandó hódolattal kell illetnünk. A középkori ember ez utóbbit helyezte előtérbe, szentségimádásokat, körmeneteket, ájtatosságokat rendezett a köztünk élő Krisztus tiszteletére. De nem nagyon mert szentáldozáshoz járulni, annyira méltatlannak tartotta magát a végtelen szent Isten befogadására. A IV. Lateráni zsinatnak 1215-ben elő kellett írnia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén minden katolikusnak kötelező a szentáldozás. Korunkban pedig, hangsúlyozza a professzor úr, talán a másik oldal felé billen megint a mérleg nyelve, templomainkban azt tapasztaljuk, hogy hála Isten, ezt is a professzor úrtól idézem, gyakorlatilag mindenki megáldozik, tehát híveink részesülni akarnak Krisztus lakomájából. Ám de igen, kevesen mennek hamarabb a szentmisére, hogy pár percig adoráljanak, a meghirdetett szentségimádáson pedig igencsak kicsi a népsűrűség templomunkban. Ugye világos, hogy a helyes gyakorlat a középkori és a mai fölfogás értékeinek ötvözete volna. A professzor úr ezek után visszatér az eukarisztiának a titkához, ahol félelmetes isteni titkot láttak eleink benne, nem pedig a családfő Krisztus áldozati lakomáját. Az első századokban jeruzsálemi Szent Cirill leírásából megtudjuk, hogy körmeneti jelleggel mentek az áldozáshoz a hívek, tehát állva és kézben kapták a krisztusi kenyeret. A középkorban az eukarisztia iránti aggályos tisztelet a 9. századtól már a lelki írók és a teológusok is azt kezdték hangsúlyozni, hogy csak térdelve és nyelvre adva méltó az áldozás. Nyilván ezen eszmének is volt igazságtartalma, ki akarta alakítani a radikális megkülönböztetést a hétköznapi kenyér és a megváltói áldozatot megjelenítő Krisztus kenyér között. És meg akarta akadályozni, hogy kellő bűnbánat emberi készület nélkül, hevenyészet lelkülettel csak úgy hozzá lehessen a szent áldozáshoz járulni. A következő lépés a történelemben a II. Vatikáni zsinat. A római rendelkezések lehetővé tették, hogy a helyi püspöki karok határozzanak az áldozat mikéntjéről, és így hazánkban 1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 86-ban pedig a kézbe áldozást. Megjegyzi a professzor úr, hogy tudnunk kell, hogy ez az ősi hagyományokhoz való visszatérés lehetőségét adja meg, amelyhez nem illik, és nem is szabad visszaélnünk. Úgysem, hogy műemlék templomainkban eltűrnénk, hogy a kíváncsiskodó, fotózó, témfergő, ki tudja milyen felekezetű, milyen vallású, milyen világnézetű emberek megáldozzanak, akik csak azt látják, hogy a sor elején valamit osztogatnak. Bizony, valahogy meg kell védenünk a kultikus közösség öntudatát. Krisztus kenyere a hitbe beavatottaknak a misztériuma és éltető tápláléka. De úgysem szabad visszaélni a választási lehetőségünkkel, hogy készületlenül, egyénieskedve akarunk szent áldozáshoz járulni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni hetes cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. Folytatódnak a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután 16 óra után pedig megalakul a Tisza kormány, összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek, az új kabinetben 16 tárcavezető lesz. Magyar Péter újabb erős politikai üzeneteket küldött. A miniszterelnök este soron kívüli tájékoztatás kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy szombat délután 4 órát követően milyen döntéseket hoztak. A kormány feste a Facebook oldalán tette közzé a vonatkozó dokumentumot. Élő videóban mutatta be a Karmelita kolostort a Facebook követőinek, és felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy ne szerepeljen majd közös fotókon az új miniszterekkel. Alkotmányozási folyamatba kezdenek, jelentette be a lendő igazságügyi miniszter. A folyamat társadalmi és szakmai egyeztetés mentén zajlik majd, amelyben prioritást élvez az országgyűlés is, ismertette bizottsági meghallgatásán Görög Márta. Ma 16 órakor lejár a határideje annak, hogy az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is megtehetik ezt, majd a költségeket kiszámlázhatják. A Rosszatom minden a Paks 2 projektet illető kérdése választ tud adni az új magyar vezetésnek, jelentette ki Alekszej Lihacsov. Az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője, a magyar gazdasági és energetikai miniszter jelölt, Kapitány István nyilatkozatára reagált, miszerint szándékában áll felülvizsgálni az erőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendeződés áll, Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Befejezte több mint 110 milliárd forintos projektjét az E.ON. 6 új alállomás épült és több meglévő létesítmény is bővült, a beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják, több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg, és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe. Komoly kockázat fenyegeti az európai légiközlekedés, miután áprilisban egyetlen repülőgép üzemanyag előállítására alkalmas olajat szállító tanker sem érkezett Európába a Hormuzi szoroson keresztül. A helyzet miatt egyes légitársaságok már járatokat törölnek, mások pedig jegyáremelésre kényszerülnek. Ha a helyzet hónapokig fennmarad, az akár az európai légiközlekedés volumenének jelentős visszaeséséhez is vezethet, közli az elemzői véleményeket az atv.hu. Donald Trump amerikai elnök holnap és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. A kínai külügyi szóvivő szerint sem a nemzetközi jog, sem az ENSZ nem hatalmazta fel az Egyesült Államokat, hogy az irániak támogatására hivatkozva szankciókat vessenek ki a távol-keleti nagyhatalom három vállalatára. Kuo Chiakun arra reagált, hogy az Egyesült Államok tehát három kínai vállalatot is szankcionált, arra hivatkozva, hogy segítséget nyújtottak iráni katonai tevékenységekhez. Magyar személyiségekről neveztek el 7 utcát a magyarság számarányát tekintve szórványnak számító Nagybányán. Az átnevezések célja a város történelmi és kulturális örökségének megőrzése, a helyi közösség számára fontos személyiségek emlékének ápolása, közölte Pap Zsolt István, az Erdélyi város alpolgármestere. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős az ég, többfelé lehet eső, zápor és zivatar, a szél megélénkült, néhol hevesebb viharok is lehetnek, a csúcshőmérséklet 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
5: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
6: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet, Tajtini Lesó Györgyit, a TÉT Egyesület alelnökét, inkluzív nevelés tanárt, coach és trénert, akivel tulajdonképpen azt a kérdéskört boncolgatjuk tovább, hogy a digitalizáció miként befolyásolja a gyerekek fejlődését, okoz-e problémát, kell-e zéró tolerancia, és egyáltalán a szülőnek mi a teendője egyébként ezzel az egész szálmagával. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
7: Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
6: Kezdjük onnan tehát akkor, hogy egy ilyen alapvetésként, hogy kell-e a gyerekeknek a digitalizáció a mai világban, rossz-e, ha rossz, miért rossz?
7: Kell-e? Tehát, hogy van. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy itt nem az a kérdés, hogy kell-e a digitalizáció, vagy nem kell, hanem az egy tény, hogy van. És körülöttünk van, és benne van a mindennapjainkban. Itt az a kérdés, hogy szerintem inkább hogyan és miként tanítsuk meg a gyerekeknek a helyes eszközhasználatot, és a mértékletes eszközhasználatot. És ez a szülőknek, a felnőtteknek, de elsősorban a szülőknek a feladata, hiszen a gyereknevelés is az ő feladatuk, és ugyanúgy, ahogy megtanítjuk már óvodáskorban a kés és villa használatát, hiszen senki nem úgy születik, hogy késsel villával tud enni, ezt megtanítjuk nekik, mert mi is tudunk késsel villával enni. Viszont a digitális eszközhasználatot is ugyanígy meg kellene nekik tanítani, de ahhoz a szülőnek is, és a felnőtteknek is tudatosan kellene tudni használni a digitális eszközöket.
6: Itt felmerül még egy kérdés, hogy megtanítani nekik a digitális eszköz használatát, de hogy ez ugye hány éves kortól érdemes, vagy szükséges, vagy mikortól lehet?
7: Hát ugye erre nagyon, nagyon megoszlanak a szakmai vélemények, hogy hány éves kortól is adjunk eszközt, digitális eszközt a gyerekek kezébe. Én azt gondolom, hogy igazából 6 éves kor alatt teljesen irreleváns a digitális eszköz használat, mert semmi olyan pluszt nem tud adni, amit máshogyan ne tudna egy 3-4 éves gyerek megszerezni. Főleg úgy, hogy a világról való ismeretgyűjtése az teljesen más csatornákon keresztül is meg tud történni. Tehát, hogy most mondok egy példát, a minap sétáltunk a plázában, babakocsiban ült egy 2,5 éves körüli gyerkőc, és a kezében ott volt a telefon. Csendben volt. Nézegette, simogatta, bögdöste, tehát, hogy volt vele, és közben ott az zenélt, zúgott, ment, mozgott a figura, viszont ez a 2,5 éves gyerkőc ugyanígy le tudta volna magát kötni, akkor is, hogyha egy szőrös kis unikornisos plüss figurát kap, hiszen a tapintással, a formájával, tehát, hogy neki az is új élmény. Tehát, hogy teljesen fölösleges volt, azt gondolom, a kezébe adni a telefont. Tehát, hogy az már egy túlingerlés, hogyha nem megfelelő eszközökkel találkozik a gyerek.
6: És akkor ő a fejlődésében tulajdonképpen bizonyos fejlődési utakat ezzel ki is zár, tehát hogyha ő nem tudja mondjuk a tapintás útján megtapasztalni a dolgokat, hanem kap egy ilyen kütyüt, akkor nyilván sérül ez a vonal, ez az útvonal.
7: Igen, abszolút, abszolút. Tehát, hogy ugye évezredeken keresztül alakult ki az a fajta fejlődési ütem, és az a fajta fejlődési folyamat, amit ugye a gyógypedagógus kollégák folyamatosan hangsúlyoznak, hogy az érzékszerveket kell minél inkább kihasználni a világ megismerésére. Az ízlelés, hát nem véletlenül vesz mindent a szájába a baba, és fog meg, és tapint meg. Tehát, hogy ezek azok, amikre neki szüksége van. És ugye nem egyszer látjuk, hogy a tévétávirányítót, a mobiltelefont nem rendeltetésszerűen használja, hanem ugyanúgy a szájába veszi. És
6: akár a gombok is kiesnek.
7: És a gombok is kiesnek, mert szétrágja, mert tiszta nyál lesz, mert egyebe, mert hogy ő így ismeri meg a világot. Tehát akkor azt is mondhatjuk, hogy nem rendeltetésszerű. Tehát ő pontosabban, ő úgy használja azt az eszközt, ahogy neki életkorának megfelelően kell. Szájába veszi, letapogatja, körbenézi, eldobja, megnézi, hogy mekkorát csörren, amikor szana széttörik, és akkor ugye a szülő föl van háborodva, vagy tönkretette. Nem tette tönkre, ő így ismeri meg Az, hogy nem a megfelelő eszközzel ismeri meg a világot, az megint itt a mi felelősségünk, hogy mit adunk neki a kezébe.
6: Szakemberként mit lát, hogy a szülők már szinte tudatosan arra használják az eszközöket, hogyha jól értettem az előbbi példát is, ugye, hogy lekössék a gyereket, csak minél tovább, minél nagyobb csendben legyen.
7: Igen, nagyon sokszor erre van használva. Tehát, hogy mint ahogy volt a 80-as években a tévé, 80-90-es években a tévé volt ilyen villanypásztor. Tehát, hogy így csendben van a gyerek. És most a tévé, nagyon sok családban például nincs tévé, mert azt mondják, hogy fú, nem kell tévé. De ugyanakkor 0-24-ben van okostelefon használat. És a gyerekeknél ez, akárhogy is nézzük, tud okozni belső konfliktust, tehát hogy akkor most mennyit használhatom, hogy használhatom, és a szülőknél pedig igen, ez a könnyebb megoldás. Tehát, hogy ha nagyon sarkítani akarok, akkor kicsit olyan, mint a múlt század elején a pálinkás kenyér. Tehát most már az embernek a haja égnek állna, hogyha valaki pálinkás kenyeret adna a gyereknek, azért, hogy csendben legyen, vagy mágtejet. Ez semmiben sem különbözik, csak ez egy másfajta eszköz arra, hogy csendben legyen a gyerek. És úgy, hogy közben nem mérlegelem azt, hogy milyen káros hatásai vannak.
6: Ezt akartam éppen mondani, hogy ugye is másféle problémákat okoz.
7: Abszolút.
6: Mit tapasztal? Hogy miket? Mivel keresik meg, akár szülők, akár pedagógusok? Hogyan változik meg a gyerek?
7: Amit tapasztalunk és amit látunk, és ezt egyébként kutatások is már most egyre többször alátámasztják, hogy sokkal kevesebbet beszélgetnek azok a gyerekek, tehát minél magasabb a képernyő előtt töltött idő, annál kevesebb a szülővel való kommunikáció. És akárhogy is csűrjük, csavarjuk, a gyerekek kapcsolatokra vannak összerakva. Tehát, hogy ők a környezettel, a felnőttekkel, a tárgyakkal való kapcsolódásból gyűjtik a tapasztalatokat és az élményeket. És hogyha a digitális eszköz használattal ez a szülővel való kommunikáció, szóbeli kommunikáció, nonverbális kommunikáció lecsökken, akkor ebből tud egy fajta hiány kialakulni. És hogy mivel keresnek meg, tehát hogy nagyon sokszor találkozunk azzal a problémával, hogy magatartási nehézségek vannak az iskolában például, és ez legfőképp az iskolába lépéskor derül ki, tehát ezért mondtam ezt az 5-6 éves kort, hogy ott már tud ilyen problémát okozni. Ugyanis, ha én ahhoz vagyok szokva, hogy nézek egy képernyőn színes, szagos, szélesvásznú, 6 másodpercenként, sőt, 3 másodpercenként változó képet, akkor, hogyha kiáll a tanítónéni, és 45 percen keresztül beszél, akkor nem tud olyan színes, szagos, szélesvásznú lenni, mint egy Robloxos videó például, vagy egy TikTok videó. És az uncsi. És ha unatkozok, akkor minél okosabb egy gyerek, annál rafináltabb módon tudja magát lekötni és szórakoztatni, akár az osztálytársait is bevonva, és akkor mindjárt ott vagyunk, hogy a gyerek problémás. Mert hogy a magatartásával gond van. És lehet, hogy egyébként csak elvonási tünetei vannak.
6: Tehát akkor ez függőséget okoz szó szerint?
7: Abszolút. Abszolút tud függőséget okozni. Tehát, hogy egy túlingerlés jön létre a képernyő használatkor.
6: Tehát annyira hozzászokik az agyuk ahhoz, igen, hogy ők látják ezt a folyamatos impulzív hatást,
7: igen,
6: hogy erre vágyik.
7: Így van. Így van. Tehát ugye itt szokták emlegetni, mint dopaminfüggőség, és erre is vannak kutatások, hogy ugyanolyan dopaminlöketet tud adni ez a játék élmény, mint hogyha bármilyen szerhasználat történik, és bizony tud függőséget okozni. És ugye most itt ugye volt ez a szabályozás, hogy az iskolában nem lehetett a telefont, tehát hogy le kellett adni. Nagyon sok pedagógus kollega pont ezt fogalmazta meg, hogy rendesen elvonási tüneteket láttak a gyerekeken, hogy nem tudja megnézni. Tehát, hogy az, amikor, tehát, hogy az már egyfajta függőség, amikor van egy 45 perces óra, nem tudom elővenni a telefont, de már alig várom, hogy kicsöngessenek, mert abban a pillanatban elő tudom venni, és már tudom nézni a csetet, hogy írt-e valaki, jött-e valami üzenet, dobott-e föl valami, mit az a youtuber, akit én bekövettem. Mi ez, ha nem függőség?

0: Akkor itt adódik az a kérdés is, hogyan tudunk nekik segíteni? Hogy mondjuk erről a szerről, magáról az eszközről, ők, hát hogy is mondjam, kicsit le tudjanak válni. Uh-huh. Nyilván a nulla, az, uh-huh. hogy elveszem, az akkor nem működhet, uh-huh. mert az abszolút ellenállást eredményezhet. Akkor hogyan tudjuk ezt csökkenteni?
1: Szerintem egy nagyon nem tetsző dolgot fogok mondani, mintaadással. Tehát, hogyha azt látja a gyerek, hogy anyának, apának 0-24 ott van a kezébe a telefon, és folyamatosan pörgeti és használja, akkor mintakövetéses tanulással hogy fogom én neki megmagyarázni, hogy de te egyébként ne csináld? Tehát én ehetem a mákos tésztát, mert én nagyon szeretem, de neked nem fogok adni mákos tésztát, mert sok benne a szénhidrát. Tehát, hogy...
0: Bort iszom és vizet prédikálok.
1: Bort iszok és vizet prédikálok. Tehát, hogy igen, itt tehát, hogy az, amikor együtt vagyok a gyerekkel, játszótéren, tolom a babakocsit, vagy játszunk közös tevékenység, és akkor is ott van anyának a kezébe a telefon, és pörgeti. Sőt, a számomra, ami a legdöbbenetesebb tapasztalás volt, hogy szoptatás közben. Tehát, hogy amikor, és itt megint a kapcsolódás, arra kellene koncentrálnom, a gyerekre kellene figyelnem, az ő reakcióira, az ő kérdéseire, és helyette a kezemben van a telefon, és arra figyelek, és legfeljebb csak a hang alapján kommunikálok a gyerekkel, azzal elveszem tőle az arcomat. Elveszem tőle a mimikámat, mert az arcom a telefon felé irányul. És ez egy fajta minta, hogy akkor ez egy teljesen természetes dolog. Ez ugyanolyan, mint amikor megkérdezik, hogy kell olvasó gyereket nevelni. Hát úgy, hogy olvas a szülő is. Tehát úgy nem lehet bort inni és vizet prédikálni. Hát, illetve lehet, csak nem biztos, hogy eredményes. És igen, itt jön a nehézség és a függőségek, hogy vajon van-e otthon a családban olyan digitális detox idő? Tehát milyen szokások vannak otthon, és ezt érdemes tudatosan végig gondolni a szülőknek, hogy nálunk otthon van-e valamilyen szabály, akár kimondott, akár kimondatlan, a digitális eszköz használatra? Mert vannak olyan családok, ahol az a szokás, hogy hazamegyünk, és mindenki kiteszi a telefonját a komódra, és az ott van. És legfeljebb akkor veszem föl, hogyha csörög a telefon. Vannak olyan családok, ahol például időpont van meghatározva. Tehát, hogy mondjuk este 7 órakor mindenki leteszi a telefont, anya is, apa is, nem csak a gyerek, meg a kamasz, mindenki leteszi 7 órakor a telefont, és este 7 órától másnap reggelig nincsen eszközhasználat.
0: Alternatív megoldásokat lehet erre alkalmazni? Tehát alternatív programokat akár, amit bevezetünk ahelyett, hogy mondjuk a telefon ott lenne, egy a digitális detox, de hogy mondjuk lekötni az ő figyelmét, együtt lenni vele, kapcsolódni a gyerekkel, ez elegendő lehet neki ahhoz, hogy ne is forduljon az eszköz felé abban az időben, hogy ne hiányozzon neki?
1: Abszolút, ennyire? Abszolút. Hát ugye a függőségek is így működnek, tehát hogyha valaki, ugye nem egyszer látjuk, hogy valaki leszokik a dohányzásról, és helyette elkezd drágózni, vagy szotyizni, vagy enni, mert hogy kell az orális inger. Tehát, hogy azt nem lehet, illetve hát lehet vele próbálkozni, csak nem szokott eredményes lenni, hogy elveszem a szenvedélytárgyát, és nem adok helyette semmit. Tehát, hogy ez alapvetően a szenvedélybeteg kezelésnél is, illetve terápiában is, ez egy bevált és használt módszer, hogy csak úgy vehetek el valamit, ha adok helyette valamit. És az, hogy mit adok helyette, azt érdemes úgy megválasztani, hogy az pozitív hatású legyen, az ne olyan káros legyen, mint az, amit elveszek. És igen, valóban, és itt most nem csak a telefon és a kütyű, hanem a gépezésnél is, mert hogy, és ez általában a fiúknál nagyon jellemző, már kiskamaszkorban, hogy folyamatosan a gép előtt ülnek és játszanak. És különböző videójátékokat játszanak. Én abszolút nem vagyok technofób, és én azt gondolom, hogy van az az életkor, amikor ez már jó tud lenni mértékkel, hiszen ha végig gondoljuk, akkor nagyon sok videójáték nagyon sokféle képességet fejleszt, amire egy kiskamasznak vagy egy kamasznak már szüksége van. Egy 5-6 évesnek nincs. Tehát neki másra van szüksége, viszont egy kiskamasznak már lehet arra szüksége, hogy a figyelem koncentrációját, a reflexeit, a probléma megoldó gondolkodását, tehát hogy az absztraháló képességét fejlesszük, és nagyon sok videójáték ezt tudja adni. De megint csak ott van, hogy mértékkel. És akkor kezdődik a probléma, hogyha csak az az egyetlen egy eszköz és mód van arra, hogy a gyereknek sikerélménye legyen. Mert hogyha nekem sikerélményt ad az, hogy én most mondjuk a Minecraftba összerakok valamit és megcsinálom, és egyébként az életem egyéb más területein sehol nincsen sikerélményem, mert az iskolába állandóan a beírásokat kapom, mert anyáék állandóan veszekednek, nem járunk sehova, nem csinálunk semmit, nincsenek hobbiaink, nincsenek közös családi tevékenységek, amiben jól tudjuk magunkat érezni, és az egyetlen egy öröm és sikerforrás a Minecraft, akkor azt fogja csinálni. És lehet, hogy furán hangzik, de jogos lesz a felháborodása, és erős lesz az ellenállása, ha még ezt az egyetlen egy pozitív élményt és sikerélményt adó dolgot is el akarják venni tőle. Hát persze, hogy föl lesz háborodva, és persze, hogy ki lesz akadva, és persze, hogy küzdhetünk vele, és harcolhatunk vele, mert foggal körömmel fog ragaszkodni hozzá. Nem azt fogja mondani a gyerek, hogy de én ezt a sikerélményt akarom, és nekem erre szükségem. Nem. Azt fogja mondani, hogy én ezt a játékot szeretem, és én ezt akarom játszani. Tehát, hogy nem biztos, hogy még megvan arra a szókincse és a szókészlete és az érzelmi érettsége, hogy ő ezt így kerekegészként lássa, de nekünk szülőként fel kellene tudni ismerni azt, hogy miért is ragaszkodik ő ennyire ehhez, és mit ad neki, amit máshonnan nem kap meg. És ugye itt jön az, hogyha elveszem tőle, elvehetem, de akkor, vagy csökkenthetem, viszont akkor keressünk valami olyat, amiben ugyanúgy meg tudja élni a sikerélményt, és ugyanúgy jól tudja érezni magát, és kompetensnek tudja érezni magát.
0: Mikor teszünk jót akkor magunkkal és a gyerekkel?
1: Hát azt gondolom, hogy tehát én mondjuk abban hiszek, és én azt tartom jónak, hogyha 6 éves kor alatt egyáltalán nincsen, hiszen nincs rá szüksége. Tehát, hogy azt az információ éhséget, amit kielégítene egy digitális eszköz, azt meg tudja adni a szülő, vagy ha nem tud válaszolni a kérdés, akkor nézzen utána a szülő, és úgy adja meg a választ, és sokkal értékesebb lesz a gyerek számára. És 6 éves kor után szépen lassan, fokozatosan lehet bevezetni. Először a magát a digitális eszközt, majd az internethez való hozzáférést, azt már majd ilyen 10-12 éves kor körül teljesen elég elkezdeni, de ugye ezek ilyen nagyon, nagyon rugalmasan kezelendő, tehát nem lehet azt mondani, hogy na betöltötted a 6-ot, akkor innentől kezdve már lehet, mert hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen a mértékletesség, a szülői mintaadás az, ami nagyon fontos, és az, hogy próbáljuk azt is egy olyan eszközként tekinteni, mint a kést meg a villát. Hiszen, ha belegondolunk, ugye most már annyira nem, de jó pár évvel ezelőtt még minden férfi zsebébe, táskájába ott volt a bicska. Ez egy alaptartozéka volt a férfiaknak, de egy felnőtt férfinak. De egy 4 éves kisfiúnak még semmi szüksége nem volt bicskára, és nem is adjuk nekik oda. Tehát, hogy érdemes úgy gondolni szerintem a digitális eszközökre, mint hogyha az egy kis bicska lenne, hogy vajon mikor merem neki biztonsággal odaadni. Mert a bicskával megvághatja magát, megszúrhatja magát, megsértheti magát, és azt látom. És akkor pánikba tudok esni, hogy új elvágta a kezét, az ujját, egyebek. Viszont a digitális eszközök ugyanilyen veszélyesek, mint egy kis bicska, csak éppen olyan sérüléseket okoznak, és tudnak okozni kisgyerekeknél, amit nem látok. És nagyon sok szülő felnőtt úgy gondolja, hogy ha nem látom, akkor nincs is. Pedig van.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tajti Nélesó Györgyivel, a TÉT Egyesület alelnökével, inkluzív nevelés tanárral, coachal, trénerrel beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái: Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Vessenek véget minden erőszaknak a Száhel-övezetben. A Szent Atya felhívása. A rászorulók segítése inkább az igazságosság kérdése, mint a jótékonyságé. Leó pápa beszéde. A Szent Atya az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Jézus szeretete az, amely felébreszti bennünk az igazi szeretetet, amely örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli, amely önmagát adja anélkül, hogy cserébe kérne valamit. Tanított a vasárnap délben Leó pápa a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott katekézisében. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakában üdvözölte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 25 000 hívőt. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszához fűzve gondolatait arra buzdított, hogy adjunk hálát a vigasztaló Szentlélek ajándékáért, aki olyan szövetségesünk, aki soha nem hagy bennünket cserben. Az evangéliumban ma azokat a szavakat hallottuk, amelyeket Jézus az utolsó vacsorán intézt tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé változtatja, Krisztus ezt mondja: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Kezdte beszédét a pápa. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, nevezetesen attól a gondolattól, hogy csak akkor részesülünk szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. Ebben az esetben ugyanis a mi igazságosságunk lenne Isten szeretetének előfeltétele. Azonban éppen ellenkezőleg, Isten szeretete a mi igazságosságunk alapja, mutatott rá a Szent Atya. Valójában csak akkor tartjuk meg a parancsolatokat, Isten akaratának megfelelően, ha felismerjük irántunk érzett szeretetét, ahogyan azt Krisztus kinyilatkoztatja a világnak. Jézus szavai tehát kapcsolatba lépésre hívnak meg, nem pedig egyfajta zsarolás vagy kételyes felfüggesztést fejeznek ki. Ezért parancsolja nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket, utalt a pápa János evangéliumának szavaira. Jézus szeretete az, ami felébreszti bennünk a szeretetet, és maga Krisztus az igazi szeretet mértéke, az örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli szeretet kritériuma. Azé a szereteté, amely nem ismeri sem azt, hogy de, sem azt, hogy talán, amely önmagát adja anélkül, hogy birtokolni akarna, amely életet ad anélkül, hogy cserébe bármit is kérne. Mivel Isten szeret minket elsőként, mi is képesek vagyunk a szeretetre, és amikor igazán szeretjük Istent, akkor igazán szeretjük egymást is, állapította meg Leó pápa, az élettel összehasonlítva a szeretetet. Csak az élhet, aki megkapta az élet ajándékát, és csak azt tud szeretni, akit már szerettek. Az Úr parancsolatai ezért olyan életrendet jelentenek, amely meggyógyít a hamis szeretetektől, olyan lelki életmód, amely az üdvösséghez vezető út, fejtette ki katekézisében a Szent Atya. Az Úr éppen azért, mert szeret bennünket, nem hagy minket magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a paraklétoszt, a vigasztalót,
1: ci promette il paraclito,
0: vagyis a védelmezőt, az igazság lelkét. Ez egy olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg, amíg ragaszkodik ahhoz a gonoszsághoz, amely elnyomja a szegényeket, kirekeszti a gyengéket, megöli az ártatlanokat. Aki azonban megfelel Jézus mindenki iránti szeretetének, a Szentlélekben olyan szövetségese lel, aki soha nem hagy cserben. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad, és bennetek lesz. Jézus azáltal, hogy igazi és örök szeretetet kínál fel nekünk, megosztja velünk a szeretett fiú önazonosságát. Én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Idézte az evangéliumi szakasz szavait Leó pápa. Ez a magával ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, a rágalmazót, vagyis a paraklétoszt ellenségét, a mi védelmezőnkkel szemben álló szellemet. Miközben a Szentlélek az igazság ereje, ez a vádló a hazugság atya, aki az embert Isten ellen, az embereket pedig egymás ellen akarja fordítani. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit Jézus tesz, amikor megment minket a gonosztól, és testvérek népeként egyesít bennünket az egyházban, mondta Leó pápa, majd beszéde végén arra buzdított, hogy hálával telve a Szentlélek ajándékáért, bízzuk magunk a Szűz Mária, az isteni szeretet anyja közben járására.
1: Regina Celi Letare, Alleluia!
0: Vessenek véget minden erőszaknak a száj lövezetben. A pápa felhívása. A Regina Celi elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenekelőtt a száj lövezet békéért emelte fel hangját,
1: della regione del Sahel,
0: majd megemlékezett a kopt katolikus barátság napjáról, és köszöntötte az édesanyákat. Leó pápa aggodalommal értesült az erőszakos cselekmények növekedéséről a Száhél lövezetben, különösen Csádban és Maliban, amelyeket a közelmúltban terrortámadások sújtottak. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és együttérzéséről biztosította a szenvedőket. Annak a reményének adott hangot, hogy véget vetnek az erőszak minden fajtájának, és arra bátorított, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a szeretett vidék békéje és fejlődése érdekében. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy minden év május 10-én ünnepeljük a kopt katolikus barátság napját. A pápa testvéri üdvözletét küldte II. Tavadrosznak, a kopt ortodox egyház pápájának, és imáiról biztosította az egész szeretett kopt egyházat. Kifejezte azt a reményét, hogy barátságok útja

spanyolul köszönte meg a Kanári-szigetek lakóinak jellegzetes vendégszeretetét, azt, hogy befogadták a Hondius nevű óceánjáró hajót a hantavírussal fertőzött betegekkel. A pápa örömmel utalt rá, hogy június 6-a és 12-e között esedékes spanyolországi apostoli látogatása alkalmából felkeresi a Kanári-szigeteket is, és találkozik majd lakóival. Végül Leó pápa köszöntött minden édesanyát anyák napja alkalmából, amelyet Olaszországban május 2. vasárnapján ünnepelnek. Jézus és a mi anyánk Mária közbenjárására szeretettel és hálával imádkozunk minden édesanyáért, különösen azokért, akik nehezebb körülmények között élnek, hangzott a pápa buzdítása, majd köszönetét kifejezve áldását adta az édesanyákra, és szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. A rászorulók megsegítése inkább igazságosság kérdése, mint jótékonysági. Leó pápa beszéde. Május 9-én szombaton délelőtt Leó pápa első alkalommal fogadta a II. János Pál alapítvány a Száhel övezetért igazgató tanácsának tagjait, és arra buzdította őket, hogy 40 évvel az alapítás után újítsák meg küldetésüket, és a szinodalitás szellemiségével működjenek együtt a római kúriával, folytatva munkájukat, amelynek célja a Száhel-övezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartása és előmozdítása az átlagú emberi fejlődés projektjei révén. Az alapítvány Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben a szubszaharai afrikai népek támogatására azzal a céllal, hogy elősegítse átlagú fejlődésüket világunkban, amelyet olyan összetett kihívások sújtanak, mint a háborúk, az egyenlőtlenségek, a politikai, gazdasági és éghajlati válságok. Leó pápa első alkalommal fogadta a szervezet igazgató tanácsát, amely februárban Dakarban ülésezett, hogy elfogadja az új alapszabályt, megválaszza az új elnököt, és kijelölje az igazgató tanács új tagjait. Béke veletek! Ez az ősi köszöntés, amelyet ma is számos kultúrában használnak, teljes erejét húsvét estéjén nyerte el a feltámadott Jézus ajkain. A béke az örökké valóság lélegzete. Idézett beszéde elején a pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetéből, emlékeztetve Szent Ágoston tanítására. A hippói egyházatja arra buzította a keresztényeket, hogy kössenek felbonthatatlan barátságot a békével, őrizzék azt meg a lelkük mélyén, hogy ragyogó melegét mindenfelé sugározhassák. Leó pápa mindenek előtt köszönetét fejezte ki Hassa Florent Coné Mali püspöknek, aki lelkesedéssel végezte a Ferenc pápa által rábízott pápai delegátus feladatát, szinodális módon együttműködve a többi igazgatóval, valamint a római kúriával. Többek között az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumával, az államtitkársággal és a gazdasági titkársággal, annak érdekében, hogy közösen kísérik az alapítvány egy új kezdet felé. 40 éve tart a működés után az alapítvány egy olyan fordulóponthoz érkezett, amelyet a nemzetközi szintű több dimenziós gazdasági válságokhoz kapcsolódó külső kihívások is jellemeznek. Ebben az összefüggésben elengedhetetlenné vált az alapítvány megújítása összhangban a Szentszék hatályban lévő jogszabályaival. A pápa utalt rá, hogy a februárban Szenegál fővárosában, Dakarban megtartott igazgató tanácsi ülésen elfogadták az új alapszabályt, megválasztották az új elnököt és kijelölték az igazgató tanács új tagjait. Ezzel az új alapokmányával a II. János Pál alapítvány a Száhel-övezetért új arculatot ölt, miközben továbbra is hű maradt küldetéséhez, és hatékony jelként szolgál az egyház nyugat-afrikai fiai és lányai iránti szeretetének szent alapítója, II. János Pál pápa által 1980-ban Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban elhangzott ünnepélyes felhívása szellemében, mondta beszédében Leó pápa. Felsorolta mai világunk összetett kihívásait,

0: mint a geopolitikai feszültségek, az egyenlőtlenségek, a háborúk, a bizonytalanság, a terrorizmus, valamint a politikai és gazdasági instabilitással kapcsolatos problémák, tovább az éghajlati válságok, amelyek egyik következménye többek között a migráció. Ezért ma különösen fontos az alapítvány küldetése, amely hozzájárul Isten művéhez, a közös otthon védelméhez. A rászorulók megsegítése inkább az igazságosság kérdése, mint jótékonysági, fejtette ki a pápa, majd üdvözölte egyhangú döntésüket, miszerint a II. János Pál alapítványt a Száj lebezetért megőrzi pápai alapítványként, szent alapítója kívánsága szerint és új alapokmányának fényében. Mint az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának jogi személyisége, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a szubszidiaritás szellemiségében a dikasztériummal és a szentszék egyéb intézményeivel való szinodális együttműködésük járuljon hozzá a szájölövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartásához és előmozdításához az átfogó ember és fejlődés projektjei által. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az alapítvány új útja ismeretlen kihívások elé állítja majd őket. Végül Leó pápa mindnyájukat a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára és Szent II. János Pál pápa közben járására bízta, majd szívből jövő áldását adva búcsúzott az alapítvány igazgató tanácsának tagjaitól. Leó pápa az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Sok fiatal hősként tekint rátok, legyetek az értékek tanúi is, buzdította Leó pápa szombat délelőtt az olasz labdarúgó bajnok Internacionale csapatát. Milánó kék-fekete metes csapata immár 21. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, akiknek 70 fős vezetői küldöttségéhez és magukhoz a játékosokhoz szólva azt kérte tőlük, hogy a sport révén olyan üzenetet adjanak át, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából. A Szentatya szombaton reggel a konzisztórium teremben találkozott az Inter vezetőivel és játékosaival, akik május első vasárnapján a Parma elleni győzelemmel megszerezték az olasz bajnoki címet. Olaszországban a labdarúgás a legnépszerűbb és leginkább követett sport, így a játékosok a médiumok segítségével nagy hatást gyakorolnak főként a fiatalokra. Gratulálok az egész csapatnak, a vezetőknek, az edzőknek, a számos szurkolónak és támogatónak az elért eredményeikhez, szólt elismeréssel Leó pápa. Ez kétségtelenül nagy öröm pillanat a számotokra, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Ezt a nagy célt, a bajnoki cím megnyerését nagy elkötelezettségnek, csapatmunkának, fegyelemnek és kitartásnak köszönhetően sikerült elérnetek, amelyet izgalmas és kihívásokkal teli időkben is megőriztetek, csüggedés és feladás nélkül. Ezért miközben gratulálok nektek, arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át a tapasztalataitokat, hogy most a sikernek a pillanataiban olyan üzenetet közvetíthessetek, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából.
1: Un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani.
0: Sokan közülük manapság hősöknek, példaképeknek tekintenek benneteket, és ez olyan felelősséget ró rátok, amely túlmutat a teljesítményen, és megköveteli tőletek, hogy sportolóként tanúságot tegyetek az értékekről. Szent II. János Pál mintegy 35 évvel ezelőtt beszélt erről az Inter klubjának, amikor a képviselőivel találkozott, ugyancsak a bajnokság megnyerése után. Miután felidézte a klub jelentős szerepét az olasz futball történetében, a játékosokhoz és a vezetőkhöz fordulva hozzáfűzte. Győződjetek meg róla, hogy sokan felismerik rajtatok és magatartásotokon a hitelességet és a rendíthetetlen fedhetetlenséget.
1: Autenticità e rettitudine a tutta prova.
0: Ezeket a szavakat szeretném megismételni, miközben megújítom gratulációimat. Szívből megáldalak benneteket és családjaitokat, és minden jót kívánok nektek, zárta rövid beszédét a Szent Atya. A kihallgatáson Giuseppe Marotta, az Inter elnöke, a Vatikáni Rádió olasz szerkesztőségének adott interjújában szólt a Leó pápával történt találkozójukról. Rendkívüli volt a kialakítás egy nagyon is célzott beszéddel, amely kéréssel fordult a labdarúgóinkhoz, akik kétségtelenül népszerű személyiségek, de egyben inspiráció forrása is sokak számára. A sport egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk felszámolni a feszültségeket, amelyek kisebb-nagyobb szinten mindenkiben léteznek. A sportoló, a menedzser, a játékos, az edző szerepe pontosan az, hogy megpróbálja biztosítani, hogy mindig béke uralkodjon a pályán, és hogy mindenek előtt képviseljék a sport értékeit, amelyek az emberségünk és a kereszténységünk értékei is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik egyben önöttől a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: A hajnal szerelmese. Azt szeretem, aki nevet, akinek rózsaszín az arca, aki örül, aki kacag, aki dalolva megy a harcra. Enyém az áprilisi szellő. A feslő bimbót szeretem, a hasadót, a harmatosat. A hajnal a szerelmesem. Az én emberem a gyerek. A nagyszemű nevető gyermek, akiben szűz, minden csírák, ezer erők rügyezve kelnek. Az én emberem, aki föl kell, az induló, az ébredő, akinek győzelem az álma, akiben dalol a jövő. Szeretem azt, aki akar, aki remény, aki ígéret. Az enyém a vér és a tűz, a fakadó fiatal élet. Az ébredő napot imádom, megyek a virradat elé, az én lelkem a tüzek lelke, az én dalom a hajnalé.
1: Sík Sándor a Hajnal szerelmese című versét Sinkovics Imre mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár 1889-ben született Budapesten. Fiatal korától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket is. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől a rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 47-től lett rendjének magyarországi tartományfőnöke. Sík Sándor 1963-ban hunyt el Budapesten a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.

0: A nap imája.
1: Jöjjön el szeretetet királysága. Jézus Krisztus, isteni megváltónk, egyesítsd szíved szeretetében a földkerekség összes népeit. Add nekünk azt a békét, melyet a világ nem adhat. Némítsd el szíved szeretetével az ágyuk hangját. Csitítsd le békét olajával a háborgó tengert, melyen az emberiség e vihartelt időkben hánykolódik. Vonj minnyájunkat szentséges szívedhez, a béke, az egység és a szeretet forrásához. Jöjjön el szeretetet királysága minden kegyelmével és áldásával. Add, hogy félretéve mindent, ami egymástól elválaszt, szeretésedben, s az örök javak utáni vágyódásban egyesüljünk, és már itt a földön, mint testvérek. Mint titokzatos tested tagjai, békében éljünk Atyád dicsőségére, ki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökké.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennynek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
2: Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
2: Könyörögjünk. Istenünk, aki fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Rádiónk indulásának 25. jubileumi évéhez kapcsolódóan két eseménnyel még idén is folytatódik a már ősszel elindított programsorozatunk. Ezen a héten, pénteken Szent Lant elnevezéssel gyermekversmondó versenyünk lesz az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban délelőtt 10 órától. A verseny fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek. Aztán május 16-án szombaton, hálát adva állandó szolgálatukért, a rádióba járó rózsafüzér csoportokat hívjuk egy közös imádságra a Minorita templomba. Ezután az érseki palot előtti díszudvaron agapé és dicsőítő koncert várja majd a résztvevőket. Ez a program 14 óra 30 perckor kezdődik. Az előimádkozók a rádiónk munkatársai lesznek. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni, május 15-e a határidő. Emellett a következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információk a főiskola honlapján olvashatóak, a cím www.eghf.hu. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. Jelentkezni lehet az egyetem oldaláról letölthető lapon a www.felvi.uni-eszterházy.hu címen található ez. Ezt kell eljutatni az Eszterházy tér 1 címre május 31-ig. Az életszent Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A tárlathoz programok is kötődnek, amelyek közül több lezajlott már, de egy még hátra van. Május 14-én 18 óra 30 perckor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika Látogatóközpontban. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festő ilyen szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én 16-án. Lehetőség lesz a 2 nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a 2 napos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmis előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapály János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyére. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motamot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket, a napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Élj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Élj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubilómi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya római katolikus templom lesz. Szeretettel várnak mindenkit a gála műsorra, május 16-án 16 óra 30 perckor. A fellépő kórusok: Sepsi Szentgyörgyi Cantus Firmus vegyeskar, Mátrai Vízhangok vegyeskar, Szerencsi férfi kórus, Pannonia citera zenekar, Mezőkeresztesi férfi kórus, Mezőkeresztesi citera zenekar, Mezőkeresztesi kamarakórus, valamint énekel Járvás Zoltán. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án, azaz most szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet: mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják. A gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Az időpont tehát most szombat, a kapuk 8 óra 30 perckor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor kezdődik, a helyszín Nagymaros, a plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Egész napos programsorozatot szerveznek pünköst hétfőn Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapján, Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulóján. A motto Máté evangéliumából: boldogok az irgalmasok. A program 9 órakor zarándokok fogadása, regisztráció a bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekéjének kihelyezése és litánia, rózsafüzér imádság, 9 óra 30 perctől gyóntatás a bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, majd 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik, amelynek főcelebránsa dr. Csizmadia István pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár lesz. Aztán körmenet a Szent Erzsébet erekjével, ebédidő, lehetőség Szent Erzsébet erekjé előtti imádkozása, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintése, 14 óra 30 perctől dicsőítő zenész szentségimádás a bazilikában, Loretói litánia, 15 óra 30 perckor pedig a zarándokok megáldása és elbocsátása. Szeretettel várják a kedves testvéreket. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája: s a vigasztaló a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részétel regisztrációhoz kötött, a Kazincbarcikai Római Katolikus Szalézi Plébánia honlapján elérhető linken keresztül van erre lehetőség. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton következik, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció már tart, az első 800, aki így jelentkezik, szalókos pólót kap idén is ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha erre szüksége van valakinek. Verses zenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel, miskolci indulással június 24-től 28-áig. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám 30-as 2495-637-es. Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Borszék, Csíksomjó többek között, ez mind az úti célok között szerepel majd a túra keretében. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, és egyre többen vannak, akik így szeretnék elérni az adást. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
10: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
11: 1% felajánlás, 100% segítség.
4: hozzájárulása jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus ezt mondotta tanítványainak: most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy, de mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket, pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem, az igazságról, mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem, az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elidélték. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! A vigasztaló, amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A mai szentleckét olvasva ismét láthatjuk a pogány világ, azaz a mi világunk megosztottságát, tudathasadásos állapotát. Szilás és háza népe befogadja Krisztust. Mások azonban ellene fordulnak, és Pált meg Barnabást börtönbe vetik. A börtön és az éjszaka a sötétség hatalmára utal, amelyet ingerel a keresztény igehirdetésből áradó világosság. Ellenfeleik éppen ezért el akarják nyomni, a tudattalan világ sötétjébe akarják leszorítani a Pálék hirdette Krisztust. A börtönőr azonban világosságot kért, és remegbe borult Pál és Szilás lábához. Akár jelképesnek is felfoghatjuk cselekedetét. Nem akart tovább sötétben maradni, azt akarta, hogy a krisztusi világosság őt is betöltse fényével. A Szentlélek titokzatos eljövetelének lehetünk tanúi ebben az eseményben. Hiszen megrendült a hely akárcsak pünkösd napján, a börtönőr ugyanazt kérdezte Páltól és Szilástól, mint a pünkösdre összegyűlt nép sokaság az apostoloktól Péter beszédét hallgatva. Mit kell tennem, hogy üdvözüljek? És meg is keresztelkedett minden hozzátartozójával együtt, s a hit örömmel töltötte el őt és egész háza népét. Pünkösdi esemény ez, hiszen itt éppen az történt, amiről Jézus a mai evangéliumban beszél. Az egyház élete szakadatlan pünkösd. A Szentlélek szüntelenül munkálkodik, hol látványos, szinte viharos módon, hol pedig rejtetten, a szívek mélyén. Ő az, aki Pál és Szilás igehirdetése által ismét meggyőzően bizonyította a bűnt, az igazságot és az ítéletet. A bűnt elismerve, az igazságot, Krisztust elfogadva, a Szentlélek felmentő ítéletében részesülhetett a börtönőr és egész háza népe. Ez volt hallatlan örömük forrása. Újra meg újra be kellett fogadniuk a Szent Lelket. Hogyan is gondolhatnánk, hogy egyszer s mindenkorra befogadhatjuk őt itt a földön? Nap mint nap engednünk kell, hogy ránk bizonyítsa a bűnt és elénk állítsa az igazságot, így kedvező ítéletben lesz részünk, s megtapasztaljuk azt az örömöt, mely nem ebből a világból való, melyet csak Isten adhat azoknak, akik megnyitják előtte szívüket. Szent Ferenc leghőbb vágya volt, hogy az Úr lelkét birtokolja egészen addig, míg a lélek vette birtokba őt, s tette az üdvösség hirdetőjévé, munkálójává, közvetítőjévé. Legyünk mi is a Szentlélek munkatársai azáltal, hogy egészen átadjuk magunkat neki.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta, kam ideš. Ale srdce vám naplnil smutok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu. Je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi, a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovári nyelven hallják.
5: Akanak zsaftarkáj kodokon bisárdaszman, ba honyik napusel mandartume kájzsasz, ba dukpereltumáro íló, káj kadalaphendem tumenge. O csácsi pephendem, majmisztoj tumenge ke zsaftar, keten a zsósz, a tuncsi naavel tartumende o a zsutóri, ba te zsótar a tuncsi bisavó lesz. Kana avlatar oprevor bilalaluma, ba e beze, pa o csácsipe, haj pa e kris, pa e bezeh káj napatyáj leande mande. Pa o csácsipe, ke káj o dadzsav, haj majdúr nadikhenama. Pa e kris, szavatar lalumakot kráj, téla kriszi perena.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangélium nach Johannes. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr ist euer Herz von Trauer erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Szent Pongrácz vértanú. 304-ben halt, vértanú halált. Szent Pongrácz élete eleven illusztrációja a Szent Pál igazságnak, a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Pongrácz bátorsága, melyel a hatalmas pogány császár elé lépett, hősies elszántsága, melyel fejét a hóhér bárgya alá hajtotta, nem egy 14 éves gyermeknek, hanem egy meglett férfinek is becsületére vált volna. Nem csoda, hogy már a kortársak szent ámulattal tekintettek fel példájára, a késői századok pedig olyan benső áhítattal fonták körül alakját, mint a szent hajdani vértanúi közül csak kevését. Legjobb bizonyság erre a sok templom, amely ma is az ő nevét viseli, és a sok oltár, melyet az ő tiszteletére állított a hívő kegyelet. A hős ifjú vértanú Ázsiának Frígia nevű tartományában született, s apai és anyai részről egyaránt előkelő és dúsgazdag pogány családból származott. De anyját már egy hónapos korában elveszítette, nem sokára rá atya is elhalt. Akkor a kis Árvát nagybátyja, Szent Dénes vette gondjaiba. Dénes később Frígiából Olaszországba költözött, hogy unokaöccsének Róma közelében fekvő terjedelmes birtokait könnyebben kezelhesse. A Diokléciánféle féle üldözés kitörése már Olaszországban találta. Az üldözés csak hamar olyan méreteket öltött, hogy sok keresztény jónak látta a kegyetlen hóhérok elől legalább egy időre a vidékre húzódni. Ezek közé tartozott Marcellin pápa, aki éppen Pongrácz egyik birtokán vonta meg magát. Bár Pongrácz és nagybátyja ekkor még pogányok voltak, egy pillanatra sem jutott eszükbe elárulni a szent főpap búvóhelyét. Isten azzal jutalmazta nagy lelkűségüket, hogy mindkettőjüket elvezérelte az igazság ismeretére. Mert minél többet társalogtak Marcellinnal, annál mélyebb érdeklődés támadt bennük az evangéliumi tanok iránt. A pápa lépésről lépésre föltárta előttük az egész keresztény hitrendszert, s amikor már elég erőseknek látta őket a hitben, mindkettőjüket megkeresztelte. De Dénes és Pongrácz nem elégedett meg saját lelkük üdvösségének biztosításával, hanem azon igyekeztek, hogy barátaik közül és házuk népéből is minél többet példájuk követésére bírjanak. Mikor Marcellin pápa visszatért Rómába, hogy ott vérével pecsételje meg szent hivatalát, Pongrácz birtokain már egész népes keresztény telepet hagyott. A dolgot azonban nem lehetett sokáig titokban tartani. A pogány kémek hamarosan nyomára jöttek Pongrácz titkának, és jelentést tettek róla a császárnak. Dioklécián megrendülve fogadta a hírt, hiszen Pongrácz atya, Kledónius, annak idején legkedvesebb emberei közé tartozott. Azonnal maga elé hivatta tehát a 14 esztendős fiút, és először szép szóval próbálta őt rábeszélni, hogy áldozzék az isteneknek. Hivatkozott atyával való barátságára, és kilátásba helyezte neki, hogy engedelmesség esetén úgy tekinti majd, mint tulajdon fiát. De a lelkes ifjú elutasított magától minden kísértést. Ezt mondta neki: csalódol, császár, ha azt hiszed, hogy engem a keresztények csábítottak el. Ellenkezőleg, a te isteneid voltak a csábítók és világcsalók, hiszen ha a szolgáid közül csak egy is olyan gyalázatosan élne, mint isteneidről regéli a mitológia, egy óráig sem tűrnéd őt udvarodban, hanem menten elcsapnád. Hogyan imádkozhassak én ilyen istenekhez? Igaz, még gyermek vagyok, de az én Uram Istenem, Jézus Krisztus, erőt és bátorságot ad nékem arra, hogy fenyegetőzéseiddel ne törődjem. Ez a felelet annyira kihozta sodrából a császárt, hogy azonnyomban fejvesztésre ítélte a hőslelkű hitvallót, és egyúttal megparancsolta, hogy holttestét az ebeknek dobják oda martalékul. Pongrácz örömtől sugárzó arccal fogadta a halálos ítéletet, és a bakók társaságában azonnal a Via Aurelia felé indult, amelyen május 12-én 304-ben végrehajtották rajta az ítéletet. Holttestét a vett parancs értelmében egész nap otthagyták heverni az út porában. De egy Oldanilla nevű jámbor kereszténynő már a rákövetkező éjszaka titokban elvitette és tisztességgel eltemettette Szent Kelepódius temetőjében, amelyet ettől kezdve Szent Pongrácz temetőjének kezdtek nevezni. Az üldözések lecsendesülésével külön templom épült a szent tiszteletére, mert Szimmachusz pápa már 498-ban lényegesen megnagyobbított, 10. Leó pedig 1517-ben bíborosi templommá nyilvánította. Szent Bonifác, a németek fáradhatatlan apostola, lelkes tisztelője volt a gyermekvértanúnak, és ahol csak megfordult, nagy térítő útján mindenütt terjesztette tiszteletét. A népies meteorológia a következő két napon ünnepelt Szerváccal és Bonifáccal együtt az úgynevezett fagyos szentek közé sorozza szentünket. Mivel névünnepe táján rendszerint erős éjszakai lehűlések szoktak bekövetkezni. Jelképe: pálma, kard, lándzsa, lobogó. Védőszentje ő az első áldozóknak, a német lovagoknak, francia gyermekek pátrónusa. Emléknapján így imádkozunk: add Istenünk, hogy egyházad Szent Pongrácz vértanú támogatásában bizakodva örvendjen, és dicsőséges közben járása révén a te odaadó szolgálatodban is kitartson.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon, május 12-én a pongrácok ünneplik nevük napját. A pongrác a görög Pankratész név latin Pankratius formájából származik. A jelentése minden ható erő. A magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. Az 1990-es években a pongrác szorványos név volt, és a 2000-es években sem szerepelt a 100 leggyakoribb férfi név között. Mégis, ha rokonaik vagy ismerőseik körében akad olyan, aki a pongrác nevet viseli, el ne felejtsék őt vagy őket felköszönteni. Isten éltesse a névviselőit sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most alapozzuk föl kalendáriumos könyvünket. Május 12-e van, és május 12-e az ápolónők nemzetközi napja 1974 óta. És hogy miért? 1820-ban a mai napon született Florence Nightingale angol ápolónő, a modern nővérképzés és a betegellátás reformjának elindítója. Florence Nightingale a krími háborúban önkéntes ápolónőket toborzott, mentette, ápolta a sebesülteket, majd később ápolónő képzőiskolát alapított. Az ápolónők nemzetközi napját 1982-től Magyarországon is megtartják. Florence Nightingale kortársa volt hazánk kiemelkedő ápolója Kossuth Zsuzsanna, akinek a nevéhez fűződik az országos nőegyleten belül létrejövő betegápolónői egyletek megalapítása. Az ápolónők nemzetközi napja alkalmából a példaértékű ápolónői tevékenységet végzőket Prosz Anita díjjal és Kossuth Zsuzsa emlékéremmel ismerik el. És a mai napon született 1733-ban Sajnovics János, a neves csillagász és nyelvtudós. 15 évesen lépett a jezsuita rendbe. Elöljárói felfigyeltek matematikai és csillagászati érdeklődésére, tehetségére, és Bécsbe küldték, ahol Helmiksa udvari csillagász mellé került. Az 1760-as években 7. keresztély dán és norvég király Mária Teréziától kért csillagászt a Vénusz bolygó nap előtti átvonulásának megfigyelésére, amelyet 1769-re vártak, és amely azért volt fontos, mert a mért adatok alapján a nap-föld távolságot akarták pontosan meghatározni. A királynő a feladatra Helmiksát ajánlotta, aki segítőtársként Sajnovicsot vitte magával. Az expedíció a fiatalember számára azért is volt vonzó, mert a megfigyelések tervezett helyén a Vardő-szigetén lappok éltek, és az ő nyelvük tanulmányozása alapján akart bizonyítékot szerezni a magyar-finn-ugor nyelvrokonságra. A két tudós útja rendkívül megerőltető és veszélyes volt. A kopár gyéren lakott zordékhajlatú szigeten gerendából ácsoltak csillagvizsgáló tornyot, Sajnovics pedig rövid idő alatt kiválóan megtanulta a lapnyelvet. 1769. június 3-án került sor a Vénusz áthaladására a nap előtt. Számításaik alapján a nap és a föld közepes távolságát 151,2 millió kilométerként határozták meg, amely csak kismértékben tér el a ma elfogadott értéktől. Sajnovicsnak sikerült bebizonyítania a finn-ugor nyelvrokonságot, erről hazatérőben Koppenhágában is beszámolt. Demonstráció című könyvében szókészletbeli és nyelvtani egyezések alapján bizonyította feltevését. Ő volt az első, aki állítása igazolására az összehasonlító nyelvtudomány módszereit alkalmazta. Hazatértük után Sajnovics a Budai Egyetem matematika tanára lett, és 1778-ban kiadta Idea Astronomiae című könyvét, amelyet csillagászat népszerűsítő munkának szánt. És szintén a mai napon született, tehát május 12-én, 1800-ban Jernei János, ős hazakutató. Jogi tanulmányokat végzett és különböző közigazgatási posztokat töltött be. Szabad idejében önképzéssel tanult nyelveket és végzett levéltári kutatásokat a magyarok őstörténetére vonatkozóan. 1844-ben keletre utazott, Moldvában régészeti kutatásokat végzett, majd bejárta a Fekete-tenger és az Azovi-tenger mellékét a Don torkolatáig. Utazásáról 1851-ben könyvet adott ki, Jernei János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása véget címmel. Munkája fontos történelmi és földrajzi forrás a korabeli Moldva és Beszarábia térségéről. És végül a mai napon hunyt el II. Szilveszter pápa 1003-ban Rómában. Ő volt Szent Péter székében a 141. egyházfő. Rendkívül tanult, értelmes ember volt, akiben az ész találkozott a buzgó hittel. Népszerű és nagyhatású egyházfő volt, de ő sem tudta elkerülni a római nemesség ellenszenvét, hiszen a történelem első francia pápájaként őt is a német császár kívánságára iktatták be hivatalába. Európa keleti népeinek térítésében pontifikátusának igen nagy szerep jutott. Megalapította Magyarország első érsekségét, és Esztergom központtal jött létre a magyar metropolita tisztség. Róma független keresztény királyságnak ismerte el a magyar királyságot. A pápa a szentszék vikáriusává tette meg Szent István magyar királyt. A nagyobbik legenda szerint ő küldte első királyunknak a koronát. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Reggeltől folytatódtak a parlamenti bizottsági meghallgatások, délután pedig megalakul a Tisza kormány, összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. Az új kabinetben 16 tárcavezető lesz. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebbet, jelentette ki Kármán András a kinevezés előtti meghallgatásán. A pénzügyminiszter jelölt közölte, emellett rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. illetve 14. havi ellátmányt. Az Európai Unióban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, még itthon alig 7,5%-ot, vagyis az átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma, az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak, fejtette ki. A rendszerváltás motorjaként jellemezte a miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruf Bálint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A miniszter jelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Alkotmányozási folyamatba kezdenek, jelentette be a lendő igazságügyi miniszter. A folyamat társadalmi és szakmai egyeztetés mentén zajlik majd, amelyben prioritást élvez az országgyűlés is, ismertette bizottsági meghallgatásán Görög Márta. Magyar Péter újabb erős politikai üzeneteket küldött. A miniszterelnök még este soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy szombat délután 4 órát követően milyen döntéseket hoztak még. Emellett felszólította Sólyog Tamás államfőt, hogy ne szerepeljen majd közös fotókon az új miniszterekkel. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezték. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a választásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. Magyarországi Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolajtranzit rendeződése áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolajvezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Befejezte több mint 110 milliárd forintos projektjét az E.ON, 6 új alállomás épült és több meglévő létesítmény is bővült, a beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják. Több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg, és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe. Komoly kockázat fenyegeti az európai légi közlekedést, miután áprilisban egyetlen repülőgép üzemanyag ellátására alkalmas olajat szállító tanker sem érkezett Európába a Hormuzi szoroson keresztül. A helyzet miatt egyes légitársaságok már járatokat törölnek, mások pedig jegyáremelésre kényszerülnek. Ha a helyzet hónapokig fennmarad, az akár az európai légi közlekedés volumenének jelentős visszaeséséhez is vezethet, közli az elemzői véleményeket az ATV.hu. Donald Trump amerikai elnök holnap és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd, a két vezető fél év elteltével találkozik újra. A budapesti regionális nyomozó ügyészségen felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt indult nyomozás, miután egy 72 éves férfi egy gázriasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre. Végül a terrorelhárítási központ munkatársai lelőtték a férfit, aki meghalt, közölte a központi nyomozó főügyészség az MT-vel. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél sokfelé megélénkült, néha hevesebb viharok is lehetnek még. A csúcshőmérséklet 18-20 fok körül alakul most délután, holnap már naposabb, de alapvetően hűvös idő lesz. Híreinket hallották.
0: A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek. A

nothing, I just feel cold.

Szeretettel köszöntöm a zenemesterei hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Vasvári Bernadett. Mai adásunkban a Rocketman című film betét dalaiból hallanak válogatást. A Rocketman egy nagyszabású zenés fantázia Elton John áttörést hozó éveinek hihetetlen emberi történetéről. A film azt a fantasztikus átalakulást követi nyomon, ahogyan a félénk zongorista csodagyerek Reginald Wade-ből világszerte ismert szupersztár lesz Elton John néven. Az inspiráló történet, mely Elton legkedveltebb dalaira van felfűzve, a főszereplő Taron Egerton előadásában nyomon követi a kisvárosi srácot azon az úton, melynek során a popkultúra egyik legikonikusabb figurájává nőtte ki magát. A filmben Jamie Bell alakítja Elton állandó szövegíróját és szerzőtársát, Bernie Taupin-t, Richard Madden játsza Elton első menedzserét, John Reedet, Bryce Dallas Howard pedig Elton anyját, Sheila Fairbrother testesíti meg. A film fejlesztése a 2000-es évek óta zajlott, azelőtt, hogy azt 2013-ban bejelentették volna. A film költségvetése mintegy 40 millió amerikai dollár volt. Az Egyesült Királyságban 2019. május 24-én mutatták be, míg Magyarországon 2019. június 6-án került a mozikba. A film Elton John életét gyermekkorától kezdve az 1980-as évekig mutatja be, címét pedig az 1972-es Rocketman című dala után nevezték el. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: A Zenemesterei mai műsorában a 2019-ben bemutatott Rocketman című életrajzi zenés film betétdalaiból hallottak válogatást. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Vasvári Bernadett.
1: A Zenemestereit hallották.

0: Délidőben.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A délután a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenéket Turisa Rolta válogatja, a technikus kollégák pedig Kvaszinger Jenő és Nátrán István. A nevükben is köszöntőnöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Isten előbb szeretett bennünket, és mivel szeret bennünket, a Szentlélekben vigasztalót, ügyvédet adott nekünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően 14 órakor híreket mondunk. 14 óra 5 perckor az Erdőfohásza című műsorunkban elsőként a Madárbarát kertről hallanak, majd Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvéből olvas fel Tóth Levente színművész. 14 óra 35 perckor a Legyetek Szentek című lelkiségi irodalmunkban Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása című művének 10. részét Varga Orsolya olvassa fel. 14 óra 50 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent Pongrác vértanú életét ismerhetik meg. 14 és 15 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Az óra első felében regionális sporthíreket hallanak, majd a kárpátaljai nevetlen falui római katolikus templomba látogatunk, ahol Bán József atya, a kárpátaljai ferences misszió vezetője mondott szentbeszédet. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján 14 órakor a Szülőföld című műsorunk kezdődik. Gabriel de Vos kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéséből hangzanak el részletek. Majd Rozgics kis Anita, dúla, a Mévirág központ és anyamenedékről, az otthonszülésről és az anyaságról mesél. A 15 órakor elhangzó hírek után a templom térképben az Irgalmasok bécsi templomában emlékeztek Mincenti bíborosra. Ezzel foglalkozunk tehát a templom térképben. 15 óra 30 perckor a Hitvalló című műsorunkban a reményről beszélget Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 16 órakor elhangzó hírek után a 7 évfordulójával jelentkezünk. Műsorunkban első Anzsu Lajos nápolyi és lengyelországi politikájáról beszél dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. 16 óra 30 perckor meghallgathatják az iránytűt. Műsorunkban Sólyom Ferenc, rovásírás kutató lesz a vendégünk, akivel a gyertyaöntő gyűjteményéről, illetve ennek a szigethalmi kiállításáról is folytatjuk múlt heti beszélgetésünket. Majd Liechtenstein Rajmond főszervezővel az első Miskolc Kón képregénybőrzére is meghívunk mindenkit. Ajánlónkban Ferenccel a gyertyaöntésről beszélgetünk.
2: Mert ugye a gyertyamártóban, amikor a forró vagy a megolvasztott viaszt beleöntötték, akkor stabilan meg kellett tudni fogni, hogy odébb vigyék, hogy magukra ne öntsék, mert akkor leforrázták magukat. Igaz? És a hosszú szélessége az pedig annak szólt, hogy egy pálcára kötötték rá a gyertyabeleket, a kanócot, és azokkal a pálcákkal eresztették bele akár egyszerre 10-et. És több ilyen pálcát felváltva rakosgatták bele, kitették meghűlni, megdermedni, és mikor odaértek, akkor már megdermedten újra rakták bele, és így fokozatosan vastagodott a fagyú, vagy a viasz, attól függ, hogy miből csinálták a gyertyát.
1: 17 órától regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit hallgathatják meg. 18 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Lorettói Litániát közvetítünk, majd velünk imádkozhatják a nap imáját, és végül meghallgathatják híreinket. Ezután a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent Pongrác vértanú életét ismerhetik meg, majd elhangzik a nap verse is. A 19 órai hírek után a Mustármagban két témával foglalkozunk. Szó lesz a Felső Zsoltcán megrendezett Roma napról, valamint egy hétvégi programot is ajánlunk önöknek. 19 óra 45 perckor Kormos István Vackor című meséjének befejező részét olvassuk fel. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Móricz Zsigmond Hét Krajcár című művét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Majd a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjairól lesz szó. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján az Életünk című műsorunkban 19 órától görögkatolikus műsort sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakult a Tisza kormány. Miután szombaton esküdtett Magyar Péter miniszterelnök, ma átvette kinevezését Csúlyog Tamás köztársasági elnöktől a 16 tárcavezető is. Ezzel hivatalosan is lejárt Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása, és elkezdte munkát a következő kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Csúlyog Tamást, hogy ne szerepeljen a miniszterekkel közös fotókon. A kinevezések átadásakor az elsőnél még ugyan odafordult a kamerák felé az államfő, de a többiek esetében már nem. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebbet, jelentette ki Kármán András a kinevezés előtti meghallgatásán. A pénzügyminiszter jelölt közölte, emellett rendkívüli emelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. 14. havi ellátmányt. Az Európai Unióban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, vagyis az átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak, fejtette ki. A rendszerváltás motorjaként jellemezte a miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruf Bálint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A miniszter jelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Alkotmányozási folyamatba kezdenek, jelentette be a lendő igazságügyi miniszter. A folyamat társadalmi és szakmai egyeztetés mentén zajlik majd, amelyben prioritást élvez az országgyűlés is, ismertette bizottsági meghallgatásán Görög Márta. A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a választásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányában, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendeződés áll, Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter tegnap. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-éig kamatmentesen rendezhetik a számlájukat, írta meg a 24.hu portál egy olvasói levélre hivatkozva. Befejezte több mint 110 milliárd forintos projektjét az E.ON, 6 új alállomás épült és több meglévő létesítmény is bővült. A beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják, több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg, és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe. Május 15-től indul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A kínai külügyi szóvivő szerint sem a nemzetközi jog, sem az ENSZ nem hatalmazta fel az Egyesült Államokat, hogy az irániak támogatására hivatkozva szankciókat vessenek ki a távol-keleti nagyhatalom 3 vállalatára. Kuo Chia-kun arra reagált, hogy az Egyesült Államok előzőleg ezt tette, arra hivatkozva, hogy segítséget nyújtottak iráni katonai tevékenységekhez. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról. Még lehetnek viharok, reggelre mindenhol megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére holnap már sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást.
7: Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal a madárbarát, sőt mondhatjuk a természetbarát kertről hallják dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét.
2: Bárki maga saját otthonában létrehozhat saját kertjében egy madárbarát kertet. Még csak nagy kert sem kell hozzá, elég, hogyha valami fajta olyan madárbarát dolgokat tesz a kertjébe, akár egy-egy madáradót, plusz madáretetőt, amivel már segíti a madarakat a városon belül, az már tulajdonképpen madárbarát kertnek minősül. Lehet jelentkezni intézményekre is, tehát vannak madárbarát iskolák, vannak madárbarát parkok. Mi esetünkben a Mátra Múzeumban 2013-tól kezdődően vagyunk madárbarát park, legalábbis abban az értelemben, hogy rengeteg ódut szereztünk be, voltak már korábban is óduk, egyébként ez nem arról van szó, hogy akkor kezdődött minden, de akkor elég sok odút szereztünk be, illetve létrehoztunk két madárbarát tanösvényt, amelyet a Madártani Egyesületnek a ismertető tábláival oldottunk meg. Na most azon túl, hogy ugye nekünk egy bő 2 hektáros parkunk van itt az Orci kert, ez elég hatalmas, egy úgynevezett angol kert, angol park jellegű, vagy angol kert jellegű növényzettel, az annyit jelent, hogy nem annyira rendezett, sorokban álló növénykompozíciók vagy virágkompozícióink vannak, hanem egy picit olyan természetes jellegű, ligetes, különféle fák, facsoportok vannak benne, azon belül vannak persze virágos növények is, különböző évszakokban különböző növények virágoznak nálunk, ezekre azért most az utóbbi években több gondot fordítottunk, hogy legyenek olyanok is, amelyek eltérő évszakokban több virágot hoznak, úgyhogy ilyen szempontból az ilyen különböző vegetációs időszakok különböző aspektusai egyre látványosabbak nálunk. És akkor ezeket fejlesztjük tovább. Nagyjából abból az időből kezdődően, amikor a madárbarát kertet is létrehoztuk, akkor a kertben található kétéltűek és hüllők, már pedig volt néhány természetesen is helyben, ezeknek hoztunk létre olyan létesítményeket a kerten belül, amelyek segítették a fennmaradásokat, illetve azt, hogy minél többen legyenek, és minél láthatóbbak legyenek. Például van egy tavunk, amelyikben vannak kecskebékáink, ezek persze némiképpen gondot okoznak a környező lakosoknak, mert elég hangosak, emiatt panaszkodtak is. Viszont szaporodnak benne zöldvarangyok, zöldvarangy az szinte minden városunkban előfordul, úgyhogy nekik ez jó, hogy itt tudnak szaporodni.
1: És ők halkak, ugye halkabbak?
2: Ők viszont halkak, ugye nagyon kellemes kis trillázó hangjuk van, nagyjából ilyenkor szólnak, tehát hogy fel lehet ismerni, ahol szólnak, ott tudjuk, hogy van tó, vagy ahol van tó, ott tudjuk, hogy várható, hogy megszólal a zöldvarangy is, és ezek nálunk egészen jól vannak. És amit extrát sikerült megvalósítanunk, volt egy viszonylag hosszú és magas olyan rézsünk, amely a parknak a rekultivációját követően kialakítottak, de nagyon sok kicsit sitt is belement, illetve nem jó minőségi földet halmoztak föl a park északi oldalán a kőkerítés tövébe. Ez egy jó 2 méter magas rézsű, amelyik déli kitettségű, tehát nem nagyon marad meg rajta a növényzet. A koratavaszi időszakban rengeteg gyom nő rajta, de azok eléggé elcsúnyulnak így tavasz végére, nyár elejére, és igazából tényleg nem néz ki jól. Egy csomó özönfa jött föl rajta, bálványfa, ostorfák, stb. Úgyhogy egy ilyen elhanyagolt résznek tűnt. Na most arra építettünk egy olyan durván 12 méter hosszú úgynevezett mediterrán teraszt, így nevezzük, vagy neveztük gyíknapozónak is, amelyik tényleg olyan 60 centis magasságú teraszokból áll, mélységükben úgy szintén olyan 60-70 centiméter teraszokról beszélünk, amelyek nagyon hasonlítanak ezekre a mediterrán teraszokra, amire terméskő támfalat építettünk. Itt a környékről kidobott és lebontott kőkerítésekből kértük el a solymosi riolit tufát, és ebből építettük meg a támfalat, és beültettük mindenféle mediterrán növényekkel, szárazságtűrő, ilyen sziklakerti növényekkel. Rengeteg őshonos növény is van benne, vannak benne dísznövények, kollégáinktól szoktunk kapni mediterrán növényeket, ugye elég látványos, és ebbe építettünk be olyan telelő üregeket, amelyekbe a gyíkok minden további nélkül át tudják vészelni a telet, nem fagynak meg. Úgyhogy a parknak az összes zöld gyíkja, vagy majdnem az összes zöld gyíkja szépen október tájékán erre a gyíknapozó területre jön vissza, és bemegy a telelő üregekbe. Ott tölti az egész telet, nem látjuk őket október végétől március közepe végéig, és aztán egyszer csak megjelennek, és mivel a telelő üreghez közel maradnak tavaszi időszakban, végig tudjuk nézni, amint a lekoszlott sáros bőrüket levedlik, majd elkezdenek teljesen kiszíneződni. Nekünk zöldgyíkjaink vannak, sajnos a fali gyíkokat ők maguk eszik meg nagy valószínűség szerint, úgyhogy zöldgyíkjaink vannak csak, meglehetősen szelidek, és hát aki ismeri a zöldgyíkokat, már pedig nagyjából majdnem mindenki ismeri őket, viszonylag nagyra nőnek, tehát 25-30 centire a farkukkal együtt megnövő gyíkok, vagy még picit nagyobbra is, és a hímeknek égszínkék torka van, a hátuk smaragdzöld, a hasuk sárga, úgyhogy nagyon látványosak. A nőstények azok nagyon szép tarkák, úgy szintén nagyon élénkszínűek, de ők tarkák, esetleg maguk is lehetnek zöldek, különböző pettyekkel, meg csíkokkal, és ott napoznak a teraszok peremén. Valamelyest elkerítettük, hogy ne menjenek nagyon közel a látogatók hozzá, de azért elég közelről nézhessék őket, úgyhogy nagyon sok látogató fotózza ezeket az állatokat, főleg tavasszal lehet őket jól látni. Nyáron szétszélednek a parkban, akkor több ponton lehet őket látni. A tó körüli kerítésen napoznak, vagy valamelyik bokortövében napoznak, és meglódulnak, hogyha valaki túl közel megy hozzájuk. Illetve most már úgy tűnik, hogy tőlünk terjednek szét a környező lakótelep parkjaiban is. Ugye ez egy viszonylag jól sikerült projekt lett, és hát ezek így együttesen adják azt a biológiai sokféleséget támogató jelleget, amit a park felvesz. Nyilván rendezetnek kell tartanunk, mert a parkban elég sok esküvő is van, és rendezvény is van, és ugye akik esküvőre jönnek, szeretnék úgy látni a parkot, mint nagyon rendezett park. Ugye az emberek számára az a rendezett park, hogyha nagyon szépen le van nyírva a fű, vagy nagyon szépen ki van kapálva a gaz, stb. Stb. Ugyanakkor mi azért egy picit törekszünk arra, hogy azok az irányok is érvényesüljenek, ami picit természetesebbé hagyja a parkot, ezért kiszoktunk jelölni bizonyos helyeket, amelyek nem annyira a rendezvények középpontjában vannak, ahol nem vágjuk le a füvet rendszeresen, hanem hagyjuk, hogy följöjjenek rajta a virágos növények, és egyfajta méhlegelőként működik. Ezek nyilván kezdetben nagyon látványosak, mert nagyon sok ilyenkor tavasz közepe, vége, nyár elején rengeteg virágos növény jelenik meg rajtuk. Nagyon sok, amelyik itt a környéken, a Mátra környékén fordul elő, hiszen a magok onnan jönnek, meg hát eleve a parkban is rengeteg eredeti növényzetből megmaradt növény maradt, amelyek azért újra elterjedtek, úgyhogy ez elég látványos. Természetesen ezek a gyepek, ahogy általában a természetes gyepek, azok elszáradnak valamikor júliusra, és akkor szoktuk mi is levágni. És akkor lekaszáljuk egyszer, és őszre, hogyha amikor megjönnek az nyár végi vagy őszeli esők, akkor visszazöldül az egész, akkor újból nyírjuk, akkor egészen a klasszikusan rendezett formát mutatja, majd tavasszal újból engedjük, hogy feljöjjön rajta a virágos növényzet. Így rengeteg rovarunk van egyébként a parkon belül, amelyek egyrészt táplálék szolgálnak részben a nálunk költő madaraknak, nagyon sok madárodunk van, különböző típusúak, különböző madárfajoknak alkalmas oduk, úgyhogy ezek ott vadásznak a kertben, és ugyancsak a gyíkok számára, a gyíkok is bőven találnak táplálékot, úgyhogy nagyon jól működnek, ugyancsak a békák is megtalálják. Ezen kívül, amire még törekszünk, hogy hát ugye a parknak is vannak olyan fájai, amik előregednek. Arra azért igyekszünk ügyelni, hogy magasan, főleg olyan helyen, ahol a látogatók gyakran megfordulnak, ne maradjon elszáradták hosszú távon, azokat mi időről időre levágjuk, vagy levágatjuk, úgyhogy ezeket megszüntetjük, de ha például egy-egy fa kitörik, vagy teljesen összeomlik, mert ilyenre is van példa, főleg például az utóbbi években a vérszilvák azok, amik már nagyon előregettek és elkorhattak, ugye ezek szétestek, de meghagytuk a lábon álló törzseket pont azért, hogy ezekbe különféle úgynevezett szaproxilofág, tehát holdfával táplálkozó rovarok be tudjanak költözni, illetve más fákat is, úgyhogy emiatt viszonylag sok például az orszarvúbogarunk a parkban, különböző cincérek is úgy szintén petéznek a különböző holdfáinkba, illetve ezeknek a kirepülő nyílásain keresztül az egykori bábbölcsőjükbe számos olyan szoliter, nem családos, méhféle vagy hátyás szárnyú költözik be, illetve hát rakja bele a petét és zárja vissza, mert abban a bölcsőben fejlődik ki a következő évi rovar, és ezek tudják ezeket a egykori bogárbáb bölcsöket használni. Úgyhogy így is segítjük azt, hogy újabb beporzóknak legyenek helyeik, amelyekben tudnak szaporodni. Természetesen darázsgarázssal is segítjük a rovarokat a kertben, úgyhogy igyekszünk mindent elkövetni, hogy minél több faj megjelenjen, és hát erre meg igyekszünk ráépíteni egyrészt a különböző táboroknak a tematikáját, illetve a különböző múzeumpedagógiai foglalkozások is építenek ezekre a lehetőségekre, amiket itt megteremtettünk.
1: Ahogy az elején mondtam, nem csak a madarak barátja lehet egy-egy kert tulajdonos, hanem tágabb szemlélettel szolgálhatja a biodiverzitást. Kétéltűek, hüllők. Hát ezek az állatok, nemrégiben írtál erről egy cikket az MMM honlapján, hát ezek az állatok azok, amiket a legtöbben kívül szeretnének tudni a kerítésen.
2: Igen, ez érdekes. Vannak emberek, akik kívül szeretnék tudni a kerítéseken, és vannak, akik meg belül. Hát, hogy sokfélék az emberek. Ebből a szempontból hál' Istennek javul a látásmódja az embereknek. Sokan rájönnek arra, hogy ezek az állatok egyrészt gyönyörűek, másrészt nagyon érdekesek. És az, hogy egy-egy állat vagy egy-egy gyík betéved a lakásunkba, hát az nem a világ vége, egyszerűen csak ki kell terelni ugyanazon az ajtón, amelyiken bejött, semmit nem árt nekünk, ellenben viszont a kertben nagyon látványosak, és tényleg megszelidülnek, tehát ugye nem zaklatjuk őket, nem bántjuk őket, és egy olyan virágos kertet, vagy olyan kertet alakítunk ki, amelyekben ők képesek megélni, már pedig tényleg nem nagyon igényesek, de elég nekik néhány búvóhely, jó búvóhely, fontos, hogy azért legyen valami fajta állandóan jelenlévő természetes, féltermészetes növényzet, ahol táplálékra is találnak, illetve el tudnak bújni. Nálunk például, de valószínűleg, hogy ez mindenütt egy nagy probléma, ahol sok a macska, azok szeretik összefogni a gyíkokat. És bizony, hogyha valakinek van néhány gyíki a kertjében, elegendő egy macska, amelyik pár napon belül összeszedi őket, hogyha rájön arra, hogy azok ott vannak. Úgyhogy ez egy nehéz ügy, nálunk is sok macska fogja őket, hát próbáljuk a macskákat időnként egy kicsit elzargatni, meg a tulajdonosoknak szólni, hogy legyenek szívesek a parktól távol tartani őket, hogyha megismerhető a tulajdonos, vagy azonosítható a tulajdonos. Tehát ugye ez mindig egy nehéz probléma. De a lényeg az, hogyha egy-egy ilyen kertet hagyunk egy picit élőhelyként működni, és nem derékszög elvágólag steril gyepet tartunk föl, steril tujasorokkal, hanem egy picit engedjük azt, vagy magunk alakítjuk úgy a kertet, hogy az nem csak egy dísz valami lesz, hanem élőhelyként is tud szolgálni, akkor nagyon sok élőlény megtalálja a helyét. Ez kétségtelen, hogy az élőlények egy része rettentően bosszantó tud lenni. Tehát valóban, hogyha olyan a kertünk, abban több szúnyog tud megtelepedni, vagy megbújni, ezért esténként elő tudnak jönni, valóban előfordulhat, hogy itt-ott egy-egy darás fészket épít, valóban előfordul, hogy a gyepen ott mondjuk a lóherére rájárnak a méhek, tehát abba bizony könnyű belelépni, mint hogy a gyerekkorunkban nyaranta legalább háromszor, négyszer beleléptünk, és visítva rohantunk édesanyánkhoz, aztán valahogy megoldódott a dolog. Tehát ez előfordul, nyilván aki allergiás, annak azért jobban oda kell figyelnie, de azért nem mindenki allergiás rájuk, és ezért el lehet kerülni azt, hogy az ember belelépjen, tehát lehet azokat a helyeket, ahol még tényleg lóhere van és gyerek is van, akkor érdemes gyakrabban ott lenyírni, ahol a gyerek játszik. De meg lehet oldani, tehát együtt lehet élni az élővilággal, végül is nem olyan nagyon régen Magyarország teljes lakossága együtt élt az élővilággal, leszámítva talán a néhány nagyobb városunkat. Gyakorlatilag a 18. század végig mindenki együtt élt töményen az élővilággal. És ez egy nagyon szép dolog, tehát ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog. Vannak kellemetlenségei, de nagyon sok mindennel el lehet hárítani ezeket a kellemetlenségeket.
1: Az elhangzott beszélgetésben dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották.

0: Most fellém evett, Ilyen kutya nincs is című könyvének 39. és egyben befejező részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Tavaszi búcsúzás. Esett, amikor felébredtem. Langyosan, finoman szitált az eső, nem verte durván az ablaküveget. A csöppek szinte beleolvadtak az engedékeny levegőbe, s a reggel olyan töményen édesen illatozott, mint a kérődző tehenek lehellete. Mire lementem reggelizni, az eső már elállt, a barna fellegek tovaszálltak, a kéklő égboltot csupán kusza maradványaik indázták halványan. Kiléptem a hátsó ajtón, egy percig a küszöbön áldogáltam, hallgattam a búbos pacsirták dalát a távoli szántók felől. Kemény komisztelünk volt, zordonsága semmit sem enyhült szinte aznapig, csak dacosan immel ámmal engedett utat a tavasznak. Dermesztően, olmosan peregtek a napok, az esőt hozó márciusi szelek, mintha csontkamrák mélyéről eredtek volna. De most mindez véget ért. Csak álltam, ácsorogtam az ajtó előtt. Élveztem a már-már feledett napsütést, figyeltem az olvadó hó és jég csermelyeinek csacsogását, néztem a kanálisok lefolyói körül kialakuló sárgás kis iszapdeltákat, és mélyen beszívtam a lassan átmelegedő talaj érzéki illatát. Korcsi mögém állt az ajtónyílásba. Hátrafordultam, lepillantottam rá, és hirtelen meglódult az idő. Észrevettem, hogy megöregedett. Markomba fogtam szürkülő pofácskáját, és gyengéden megrázogattam. Itt a tavasz, kis öreg, mondtam neki. És ki tudja, talán a vadkacsák is megjöttek már a tóra. Korcsi megcsúválta a farkát, merev léptekkel eldöcögött mellettem, és közben táguló orrcimpákkal szimatolta a simogató szellőt. Az elmúlt télnél hosszabbat Korcsi még nem ért meg. A kurtára nyírbált napokat a kandalló előtt heverészve aludta át. Felráncolt orra alól apró, alig hallható nyüsszenések jelezték, hogy a múltba utazik. Az idő egyetlen olyan irányába, amely még nyitva állt előtte. Álmokkal vészelte át a keserves időszakot, beérte ezzel is. Reggeli közben kinéztem a konyhaablakon, és láttam, amint lassan tovaporoszkált a tó felé vezető úton. Tudtam, hogy vadkacsákat ment felderíteni, így hát mihelyt lenyeltem az utolsó falatot, gumicsizmába bújtam, fogtam a távcsövet, és utána eredtem. A dűlőt színezüsbe vonta az olvadó hóli, bronzosan csillogott rajta a kerékvágások sara. Senkit nem láttam az úton, mégsem voltam egyedül, hiszen Korcsi négy mancsának nyomai kísértek, amelyeket tán még a tenyeremnél is jobban ismertem. Ballagtam utána, és pontosan érzékeltem minden egyes lépését, minden mozdulatát, minden gondolatát, ahogy ez már lenni szokott, mikor ketten együtt élik le az életüket. A nyomok ide-oda kacskaringóztak az ösvényen. Megérkeztek a tilos az átjárás táblához, amely a tél folyamán egy hókupac oldalához támaszkodott, de most bolondosan megdőlt, s egyik töredezett csücske vádlon mutatott az égre, ahol poszáták csapatai röpködtek, fittyet hányva únt fenyegetőzésének. A nyomok itt megtorpantak, s én tudtam, hogy Korcsi hosszasan eláldogált itt, megvénült orra serényen azonosította a téli hónapokban itt megfordult sok-sok róka, tanyasi kutya, vadászkopó szagjelét. Aztán tovább mentünk, a nyomok meg én. Végig haladtunk a régi Dorong úton, majd a Gerenda hídon, és egy percre megálltunk ott, ahol egy lomha sikló tekergőzött renyhén a lágyulósárban. Korcsi ott letért a dűlő útról a szántókra. Imittam ott megállt, hogy megszaglásszon egy-egy kiszáradt tehénlepényt, vagy mezei egerek beroskat járatait, amelyek előbukkantak a tünedező hólepel alól. Végül megérkeztünk a bükkfáshoz, s végigbaktattunk a rügyező ágak vörhenyes csipke fonadéka alatt, ahol egy szemtelen mókus kotyogott kihívóan a csíkos, uhu közönyös hátának, amely ünnepélyesen kotlott fehér tojásain. Alig valamicskével odébb terült el a tó. A parton megálltam, letelepettem egy kifordult farönkre, és élveztem a napsütést, míg távcsövemmel a tó felszínét pásztáztam. Nem láttam tőkés récéket, de tudtam, hogy már megérkeztek. A vingácsér és párja a sárgáló nádbuzogányok rejtekében csupán arra vártak, hogy szedjem már a sátorfámat innen, hogy folytathassák fontos nászi szertartásaikat. Elmosolyodtam, hiszen tudtam, hogy nem sokáig maradnak békében, még félre eső búvóhelyükön sem. Miközben várakoztam, elzümmögött mellettem az első méhecskes a fák közt megrekedt húfoltokról apró, örvénylő páragomolyok szállongtak a magasba. Aztán valahol az élettelen nádasban hirtelen felcsattant a jól ismert féktelen csaholás. Ezt nyomban heves száncsapkodás követte, s a nádszálak közül felrebbent az öreg gácsér meg a párja. Nehézkesen keringtek a levegőben, miközben alattuk, láthatatlanul, korcsi taposta a nádat, s ha töredékesen is, átélte azt a mámoros gyönyört, amelyet valaha más időkben más tavaknál érzett, a vadász fegyverek ropogása közepette. Felkászálódtam, tovább bandukoltam, míg végül ismét rábukkantam nyomaira a nádason túl. A nyomok a tamaraklábhoz vezettek, és észrevettem, hogy Korcsi egy pillanatra megállt megszimatolni egy észak-amerikai mókus odújának még zárt bejáratát. A közeli fehér cédrus bozótban a nyomok többször is megkerültek egy ágas bogasbokrot, amelyen egy galléros fajd töltötte az éjszakát. Korcsi meg én átvágtunk a tisztáson, amelyen a puha fekete televényt úgy feltúrták, felhányták, mintha egy falkányi rűt vad üzekedett volna rajta, de az összes nyom Korcsié volt. Egy pillanatig elképedten bámultam, majd váratlanul egy lepke libegett át még bizonytalan szárnyakkal a tisztás fölött, és erről minden eszembe jutott, hiszen hányszor láttam Korcsit, amint eszeveszetten szökelt, ugrált, rohangált az első tavaszi pillangók után, amelyek mindig elcsábították, és mindig gúnyt őztek belőle. Felidéztem magamban a tegnapi méltóság teljes aggot, aki helytelenítően szemlélte a kölyök kutyák csintalankodását. A nyomok ezután a lápon túl elterülő tágas mező szélére vezettek, ahol Korcsi az utóbbi két évben lakatlan mormota odú előtt tétovázott egy darabig. A gyengécske szagmaradvány azonban elég volt ahhoz, hogy Korcsi érdeklődve összeráncolja gumós orrát, és tompára töredezett öreg karmaival megkaparásza kissé a hervat füvet. Nem sokáig tartózkodott ott. A közelben nyúl ugrált el, és a reggeli szellő Korcsi felé hozta a szagát. A tappancsok nyoma élesen elkanyarodott, hanyagul, sietősen átvágott az őszi szántás puha süppedős barázdáin, meg-megcsúszva a mélyedéseket borító jéghártyán. Én sokkal higgadtabban követtem a csipke bokorig, amelyek előtt megtorpant, de nem idejében. A töviseken még ott lengedezett büszke zászlós farkából egy-két kis szőrcsomó. Ekkor alighanem új illatot hozott felé a szél. A nyomok nyílegyenesen a földút felé tartottak, amely a farmokhoz vezetett. Korcsi új tűzbe jött, tavaszi érzelmek vettek rajta erőt. Erről is tudtam. Sőt, még a nevét is ismertem a kis kótjuhász szukának, amelyik a legközelebbi farmon élt. Magamban szerencsét kívántam Korcsinak. Visszatértem a dűlő útra, és már a szélén dagasztottam a sarat, amikor egy bőgő teherautó húzott el mellettem, amely alaposan felverte rám a sáros vizet. Dühösen néztem utána, mert a sofőr hajszál híján elütött vak szágoldozásában. Még láttam, milyen eszelő sebességgel veszi a kanyart, majd eltűnt a szemem elől. Hirtelen éles fékcsikorgást hallottam, aztán újra felgyorsuló motor hörrenését. Végül elült a zúgás. Nem is sejtettem, hogy ez a teherautó tovahaladtában végét vetette életem legszebb éveinek. Aznap este egy hallgatag farmer jött értem, az ő kocsiában döcögtünk végig a dűlő úton. A kanyaron túl megálltunk, ott találtuk meg Korcsit az útmenti árokban. A nyomok, amelyeket követtem, itt véget értek, és tudtam, nem vezetik többé a szívemet sehová. Éjszaka esett, és másnap hajnalra már a nyomok is eltűntek, csak a lápon nem, ahol néhány kis túlcsát gyorsan felszárított a kelő nap. Más nem maradt. Mindössze az izegő csipkebokrokon lengett egy-két finom fehér kis szörpamacs, amelyeket a könnyű reggeli szellő csendesen lesodort az avar közé. Megszakadt kettőnk szövetség az időtlenségben, és az évek mind sötétebb alagútján távolodni kezdtem Korcsitól.
0: Fellémevett Ilyen kutya nincs is című könyvének 39. és egyben befejező részét hallották. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel az Erdő fohásza mára véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is a szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken a szokott időben, vagyis 10 óra 30 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, sérült istenképeink gyógyítása című művének 10. részét Varga Orsolya olvassa fel.
2: Anselm Grün Megbékélés Istennel, sérült istenképeink gyógyítása.

27 évvel Isten mérgezés című feltűnést keltő és provokatív könyvének megjelenése után Tilman Moser megírta a választ saját töprengéseire. Az Isten mérgezéstől egy elviselhető istenig címmel. Ebben az áhítat érzéséről is szól. Már a gyermekek életében is megállapítja jelenlétét, és így írja le. Borzongásról, borsódzásról beszélünk, valami kiemelkedő érzésről, amely a teljesség érzetét kelti. Még az sem tűnik valószínűtlennek számomra, hogy az áhítat minden erős érzelemben jelen van, mivel az áhítat és önmagunk megtapasztalása szoros kapcsolatban áll valami harmadikkal. Ez a harmadik Istent jelenti. Az áhítat nem ritkán az anya közelében átélt biztonság élményéből fakad. Kiinduló pontja a gyermek csendes vagy élénk elragadtatása anyja iránt, szerepének megsejtése, és ezt az élményt fejleszti az anya meséivel és magyarázataival lassanként a hit irányába. Az az áhítat, amelyet anya közelében él át a gyermek, megnyitja őt Isten számára. Ezt az áhítatos érzést élheti át olykor a kliens is a terápián, vagy az Isten tiszteleten, vagy az anyai természettel, anyai, apai emberekkel való találkozásban. Az áhítat eféle megtapasztalásai azok az alkalmak, amikor Isten élményről lehet beszélni. Az áhítat helyével természetesen vissza is lehet élni. Mózer szerint mindig akkor mérgeződik meg az áhítat helye, ha a védettséget és megérintettséget közvetítő élmény felébresztése helyett az áhítatos ember bűnét és bűnösségét korholják. De Istent keresve az áhítat terapeutikus útját is járhatjuk. Mindenki tudja, mi az áhítat, megragad minket valami, amihez mélységesen közünk van. Az áhítat e fogalma által Mózer ahhoz kerül közel, amit az evangélikus teológus Paul Tillich így fejezett ki. Isten az, ami feltétlenül érint engem. Mózer azt is mondja, ez az út a neurotikus istenképtől ahhoz az Istenhez vezet, akinek a hangja azt mondja, szívesen látott vendég vagy a földön, értékes ember vagy, még ha számos körülmény már kezdettől fogva mély kétségbe taszított is ezzel kapcsolatban. Sőt, ez több, mint pusztán egy elviselhető Isten. Tilman Moser rámutatott arra, hogy a pszichoterápia ma nagyon is nyitott a vallási dimenzióra. Az áhítat és a spiritualitás az ember értékes képességei, amelyek révén meg tudja haladni önmagát és a földi bonyodalmakat. Mózer szerint Jung pszichológiája túlságosan homályos, ám a jungi pszichológia nekem segített abban, hogy ne csak a saját hitem gyógyító jelentőségét ismerjem föl, hanem mások előtt is rá tudjak mutatni a vallási dimenzióra. A jungi pszichológia éppen azoknak a keresőknek segíthet megtalálni az Istenhez vezető utat, akik szem elől tévesztették Istent, mégis vágyakoznak utána. Arra a kérdésre, hogy hisz-e Istenben, Jung egyszer így felelt. Nem hiszek, tudok. Amikor erről a válaszáról faggatták, egyik levelében a következő magyarázatot adta.

Kitűnő és igazán megfelelő név. Egy másik levelében Jung közelebbről is leírja Isten tapasztalatát. Tudom, hogy egy önmagában véve ismeretlen valósággal szembesülök, amelyet közmegegyezéssel Istennek neveznek. Rágondolok, őt szólítom meg, amikor használom a nevét. Alkalmas megnevezése ez minden a saját pszichikai rendszeremben meglévő lenyűgöző emóciónak, azoknak az emócióknak, amelyek legyőzik tudatos akaratomat és magukhoz ragadják fölöttem a hatalmat. Amennyiben e sorserő eredete ki van véve befolyásom hatája alól, negatív és pozitív vonatkozásában egyaránt, a hagyománynak megfelelően Istennek nevezem. Személyes Istennek nevezem, mivel a sorsom tulajdonképpeni értelemben engem magamat ábrázol, mindenek előtt akkor, ha ez az erő a lelkiismeret alakjában lép elém, mint Vox Dei, amellyel még beszélhetek és vitázhatok is. Ezek a jungi gondolatok számos istenkereső embernek segítenek abban, hogy megbízzanak lenyűgöző tapasztalataikban, vagy lelkiismeretük hangjában, és Isten hangját ismerjék föl bennük. Maga Jung nem teológusként beszélt Istenről és az ő lényegéről, hanem pszichológusként, aki leírja az istenképeknek az emberi lélekre gyakorolt pszichológiai hatását. Jung úgy vélte, hogy a lélek bölcsessége tud Istenről, pszichológusként pedig tudta, hogy okos dolog követni a lélek bölcsességét, mert aki a lélek bölcsessége ellenében él, az nyughatatlan, nyugtalan és végül neurotikus lesz. Tilma Mózer és Carl Gustav Jung útja segíthet azoknak, akik keresik Istent, csak az ateista érvelés elbizonyította őket, és már nem járnak az Isten felé vezető úton. Nekik sem kell félretenniük az értelmüket, ha hinni akarnak Istenben, vagy számolni akarnak Istennel. Az értelem ugyan nem tudja bizonyítani Istent, de a vallási út nem áll szemben az értelemmel, sőt az értelem inkább kézenfekvővé teszi azt. Értelmes dolog megbízni a lélek bölcsességében. Az intellektusunk persze tiltakozhat, vajon a lélek bölcsessége nem csupán a természet trükkje-e, amely azt szolgálja, hogy valamennyire elboldoguljunk ebben a világban? Ez a kérdés jogos. De megkérdezhetjük azt is, szabad-e megbíznunk saját lelkünkben és saját értelmünkben, vagy sem? Ha nem szabad megbíznunk saját értelmünkben, akkor az ateista érvelés is csupán kísérlet arra, hogy elboldoguljunk ebben a világban, de reális alapja nincs. Hiszen arról van szó, hogy döntést hozzunk, és vagy a lélek bölcsessége mellett döntsünk, vagy ellene. Az ellene való döntés azonban, ahogy Jung ismételten bemutatta, negatívan hat az ember lelki és testi egészségére, tehát legalábbis egészséges dolog Istenben hinni és bízni. Természetesen ismerjük a sok betegséget okozó istenképet, de ezek nem Isten ellen szóló bizonyítékok, hanem csak kihívást jelentenek számunkra, hogy ebben a világban, ahol sokféle istenkép létezik, útnak induljunk a valódi Isten keresésére. A magam teológiai beállítottságából következően Karl Rahnerről szereztem doktori fokozatot. A magam teológiai beállítottságából következően fontosnak tartom, hogyha Istenről akarok valakivel beszélni, akkor a titok fogalmából induljak ki. Rahner számára Isten lényegében a titok. Rahner a keresztény hagyományra hivatkozik, az ugyanis mindig a maga felfoghatatlanságában látta Istent, és úgy véli, csak akkor harcolhatunk helyesen a mai ateizmus ellen, ha azt úgy is értelmezzük, mint a hamis és primitív istenképek lerombolását. Rahner szerint az ember kezdettől fogva rá van utalva a titokra, minden gondolatában benne foglaltatik a titok is. Az ember a titok mélységében gyökerezik, mindig együtt él a titokkal, és csak az a kérdés, hogy készségesen, engedelmesen és bizalommal éle együtt a titokkal, vagy pedig elfojtja és nem akar tudomást venni róla, féken tartja, ahogyan Pál mondja. Ami engem illet, ha Istenről beszélgetek az emberekkel, nem kérdezem meg, hiszel-e Istenben vagy nem? Mert hiszen, akkor tovább kellene kérdeznem. Mit értesz Istenen?
Sokan, akiknek bajuk

Van Istennel, egészen határozott istenképeket hordoznak magukban, és persze elutasítják őket. Számomra az a döntő, hogy nyitott-e a másik a titokra. És ha becsületesen szemléli önmagát, ha reflektál természettudományos ismereteire, ha van érzéke a művészet iránt, akkor rá fog találni az ember alaptapasztalatára, amely Rahner szerint abban áll, hogy ki van téve a létét átható titoknak. Az az ember, aki nyitott életének titkára, minden létezés titkára, szívében már megnyílt Isten számára, bensejében már érti, kicsoda Isten. Erre a nyitottságra építve aztán már beszélhetek Jézus Krisztusról, aki emberi alakban felragyogtatja Isten titkát, és aki azt hirdeti nekünk, hogy Isten a maradandó titok a mi legbelső valóságunká válik. Az egész keresztény teológia sem birtokolhatja Istent, nem tudja valójában, ki ez az Isten, de nyitva marad a titok előtt. Egyes ateisták mindent egy szintre hoznak azzal, amit már ismernek, például így: Isten nem más, mint emberi kivetítés. A természet nem más, mint anyag. A vallásos gondolkodás csak bizonyos agyi ingerületekből fakad. Aki így módon leegyszerűsíti a valóságot arra, amit már ismer, annak számára minden banálissá válik. Az ilyen ember kitér a létezés titkának útjából, és nem számol kellőképpen a valóság összetettségével. Az Isten mérgezést tekintve, az imént mondottak azt jelentik számomra, hogy abban az egyházban, amelynek kárt okoznak a visszaélések és a bűnök, olyan emberek között, akiknek a hite mindig is törékeny marad, azt a titkot keresem, amely nagyobb nálam és felülmúl engem. Mert Isten maradandó titokként nyilatkoztatta ki magát egy emberben. János evangélista azt mondja, hogy az ige testé lett. A testen, a görögben sarx, az ember törékenységét érti. Az embert a maga mulandóságában, veszélyeztetettségében, esendőségében. Ez a kereszténység jó híre, és egyúttal botránya is. Az, hogy Isten az emberi élet törékenységében mutatkozik meg. Ha kiengesztelődünk a törékenységgel, akkor az evangélium reményteljes üzenetté válik, mert Isten a felfoghatatlan titok, ott lakik az én tört emberségemben, tökéletlenségemben is. Az ószövetségi csipkebokor képe belső ürességünket, szárazságunkat, értéktelenségünket, kudarcainkat jelképezi. A csipkebokor ég, anélkül, hogy elégre. Benne Isten dicsősége ragyog föl. Így ragyog fel bennünk is Isten dicsősége. A János evangéliumban Jézus megígéri öveinek, akik röviddel ezután elárulják és elhagyják: aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és benne fogunk lakni. Isten bennünk fog lakni a szeretetével. Jól lehet mi, a tanítványokhoz hasonlóan, megbízhatatlanok, törékenyek, hűtlenek és gyávák vagyunk.

Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 10. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megalakult a Tisza kormány. Miután szombaton esküdtett Magyar Péter miniszterelnök, ma átvette kinevezését Csúlyog Tamás köztársasági elnöktől a 16 tárcavezető is. Ezzel hivatalosan is lejárt Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása, és elkezdte munkát a következő kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Csúlyog Tamást, hogy ne szerepeljen a miniszterekkel közös fotókon. A kinevezések átadásakor az elsőnél még ugyan odafordult a kamerák felé az államfő, de a többiek esetében már nem. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebbet, jelentette ki Kármán András a kinevezés előtti meghallgatásán. A pénzügyminiszter jelölt közölte, emellett rendkívüli emelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. 14. havi ellátmányt. Az Európai Unióban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, vagyis az átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak, fejtette ki. A rendszerváltás motorjaként jellemezte a miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruf Bálint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A miniszter jelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Alkotmányozási folyamatba kezdenek, jelentette be a lendő igazságügyi miniszter. A folyamat társadalmi és szakmai egyeztetés mentén zajlik majd, amelyben prioritást élvez az országgyűlés is, ismertette bizottsági meghallgatásán Görög Márta. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a választásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendeződés áll, Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter tegnap. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-éig kamatmentesen rendezhetik a számlájukat, írta meg a 24.hu portál egy olvasói levélre hivatkozva. Befejezte több mint 110 milliárd forintos projektjét az E.ON, 6 új alállomás épült és több meglévő létesítmény is bővült. A beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják, több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg, és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe. Május 15-től indul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A kínai külügyi szóvivő szerint sem a nemzetközi jog, sem az ENSZ nem hatalmazta fel az Egyesült Államokat, hogy az irániak támogatására hivatkozva szankciókat vessenek ki a távol-keleti nagyhatalom három vállalatára. Kuoci Akun arra reagált, hogy az Egyesült Államok előzőleg ezt tette, arra hivatkozva, hogy segítséget nyújtottak iráni katonai tevékenységekhez. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról. Még lehetnek viharok, reggelre mindenhol megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére holnap már sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: Szentek, szent életű emberek.
6: Szent Pongrác vértanú. 304-ben halt, vértanú halált. Szent Pongrác élete eleven illusztrációja a Szent Pál igazságnak, a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Pongrác bátorsága, melyel a hatalmas pogány császár elé lépett, hősies elszántsága, melyel fejét a hóhér bárgya alá hajtotta, nem egy 14 éves gyermeknek, hanem egy meglett férfinek is becsületére vált volna. Nem csoda, hogy már a kortársak szent ámulattal tekintettek fel példájára, a késői századok pedig olyan benső áhítattal fonták körül alakját, mint a szent hajdani vértanúi közül csak kevését. Legjobb bizonyság erre a sok templom, amely ma is az ő nevét viseli, és a sok oltár, melyet az ő tiszteletére állított a hívő kegyelet. A hős ifjú vértanú Ázsiának Frígia nevű tartományában született, s apai és anyai részről egyaránt előkelő és dúsgazdag pogány családból származott. De anyját már egy hónapos korában elveszítette, nem sokára rá atya is elhalt. Akkor a kis Árvát nagybátyja, Szent Dénes vette gondjaiba. Dénes később Frígiából Olaszországba költözött, hogy unokaöccsének Róma közelében fekvő terjedelmes birtokait könnyebben kezelhesse. A Dioklécián féle üldözés kitörése már Olaszországban találta. Az üldözés csak hamar olyan méreteket öltött, hogy sok keresztény jónak látta a kegyetlen hóhérok elől legalább egy időre a vidékre húzódni. Ezek közé tartozott Marcellin pápa, aki éppen Pongrác egyik birtokán vonta meg magát. Bár Pongrác és nagybátyja ekkor még pogányok voltak, egy pillanatra sem jutott eszükbe elárulni a szent főpap búvóhelyét. Isten azzal jutalmazta nagy lelkűségüket, hogy mindkettőjüket elvezérelte az igazság ismeretére. Mert minél többet társalogtak Marcellinnal, annál mélyebb érdeklődés támad bennük az evangéliumi tanok iránt. A pápa lépésről lépésre föltárta előttük az egész keresztény hitrendszert, s amikor már elég erőseknek látta őket a hitben, mindkettőjüket megkeresztelte. De Dénes és Pongrác nem elégedett meg saját lelkük üdvösségének biztosításával, hanem azon igyekeztek, hogy barátaik közül és házuk népéből is minél többet példájuk követésére bírjanak. Mikor Marcellin pápa visszatért Rómába, hogy ott vérével pecsételje meg szent hivatalát, Pongrác birtokain már egész népes keresztény telepet hagyott. A dolgot azonban nem lehetett sokáig titokban tartani. A pogány kémek hamarosan nyomára jöttek Pongrác titkának, és jelentést tettek róla a császárnak. Dioklécián megrendülve fogadta a hírt, hiszen Pongrác atya, Kledónius, annak idején legkedvesebb emberei közé tartozott. Azonnal maga elé hívatta tehát a 14 esztendős fiút, és először szép szóval próbálta őt rábeszélni, hogy áldozzék az isteneknek. Hivatkozott atyával való barátságára, és kilátásba helyezte neki, hogy engedelmesség esetén úgy tekinti majd, mint tulajdon fiát. De a lelkes ifjú elutasított magától minden kísértést. Ezt mondta neki: csalódolt császár, ha azt hiszed, hogy engem a keresztények csábítottak el. Ellenkezőleg, a te isteneid voltak a csábítók és világcsalók. Hiszen ha a szolgáid közül csak egy is olyan gyalázatosan élne, mint isteneidről regéli a mitológia, egy óráig sem tűrnéd őt udvarodban, hanem menten elcsapnád. Hogyan imádkozhassak én ilyen istenekhez? Igaz, még gyermek vagyok, de az én Uram Istenem, Jézus Krisztus, erőt és bátorságot ad nékem arra, hogy fenyegetőzéseiddel ne törődjem. Ez a felelet annyira kihozta sodrából a császárt, hogy azonnyomban fejvesztésre ítélte a hőslelkű hitvallót, és egyúttal megparancsolta, hogy holttestét az ebeknek dobják oda martalékul. Pongrác örömtől sugárzó arccal fogadta a halálos ítéletet, és a bakók társaságában azonnal a Via Aurelia felé indult, amelyen május 12-én 304-ben végrehajtották rajta az ítéletet. Holttestét a vett parancs értelmében egész nap otthagyták heverni az út porában. Egy Oldanilla nevű jámbor kereszténynő már a rákövetkező éjszaka titokban elvitette és tisztességgel eltemettette Szent Kelepódius temetőjében, amelyet ettől kezdve Szent Pongrác temetőjének kezdtek nevezni. Az üldözések lecsendesülésével külön templom épült a szent tiszteletére, mert Szimmachusz pápa már 498-ban lényegesen megnagyobbított, 10. Leó pedig 1517-ben bíborosi templommá nyilvánította. Szent Bonifác, a németek fáradhatatlan apostola, lelkes tisztelője volt a gyermekvértanúnak, és ahol csak megfordult, nagy térítő útján mindenütt terjesztette tiszteletét. A népies meteorológia a következő két napon ünnepelt Szerváccal és Bonifáccal együtt az úgynevezett fagyos szentek közé sorozza szentünket. Mivel névünnepe táján rendszerint erős éjszakai lehűlések szoktak bekövetkezni. Jelképe: pálma, kard, lándzsa, lobogó. Védőszentje ő az első áldozóknak, a német lovagoknak, francia gyermekek pátrónusa. Emléknapján így imádkozunk: add Istenünk, hogy egyházad Szent Pongrác vértanú támogatásában bizakodva örvendjen, és dicsőséges közben járása révén a te odaadó szolgálatodban is kitartson.
5: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
7: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A Szent Áldozáshoz jutottunk el az előző előadásokban, elmélkedésünkben. A Tarjányi professzor úr által írt könyvben, a Mise Kalauzban a Szent Áldozás története című fejezet történik. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, hogy az előzőekben láttuk a Szent Áldozás lelkületi tényét, lényegét. És most nézzünk meg a történetével kapcsolatban is egy-két részkérdést, természetesen nem a teljesség igényével. Megjegyzi a professzor úr, hogy az első szentmise Jézus utolsó vacsorája apostolaival. Mint ahogyan a neve is mutatja, egy vacsora keretében zajlott le. Természetes, hogy az apostoli időben a hagyomány a Krisztus testében és vérében való részesedést az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott. Justinus egyházatya az első apológiájában, 150 körül, ezt írja: miután az előjáró hálát mondott, eukarisztikus ima, és az egész nép hozzá csatlakozott az Amen kimondásával, akkor a diákónusok minden jelenlévőnek adtak a kenyérből, mely fölött a hálaadást mondották, és a vízzel elegyített borból, hogy magukhoz vegyék, és a távollevőknek elvigyék. Sokszor idézte már a professzor úr Hippolitust, aki 220 körül halt meg, aki így írja le az áldoztatási tradíciót. A püspök megtöri a kenyeret, hogy mindenkinek adjon belőle e szavakkal: íme az égi kenyér, Jézus Krisztusnak teste. Az, aki azt kapja, ezt feleli. Amen. Eddig a Hippolytus idézet. Az azonban már bizonyos, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, hogy ettől kezdve, tehát a harmadik század elejétől lassan háttérbe szorul a közös étkezési jelleg, a szeretet lakomától függetlenítve kezdtek el misézni, vagyis szétválasztották azt a lakomát, amit szeretet lakomának hívunk, és magát a szentmisét. Következésképpen a lakoma tiszteletteljes eukarisztia elfogadássá kezdett válni. Megszerveződött a katekumenátus, a felnőttek előkészülete a beavató szentségekre, a kerességbírmálás és oltári szentségben. A szabadságra jutás 313 a milánói ediktummal pedig természetes, hogy már nem magánházaknál, hanem templomokban mutatták be az eukarisztikus áldozatot. Ráadásul pedig az arianizmussal szembeni gigantikus szellemi küzdelemben, ahogyan a professzor úr fogalmaz, Jézus isteni természetét, tehát istenségét kellett, hogy hangsúlyozza. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a keresztény közgondolkodásban az átváltoztatott kenyér elsősorban félelmetes titok lett. Inkább imádnunk kell, mert hogy úgysem vagyunk méltók magunkhoz venni. Bizony felerősödött Szent Pál, egyébként teljesen jogos gondolata, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, hogy aki méltón veszi Krisztus testét és vérét, az üdvösségét eszi és issza, aki pedig méltatlanul, az pedig saját ítéletét. 1. Korintusi levél, 11. fejezet, 29. vers. Ennek pedig sokféle konzekvenciája, következménye lett. Egyfelől az, hogy ritkábban áldoztak a hívek. Jóformán, jegyzi meg a professzor úr, csak a kolostorokban maradt fönn a napi szentáldozás gyakorlata. A nép, Isten népe számára szigorodott a bűnbánattartás is, úgy vélték, hogy csak nagy önmegtagadások és böjtölések után szabad áldozni. A 10. századtól kezdve pedig általános közvélekedés lett, hogy minden áldozás előtt szükséges a gyónás. Sőt, az az eszme is kialakult, hogy a miséző pap az egész közösség nevében, mint egy helyett áldozik. A közgondolkodás ezt úgy vitte végbe, hogy a szentáldozásban nem a Krisztussal való személyes egység a legdöntőbb, hanem például föl lehet ajánlani másokért, élőkért és holtakért. Talán annyit még egy kicsit visszatérőben megjegyzem, hogy ma is vannak olyan hívek, akik úgy gondolják, hogy csak akkor járulhatnak szentáldozáshoz, ha előtte és minden egyes szentáldozás előtt szentgyónásban részesednek. Folytatva a tanár úr gondolatát, tulajdonképpen ennek a szigorított szentáldozásnak a következménye az, hogy az áldozásból kvázi áhítat és ájtatossági gyakorlat lett, amelyre csak a legtisztábbak érdemesek. Értsük meg jól. Nem ítéletet akarunk őseink fölött mondani, amikor erre az egyoldalúságukra fölhívjuk a figyelmet, történelem ez. Az egyházhite mindig töretlen volt, tudnélik, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében való jelenlétben valóságosan ott van. De kétféle jelenlét van, hangsúlyozza a professzor úr, egyik a történési, amely azt hangsúlyozza, hogy az utolsó vacsora alapító szavainak a megismétlése meg is valósítja az ott elhangzottakat, s valóban megemlékező megjelenítés történik a misében. Ez az eukarisztikus összejövetel lakoma jellege. A második jelenlét az ontológiai jelenlét. Az átváltoztatott kenyér mindörökké Krisztus teste marad, tehát ami megmarad belőle a szentáldozás után, azt imádandó hódolattal kell illetnünk. A középkori ember ez utóbbit helyezte előtérbe, szentségimádásokat, körmeneteket, ájtatosságokat rendezett a köztünk élő Krisztus tiszteletére, de nem nagyon mert szentáldozáshoz járulni, annyira méltatlannak tartotta magát a végtelen szent Isten befogadására. A IV. Lateráni zsinatnak 1215-ben elő kellett írnia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén minden katolikusnak kötelező a szentáldozás. Korunkban pedig, hangsúlyozza a professzor úr, talán a másik oldal felé billen megint a mérleg nyelve, templomainkban azt tapasztaljuk, hogy hála Isten, ezt is a professzor úrtól idézem, gyakorlatilag mindenki megáldozik, tehát híveink részesülni akarnak Krisztus lakomájából. Ám de igen kevesen mennek hamarabb a szentmisére, hogy pár percig adoráljanak, a meghirdetett szentségimádáson pedig igencsak kicsi a népsűrűség templomunkban. Ugye világos, hogy a helyes gyakorlat a középkori és a mai fölfogás értékeinek ötvözete volna. A professzor úr ezek után visszatér az eukarisztiának a titkához, ahol félelmetes isteni titkot láttak eleink benne, nem pedig a családfő Krisztus áldozati lakomáját. Az első századokban jeruzsálemi Szent Cirill leírásából megtudjuk, hogy körmeneti jelleggel mentek az áldozáshoz a hívek, tehát állva és kézben kapták a krisztusi kenyeret. A középkorban az eukarisztia iránti aggályos tisztelet a 9. századtól már a lelki írók és a teológusok is azt kezdték hangsúlyozni, hogy csak térdelve és nyelvre adva méltó az áldozás. Nyilván ezen eszmének is volt igazságtartalma, ki akarta alakítani a radikális megkülönböztetést a hétköznapi kenyér és a megváltói áldozatot megjelenítő Krisztus kenyér között. És meg akarta akadályozni, hogy kellő bűnbánati készület nélkül, hevenyészet lelkülettel csak úgy hozzá lehessen a szent áldozáshoz járulni. A következő lépés a történelemben a II. Vatikáni zsinat. A római rendelkezések lehetővé tették, hogy a helyi püspöki karok határozzanak az áldozat mikéntjéről, és így hazánkban 1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 86-ban pedig a kézbe áldozást. Megjegyzi a professzor úr, hogy tudnunk kell, hogy ez az ősi hagyományokhoz való visszatérés lehetőségét adja meg, amelyhez nem illik, és nem is szabad visszaélnünk. Úgysem, hogy műemlék templomainkban eltűrnénk, hogy a kíváncsiskodó, fotózó, témfergő, ki tudja milyen felekezetű, milyen vallású, milyen világnézetű emberek megáldozzanak, akik csak azt látják, hogy a sor elején valamit osztogatnak. Bizony, valahogy meg kell védenünk a kultikus közösség öntudatát. Krisztus kenyere a hitbe beavatottaknak a misztériuma és éltető tápláléka. De úgysem szabad visszaélni a választási lehetőségünkkel, hogy készületlenül, egyénieskedve akarunk szentáldozáshoz járulni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a reményről beszélget Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. Műsorunk a 2025. március 25-i adásunk ismétlése.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenekké, amen!
2: Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Krisztusnak nincs más segítsége, csak ha mi segítünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, amelyet a világ még olvas, mi vagyunk az Isten rejtett üzenete, ahogyan azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy voltatok-e már reménytelennek tűnő helyzetben az életben?
3: Én voltam már egyszer, amikor jöttem haza iskolából, próbáltam bemenni, és valahogy a zárt kapun beejtettem a kulcsot, és nem tudtam bemenni. És ilyenkor le kellett nyugodnom, mert sietnem kellett vissza zongora órára, hogy én most hogy fogok tudni hazamenni, meg még utána vissza, de megálltam, gondolkodtam, és végül utána bejutottam, és visszaértem időben.
2: Vannak ilyen helyzetek is, amikor reménytelennek tűnik ez a adott helyzet, de van olyan, amikor például valaki beteg, akit szeretsz, valaki mondjuk balesetet szenved, vagy éppen olyan visszafordíthatatlan traumát élsz át, lehet az akár olyan is, amikor a szüleid veszekednek, vagy elválnak, vagy lehet olyan is, amikor a szeretett ember, akit nagyon fontos neked, ő olyan betegséggel küzd, amire nincs orvosság, hogy ezek is ilyen reménytelen helyzetek, legalábbis annak ítéljük meg. Milyen üzenetet tudnátok mondani ezeknek az embereknek? Hogyan tudnátok rajtuk segíteni? Mi lenne az a remény sugár, amivel őket át tudjátok lendíteni ezeken a nehéz pillanatokon?
4: Én mindenféleképpen az imádságot és a családtagokkal való beszélgetést javasolnám, ugyanis az a legfontosabb, mert nem szabad magunkba fordulni, ezért akármilyen rossz dolog is történik, vagy a családunknak el kell mondani, vagy akár Istennek is el lehet mondani imádság formájában.
5: Én egyetértek Vikivel, azonban vannak olyanok, amikor például egy adott ilyen közösségben nem vagy túl népszerű, és hogy ugye így nem annyira barátkoznak veled, és amikor ezt így nem szabad rosszul érezni miatt a magadat, és hogyha például olyanokról beszélnek, vagy olyat mondanak neked, amiről neked más a véleményed, akkor az a legjobb, hogyha megmondod magadnak, hogy én elfogadom, hogy ő ezt gondolja, de nekem más a véleményem, és neki lehet ez a véleménye, mert mindenkinek ugye más a véleménye, és hogyha például ugye ilyen dolog történik velünk, akkor jó, hogyha szakemberhez tudunk fordulni, vagy ugye a családunknak elmondjuk, vagy ugye imádkozzunk Istenhez, és hogy kérjük, hogy adjon nekünk tanácsot, hogy ő mit javasol.
2: Ha csak egy mondattal kellene megjelölni azt, hogy mit mondanál annak, aki reménytelen helyzetben van, mi az az üzenet, amit mondanál neki? Én azt mondanám, hogy nem vagy egyedül, Isten veled van.
3: Én azt, hogy nincs elveszve, mert Isten vele van.
4: Én azt mondanám, hogy Isten és mindenki más is vele van, és hogy ne aggódjon, mert túl fog lenni ezen a helyzeten, és az idő múlásával könnyebb lesz.
5: Az a lényeg, hogy mindenhez pozitívan álljunk hozzá, és mindenbe próbáljuk a jót keresni.
6: Én azt mondanám, hogy ne adja fel.
3: Én azt mondanám még, hogy egyszer minden rossznak is vége lesz, és ki kell tartani addig.
2: Tudjátok jól, hogy 2025-ben Szent Évet ünneplünk. A Szent Évnek az eredete onnan jön, hogy 1300-ban 8. Bonifác pápa hirdette meg az első szentévet, és már az Ószövetségben is minden 50. évet örömünnepnek szenteltek. Képzeljétek el, hogy a kürt, az a jóbel, ami kos szarvából készül, ez gyakorlatilag ezt jelenti, a jubileumot, innen ered ez a szó, és igazából ilyenkor elengedték az adósságot, és valami felszabadító dolgokat kellett tenni, és még a társadalom perifériáján lévő emberek is sokkal szabadabbnak és boldogabbnak érezhették magukat, és gondolj bele, hogy micsoda békjó lehetett egy adósságot folyamatosan törleszteni, és milyen óriási nagy öröm lehetett az a szabadítás, hogy már nem kell fizetned ezt az adósságot. És nyilvánvaló, hogy minden szent évnek az a célja, hogy Isten felé forduljunk. Mivel az egyház jövője ti vagytok a fiatalok, ezért nekünk, felnőtt keresztényeknek kell rátok odafigyelnünk, ahogy a Bibliában is, hiszen felteszik a kérdést ugye a gazdag ifjú, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek, nekünk okosabbnak kell lenni, és muszáj válaszolni a ti kérdéseitekre, azért, hogy Isten felé tudjatok fordulni, és az életeteket rá tudjátok bízni. És éppen ezért a szent évben fontos az, hogy zarándoklaton vegyünk részt, fontos az, hogy Isten felé forduljunk, és hogy megkeressük azt, hogy mi lehet a mi reményünk.

0: Azt mondjuk, hogy mi a remény zarándokai vagyunk, és meg kell keresnünk először is a remény fogalmának a jelentését. Minden ember szívében ott lakik a remény. Nevezhetjük ezt vágyakozásnak, várakozásnak, de minden bizonnyal azt tudjuk mondani, hogy egy eljövendő jóra gondolunk, amikor reménykedünk. Mit gondoltok, hogy igaz az a mondat, hogy a remény hal meg utoljára? Meghal a remény valaha, valamikor?
1: Én alapjáraton úgy gondolom, hogy nem hal meg a remény, viszont mert bennem az úgy nagyon benne van, hogyha én szeretnék valamit és várok valamit, akkor nekem nagyon sokáig akár örökké is bennem van. Viszont biztos vagyok abban, hogy vannak olyan embertársaink, akikben ez sajnos nem így van, és nem marad meg bennük, és nekik kell ebben segítenünk, hogy bíztatjuk őket, és elmondjuk nekik, hogy nincsen semmi sem veszve.
0: Teljesen igazad van, hogy van valami bizonytalanság az emberben, mert ugye nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, és ez ilyen ellentmondás is lehet bennünk. Nagyon gyakran szoktunk elcsüggedni, pesszimistának érezzük magunkat, úgy feladjuk, hogy ennek nincs értelme, de ugyanakkor meg kell találnunk azt a reményt, ami ezen a helyzeten vagy ezen az állapoton majd tovább lendít. Ezek azt jelentik, hogy amikor szenvedés van az embernek az életében, ezek is ahhoz kellenek, hogy te majd utána ebből a helyzetből is megtapasztald azt, ami szükséges a te üdvösségedhez, hogy az Istennel találkozzál, és egy olyan Isten arcot ismerjél meg benne, amiben igazi és teljes értelemben vett keresztény életet tudsz élni. Megéled mindazt a hit keresztútján, amin neked végig kell menned ahhoz, hogy a boldogság állapotába kerüljél. És azt mondjuk, hogy van az Istenben egy lehorgonyzott remény, ami ugyan nem oldja meg a nehézségeket, de ugyanakkor ott van a szenvedés idején is veled, amikor így lehorgonyzol Isten mellett. De ez csak ugye akkor történik meg, amikor hitre építed ezt a reményedet. Ezt úgy tudom elképzelni,

0: Jézus ott van velük, de nem látja, hogy mi történik. De nyilvánvaló, hogy látta Jézus, hogy mi történik velük.
1: Igen.
0: És akkor tudjátok-e, hogy mikor történik meg a csoda? Hogyan fogja Jézus lecsendesíteni a tengert?
1: Hogyha hiszünk benne.
0: És mit gondoltok, hogy volt-e valaki, aki felébresztette Jézust?
2: Felébresztették, és azt mondták neki, hogy ments meg minket, Jézus.
0: Vagyis elhangzott a hitnek a szava, hogy én bízom benned, hogy te meg tudsz menteni minket. Értitek már? Tehát a lehorgonyzott reménynek csak akkor van értelme, hogyha a hitre épül, és a szeretet táplálja. Remény nélkül lehet élni?
2: Szerintem nem lehet, mert ilyenkor nincs semmi, amit várunk, és ilyenkor elveszettek vagyunk. Szerintem remény nélkül nem lehet élni.
0: És mi ad reményt nekünk a legsötétebb pillanatokban, és mit gondoltok?
2: Isten ez a remény.
0: És az Istennek az üzenete. És hol találom én meg az Isten üzenetét?
2: A Szentírásban.
0: Így van. És a Szentíráson kívül még a...
1: A szívünkben. Meg a szentségekben.
0: Így van. Tehát akkor, ha Isten sötét pillanatokat is ad nekünk, és szenvedésekkel teli perceket is, akkor is az Isten ott van velünk, és ezek által fogunk igazi teljes életet élni, megélni. És most, amikor a Szent Év zarándoklatra hív minket, akkor mit gondoltok, hogy mitől válik igazi zarándoklattá egy utazás? Mitől lesz más egy zarándoklat, mint egy kirándulás? Mit gondoltok, milyen összetevő kell hozzá, úgy, mint egy recepthez?
2: A zarándoklathoz kell erőfeszítés.
0: Amikor kirándulsz, akkor magad örömét nézed. Azt nézed, hogy jaj, álljunk meg, mert ezt a virágot leszeretném fotózni, tudom, elviszem a kedvenc szendvicsemet, a kedvenc innivalómat, és úgy élvezem ezt a kirándulást. Amikor zarándoklatra mész, akkor foglalkozol magaddal, azzal, hogy te mit fogsz majd enni, hogy milyen fotókat fogsz készíteni, hogy trendi ruha van-e rajtad, és hogy kiváló-e az időjárás, vagy mondjuk mi az, ami leginkább befolyásolja azt, hogy te egy zarándoklatra elmenj. Lemondod, hogyha esik az eső?
1: Szerintem magában az, hogyha kitűzünk egy célt, akkor végig menjünk azon az úton, ezen a zarándok úton, akármilyen nehéz is, hiszen tudjuk, hogy nehéz lesz, de nem foglalkozunk semmi mással, csak azzal, hogy a célba érjünk.
0: Így van, és ha esik, ha fúj, ha van nálad elég víz, ha nincs elég víz, akkor is végig kell menned ezen az úton, mert ettől válik zarándoklattá. Tehát lemondasz olyanról, ami a te komfortodhoz szükséges, és a komfortzónádból gyakorlatilag kilépsz, és azáltal, hogy kiléptél a komfortzónádból, Istenhez közelebb kerültél. Már ezzel a hozzávalóval. És mi az még, Melanie, ami kell szerinted egy zarándoklat?
1: Szerintem, ami még fontos a zarándoklathoz, az a csend, úgyhogy el tudjunk mélyülni magunkba, és tényleg minden erőnkkel Istenben bizakodva lennénk azon, hogy végigjárjuk ezt a zarándok utat.

0: Boszkó Szent Jánosról szeretnék még beszélni, aki azt mondta, hogy Boszkóról sem tudnánk beszélni, ha ne beszélnénk az álmairól, amiket ő a szívében őrzött, és Don Boszkó számára az álmok hajtó erőként voltak a szívében, és képessé tette őt arra, hogy nagy dolgokat vigyen véghez, és nyilván, hogy az álom az mindig egy reményben gazdag jövőről beszélt. Ugyanúgy, mint Boszkó Szent Jánosnak, bizonyára nektek is vannak álmaitok, ami tele van reménnyel és tele van örömmel. És hogy az ember ezekbe az álmaiba tud belekapaszkodni, amikor tervezi a jövőjét, és tervezi azt, hogy Istennel hogyan éli majd le az életét. És biztosan neked is van olyan különleges esemény, amit nagyon vársz, és van olyan is azonban, amikor ugye nem az történik meg veled, amit te szeretnél. Ilyen ez, amikor mondjuk, ahogy az óra elején is beszéltünk, akár egy betegség, akár egy válás, akár az, hogy mondjuk nem sikerül neked arra az egyetemre bekerülni, vagy arra a munkahelyre, amit te szeretnél, nem kapod meg azt a dicsőséget, amire annyira vágysz, és nem véletlenül pont ezért a reménynek a jelképe a horgony. Mit gondoltok, hogy mit jelent ez, mit fejez ki a horgony?
1: A reményt fejezi ki, hogy meggyökerezünk Istenben a reményünkkel.
0: Az Isten is nagyon meg tudott minket szólítani. Az egész üdvtörténet arról szól, hogy Isten hogyan volt jelen az életünkbe, és hogyan került be a választott nép életébe is. Igen ám, de történtek olyan dolgok, ugye, ami az ember szabad akaratából kifolyólag, hogy mondjuk csak Noé volt egyedül az, aki hitt az Istenben. És ugye vízözön árasztotta el a földet. De mit gondoltok, hogy Isten, amikor Noét küldte, vagy az egyiptomi fogság idején küldött egy Mózest, vagy a Sínai hegynél, amikor bálványimádó volt a választott nép, akkor küldte a 10 parancsolatot, majd az Isten végérvényes igényét kifejezte az, amikor elküldte Jézust, akkor az Isten gyakorlatilag miért tette azt, amit tett? Miért küldte Jézust? Mit gondoltok, hogy mit akart kifejezni nekünk ezzel? Lemondott rólunk? Gyötört minket? Megbüntetett minket? Gyalázott minket azért, mert mi letértünk arról az útról, amit ő gondolt rólunk? Vagy ő álmodott rólunk?
2: Nem, hanem mindig újra tervezett.
0: Így van. Manapság úgy hívjuk ezt az újra tervező berendezést, hogy?
1: Hogy GPS.
0: Mit tud ez a GPS?
1: Mindig kiadja a legrövidebb utat a célunkhoz, és hogyha mondjuk egy rossz kanyart veszünk be, akkor rögtön a másik legjobb utat adja ki.
0: Vagyis mit csinál?
1: Újra tervez mindig.
0: Így van. És látod, vedd észre, hogy az Isten is mindig újra tervezett. Sosem mondott le rólunk. Mindig talált valami más utat, valakit, aki által üzent, aki által végigvezetett, aki által a reményt adta nekünk, a választott népnek is, és Jézusban is ott van a remény. Ahogy ő feltámadt, az a mi reményünk arra, hogy mi is fel fogunk támadni, és ennél nekünk nem kell több. Isten adott nekünk reményt, Isten bízik bennünk, és hogy te is ezen az úton tudj maradni, nincs más dolgod, csak lehorgonyozni Isten mellett, és ezt a lehorgonyzottságodat tekintsd úgy, mint egy stabil pontot, hogy bármerre mész, bármi felé vezet az élet, mindig a remény legyen a te GPS-ed, az Isten GPS-e, ami visszavezet hozzá. Hát erre biztatlak benneteket így a nagybőjt folyamán, a megtérés idején, hogy éljetek reményben, és éljetek a megbocsátás és Isten irgalmának reményében. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban a reményről beszélgetett Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. Műsorunk a 2025. március 25-i adásunk ismétlése volt. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: 16 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakult a Tisza kormány. Miután szombaton esküdtett Magyar Péter miniszterelnök, ma átvette kinevezését Csúlyog Tamás köztársasági elnöktől a 16 tárcavezető is. Ezzel hivatalosan is lejárt Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása, és elkezdte munkát a következő kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Csúlyog Tamást, hogy ne szerepeljen a miniszterekkel közös fotókon. A kinevezések átadásakor az elsőnél még ugyan odafordult a kamerák felé az államfő, de a többiek esetében már nem. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebbet, jelentette ki Kármán András a kinevezés előtti meghallgatásán. A pénzügyminiszter jelölt közölte, emellett rendkívüli emelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. 14. havi ellátmányt. Az Európai Unióban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, vagyis az átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlagnyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak, fejtette ki. A rendszerváltás motorjaként jellemezte a miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruf Bálint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A miniszter jelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Alkotmányozási folyamatba kezdenek, jelentette be a lendő igazságügyi miniszter. A folyamat társadalmi és szakmai egyeztetés mentén zajlik majd, amelyben prioritást élvez az Országgyűlés is, ismertette bizottsági meghallgatásán Görög Márta. A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a választásra jogosultak közel 80%-a vett részt, jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik, ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendeződés áll, Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter tegnap. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-ig kamatmentesen rendezhetik a számlájukat, írta meg a 24.hu portál egy olvasói levélre hivatkozva. Befejezte több mint 110 milliárd forintos projektjét az E.ON, 6 új alállomás épült és több meglévő létesítmény is bővült. A beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják, több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg, és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe. Május 15-től indul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A kínai külügyi szóvivő szerint sem a nemzetközi jog, sem az ENSZ nem hatalmazta fel az Egyesült Államokat, hogy az irániak támogatására hivatkozva szankciókat vessenek ki a távol-keleti nagyhatalom három vállalatára. Kuo Chiakun arra reagált, hogy az Egyesült Államok előzőleg ezt tette, arra hivatkozva, hogy segítséget nyújtottak iráni katonai tevékenységekhez. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról. Még lehetnek viharok, reggelre mindenhol megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére holnap már sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán kateképa lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
10: A hét évfordulója.
11: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 1347-48 fordulóján első Lajos magyar király seregei Dél-Itáliába vonultak, a nápolyi trón megszerzéséért folytak hadműveletek és diplomáciai tárgyalások. A hadjárat közvetlen előzménye Lajos testvérének András hercegnek meggyilkolása volt, amely egész Európát megrázta. Mai műsorunkban első Lajos külpolitikájáról és a lengyel korona megszerzésére irányuló terveiről beszél dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. A tehetik, tartsanak velünk!

Természetesen vita sem merülhet fel, sem belföldön, sem külföldön azzal kapcsolatban, hogy ugye Károly Robert elsőszülött fia Lajos fogja örökölni a trónt, hogy ez illik és szokás, és ugye lehetséges is. Ebben az időszakban már András herceg évek óta Nápolyban élt, viszont nem csak Károly Robert hal meg 1342-ben, hanem nem sokkal követi őt nagybátyja Robert nápolyi király is a másvilágra, és bizony-bizony úgy tűnik, hogy közvetlenül halála előtt Robert király meggondolta magát. Ugyanis amikor András herceg elérte a 15 éves kort, akkor ugye középkori szokás szerint lovaggá ütötték, és meg is történt az esküvő az ifjú arával, ám Robert közvetlenül a halál előtt úgy rendelkezett, hogy egyedül Johanna örökli Nápoly trónját, és ugye András hercegnek marad a királynő férje titulus, amely, hát valljuk meg egész őszintén, jól hangzik ugyan, de hatalmat mögötte nem nagyon sejthetünk, sőt, azért a középkorban ez egy elég megalázó cím is, hogy valakinek a férjének lenni, hiszen a középkorban ugye a nő uralmat egyébként is nagyon nehezen viselték le, vagy a női irányítás a gyakorlatban elképzelhetetlennek tűnt. Ez egy komoly megaláztatás volt a magyar udvarnak, illetve a magyar király családnak, és ezért nem sokkal Robert király halála után Erzsébet királynő, itt most ugye Lokietek Erzsébetről van szó, az anya királynéről, Károly Robert feleségéről, Lajos és András mamájáról, akiről köztudott, hogy egy oroszlán természetű hölgy volt. Nagyon hosszú életet élt meg, és gyakorlatilag egész életében, de különösen férje halála után nagyon-nagyon erősen beleszólt az ország kormányzásába. Ami a korban annyira szokatlan volt, és annyira erős természete volt az idősebbik Erzsébet királynénak, hogy bizony egyszer az ő személye miatt majdnem háború tört ki a német-római császársággal, ugyanis a források szerint IV. Károly német-római császár és cseh király, ugye luxemburgi Károlyról van szó, IV. Károly a források szerint egyszer részegségében nagyon csúnya dolgokat mondott az idősebbik Erzsébet királynéről, és ez természetesen a magyar udvar fülébe jutott, és ez egy akkora becsületsértés volt a magyar udvar előtt, hogy szinte tehát háborús konfliktus küszöbén állt a két hatalom, és nem győzött utána IV. Károly elnézést kérni Lajostól és a mamájától, és éppen akkor özvegy lévén hamar gyorsan elvette Erzsébet királynőnek az egyik rokonát, csak hogy kiengesztelje azért a sértésért, amit részegen hangosan hangoztatott róla. Tehát visszatérünk Erzsébet királynéhoz. Erzsébet királyné hatalmas nemesfém készlettel megrakodva indult el Itáliába, hogy rendbe tegye a kisebbik fiának az ügyeit. Első megállója természetesen Róma volt, ahol is a pápánnal, illetve a pápa környezetében próbálta azt megelérni, a bíborosoknak próbálta arra belátásra, vagy arra a jobb belátásra meggyőzni őket, hogy intézzék el, hogy igenis Andrást is királyként koronázzák meg, tehát hogy ebből a megalázó helyzetből kiléphessen. Azt tudjuk, hogy Erzsébet királyné hatalmas vagyont költött erre az akcióra, Nápolyba is ellátogatott, és megpróbáltott a nápolyi udvarban úgy rendet tenni, és a fiát előnyös pozícióba hozni. Ám utólag tudjuk, hogy ennek nem volt semmiféle foganatja. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ebben az időben már látszott az, hogy a nápolyi udvarban tragikus események vannak előkészületben. Azt az igazság, hogy András nem volt abban a helyzetben, hogy ő maga tudott volna tenni, ezért egy 11-nehány éves fiatalember volt, tehát 15-20 év körül hazájától távol, egy nagyon-nagyon szűk csoportra támaszkodott, akik a nápolyi udvarban őt támogatták, és helyzeti hátrányban volt a feleségével szemben, és természetesen Johanna mindent megtett azért, hogy András életét megkeserítse, nyíltan megcsalta, tehát mindenki tudta a nápolyi udvarban is, és Európa szerte is, hogy kik Johannának a szeretői, semmibe vette Andrást, véleményét sem kérte ki. És most valljuk be egész őszintén, bármelyik király udvarban egy olyan emberhez, akinek szemmel láthatólag semmilyen hatalma vagy befolyása is nincsen, az udvaroncok nem fognak hozzá tartozni, nem fogják a kegyeit keresni, nem fogják a tanácsukkal ellátni, nem fognak tőle bármiféle előnyt remélni, tehát András borzasztóan elszigetelődött a nápolyi udvarban, és Erzsébet királynénak még volt egy olyan szándéka, hogy hazahozatja Andrást, és egy hatalmas európai skandalumot csinál ebből az ügyből, ám ekkor még Erzsébetet meggyőzték arról, hogy nem, mert hogyha András herceg visszatér Magyarországra, akkor tulajdonképpen ezzel feladják az itáliai politikát, beismerik a vereséget. András maradt Itáliában,
és ennek a lépésnek tulajdonképpen az a tragikus következménye lett, hogy 1345-ben András herceget Aversában meggyilkolták. Most a nápolyi udvarban természetesen mindenki tudta, hogy Johanna áll az ügy hátterében, de ettől függetlenül ugye nyomozást indítottak. A nyomozás tulajdonképpen a Johanna királynőnek a nagybácsikája, Duraczói Károly herceg folytatta, aki a tulajdonképpen a gyilkosokat meg is találta, példát is tatuált velük, tehát kivégeztette őket. Természetesen mondhatjuk azt, hogy a valódi felbújtóig Johannáig, ha el is jutott, nyilván hozzá nem nyúlhatott. És innen adódik az, ugye ez a Magyar Királyságban, illetve hát magában Lajosban és Erzsébetben is hatalmas haragot és felháborodást váltott ki az ifjabbik hercegnek a meggyilkolása. Lajos, amint tudott, természetesen haddal indult el Itáliában. Ennek az volt ugye a feltétele, hogy először az éppen folyó ügyeit a Balkánon, illetve a Velencével, Dalmáciával kapcsolatos ügyeit hamar gyorsan le kellett zárni ahhoz, hogy egy expedíciós sereget tudjon küldeni Itáliába, nem mint Dél-Itáliába. Tulajdonképpen maga a gyilkosság akkora felháborodást váltott ki Európa szerte, hogy Lajosnak ugye a legáldázabb ellenségével még Velencével is sikerült megegyeznie, és Velence is szabad átvonulást engedélyezett a magyar expedíciós seregeknek. Tehát az első sereg 1347-48-ban járt Nápolyban. Tulajdonképpen a magyar expedíciós seregek érkezésének a hírére Johanna elmenekült, természetesen Franciaországba menekült, tehát azt mondhatjuk, hogy minimális ellenállás mellett foglalta el Lajos Nápolyt. Igen ám, de az első itáliai hadjárat során Lajos egy hatalmas taktikai hibát elkövetett. Ugyanis az a bizonyos Duraczói Károly, aki az öcsének a gyilkosait tulajdonképpen felkutatta, ő ott maradt Nápolyban. És hát mindenféle udvari intrikák kapcsán nyilvánvalóan itt a Johanna hívei, megmaradt hívei, akik színleg átálltak Lajos oldalára. Udvari intrikák kapcsán ezt a bizonyos Duraczói Károlyt, hát mondhatjuk így is, hogy Lajos egy koncepciós pert állítatott ellene, és Duraczói Károlyt kivégeztette. Ezzel tulajdonképpen a saját belső bázisát döntötte meg. Innentől kezdve Nápolyi udvarban nem volt, aki őszintén támogatta volna Lajosnak az uralkodását, vagy a Lajos trónra léptét. Természetesen a pápaság is viszolygott ettől a lépéstől, hiszen Lajos ugye a testvére iránti bosszútól vezéreltető egyrésztről, másrésztről pedig kihasználva az alkalmat, hogy itt össze lehet ezt a két államot kapcsolni. Ennek kapcsán ugye magának követelte tulajdonképpen a nápolyi királyságot is, mint jogos örökséget, és ezt a pápaság természetesen nem nézte jó szemmel, tehát nem kapta meg a kellő támogatást a pápaság részéről. Természetesen a saját seregével fent tudná tartani a nápolyi hódítást. Ennek a seregnek nagy része nem magyar egyébként, tehát egy viszonylag kis létszámú magyar sereggel érkezik ő Itáliába, és Itáliában útközben fogad fel zsoldosokat természetesen, hiszen ez így jóval egyszerűbb, jóval olcsóbb, és hát azt is meg kell mondanunk, hogy így egy jóval korszerűbb, modern fegyverzetű sereggel tud ő operálni Itáliában. Lajosnak az egyik legismertebb vitéze mindannyiunk számára Toldi Miklós, akiről ugye Torcsolymosi Apródi János is ír a krónikájában, illetve ugye Ilosva és Eimes Péter is a későbbiekben, majd ugye Arany János trilógiájából ismerhetjük Toldi életútját. Ám tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy az az életút, amit Arany János felvázol előttünk, az egy irodalmi fikció. Toldiról nagyon jól tudjuk, hogy ő 1350 után Itáliában maradt, tehát nem követte vissza királyát Magyarországra, és a zsoldos vezérnek állt. Egy 500 fős úgynevezett fehér sereget vezetett, az angolokból, németekből és magyarokból állt, és ugye a sors iróniája, vagy a zsoldos seregeknek az a sorsa, hogy 1365-ben a magyarok által gyűlölt Johannak királynőnek teljesítettek például szolgálatot. A 60-as évek végén tért egyébként vissza a Toldi Magyarországra, és ekkor Lajos udvarában több fontos pozíciót töltött be, például Gömöri Szepesi ispán is volt, és még egy dolog, amit ugye Arany Jánost ki kell javítanunk itt, tehát ha a történelmi hűségre törekszünk, hogy Toldi bizony jó néhány évvel túlélte királyát, tehát ami ugye a Toldi estéjében megvan írva, az maradjon az irodalom órákra. Az öreg Toldi túlélte Lajos királyt. Tehát a jó részben a zsoldosokból álló sereggelő fent tudná tartani tulajdonképpen itáliai hódítását. Itt egy probléma van, hogy
A két ország, ugye Magyarország és Itália, a Nápoly egymásra nemhogy nem határos, hanem borzasztó messzire van egymástól. Tehát, hogyha az egyik országában tartózkodik, akkor a másiknak az ügyeit hanyagolja el. Tehát ez egy előreláthatólag egy nehéz dió lesz a két állam kormányzásának az összehangolása, de végül is nem emiatt fullad konkrétan kudarcba ez a hadjárat, hanem a pestis miatt. Ugye az 1348. évet a nagy európai pestis járvány éveként szoktuk emlegetni. Irodalomóráról még emlékezhetünk, hogy a Boccaccio Decameronjára, ahol ugye 10 különböző beállítottságú, különböző mentalitású ember egy vidéki birtokra húzódik vissza a pestis erről, és ugye azzal szórakoztatják egymást, és mulatják az időt, hogy különböző történeteket mesélnek el. Tehát azt kell mondanunk, hogy különösen a Mediterráneumban, illetve a francia területeken gyakorlatilag megharmadolta a népességet a pestis. A legújabb demográfiai és gazdasági kutatások egyébként azt is jelzik, hogy nem túlságosan kegyes dolog ilyeneket mondani, de Európának szüksége volt akkor erre a ritkításra, mert az adott technikai színvonalon, tehát a gazdaság technikai színvonalán ennyi embert nem bírtak eltartani. Tehát ez a pestisnek az lett a következménye, hogy a népesség megritkulásával lehetőséget adott egy újabb technikai forradalomra. Tehát a pestis elől menekül el tulajdonképpen Lajos és a közvetlen környezete, egy viszonylag kis létszámú helyőrséget hagynak Nápolyban, és ennek az lesz a következménye, hogy amint Lajos és a sereg nagy része kiteszi a lábát a nápolyi királyságból, Johanna hajóra ül Franciaországba és visszatér, és gyakorlatilag a német zsoldosokat szinte ellenállás nélkül kiverik a nápolyi királyságból, és a Johanna ugyanúgy megint csak birtokába veszi az országot. Most a pestissel kapcsolatban annyit érdemes még megjegyeznünk, hogy Lajosnak az első felesége, luxemburgi Margit is ennek a pestis járványnak lett az áldozata.

Tulajdonképpen Lajos 1350-ben még egy hadjáratot indít Nápolyba. Ismételten hasonló a dolgoknak a forgatókönyve. Ezúttal az expedíciós sereg hajón érkezik, tehát a velencéjeket bérli fel, tehát velencei gályák szállítják a magyar sereget Nápolyba. Hasonló a helyzet, Johanna megint csak elmenekül, elfoglalják Nápolyt, illetve a nápolyi királyságot. Többek között ugye Lajosról tudnivaló, hogy ő egy nagyon is harcias férfiú volt, és nem vonta ki magát a közvetlen harcokból sem. Tudunk arra is, hogy ugye a Verza ostrománál maga is megsérült, tehát combon lövik, egy nyilvessző eltalálja a combján, tehát abszolút példát mutat a saját katonáinak is. Tehát 50-ben ismételten el tudják foglalni Nápolyt, hasonló a helyzet, hogy Lajosnak egyéb ügyei miatt vissza kell térnie Magyarországra, amint kiteszi a lábát Nápolyból, tulajdonképpen azon nyomban visszatérnek Johanna hívei, és vissza is foglalják a királyságot. Tehát Lajos számára 1350-re válik nyilvánvalóvá, hogy nem tudja Nápolyt úgy elfoglalni, hogy meg is tartsa, illetve hogy a pápa jóváhagyását megszerezze, de ez még nem jelenti a nápolyi politika vagy a nápolyi érdeklődés lezáródását. Tehát az ő személyes uralkodásával kapcsolatban lemond a nápolyi trónról, belátja azt, hogy ez az út nem járható, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy ekkora vereséget, vagy egy ekkora fiaskót ő megbosszulatlanul hagyna. A nápolyi ügyek, a nápolyi trón kérdése továbbra is nagyon intenzíven foglalkoztatja Lajost, befogadja tulajdonképpen a nápolyi ellenzéket. Méghozzá a nápolyi ellenzéket ebben az időben annak a bizonyos Duraczói Károlynak a fia jelenti, akit ugye 1347-ben Lajos végeztetett ki Nápolyban. Tehát ez a bizonyos Kis Károly Magyarországon nevelkedik, Duraczói Károlynak az unokája Kis Károly. És a 70-es években, tehát egy jó 20 évvel a saját nápolyi veresége után látja elérkezettnek az időt, hogy újra beleszóljon a nápolyi trón kérdéseibe. Nápolyban ekkor még mindig Johanna él, immár többedik férjével az oldalán, és Johanna uralkodik, és ekkor viszont sikerül pápai támogatással, illetve magyar seregek támogatásával Kis Károlyt visszajuttatni Nápolyba. Egy puccsot szerveznek Johanna ellen, tulajdonképpen Johannát börtönbe fogják vetni a férjével együtt, Kis Károly átveszi a nápolyi trónt, és Lajos parancsára a magyar katonák megfojtották Johannát a börtönében, tehát tulajdonképpen a gonosz sugornőjén egy jó 20 éves késéssel ugyan, de Lajos bosszút tudott állni. Kis Károlya viszont egy olyan egyességet köt Lajos, hogy annak fejében, vagy azért cserébe, hogy támogatta az ő nápolyi trónigényét, annak fejében Kis Károly lemond a magyar trónigényről. Ugyanis a magyar királyi udvarban nem igazán rózsás a helyzet, hiszen Lajosnak a 70-es évek elejéig nem született egyetlen egy gyermeke sem, majd a 70-es évek elején sorban három leánya született, Katalin, Mária és Hedvig. Tehát a várra várt fiú trónörökös csak nem akart megérkezni, és nyilvánvalóan Lajos is érezte azt, hogy itt az Anzsú rokonságból bármikor az egyik herceg hajóra szállhat és Magyarország felé hajózhat. A harmadik, azaz Kis Károlyt ezzel próbálja meg gyakorlatilag Magyarország közeliből eltávolítani, hogy megszerzi neki a nápolyi trónt, és bosszút áll az öcsért. Természetesen Károly ebbe belemegy, és nagyon jól tudjuk, hogy a későbbiekben ezt a fogadalmát nem tartja meg, hiszen Kis Károly néven ő, mint magyar trónkövetelő is, mint néhány hónapig magyar király is regnál Magyarországon. Lajosnak be kell azt látnia, hogy ezt a két országot egybe kötni, illetve hogy az európai politikai akarat sem áll mellette. Emlegetett Erzsébet királyné, ugye Károly Róbertnek a felesége, a lengyel királynak harmadik, azaz Nagy Kázmérnak volt a testvére, tehát Lokietek Erzsébet és Lokietek Kázmér testvérek voltak, és itt tulajdonképpen még a visegrádi királytalálkozót megelőzően születik egy olyan megegyezés, hogy amennyiben Kázmérnak nem születne fiú örököse, akkor Károly Róbert utódai fogják örökölni a lengyel trónt. Ez akkoriban visszafele már nem volt érvényes, hiszen akkor már Károly Róbertnek voltak örökösei, fiú örökösei. Itt egyszerűen a Lokietek ház kihalása merült fel lehetőségként, és a visegrádi királytalálkozó, tehát az 1335-ös visegrádi királytalálkozó tulajdonképpen ennek a lengyel-magyar közeledésnek az egyik gazdasági kereskedelmi jellegű megerősítése volt.
tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a lengyel ügyekbe Lajos mindvégig uralkodása során mindvégig nagyon erősen belefolyt. Már a 40-es évektől megkezdve több alkalommal küldött segélycsapatokat harmadik Kázmérnak, ugyanis harmadik Kázmér legfőbb ellenfelei ekkoriban a litvánok voltak. A litván fejedelemsége egy nagyon erős hatalmi tényező volt Kelet-Európában. Ebben az időszakban egyébként a litvánok még Moszkvát is ostromolták a tatárok ellenében, és hát a mongolok ellenében. De ami a legnagyobb probléma volt a litvánokkal, az, hogy a litvánok pogányok voltak. És többszöri lengyelektől elszenvedett vereségeik után megígérték, hogy érsekséget alapítanak Vilniusban, felveszik a kereszténységet, stb. De minden ilyen ígéretük üres beszéd maradt, tehát a 40-es évektől kezdve Lajos ezekben a harcokban rendszeresen részt vesz, személyesen is egyébként, hiszen ez az ő lovagi ideájához nagyon is illett, a kereszténység terjesztése, a kereszténység védelme, egy lovag király ennél szebb célt el sem képzelhet magának. Tehát a lengyel belügyekkel azért ő tisztában volt. 70-ben viszont valóban meghalt harmadik Kázmér, és nem maradt utána örökös. Egyetlen egy leánya, egy házasságon kívül született leánya élt, akit viszont nem sikerült törvényesítetni többszöri próbálkozás ellenére sem. Tehát gyakorlatilag első Lajos megörökölte Lengyelországot. 1370-től Lajos haláláig, 1382-ig ugye a Lengyel és Magyarország personál unióban létezett, tehát tulajdonképpen akár fogalmazhatnánk úgy is, hogy Lajos kárpótolta magát az Itáliában elszenvedett vereségért a lengyel királysággal. Viszont ez a lengyel királyság kormányzása korán sem bizonyult annyira egyszerű feladatnak, mint ahogy azt gondolnánk, hogy ez a 12 év nem volt egy annyira dicsőséges vagy egy egyszerű időszak a két ország életében. Lajos természetesen nem akarta elhagyni a magyar kormányzási központokat, akár Budát, akár Visegrádon. A lengyelek viszont megkövetelték volna azt, hogy a királyuk állandóan ott tartózkodjon a saját központjukban, a saját törvényeik szerint éljen, a saját szokásaikat vegye fel, saját szokásaik alapján kormányozzon. Ezért tulajdonképpen Lajos az anyjára bízza a lengyelországi kormányzást. Bár ugye az anyja lengyel hercegnőnek született, hát tulajdonképpen nem jön ki a krakói arisztokráciával, nagyon rossz viszony alakul ki Erzsébet és a krakóiak között. Ez a rossz viszony egészen odáig fajul, hogy 1375-ben a Krakóban létező összes magyart lemészárolják, egy teljesen jelentéktelennek induló vásári incidens miatt, mert a krakói nagyvásáron a magyar kereskedőket a lengyelek elkezdték molesztálni, amiből egy kisebb verekedés alakult ki. Teljesen szokványos dolog, és amikor érkezett a sztaroszta, hogy megbékíti a feleket, akkor valaki véletlenül lelőtte nyillal az idős bírót, és természetesen ezt a magyarokra fogták, és onnantól kezdve, hogy a katagai magyar ellenes pogromnak vagyunk a tanúi, aki éppen el tudott menekülni, szerencséje volt, az túlélte. Egyébként Krakóban az összes létező magyart, nem kímélve a gyermekeket, asszonyokat, időseket, mindenkit megöltek. Ezek után Lajosnak muszáj volt az anyját visszahívnia, hiszen az anyja kormányzása teljes tődöt mondott, és anyai rokonaira, Opuliai László hercegre bízta a kormányzást, illetve egy olyan kormányzási módszert alakított ki, hogy Opuliai László herceg mellett három olyan nagy tekintélyű arisztokrata irányította nevében Lengyelországot, akik állandóan Krakóban tartózkodtak, illetve ismerték a helyi viszonyokat. Lajos pedig megpróbált mindenféle kedvezményeket adni a lengyel nemességnek, csak hogy ne pártoljon el mellőle. De a két ország egyben tartása nem volt hosszú életű, tehát Lajos halála után a lengyel rendek jelentették, hogy semmiféleképpen nem szeretnének még egyszer közös magyar-lengyel uralkodót látni maguk körül, és ebből fog majd adódni ugye az a helyzet, hogy Lajos leányai között oszlik meg ez a kialakuló félben lévő közép-európai birodalom.

0: Elhangzott összeállításunkban első Anzsú Lajos magyar király külpolitikájáról, pontosabban az 1347-48 fordulóján zajlott nápolyi hadjáratokról és a lengyel korona megszerzésére irányuló terveiről beszélt dr. Kristóf Ilona történész, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején folytatjuk beszélgetésünket Sólyom Ferenc rovásírás kutatóval, akinek még egy pár napig megtekintetitek a Gyertya Mártó gyűjteményét a szigethalmi Hegedűs Géza városi könyvtárban. Adásunk végén pedig beszámolunk arról, hogy május végén lesz a Miskolckon a Tudomány és Technika házában. Lichtenstein Rajmond ötletgazdával, főszervezővel beszélgetek, tartsatok velünk, érdemes!

0: és a gyertyamártó. Hát ahhoz meg az kellett, hogy nyugdíjas legyek. Előtte már legalább egy 8-10 évvel a Régiségvásárban egy különleges cserepet láttam meg. Érdekes volt, gömbszerű volt az alja, majd a gömbszerű aljából téglalapszerűen jött fölfele a teste, és két oldalán két nagy fül.
1: A gömb, egy váza?
0: Mint egy váza. Így van, ez egy váza volt, tehát nem kérdés. A gömbszerű aljon pedig olyan szemölcsök, kitudorodó szemölcsök voltak, mint régen üvegeken lehetett ilyet látni. Ez zöld színű volt. Vajszínű fölfele, az élén borda, tehát ilyen rányomkodott, amit így bordának nevezünk, tehát ilyen hurkát csináltak a fazekasok, és ujjukkal végignyomkodták, és ilyen bordás élt csináltak neki, és a köztes, szinte lapos részen, ott pedig egy karcolva virág minta benne. És néztem, minden népi rajta, de én még ilyen formájú népi tárgyat nem láttam. Megvettem a nénikétől. És én ezt sokáig, évekig nekem úgy el volt. Majd az utolsó 4 évenben nyugdíj előtt a Marti János szakképzőiskolában kerültem, ahol fazekas képzés is van az enyhesérű gyerekeknek, és annyira megszerettem azt az osztályt, akiket tanítottam matekra, rajzgyakorlat, művészettörténet, hogy mondom, hozok be nektek egy különleges kerelmeját. Bevittem, hová, Feri bácsi, ez gyönyörű. Mire a kolléganő, Gál Krisztina kolléganő, ez gyertyamártó. Micsoda? Gyertyamártó. Szögletes, két nagy fül, a gyertyamártók ilyenek, csak ez váza. Hová, mondom, jó van, ez különleges. Tényleg a gyerekekkel, akik nem tudtak korongozni, azokkal de lapon, tehát lapos, mint a tésztát, és lapokat vágtak, és abból rakták össze, doboz formájú gyertyamártók voltak is ott, vizsgamunkáik a gyerekeknek. Jó, gyertyamártó. Na most nyugdíjba kellett mennem, és nyugdíjas létemben, e szemem előtt ez a remek mű, gyönyörködök benne, mondom, rákeresek az interneten. És kiderült, hogy alig van róla információ. Rákeresek, hogy eladó, és alig találni eladót. Hú, mondom, hát ezt nekem gyűjteni kell. És elkezdtem a netről gyűjteni, utazni értük, mert postán ne küldjék, mert összetörik, és így egy kicsit kimozdultam, ugye Dolce Vita, a nyugdíjas lét, és közben elkezdtem régiségvásárokba is járni. Aztán utána a következő lépés az volt, hogy múzeumokba kezdtem el járni, tehát például itt 5 gyertyamártó van az 1700-as évekből, 1780-as, 90-es évekből Miskolcon. Debrecenben a Déri Múzeumban 10 darab van. A Néprajzi Múzeumban 30 darab van. Ezeket már mind ismerem. Néprajzosokkal kezdtem el felvenni a kapcsolatot, és kiderült, hogy ezt a témát, ezt a különleges néprajzi tárgyat még nem tárta föl igazából néprajzose, és közölték velem, hogy Feri, ez hiánypótló, amit felfedeztél. Elkezdtem a felkutatni, és a hogy lett váza belőle? Megkarcsúsítva. Az amúgy eléggé robosztus nagy darab cseréből, ami különben sokszor díszes volt, tehát megadták a módját. Hát úgy, hogy amikor 45 után, 50-ben, ahogy a parasztságot a TSZ-be kényszerítették, a kézműves iparosokat szövetkezetekbe. Szövés, ahol sok szövő volt, mint Heves, vagy Tótkomlós, tudom, mert ezeket kutattam, amikor szőttem. Tehát, és a fazekasok, mint például Mezőtúr, Karcag, Nádudvar, Hódmezővásárhely, Mezőcsát, Helyőszalonta, és ezekben a házipari szövetkezetekben dolgoztak ezek az emberek. Igen ám, csak a fejlődéssel boltban vásárolták már az emberek, és gyárakban készült edényeket, és már nem cserépedényeket, és nem cserépfazékban főztek, és nem cseréplábasban, és sorolhatnám tovább. Magyarán a fazekasoknak a megélhetése volt a kérdés. És egy kimenekülési út volt, hogy a dísz tárgyakká teszik a használati tárgyakat, vagyis a népművészetet, ami volt addig is, azt kezdik el fejleszteni. Tehát érdekességképpen a kényszerű szövetkezetesítés megmentette a fazekas kultúránkat, sőt, a népművészet virágzásnak indult. A 70-es években a Néprajzi Múzeum tárgyi néprajzos tudósa, Kressz Mária, meg kell említeni a nevét nagy tisztelettel, ő katalogizálta a népi tárgyakat, és ebben a katalógusban 40-es számot kapott a gyertyamártó. És Kressz Mária elkutatta, tehát ő felkereste a fazekasokat, értelemszerűen a szövetkezetekben. És ott voltak a fiatal ügyeskezőek. És gondoltak egyet, és a Néprajzi Múzeumban, a gyűjteménybe bevitték őket, hogy a régi tárgyakat lássák, és abból kezdjenek el gondolkodni, újraalkotni, illetve abból újat alkotni. És a korsóktól kezdve, miskakancsós, lehet sorolni a különlegesebb népi tárgyakat sorba, a céhes kancsók, és akkor azt, hogy milyen díszesen csinálták, és akkor azt ők hogy tudják most megcsinálni. Tehát a megélhetésük is ezen múlott, és közben pedig beindult egy alkotói világ, 70-es évek, és a Gyertyamártó is belekerült ebbe a körbe. Először még csak hagyományőrzően másolták, aztán lekicsinyítették, megformázták, meggömbölyítették, oválissá tették, szögletessé, de megőrizték azt, ami a Gyertyamártó jellege, hogy nem kerek a szája, hanem nyújtott, szögletes, vagy ívesen szögletes, és két nagy fül az oldalán, mert ugye a Gyertyamártóban, amikor a forró vagy a megolvasztott viaszt beleöntötték, akkor stabilan meg kellett tudni fogni, hogy odébb vigyék, hogy magukra ne öntsék, mert akkor leforrázták magukat. Igaz? És a hosszú szélessége az pedig annak szólt, hogy egy pálcára kötötték rá a gyertyabeleket, a kanócot, és azokkal a pálcákkal erre

0: is már tudnak róla, és így több gyűjtőtől már tudtam gyertyamártót megvenni. Hagyományos, régit, használati tárgyat. Így van egy csákvári, körülbelül 200 éves gyertyamártom, amelynek a párjai, a testvérei a Néprajzi Múzeumban van. Erre olyan büszke vagyok. Nem gondoltam, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik, ez a vágyam, álmom, úgyhogy ennek megszállottja vagyok, és kiállítás.
1: Hol lehet megtekinteni ezeket?
0: Igen, hol lehet megtekinteni? Hát én egyelőre csak kutattam, gyűjtöttem, és egyszer egy rendkívül ünnepi alkalommal volt lehetőség, hogy beszélgessünk azokkal, akik nekem régi ismerőseim voltak, és mikor mondtam, hogy gyertyavártot gyűjtök, Feri, csinálunk neked kiállítást. Felkaroltak. És Csepel-szigetén, Sziget-Szent Miklós szomszédvárosa, Sziget-Halom könyvtárában, Hegedűs Géza városi könyvtárban találtak helyet neki úgy, hogy április 25-én nyitottuk meg a kiállítást. A gyűjteményemből 80 gyertyamártó van kiállítva, és előadást is tartottam, tehát beismertetőt, maga a gyertyamártás, mint olyan. Gondoljunk bele, hogy a római időben még csak mécsest használtak. Valamikor 2000 évvel ezelőtt született meg a gyertya gondolata, hogy a kanóc, ami ég, a köré tegyük a ridegebb anyagot, tehát nem folyékony, mint a mécses, abban olaj van, és így születik meg a gyertya. És ezt a gyertyát lehetett úgy csinálni, hogy a képlékeny anyagot köré gyűrték, és valaki kitalálta, hogy ha megolvasztjuk és mártogatjuk, hűtjük, mártogatjuk, akkor úgy szép lassan hízik, vastagodik, tehát lehet így is gyertyát csinálni. És a gyertya nagyon sokáig, gyakorlatilag a 19. század végéig mondhatni egyetlen világító eszköz volt, addig, amíg a petróleum be nem jön, s majd a villanyvilágítás. Egy érdekesség, hogy 1830-ban felfedezik, hogy a szerves anyagokból, fából, szénből, s majd a kőolajból is ki lehet vonni egy bizonyos anyagot, aminek azt a nevet adták, hogy parafin, ami annyit jelent, hogy nem rokon, magyarán semmivel sem vegyül. És ez a parafin tulajdonságára pedig olyan hőmérsékleten olvad körülbelül, mint a méviasz, és ugyanolyan képlékeny, tehát kézben tartva meglágyul. Ha valakinek volt már fehér parafin gyertyája, és ott felejtette valahol kánikulában, lekonyul. Ugye, talán ismerős ez. És ez a parafin volt a, mondjam, a gyertya készítésnek az utolsó nagy korszaka, amúgy fagyúból, ez marha vagy birkafagyúból készítették, ez általában a szegény ember gyertyája volt. A méviasz gyertya, az pedig az egyházi, szakrális gyertyák voltak, illetve a gazdagok engedhették meg maguknak a viasz gyertyát. Na most tessenek elképzelni a következőt, hogy nagy úri mulatság egy palotában. És bizony a mulatság éjszakában is tart. Ugye a régi időben tyúkkal feküdtek, tyúkkal keltek. Tehát a világításra nem pocsékoltak gyertyát, ha egy mód volt rá. A tűz, ha elhamvadt, akkor lefeküdtek. Ugye Arany János családi kör. Ugye ott van, hogy a történet, mikor a vége ezzel záródik, hogy elhamvad a tűz, már a tűz se világít, kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit, ugye a Nagy János csodálatos szorra, és gyertyát nem gyújtottak, tehát az még drágaság volt. Na most egy nagy, hatalmas, mint egy kocsikerék, egy ilyet a mennyezetre felfüggesztettek, és erre tették rá a gyertyákat több rétegben, és ezeket mind meggyújtva felhúzták a nagy báliterem mennyezetéhez, és azzal világítottak, mikor az urak mulattak, tehát a rulak alatt értem, hogy akik tehetősek megengedhették, tehát itt a földes urak, grófok, tehát a régi időre gondoljunk, Széchenyi, Jókai Mór, ugye, ez erre a világra. Na most mit mondtak erre? Amikor éjszakában látta a parasztember kívülről, hogy ott árad a fény, hogy mit csinálnak az urak? Mert az vagyon volt, mikor egy éjszaka elégett annyi viaszgyertya. Hát fényűzők. Vagyis ez volt a fényűző élet. Igaz? Amit latinul lux a fény, és ebből van a luxus kifejezés. Tehát a gazdag ember az fényűző, vagyis luxusban, vagyis fényárban él. Este is. Döbbenetes, hogy a gyertyamártóhoz, a gyertyához milyen kultúrtörténeti érdekességek is fűződnek.
1: Elérhetőségek.

0: amiket mondjunk, hol tudhatnak meg még többet önről a hallgatóink is?
1: Facebookon megtalálnak. Bejelölnek ismerősnek, messengeren rám írnak, s ha vannak kérdéseik, örömmel válaszolok, legyen az rovásírás, moldvai csángok, magyar nyelvünk ősisége, vallástörténetünk, a reformáció különlegességei, és akár a Gyertyamártó is. 13-áig lesz ez a kiállítás nyitva, tehát addig, ha valaki netalántán Csepel-szigete fele jár, akkor a könyvtárban megtekintheti a kis gyűjteményt minden értékkel együtt, kezdve a 200 éves muzeálistól, a 7 centis kicsire lekicsinyített Gyertyamártóig is, mert még ilyen is van. Kívánok mindenkinek jó egészséget, és egyet ne felejtsenek el. Van hazánk, ahova hazamegyünk. És van édesanyánk, aki szeret bennünket. A magyar azt mondja, hogy szülőföld, és a nyelvére azt mondja, hogy anyanyelv. Magyarán a szívvel közelít, és a szívén keresztül közelít a magyar ember az életéhez és az életteréhez, mindahhoz az értékhez, amit az őseink, akik előttünk itt éltek, ide teremtettek nekünk. Becsüljük meg. Éljünk így. Ha hagyományőrzésnek nevezzük, az megbecsülése mindannak, amit az őseink értékként felhalmoztak. És éltessük tovább. Tehát a hagyományt éltetni kell. Én erre tettem le az életemet, ennek az átadására, s hála Istennek vannak, akik kell látom, és jó látni, mikor tőlem függetlenül más is megtalált ezt az utat. Köszönöm.
0: Ferenc, én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.

0: Liechtenstein Rajmonddal, az első Miskolckon ötletgazdájával és szervezőjével, főszervezőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, mikor jött az ötlet?
1: Az ötlet az már évek óta bennünk van, néhány barátommal, akikkel Budapestre járunk hasonló rendezvényekre. Jellemzően mi a képregényeket szeretjük, mert ugye ebbe a geek világba sok minden műfaj beletartozik, mi a képregényeket kedveljük gyerekkorunktól, és már az elég régen volt, amikor mi gyerekek voltunk, de ez a szeretet, ez kitart felnőtt korunkban is, és minden évben egy olyan 3-4 vagy még több alkalommal elmegyünk Budapestre olyan programokra, ahol hasonló érdeklődési körű emberekkel tudunk találkozni, illetve képregényfesztiválok, képregénybőrzék. És arra gondoltunk, hogy jó lenne Miskolcon is egy hasonló esemény, és mivel, hogy nem volt, így kénytelenek voltunk mi magunk megszervezni ezt, hogyha részt akarunk ezen venni. Na most ott tartok, hogy szervezőként nem fog tudni részt venni rajta, de mindenkinek nagy örömet fog okozni, remélem ezzel, akik szeretnének Miskolcon, Borsodban egy hasonló eseményt, hiszen ezt miattuk csináljuk.
0: Sokan vannak? Szerinted mekkora ez a réteg?
1: Hát majd most fog kiderülni, hogy mennyien vannak, de az előrejelzések azok minden képzeletünket túlszárnyalják, úgyhogy úgy érezzük, hogy sokan vannak, és ez egy hiánypótló esemény, és nem csak a képregényekről lesz itt szó, hanem ahogy elkezdtem ezt szervezni decemberben, januárban, februárban, egyre többen csatlakoztak szervezőként is, és önkéntes segítőként is, és egyre több műfaj is becsatlakozott. Ezért lesznek például cosplayerek, táblajátékosok, szerepjátékosok, és így mindenki hozta a saját hobbiát, a saját tudását ebbe a történetbe, és így dagadt és nőtt egyre nagyobbá ez a miskolci rendezvény.
0: Mit is jelent az, hogy cosplayer?
1: A cosplayerek azok, akik például egy kedvenc számítógépes játék, vagy rajzfilm, anime, képregény karakterbe beöltöznek, vagy a filmszereplőnek, és akkor ezekben a cosplayekben vesznek részt különböző programokon. Tehát itt, amikor például csináltunk promóciós programokat régiségvásárokon, Miskolcon, áprilisban és májusban is, akkor főleg az idősebbek, meg akik ebbe nem járatosak, a gyerekek, meg a fiatalok, meg felnőttek is, rögtön többen voltak, akik értették, hogy mi ez, de sokan azt mondták, hogy ez most bolondballagás, vagy ez most farsang. Nem tudták, mi ez, de ennek óriási nagy hagyománya van külföldön, főleg ugye ázsiai országokban, de Amerikában is már hosszú évtizedek óta, Magyarországon is. Magyarországon olyan népszerű, hogy például Miskolcról, vagy nincs máshol esemény, csak Budapesten, vannak olyan tinédzserek, meg fiatal felnőttek, akik évente 4-szer képesek felutazni, mert már olyan nagy az igény Pesten is, hogy korábban évente 1-szer voltak ilyen mondokonok, ahol hasonló, illetve azok sokkal nagyobb programok, ugye, de azok kifejezetten erre koncentrálnak, és az is már kinőtte magát, és évente 4 alkalommal is minden évszakban megrendezik, és zsúfolásig tele többnapos eseményekről beszélünk.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb Sólyom Ferenc rovásírás kutatóval beszélgettünk a gyertyamártó gyűjteményéről. Majd Lichtenstein Raimond, az első MiskolcCon főszervezője volt a vendégünk. A Tudomány és Technika házában tehát május 30-án lesz a rendezvény. Ez volt a beharangozója a programnak. Pénteken 16:30-tól részleteket is megtudhattok az eseményről. Tartsatok addig is és akkor is velünk. Búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Sikeres volt a jótékonysági koncert Gyöngyösön, őskori leletekre bukkantak Göncnél a miskolci régészek, egyre több medvét látni a Bükkben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Félmillió forint gyűlt össze a Mátra Lions Club által szervezett jótékonysági hangversenyen. A Szent Bertalan templomban megtartott koncert vendégművésze Érdi Tamás Liszt Ferenc díjas zongoraművész volt. Az esemény sikeres lett, nem csak a zenei élmény és a nagy érdeklődés okán, hanem azért is, mert az összegyűlt támogatás összege elérte a 500 000 forintot, amelyet a Mátra Lions Club jótékony célokra fordít. Rostás Ákos elnököt hallják.
2: 2023-ban volt az első jótékonysági koncertünk. Gyakorlatilag akkor volt a Mátra Lions Club 30 éves, és ez egy ünnepi jubileumi koncert volt, egy ajándék a város részére, teljesen ingyenes volt a belépőjegy, illetve nem is volt belépőjegy, Érdi Tamás volt a vendégünk. Aztán folytatódott a sorozat a Legato énekkarral, ami a Vakok iskolájának a zenekara volt. Tavaly Rákász Gergely orgonaművész volt a vendégünk, aki egyébként ebben az évben az év Lions személyisége, és májusban ezzel kapcsolatosan kap egy kitüntetést a Lilafüredi konvención. És most visszatértünk a gyökerekhez, Érdi Tamáshoz, és május 8-án a Szent Bertalan templomba volt egy nagyon-nagyon jó hangversenyünk, jótékonysági célra a vakok és gyengénlátók számára gyűjtöttünk, ahová őket is elhívtuk. Nagyon megható volt az este, mert a koncert végén kijöttek a zongorához, és Érdi Tamással együtt a helyi vakok és gyengénlátók együtt ünnepelték a zenét. Tamás még külön játszott nekik ott egy Schubert darabot, és ez egy felemelő érzés volt. Gyönyörű utat járt be ez a koncert szervezése. Amikor elmondtuk Tamásnak, hogy mik a koncert céljai, hogy ez ingyenes, de adományokat elfogadunk, és kiknek a javára, akkor az első szóra azt mondta, hogy teljesen térítésmentesen vállalja a ma estét, annyira tud azonosulni a koncert céljaival. Úgyhogy mondhatom azt, hogy az est legnagyobb adományozója maga Érdi Tamás volt, és minden adományozó, aki ott volt, annak nyilván köszönjük. De azzal, hogy ő ezt elfogadta, és térítésmentesen egy csodálatos koncertet biztosított, én azt gondolom, hogy ennél nincs nagyobb élmény. Büszkén jelenthetjük, hogy majd 500 000 forint jött össze, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Hát nyilván a vakok és gyengénlátók segítésére alapvetően a karácsonyi ünnepség keretében szoktuk támogatni a csoport tagjait egyénileg, segítve a karácsonyi bevásárlást, felkészülést vásárlási utalvánnyal, hisz nekik is meg kell venni a szükséges élelmiszereket, ajándékokat az ünnepekre, és hát gyakorlatilag anyagi segítséget próbálunk adni, és valószínűleg ez az összeg is a karácsonyi támogatásukra megy.
1: Gönc határában tervásatást végeznek a miskolci Herman Ottó Múzeum régészei, ahol egy több ezer éves neolitikumból származó árokrendszer nyomaira bukkantak. A feltárás során különféle őskori leletek is előkerültek, amelyek segíthetnek jobban megismerni a korabeli közösségek életét és szokásait. A szakemberek szerint a lelőhely jelentős régészeti értéket képvisel, ezért a kutatás tovább folytatódik. Hajdú Melinda feltárásvezető régészt hallják.
3: Jelenleg egy tervkutatás zajlik, ennek keretében három kutatószelvényt nyitottunk egy lelőhely egy részére. Az első szelvényben egy árokrészletet kutatunk éppen, a másik kettőben pedig egyéb település objektumokat tártunk fel. A munkákat azért hosszas-hosszas előkészítettünk, előkészületi feladatok előzték meg. A területen terepbejárást tartottunk több ízben is, ekkor szembesültünk azzal, hogy milyen fantasztikus leletanyag rejtőzik itt. A föld felszínen is csodás anyagot találtuk, de a föld alatt is nyilván még egyéb érdekességek rejtőzhetnek. Tehát volt terepbejárás több alkalommal, ezt követően pedig pont azért, mert olyan érdekesnek tűnt a leletanyag, sok festett töredéket találtunk olyan darabokat, amik inkább ilyen helyi jellegzetességeket mutatnak, de sok olyat, ami meg a dunántúli lengyeli kultúrához köthető, illetve még a Kis-Lengyelország területi jellemző kerámia típusok töredékeit is megtaláltuk. És éppen ezért azt gondoltuk, hogy érdemes lenne a föld alá is betekintenünk egy roncsolásmentes vizsgálati módszerrel, vagyis a geofizikai mérések által. A műszer segítségével a bejárható területeket végigvizsgáltuk. Ez is egy hosszadalmas folyamat volt, mert a terület kis parcellákra van felosztva. És ugye az egész területet egyben nem tudtuk vizsgálni, hanem részleteiben. És hol az egyik parcella volt éppen szántva, hol a másik, és még most is vannak olyan parcellák, amelyek fedésbe vannak, tehát a növényzeti sűrűség, fedettség miatt nem tudunk geofizikai felmérést végezni. És ezekben a kis parcella részletekben viszont négyszeres árokrendszer nyomát figyeltük meg, és ez pedig indukálta a további kutatását a területnek. Ezt követően talajtani fúrásokat végeztünk. Ennek során az árkokból vettünk mintát az árkok közötti területről, illetve az árkok által határolt terület részről is fúró segítségével. Ezt Németországból érkeztek ide kollégák, Tobias Kinlin professzor vezetésével zajlottak a munkálatok, és a kinyert magokból kisebb mintákat gyűjtöttünk, ezeket pedig elküldtük Tübingenbe további vizsgálatokra, ott növényi maradványokat kigyűjtötték, magokat, faszenet, onnan pedig egészen Miami-ba küldték a mintákat kormeghatározás céljából, és így tudjuk, hogy legalábbis a két belső körárok kora körülbelül Krisztus előtt 4800-4700-ra tehető.
1: Egyre több medvét látni a Bükkben. Az elmúlt két hétben Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye több pontjáról is jelentettek észleléseket. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága megerősítette a híreket, miután az Andókútnál és a Kisfensíkon vadkamerák is rögzítették az állatokat. Bár a szakemberekhez számos téves riasztás is érkezik, a barna medvék jelenléte a térségben immár bizonyított. A Nemzeti Park kéri a túrázókat, a fokozott óvatosság jegyében csak a kijelölt turistautakat használják és kerüljék a sűrű bozótosokat. Hangsúlyozzák, a medve nem játék, ezért észlelés esetén azonnal hívni kell az igazgatóság ügyeleti telefonszámát. A terepen tanúsítandó pontos viselkedési szabályokról a látogatók a park hivatalos honlapján is tájékozódhatnak. A részletekről Gomkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának szakreferensét hallják.
4: Alapvetően egy nagyon ingoványos talaj ez a jelenlegi medve észlelés sorozat, ami az elmúlt nagyjából két hétben fölröppent a médiában. Igazából a probléma az, hogy ugye nagyon sok bejelentés érkezik, ezeket igyekszünk mindig a lehető legrövidebb időn belül lehelyszínelni. Nagyon gyakori probléma, főleg most ugye az aszályos időszaknak is köszönhetően sajnos, hogy ott, ahol medvét látnak, vagy medvét vélnek látni, ott igazából a medvének nem sok életnyoma maradt, tehát lábnyomót, talpnyomót, lenyomatokat lehetetlen találni gyakorlatilag. Olyan esetekre, hogy a hullatékát esetleg ott hagyja, vagy a testéből szőrszálakat hagyjon, ilyen esetet nem nagyon tudtunk regisztrálni. Amit igazából itt a tavaszi időszaktól a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai összegyűjtöttek adatokat, illetve megfigyeléseket, különböző forrásokból, ami információkat kaptunk. Ugye volt egy nagyjából április közepi 22-23-a körüli megfigyelés, az egy vadászati létesítménynél Miskolc közelébe. Aztán volt egy másik megfigyelés, az belekerült a Szon médiába, és hogy a Varbú környékén, ugye ez nagyjából egy hétre elkövette ezt a megfigyelést, és akkor utána kerültek elő ezek a délbükki, Bogács, akkor Novaj környéki észlelések, amik mondjuk úgy, hogy talán több valóságalapot tartalmaznak. Bár ugye mindig körültekintően kell azért bánni ezekkel a felvételekkel, amik előkerülnek, mert ugye nagyon nem nehéz sajnos olyan akár generált felvételeket is készíteni, nagyon sok ilyen van egyébként a világhálón, hogy rohanó medve annak képen, de igazából nincs oka, hogy miért rohanjon. Tehát nagyon körültekintő eljárás kell véghez vinni. Igazából talán ezek a legbiztosabbnak tekinthető merülés megfigyelések, amik az elmúlt a bő 3 hétben, 1 hónapban történtek a környékünkön. Az a gond a másik fele ugye a problémáknak, hogy nem mindig kapunk direktbe információt, minket annak ellenére, hogy próbálunk ugye nyilván állami szervként ebbe konkrét feladatokat ellátni, ugye hamarabb kerül egy-egy ilyen megfigyelés észlelés a közösségi médiába, utána fölkapja a sajtó különböző források, és igazából már arra nincs is szinte esély, hogy az ember ugye követni tudja ezeket a híreket, mert nagyon sok verziója alakul ki egy-egy megfigyelésnek, illetve hát az a előzetes kontroll, ami azért szerintem célszerű lenne ilyen esetekben, hogy valós megfigyelések legyenek a közszájon, akkor legalább egy valamiféle előzetes szakmai kontroll nem ártana. Nagyon gyakran előfordul már, hogy borznyomot vélelmeznek, medvenyomnak. Nagyon gyakran előfordul, hogy más állatok lépéseit, akár patás állatoknak a láblenyomatait, csülöklenyomatait gyakorlatilag benézik, vagy olyan is volt már, hogy sima kutyanyomot vélelmeztek medvenyomnak, ezeket érdemes tisztába tenni. Mielőtt a hírek bekerül, illetve hát volt olyan eset is néhány évvel ezelőtt, amikor ugyanarra az állatra az egyik megfigyelő azt mondta, hogy medvét lát, a másik meg farkast említett, és amikor a szakemberrel, kollégánkkal ugye megnéztük, akkor egy akita kutya volt. Ez egy mezőköves landolnak tájé közötti megfigyelés volt évekkel ezelőtt, de volt már arra is példa sajnos, hogy egy rosszul megkonstruált vadetetőt, aminek ugye a fedő lapján levő kátrány papír mozgott medvének, illetve bocsának néztek. Tehát rendkívül olyan sok érdekes megfigyelés van, ami azért jobb, hogyha reális információként kerül be a köztudatba. Alapvetően, hogy az ilyen találkozásokat legjobb elkerülni, illetve nyilván ebből csendesen visszavonulni, de legbiztosabb támpont talán, amikor már ugye biztonságban vagyunk, hogy a Bükki Nemzeti Park honlapján levő központi számot, ügyeleti számot hívjuk, és akkor ott egyrészt tanácsot is kaphatunk, hogyan viselkedjünk, miként lépjünk következőt, illetve hát annyi, hogy az ügyeleti kollega fölveszi a telefont, és akkor a éppen beosztott vagy területi felelős azt ellenőrzi ezeket a megfigyeléseket.
1: Gyöngyös hivatásos tűzoltói kiszabadították, kiemelték, majd átadták a mentőknek azt az embert, aki beszorult egy gépkocsiba, miután az összeütközött egy vonattal Gyöngyösen az Esze Tamás utcánál. A mentéshez helikopter is érkezett. Feszítővágót is használtak a beavatkozás során, és áramtalanították az autót. A szerelvény mintegy 120 utasáért mentesítő autóbusz érkezett a baleset helyszínére, az átszállásukhoz szintén segítséget nyújtottak a tűzoltók. Végül az időjárásról. Reggelre mindenhol megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 12-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: a pedagógus képzés, továbbképzés, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Nyitott szülőszoba programmal segíti a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet a kismamákat. A szövetségben Nyíregyházáért frakció egy előterjesztést készített a nyíregyházi utak állapotáról. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: A pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Elhangzott: a felek a jövőben közösen dolgoznak többek között szakmai programok, tájékoztatók és továbbképzések megvalósításán, valamint a komplex alapprogram hatékony működtetésének támogatásán. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát kérdezzük.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében a pedagógus képzés az egy évszázados örökség, és annak a művelése küldetés magas szinten. Az egyetem az elmúlt évtizedekben számos olyan pedagógiai innovációt valósított meg, amely a hazai pedagógus képzés színvonalának emelését szolgálja. Ilyen például a komplex alapprogram, vagy a gyakorlat és értékközpontú pedagógus képzés megvalósítása. A komplex alapprogram, ugye ez egy iskolafejlesztés, amely ma már Magyarországon több mint 800 iskolában szerte az országban elterjedt, és a mérések azt igazolják, hogy nagy mértékben hozzájárul a lemorzsolódás csökkentéséhez, a tehetség gondozáshoz egyaránt. A pedagógus képzés megújítása pedig gyakorlatorientált módon való átalakítása az elmúlt évek munkájának az eredménye. Nagyon fontos az, hogy ne szakadjunk el a köznevelés szereplőivel, hanem mind a komplex alapprogram, mind a gyakorlati központú pedagógus képzés kapcsán folyamatos kapcsolatban legyünk a köznevelés szereplőivel. Jelesül a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületével, akikkel most egy együttműködési megállapodást írtunk alá. Fontos számunkra az, hogy a szakértők, akikkel a tanári jelöltjeink találkoznak majd a gyakorló idejük során a köznevelési intézményekben, iskolákban, ezek kiválasztása az a szakértők egyesületének a munkáját dicséri, segítenek nekünk majd a szakértők, a mentorok kiválasztásában, akikhez a diákjaink, a tanári jelöltjeink a gyakorlatuk során kerülnek. Közös workshopokat, szakmai napokat szervezünk majd, nagyon fontos számunkra az a visszajelzés, ami a köznevelésből érkezik a pedagógus képzés kapcsán, és ez a közös szakmai munka, meggyőződésem, hogy mind a komplex alapprogram kapcsán, mind a gyakorlati központú pedagógus képzés kapcsán hozzájárul ahhoz az munkához, ahhoz a küldetéshez, amit kitűztünk, hogy olyan pedagógusokat képezzünk, akik a jövőben minél magasabb szinten művelik majd a szakmai munkájukat, és kiválóan szolgálják majd a magyar köznevelés ügyét.
1: A megállapodásról Boldizsár Bertalan Gyulát, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnökét hallják.
3: Mentori hálózat kiválasztásakor a megfelelő mentorok kiválasztásában próbálunk és igyekszünk majd segítséget nyújtani. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy azok a pedagógus növendékek, akik úgy gondolják, hogy a jövőben a köznevelésben, vagy esetleg majd a felsőoktatásban kívánnak dolgozni, megfelelő instrukciókat, támogatást kapjanak a megfelelően kiválasztott mentorok segítségével. Ez tehát az egyik nagyon fontos dolog, amit én úgy gondolok az egyetem és az egyesület közösen szerintem meg fogjuk tudni oldani, és pozitív hozadék hozzáadott értéke lesz. A másik pedig azt, amit rektorasszony is mondott, én nem tudok pontos számokat, de a komplex alapprogram szerintem közel 1000 intézményben már a pedagógiai program részévé vált, és ennek talán az egyik legfontosabb kitétele természetesen az, hogy komplexen tudjuk a gyermekeket fejleszteni, az úgynevezett státuszkezelés. Én ebben is látom a nagy erejét ennek a programnak. Mi ebben is kívánunk segíteni, disszeminálni, terjeszteni a pozitívumait ennek a programnak, hiszen gyakorló szakértőként nagyon sok intézményben én magam tapasztalom azt, hogy ahol bevezetésre került ez a program, ott azt kell, hogy mondjam, látványos javulás következik be a tanulók, a tanulmányi eredmények tekintetében, lemorzsolódás csökkenése, és mint ahogy mondtam, tehát a státusz kezelésben.
1: Havi rendszerességgel tartanak tájékoztatót várandós kismamáknak Egerben. A Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szülészet-nőgyógyászati osztálya lehetőséget biztosít a szülés, valamint a szoptatás felkészítésére. Az érdeklődő kismamák betekintést nyerhetnek a szülészet, illetve a gyermekágyos osztályok kórtermeibe. A nyitott szülőszoba programot Hasilló Anna Mária szülésznő, laktációs szaktanácsadó, perinatális szaktanácsadó, csecsemő és kisgyermeknevelő méltatta.
4: A születés hetének, amit az Összhang Egyesület szervez, egy egész hetet szántak a születésre. Így a keddi nap a nyitott szülőszoba program. Mindig nagy izgalommal készülünk erre a nyitott szülőszoba programra, és a születés hetének a fő témája a kapcsolódások lesznek. Úgyhogy első körben a megérkező kismamák és a párjaik fognak egy rövid tájékoztatót kapni a szülésről, születésről, majd szülőszobalátogatás, fölmennek az újszülött osztályra, gyermekágyas osztályra, és majd vissza, és a szoptatással kapcsolatban is egy fél órás tájékoztatót fognak kapni. Törekszünk arra, hogy bizalommal forduljanak hozzánk a kismamák, és hogyha bizalommal fordulnak hozzánk a kismamák, akkor nagy a valószínűséggel biztonságban fogja érezni magát, itt a szülőszobán, a gyermekágyas osztályon is, és én ebben látom a kulcsot, talán ez a legfontosabb, hogy bizalom, biztonságban érezze magát. Több programunk van, havonta, minden hónapban egyszer van nyitott szülőszoba program, ahol tájékoztatók vannak a szülésről, a szoptatásról. Tehát, hogy első körben minden hónapban tartunk egy nyitott szülőszobát, szülésre, szoptatásra való tájékoztatást kapnak a kismamák, akik bejelentkeznek. Majd a civil szervezetekbe is kimennek a szülésznők. Lásd, Összhang Egyesületben is két szülésznő van most a születés hetén, majd az Iránytű központban, a Mévirág központban, mindenhol megjelenünk, hogy közelebb kerülhetnek hozzánk kérdésekkel a kismamák. Ez is egy fontos szempont lehet. Szerintem érdemes elmondani, hogy a szoptatás első napjai ráépülnek a szülésre, a kisbaba születésére. Ahogyan született, úgy fog elkezdődni a szoptatásnak a folyamata, és több ösztönzés van, de leginkább amiben mi hiszünk, az a bőr-bőr kontaktus. És lásd, a születés hetének is pont a fő témája a kapcsolódás, és a bőr-bőr kontaktus az, ami az egymásra találást anya és a kisbabája számára leginkább tudja hozni.
1: A Szövetségben Nyíregyházáért frakció egy előterjesztést készített a nyíregyházi utak állapotáról. A képviselők úgy látják, a város számos pontján sok a poros utca, több helyen nincs szilárd útburkolat, mondta el Schuster Csaba képviselő. A megoldási javaslatokat egy előterjesztés formájában nyújtották be a közgyűlés elé, amelyet a májusi ülésen tárgyalnak majd a képviselők.
5: Ez nem más, mint az úgy stabilizációs program egyébként. Mi ezt úgy gondoljuk, hogy a meglévő homokos földes utakat minimális ráforítással gyakorlatilag pormentessé lehetett tenni, vagyis a technológia az azt jelenteni egyébként, hogy egy minimális útalappal, durvakő, finom kavics, és utána lehengerelve, ezután természetesen bitumen emúzióval, forró emúzióval beengedve az egészet, aztán újra kavicsolva és újra lehengerelve egy kiváló pormentes útfelületet lehet kapni. Na most ennek nagyon fontos aktualitása az, hogy még egy négyzetméter aszfaltút körülbelül 60 ezer forintba került tavaly évben, 56 és 60 ezer körül volt átlagosan, ennek az ára 6500 forint volt négyzetméterenként.
1: Egy másik ügyben is előterjesztést készített a szövetségben Nyíregyházáért. Jeszenszky András frakcióvezető úgy fogalmazott, a közműfejlesztési nagy programokból kis utcaszakaszok több helyen is kimaradtak, erre keresnek megoldást.
6: Sokszor néhány ingatlanról van szó, egy-egy utcánál 2, 3, 6, 8, tehát igazából külön-külön egyesével nem sok, de összvárosi viszonylatban mégiscsak sok ilyen ingatlan van, ahol ezek az infrastruktúrális beruházások kimaradtak. Éppen ezért, és a lakossági megkeresések alapján döntöttünk úgy, hogy készítünk egy másik előterjesztést is a frakciónknak a nevében, amely a Nyíregyháza város közigazgatási területén belül a úgynevezett kapcsolódó utcákban víz és szennyvíz közműfejlesztéseket segítene. Az elképzelésünk szerint ez úgy működne, hogy első körben egy 25 millió forintos keretösszeggel indulna ez a pályázati lehetőség, amelyet szintén Nyíregyháza megye jogúváros 2026. évi költségvetésének a tartalékából kívánnánk átcsoportosítani, és ezekhez a közműfejlesztésekhez a lakosság pályázatot nyújthatna be, maximálisan ingatlanonként 1 millió forint összegig, de ez nem vissza nem térítendő támogatás lenne, hanem kamatmentes hitel.
1: Lakossági megkeresés miatt foglalkoznak ismét a Júlia fürdővel is, hangzott el a sajtótájékoztatón. Ahogy Mike András képviselő fogalmazott, évek óta ismerik a problémákat, amelyek megoldására már becsült költségek is vannak.
7: Úgy látjuk, hogy egy idő után megakadt ez a folyamat, és nincs évek óta előrelépés az ügyben. Hiányoljuk ez ügyben a politikai döntést, illetve az, hogy most már a költségekre forrásokat tudjanak biztosítani. Remélhetőleg a változások következtében EU-s források újra elérhetőek lesznek, legalábbis bízunk ebben. Ez apropó arra, hogy akkor a műszaki megoldásokat most már kezdjük el kezelni, megoldani, és megfelelő forrásokat biztosítsunk a beruházáshoz.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
8: Rádiónk indulásának 25. jubileumi évéhez kapcsolódóan két eseménnyel még idén is folytatódik a már ősszel elindított programsorozatunk. Ezen a héten pénteken Szent Lant elnevezéssel gyermekversmondó versenyünk lesz az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban délelőtt 10 órától. A verseny fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek. Aztán május 16-án szombaton, hálát adva állandó szolgálatukért, a rádióba járó rózsafüzér csoportokat hívjuk egy közös imádságra a Minolita templomba. Ezután az érseki palota előtti díszudvaron agapé és dicsőítő koncert várja majd a résztvevőket. Ez a program 14 óra 30 perckor kezdődik. Az előimádkozók a rádiónk munkatársai lesznek. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni, május 15-e a határidő. Emellett a következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információk a főiskola honlapján olvashatóak, a cím www.eghf.hu. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 féléves nappali és levelező tagozaton került meghirdetése. Jelentkezni lehet az egyetem oldaláról letölthető lapon a www.felvi.uni-eszterházy.hu címen található ez. Ezt kell eljutatni az Eszterházy tér 1 címre május 31-ig. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A tárlathoz programok is kötődnek, amelyek közül több lezajlott már, de egy még hátra van. Május 14-én 18:30-kor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika Látogatóközpontban. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festő ilyen szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én, 16-án. Lehetőség lesz a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapán János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyére. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motamot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket, a napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Élj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Élj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya római katolikus templom lesz. Szeretettel várnak mindenkit a gála műsorra, május 16-án 16:30-kor. A fellépő kórusok, Sepsi Szentgyörgyi Cantus Firmus vegyes kar, Mátrai Vízhangok vegyes kar, Szerencsi férfi kórus, Pannonia citera zenekar, Mezőkeresztesi férfi kórus, Mezőkeresztesi citera zenekar, Mezőkeresztesi kamarakórus, valamint énekel Járvás Zoltán. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án, azaz most szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Az időpont át most szombat, a kapuk 8:30-kor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor kezdődik, a helyszín Nagymaros, a plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Egésznapos programsorozatot szerveznek Pünköst hétfőn Sárospatakon, a Boldogságot Szűz Mária az Egyházanyja emléknapján, Szent Erzsébet szenté avatásának 791. évfordulóján. A motto Máté evangéliumából: boldogok az irgalmasok. A program 9 órakor zarándokok fogadása, regisztráció a bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet ereklyéjének kihelyezése és litánia, rózsafüzér imádság, 9 óra 30 perctől gyóntatás a bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, majd 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik, amelynek főcelebrása dr. Csizmadia István pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár lesz. Aztán körmenet a Szent Erzsébet terekjével, ebédidő, lehetőség Szent Erzsébet terekje előtti imádkozása, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintése, 14 óra 30 perctől dicsőítő zenés szentségimádás a bazilikában, Lorettói litánia, 15 óra 30 perckor pedig a zarándokok megáldása és elbocsátása. Szeretettel várják a kedves testvéreket. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája: s a vigasztaló a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részétel regisztrációhoz kötött, a Kazincbarcikai Római Katolikus Szalézi Plébánia honlapján elérhető linken keresztül van erre lehetőség. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton következik, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be, az egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció már tart, az első 800, aki így jelentkezik, szalókos pólót kap idén is ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha erre szüksége van valakinek. Verses zenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel, miskolci indulással június 24-től 28-áig. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám 30-as 2495-637-es. Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Borszék, Csíksomjó, többek között, ez mind az úti célok között szerepel majd a túra keretében.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Drimba Miranda, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Nátrán István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Sajtóinformációk szerint minimális esély van arra, hogy az új idényben is Sergio Navarro irányítsa a DVSC labdarúgó csapatát. Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Helebrant Máté, nyíregyházi gyalogló, szeretne ott lenni a Los Angeles-i olimpián is. A 47. Tour de Hongrie május 13-a és 17-e között kerül megrendezésre. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Sajtóinformációk szerint minimális esély van arra, hogy az új idényben is Sergio Navarro irányítsa a DVSC labdarúgó csapatát. Navarro 2025 nyarán vette át az együttes irányítását, amikor még egy spanyol hátterű befektetői csoport tűnt fel a klub mellett. A vezetőedző jó szereplést produkált a csapattal, volt is olyan forgatókönyv a szezon egyik pontján, hogy vele folytatják. Azonban a csakfoci.hu portál értesülései szerint akkor megkezdődtek az egyeztetések a hosszabbításról, de Navarro csak a tervezetnél lényegesen jobb feltételekkel hosszabbított volna. Mint a honlap írja, ezt újabb megbeszélések nem követték, időközben pedig a csapat formája is hektikusabb lett, így minimálisra csökkent az esély arra, hogy az új szezonban is Navarro irányítsa a csapatot. Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Dajka Lászlót, a bajnokság főszervezőjét hallják.
2: Elkezdtük most már az utolsó mérkőzéseket, ugye, hiszen a 450 mérkőzést már lejátszottunk, 150 van hátra, hiszen 600 mérkőzés maradt tavaszra, ősszel is lejátszottunk 600-at, és nagyon jól alakul a bajnokság, hiszen jelen pillanatban olyan nagy küzdelmek vannak az utolsó napokban, hogy két 100%-os csapatunkban, és hát inkább veretlen csapatunk, mert a két csapatnak van egy-egy döntetlenje az A csoportba, az elit csoportba.
1: A bajnokság 450 mérkőzésnél tart, azaz közeledik a hajrá, és több csoportban is izgalmas végjáték várható. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont egy szuperkupa döntő zárja, ahol a bajnokok mérik össze tudásukat. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől el ki az abszolút bajnok. A kispályás bajnokság népszerűsége töretlen. 60 éve kezdődött a sorozat, mára pedig az ország egyik legnépszerűbb szabadidősport rendezvénye. Az évforduló alkalmából egy kiadvány is készült.
2: Most 60 éves ebben az évben, és István Attila tollából, fejéből készül egy fantasztikus könyv, ami erről a 60 évről szól, hiszen a bajnokság az két pályán kezdődött el. A stadionban volt egy pálya, meg a dohánygyárban volt egy pálya, erről a régiek azok sok mindent tudnának elmondani, és itt szeretném megkérni azokat, akiknek bármi a fiókba rejtőzik, tehát ilyen emlékek, csapatokról, vagy éppen történetek, azokat küldjék el részemre a Continental Arénába, vagy éppen a stadionba a bajnoki mérkőzések alatt. Örömmel vesztük, hiszen abban a könyvben sok minden bekerül majd. Valószínűleg karácsony környékére kerül kiadásra ez a könyv, és ez egy fantasztikus lapozni való lesz.

0: ha jól tudom, Olaszországban fogunk magasat jegyzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban, így tudjuk egymást húzni.
1: A Nyíregyházi Continental Arénában rendezett eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum 25. születésnapját ünnepelték, és az atléta életnagyságú képét is kiállították. A gyalogló túl van az idei első szabadtéri versenyén, melyet Bonyhádon rendeztek. A 10.000 méteres bajnokságon második lett. A felkészülést egy hónappal később kezdték, mivel a főverseny számára az augusztusi Európa-bajnokság lesz. Az EB-n már maratoni távon indul a nyíregyházi atléta, mivel ismét változott a kiírás. Korábban 25, 30 és 50 kilométeren állt rajthoz a Sportcentrum gyaloglója, aki 4 olimpián vett részt.
0: Mindenképpen szeretnék részt venni a Los Angeles olimpián, viszont már egyre nehezebb kijutni, szóval a szintek is egyre nehezebbek, a konkurencia is egyre nagyobb, és hát már én sem vagyok fiatal, 37 éves vagyok, Los Angelesben 39 leszek, szóval én egy kicsit lassulok, a fiatalok meg egyre jobban jönnek fel, és nagyon-nagyon nehéz lesz kijutni, de mindent meg fogunk próbálni, már csak azért is, mert kislányomnak szeretném még megmutatni magam az olimpián, és ez hatalmas motivációt ad.
1: A 47. Tour de Hongrie május 13-a és 17-e között kerül megrendezésre az UCI Pro Series részeként. A verseny érdekessége, hogy 6 év után Walter Attila is rajthoz áll. A 27 esztendős bringás 5-5-ször vehet részt a viadalon. Eisenkrammer Károly főszervezőt hallják.
2: Ennél jobb hír nem lehet a magyar körverseny életében, mint hogy Walter Attila visszatér hozzánk. Nagyon jó a versenyünk híre, azt mondom, elég szépen építi a kommunikációnkat, sokan figyelnek ránk, de Walter Attilával 10-es szorzók körülbelül, mert számítunk a média érdeklődés, meg a szurkolókat tekintve, szóval fantasztikusan boldogok vagyunk, mindannyi, mint szervezők, és hát meglátjuk, mi lesz elég neki a versenyen, de hát komoly ellenfelekkel kell megküzdenie. Attila hatalmas brand, nagyon népszerű sportoló, az egyénisége mindenkiben magával ragadó, nem csak sportoló, akit emberként is kimagasló. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sportolóink vannak, mint például Attila a kerékpározásban, és nagyon fontos számunkra az ő itt léte. Ugye a magyar bajnokságokon kívül lényegében nem is indul Magyarországon, tehát aki szeretné őt látni a tévéképernyőn keresztén, tud neki szurkolni. Nagyon nagy versenyeken ment az elmúlt években, olimpiai negyedik helyezett, indul Giron, Vueltán csapatba összetettben, meg is nyerte. Szóval egy kimagasló képességű sportoló jön haza, és nagyon szurkolunk, nagyon örülünk ennek a számunkra lehetőségnek.
1: Eisenkrammer Károly beszélt a kihívókról is, például Dina Mártonról, a regnáló magyar bajnokról. Megemlítette, hogy a kontinentális bejegyzésű United Shippingben és a magyar válogatottban további hazai kerékpárosok is ott lesznek a rajtvonalnál. Bízik benne, hogy utóbbiban 3-4-en képviselhetik majd a Kőbánya Cycling Akadémiát, amelynek ő a tulajdonosa.
2: Mind a ketten álltak együtt dobogon Walter Attilával, Tour de Hongrien, ismét együtt megmérkőzhetnek a Tour de Hongrie mezőnyében, ez egy nagyon nagy dolog, és lesz azért még más magyar csapat is, ugye a Team United Shipping is ott lesz a rajtvonalon, és a magyar válogatottban is, ugye ott lesz 6 magyar versenyző. Van még néhány tehetséges srác, aki külföldön versenyez, én arra számítok, hogy a kőbányi csapatból 3-4-en ott lehetnek a magyar válogatottban. Tehát egy nagyon színes magyar küldöttség lesz itt sok-sok csapatból. Tehát nagyon különleges, színes lesz az idén a magyar körverseny mezőnye magyar szempontból.
1: Eisenkrammer Károly elárulta azt is, a magyar körversenyen 19 istálló 114 versenyzője szerepelhet, a főszervező szerint nemzetközi média szempontból a sprinter sztárokról fog szólni a viadal, akik a Tour de France előtt az utolsó felkészülési viadalok egyikének tekintik, a Tour de Hongrie-t.
2: Csapat oldalról már tudjuk néhány hónapja, hogy a versenyünk lezárult, tehát tudjuk, hogy ennyien fognak tudjuk, melyik csapat fog érkezni. Még ilyenkor is van lehetőség cserére a verseny előtti napokban, de már egy szűkebb körből. Tehát nagyjából jól látjuk, hogy ismét amire számítunk, hogy nemzetközi média szempontból a sprinter sztárokról fog szólni a verseny, és Magyarország azért tudjuk, hogy aránylag kevés a 2000 méter fölötti hágó, ezért nagyon sok sprinter jön ide, aki a Tour de France előtti utolsó éles felkészülési versenyének, éles versenyének tekinti a magyar körversenyt, de azért lesz néhány komoly emelkedő is, például Pécse.

0: Bárányút. Négyszer fogunk, tehát négy kört fog megtenni a verseny a Pécs belvárosában, a Széchenyi tér és föl a Benedek emelkedőkön. Igaz, nem egy kékestetői kihívás, tehát nem Attilának pont nem, ez az idei év nem az ő útvonala, de azért számítunk arra, hogy ezen a pécsi emelkedőn is megmutatja a képességét ő is, illetve a többi magyar is, például Marci. Azért ebben az évben a legjobb magyar címért kicsit komolyabb küzdelem lesz, mint eddig valaha bármikor volt. A teljes szintemelkedésnek a 95%-át utolsó két szakasz fogja elvinni. Nagyjából azt mondani, hogy lesz három aránylag sík szakaszunk, és az utolsó két nap pedig komolyan bele fognak csapni a lecsóba, a srácok és emelkedők is jönnek. Ez nem azt jelenti, hogy a szakasz nehezebb, egyszerűen más versenyzőknek kedvez, a sík szakaszokon sem könnyű 50-es átlag fölött robogni ebben a mezőnyben. Tehát nagyon, nagyon éles versenyre számítunk, és egy fantasztikus küzdelemre. Én azt gondolom, az elmúlt években olyan sok mindent tettünk le az asztalra, és olyan szintű versenyt szerveztünk, és nem csak a saját, hanem a nemzetközi értékelésben is, hogy a versenyünk már megfelel a World Tour szintjének, tehát ez már csak egy idézőben csak szakmai, illetve kisebb szempontból pénzügyi döntés lenne, hogy megugorjuk-e a World Tour státuszt, amire, hogyha lehetőség nyílik, én azt gondolom, hogy a következő alkalommal lecsapunk, mert hogy World Tour szintű versennyé válni, az szinte születni kell a kerékpársportban, és az a szerencsés helyzetben van most Magyarország, hogy ebben a régióban a lengyel körversenyen kívül nincs más World Tour esemény, és a naptárból hiányzik egy európai verseny. Szeretnénk mi lenni az a verseny, amelyik ezt a lehetőséget megkapja a kerékpáros szövetségtől.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

titkos érzés.

Könyörögjünk! Add, Urunk, hogy mi, a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges

Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólónk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Ámen. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, földreménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, ki távozott tőled meghallgatatlanul, ezért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban. Tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen. Legkegyesebb szűzanya, Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámolatlanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy közben járásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szűzek szent szűze. Hozzád járulok, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva, lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat örök igének, szent anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erő nem törik meg. Ő imány gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Ámen.

Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus

0: Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelen lévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás, élő kút feje, menj és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére, önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége, legyen nekem is üdvösségemre. Ámen. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen szent neve.
1: Áldott legyen szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
1: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
1: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
0: Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Ámen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben.
0: Kenyeret adtál a mennyből, alleluja!
1: Amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja!
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltás.

0: májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privát Bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezése áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Végül az időjárásról, megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Szent Pongrácz vértanú. 304-ben halt, vértanú halált. Szent Pongrácz élete eleven illusztrációja a Szent Pál igazságnak, a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Pongrácz bátorsága, melyel a hatalmas pogány császár elé lépett, hősies elszántsága, melyel fejét a hóhér bárgya alá hajtotta, nem egy 14 éves gyermeknek, hanem egy meglett férfinek is becsületére vált volna. Nem csoda, hogy már a kortársak szent ámulattal tekintettek fel példájára, a késői századok pedig olyan benső áhítattal fonták körül alakját, mint a szent hajdani vértanúi közül csak kevését. Legjobb bizonyság erre a sok templom, amely ma is az ő nevét viseli, és a sok oltár, melyet az ő tiszteletére állított a hívő kegyelet. A hős ifjú vértanú Ázsiának Frígia nevű tartományában született, s apai és anyai részről egyaránt előkelő és dúsgazdag pogány családból származott. De anyját már egy hónapos korában elveszítette, nem sokára rá atya is elhalt. Akkor a kis Árvát nagybátyja, Szent Dénes vette gondjaiba. Dénes később Frígiából Olaszországba költözött, hogy unokaöccsének Róma közelében fekvő terjedelmes birtokait könnyebben kezelhesse. A Diokléciánféle féle üldözés kitörése már Olaszországban találta. Az üldözés csak hamar olyan méreteket öltött, hogy sok keresztény jónak látta a kegyetlen hóhérok elől legalább egy időre a vidékre húzódni. Ezek közé tartozott Marcellin pápa, aki éppen Pongrácz egyik birtokán vonta meg magát. Bár Pongrácz és nagybátyja ekkor még pogányok voltak, egy pillanatra sem jutott eszükbe elárulni a szent főpap búvóhelyét. Isten azzal jutalmazta nagy lelkűségüket, hogy mindkettőjüket elvezérelte az igazság ismeretére. Mert minél többet társalogtak Marcellinnal, annál mélyebb érdeklődés támadt bennük az evangéliumi tanok iránt. A pápa lépésről lépésre föltárta előttük az egész keresztény hitrendszert, s amikor már elég erőseknek látta őket a hitben, mindkettőjüket megkeresztelte. De Dénes és Pongrácz nem elégedett meg saját lelkük üdvösségének biztosításával, hanem azon igyekeztek, hogy barátaik közül és házuk népéből is minél többet példájuk követésére bírjanak. Mikor Marcellin pápa visszatért Rómába, hogy ott vérével pecsételje meg szent hivatalát, Pongrácz birtokain már egész népes keresztény telepet hagyott. A dolgot azonban nem lehetett sokáig titokban tartani. A pogány kémek hamarosan nyomára jöttek Pongrácz titkának, és jelentést tettek róla a császárnak. Dioklécián megrendülve fogadta a hírt, hiszen Pongrácz atya, Kledónius annak idején legkedvesebb emberei közé tartozott. Azonnal maga elé hivatta tehát a 14 esztendős fiút, és először szép szóval próbálta őt rábeszélni, hogy áldozzék az isteneknek. Hivatkozott atyával való barátságára, és kilátásba helyezte neki, hogy engedelmesség esetén úgy tekinti majd, mint tulajdon fiát. De a lelkes ifjú elutasított magától minden kísértést. Ezt mondta neki: csalódolt császár, ha azt hiszed, hogy engem a keresztények csábítottak el. Ellenkezőleg, a te isteneid voltak a csábítók és világcsalók. Hiszen ha a szolgáid közül csak egy is olyan gyalázatosan élne, mint isteneidről regéli a mitológia, egy óráig sem tűrnéd őt udvarodban, hanem menten elcsapnád. Hogyan imádkozhassak én ilyen istenekhez? Igaz, még gyermek vagyok, de az én Uram Istenem, Jézus Krisztus, erőt és bátorságot ad nékem arra, hogy fenyegetőzéseiddel ne törődjem. Ez a felelet annyira kihozta sodrából a császárt, hogy azonnyomban fejvesztésre ítélte a hőslelkű hitvallót, és egyúttal megparancsolta, hogy holttestét az ebeknek dobják oda martalékul. Pongrácz örömtől sugárzó arccal fogadta a halálos ítéletet, és a bakók társaságában azonnal a Via Aurelia felé indult, amelyen május 12-én 304-ben végrehajtották rajta az ítéletet. Holttestét a vett parancs értelmében egész nap otthagyták heverni az út porában, de egy Oldanilla nevű jámbor kereszténynő már a rákövetkező éjszaka titokban elvitette és tisztességgel eltemettette Szent Kelepódius temetőjében, amelyet ettől kezdve Szent Pongrác temetőjének kezdtek nevezni. Az üldözések lecsendesülésével külön templom épült a szent tiszteletére, mert Szimmachusz pápa már 498-ban lényegesen megnagyobbított, 10. Leó pedig 1517-ben bíborosi templommá nyilvánította. Szent Bonifác, a németek fáradhatatlan apostola, lelkes tisztelője volt a gyermekvértanúnak, és ahol csak megfordult, nagy térítő útján mindenütt terjesztette tiszteletét. A népies meteorológia a következő két napon ünnepelt Szerváccal és Bonifáccal együtt az úgynevezett fagyos szentek közé sorozza szentünket. Mivel névünnepe táján rendszerint erős éjszakai lehűlések szoktak bekövetkezni. Jelképe: pálma, kard, lándzsa, lobogó. Védőszentje ő az első áldozóknak, a német lovagoknak, francia gyermekek pátrónusa. Emléknapján így imádkozunk: add Istenünk, hogy egyházad Szent Pongrác vértanú támogatásában bizakodva örvendjen, és dicsőséges közbenjárása révén a te odaadó szolgálatodban is kitartson.

0: A hajnal szerelmese. Azt szeretem, aki nevet, akinek rózsaszín az arca, aki örül, aki kacag, aki dalolva megy a harcra. Enyém az áprilisi szellő, a feslő bimbót szeretem, a hasadót, a harmatosat, a hajnal a szerelmesem. Az én emberem a gyerek, a nagyszemű nevető gyermek, akiben szűz, minden csírák, ezer erők rügyezve kelnek. Az én emberem, aki fölkel, az induló, az ébredő, akinek győzelem az álma, akiben dalol a jövő. Szeretem azt, aki akar, aki remény, aki ígéret. Az enyém a vér és a tűz, a fakadó fiatal élet. Az ébredő napot imádom, megyek a virradat elé, az én lelkem a tüzek lelke, az én dalom a hajnalé.
1: Sík Sándor a Hajnal szerelmese című versét Sinkovics Imre mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár 1889-ben született Budapesten. Fiatal korától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket is. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől a rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 47-től lett rendjének magyarországi tartományfőnöke. Sík Sándor 1963-ban hunyt el Budapesten a Mikszáth-Kálmán téri piarista rendházban.

0: A nap imája.
1: Jöjjön el szereteted királysága. Jézus Krisztus, isteni megváltónk, egyesítsd szíved szeretetében a földkerekség összes népeit. Add nekünk azt a békét, melyet a világ nem adhat. Némítsd el szíved szeretetével az ágyuk hangját. Csitítsd le békéd olajával a háborgó tengert, melyen az emberiség e vihartelt időkben ánykolódik. Vonj minnyájunkat szentséges szívedhez, a béke, az egység és a szeretet forrásához. Jöjjön el szeretetet királysága minden kegyelmével és áldásával. Add, hogy félretéve mindent, ami egymástól elválaszt, szeretésedben, s az örök javak utáni vágyódásban egyesüljünk, és már itt a földön, mint testvérek. Mint titokzatos tested tagjai, békében éljünk atyád dicsőségére, ki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökké.

0: Múzsa. Kultúra és közösség.
1: 19 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a privát bankárportálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Az Akujjui atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks 2 projekt építésébe, jelentette ki Alekszandr Lihacsov. A Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-ig rendezhetik a számlájukat kamatmentesen, írta meg a 24.hu portál. Az üzemzavart egy karbantartás okozta. Donald Trump amerikai elnök péntekig tartó látogatást tesz Kínában, Xi Jinping kínai elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról. Megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
7: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
8: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
7: Nem csak katolikusoknak.
8: keresztényélet.hu.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
9: Kedves hallgatóink! Műsorunkban két témával foglalkozunk. Szó lesz a Felső Zsolcán megrendezett Roma napról, valamint egy hétvégi programot is ajánlunk Önöknek. Roma napot szerveztek a Felső Zsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola diákjainak. Boldog Ceferino a romák védőszentje emléknapjához kapcsolódva május 5-én egész nap játékos feladatok várták a gyerekeket az iskola területén különböző állomásokon. Műsorunk első részében Deli Lajos plébános köszöntőjét, majd Berecné Szűcs Mónika igazgatónővel készített riportunkat hallják.
10: Engedjétek meg, hogy csak egy nagyon rövid gondolattal emlékezzem a tegnapi napra, amely kapcsolódik a mostani egész napos programhoz. Tegnap volt katolikus egyházunkban Boldog Ceferino ünnepe, aki a romák, a cigányoknak a védőszentje. 1861-ben született egy vándorkereskedő, lókereskedő családból, amely hivatást folytatta ő is, de találkozott Jézussal, és ez számára az életének egy nagyon fontos momentuma volt. Templomi házasságot köt, védelmezi azokat az embereket, akiket hite miatt üldöznek. Egy érdekes történettel fejezném be az ő életét, amikor 1936-ban elfogták, mint egy papot védelmező szemét, és megkérdezték, hogy van-e fegyvere, és azt mondta, hogy van, és egy rózsafűzért mutatott. Ez volt az ő fegyvere. Kivégezték, mert hívő ember volt. Legyen az ő élete segítség, hogy érdemes Jézus mellett dönteni, még ha ez áldozattal is jár. A mai naphoz szeretettel kívánok mindenkinek sok-sok játékos örömöt, fölszabadultságot, mondjam ki, ünnepet.
11: Berecné Szűcs Mónika, igazgató, Felső Zsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola. A Roma napot már második alkalommal rendezzük meg iskolánkban. Próbálunk kapcsolódni a Nemzetközi Roma naphoz, ami egyébként április 8-án van, csak mivel ez mindig a tavaszi szünetre esik, ezért egy másik napot kellett, hogy válasszunk. A fő célunk az, hogy a gyerekeinket megismertessük a saját népük hagyományaival, próbáljunk nekik gyökereket adni, hogy erre támaszkodva majd boldog, sikeres felnőttek lehessenek, és mindig legyen valami, ahová vissza tudnak majd térni. A mai napon nagyon változatos programmal készültünk számukra, már túl vagyunk a megnyitón, ami nagyon szép, színesre sikerült, roma táncok, dalok, versek hangzottak el. Díjaztuk azt a rajzpályázatot is, amit erre a napra tűztünk ki. Az alsó tagozatos tanulóink roma népmeséket illusztráltak. Két népmesét, a Sült nyúl és a Megátkozott ló című népmesét illusztrálták a gyerekek. Nagyon szép munkák születtek. Most már elindult, forgószínpad-szerűen elindultak a programok, néhányat kiemelnék közülük. Nagy örömünkre szolgál, hogy a vendégünk Szegedi Dezső Jászai Mari díjas színművész, aki roma származású, és nagy szeretettel veszi körül egyébként a roma gyerekeket. Ő drámajátékokat fog játszani a gyerekekkel, lovári nyelven fognak megtanulni különböző kifejezéseket, kis mondókákat, illetve dramatizálnak majd roma népszokásokat is. Itt a hátam mögött éppen egy teknővájó bácsi, aki tavaly is a vendégünk volt. Az idén a gyerekekkel kis medált készítenek, csiszolnak, és utána pedig dekupás technikával ezt fel is fogják díszíteni. Az udvaron, a játszótérnél egy vályogvető hölgy a vendégünk. A gyerekekkel az egész iskola hozzá fog járulni egy közös nagy vályogból készült fali kép elkészítéséhez, amit majd később az iskolában el fogunk helyezni. Ezen kívül roma táncházba mehetnek a gyerekek, népdalokat fognak majd megtanulni. és itt van egy közelben szolgáló plébános, aki népi játékokat hozott el, egy ilyen fa játszótér tulajdonképpen, ezt is kipróbálhatják majd a gyerekek. És mindeközben pedig a kedves szülők itt az udvaron üstökben főzik a gyerekeknek az ízletes ebédet, miközben a gyerekek még vakarót is fognak készíteni, ugye ez egy jellegzetes roma étel, és a nap végén itt közösen majd sörpadok és asztalok mellett fogjuk elfogyasztani az ebédet. Hát körülbelül ennyi lesz a nap. Azt tapasztalom sokszor, amikor a tanítványaimmal beszélgetek, hogy mintha ilyen légüres térben éreznék magukat, tehát igazán nem érzik magukat se romának, se magyarnak, és sokszor kell velük erről beszélgetni, hogy kik is ők valójában. Például hogy a mai nap kapcsán is nagyobbakkal, 7.-8-osokkal beszélgettem erről, hogy miért is jó ez nekik, hogyha megismerik azt, hogy honnan jöttek, hogy hol vannak az ő gyökereik, hogy felnőtt korukban, hogyha problémájuk van, hogyha segítségre van szükségük, akkor legyen hová visszamenni, hogy megtalálják saját magukat. Talán ez leginkább. A kisebbeknek nyilvánvaló, ez még csak egy kis jó szórakozás lesz, jó pofa dolog, de a nagyobbak, én úgy gondolom, már ezt a részét is átérzik majd ennek a napnak. Nagyon örülök annak, hogy ettől a tanévtől nekünk van egy roma származású pedagógusunk, Lakatosné Horváth Nikoletta, matematika tanárnő, és ő tényleg mindenben nagy-nagy segítségünk ennek a napnak a szervezése kapcsán. Ő édesanyja is többek között az, aki a főzésben segít, úgyhogy ezúton is szeretném tanárnőnek kifejezni a köszönetemet, és nagyon fontos azt itt megemlíteni, hogy ő nagyon fontos példakép itt a gyerekek előtt, hogy bizony ide is el tudnak jutni, és nem számít az, hogy honnan indult az ember, hogyha van kitartása, van szorgalma, akkor bármit el lehet érni.

0: 20. alkalommal rendezik meg e hétvégén a motoros búcsút Ecséden. Csontos Péter szervezőt Hajdú Mária kérdezi a részletekről.
1: Idén májusban 20. alkalommal kerül megrendezésre ez a motoros búcsú, ami úgy gondolom, hogy nagyon szép teljesítmény, és ismét egy fantasztikus hétvége elé, egy testben, lélekben töltődő program elé nézünk. Erről beszélgetek Péterrel. Kedves Péter, hogyan éled meg a 20. motoros búcsú szervezését?
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! Tulajdonképpen a 20. motoros búcsú előzménye az eddigi években folyamatosan szervezett motoros zarándoklatok, illetőleg kulturális jellegű programok szervezése. Ezek mind, ahogyan az elmúlt esztendőkben, úgy most is, idén is, már korábban megkezdődtek az előkészületei. Folyamatos kapcsolattartással és természetesen a programok igazításával telik az idő. Emellett természetesen vannak fizikai megoldható, illetőleg megoldásra váró feladatok. Ezeket folyamatosan próbáljuk megoldani, illetőleg kivitelezni. Én úgy hiszem, hogy ez a 20. alkalom fontos állomása mind az alapítvány életében, mind maga az esemény történetében, hiszen ahogyan az elején is felvezetted, mind kezdeményezők veszünk részt ennek a szervezésében, és tulajdonképpen a motoros barátainkkal ezek egyesületeket, közösségeket, csoportokat vagy baráti köröket is egybefoglalva egy fontos mozzanata, hogy közösségként gondolkodva egy közös program keretében próbáljuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy itt a Boldogasszony kápolna előtt találkozhassunk, illetőleg lehetőséget találjunk arra, hogy a szűzanya tiszteletet megéljük. Ünnepi szentmisével, tehát lelkiségi programokkal, kulturális jellegű programokkal, előadásokkal és bemutatókkal egyaránt. Természetesen folyamatban vannak ennek az egyeztetései, folyamatos kifejtése, illetőleg ennek a programoknak a bemutatása is minél előbb napvilágot lát, annál kedvezőbb a fogadtatása, illetőleg megismerhetik a tartalmat egy-egy programnak, hogy mire is várhatnak az elkövetkezendő időkben. Ezeket mindig előzetesen próbáljuk, hát természetesen ezeket próbáljuk minél előbb bemutatni, tájékoztatni az embereket, ám mindig vannak egy-egy mozdulatok, amik átigazolásra és kiigazításra szükséges meglépnünk.
1: Azt mondjuk már el a rádió hallgatóknak, hogy most ez a rendezvény mikor kerül megvalósításra?
2: Igen, ez az első és legfontosabb, hiszen május hónapról van szó.
1: Szűzanya hónap.
2: Így van. Minden évben május hónapban tartjuk a motoros búcsút. Ez a szezon kezdete is a motorosok számára, ugyanakkor számunkra viszont, ugye katolikusok számára a szűzanya hónapja, a rózsafűzér és litánia az, ami tulajdonképpen kiegészíti a lelkiségi programokban. Számunkra ezek mind fontosak, és ezeket szeretnénk, a hagyományokat, az értékeket közvetíteni, ezért május 3. hétvégére helyezzük ennek az időpontját. Ez ugye most 15-e és 16-a.
1: Péntek és szombat.
2: Így van, és 16-án van a fő nap, amikor is a motorosok ugye ünnepi szentmise keretében vehetnek részt, motoráldásban részesülnek, vendéglátásban szintén szeretettel várják az Ecsédi Motoros Egyesület tagjai az ide látogatókat.
1: Az elmúlt években úgy nagyságrendileg hány motoros szokott részt venni ezen a fantasztikus programon?
2: Mindig változó. Ugye egyrészt ennek az időjárás is az okozója, másrészt viszont ugye természetesen annak is hangsúlyos vonatja van, hogy más-más események mennyire befolyásolják, de átlagosan általában 1000-1200 fővel számolva, és egy 200-300 motor közötti létszámmal tudunk számolni.
1: És ugye azt szoktuk tapasztalni és megélni, hogy határon túlról is szoktak érkezni motoros zarándokok.
2: Pontosan. nem csak Felvidékről, nem csak az ország belső határaiból, hanem természetesen Erdélyből is szoktak érkezni. Idén attól lesz egy kicsikét különlegesebb ez az ünnepi hangulat, hogy a 20. alkalom keretében Novák József plébánost hívtuk Ipolyságból, és most, amikor az alapítvány alapításának 25. évfordulóját is ünnepeljük, most különleges ez a 20. motoros búcsú is, hiszen most a határon túlról, Felvidékről érkezik egy plébános, Novák József atya, aki
1: remélhetőleg szintén motorral fog érkezni.
2: Igen, mert ugye motoros plébánosról van szó, és hát ugye ő az, aki a szentmisét bemutatja, a motorokat megáldja, és hát természetesen a felvidéki motorosok számára, akik már jelezték felénk, hogy ez egy nagyon fontos presztízs számukra, és nekünk meg hatalmas öröm, hogy itt köszönhetjük. Tehát minden egyes programot, ahogyan már utaltam rá, szerettünk időben közölni, ám az egyeztetések, illetőleg az időpontok változása véget fontos összehangolni, és ez időt is igényel, és hát természetesen nagy logisztikát is. Éppen ezért néha megcsúszunk, de az elmúlt évek tapasztalata szerint, tehát még beleférünk ebbe az időszakba, amikor is közzé tesszük a programjainkat, és hát akkor ezt így, ha megengeded, akkor röviden vázolnám. Ugye a pénteki napon, május 15-én 17:30-tól egy ünnepélyes megnyitás, illetőleg egy litánia fogja követni majd gyertyás körmenet, és hát egy 18:30-tól egy szolid vacsora az, ami a motorosokat vendégül látja, az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából. A szombati napon, május 16-án, ami a rendezvény főnapja, akkor pedig 10 órakor ünnepélyes megnyitó, majd ezt követően Kószó András zászlókészítő és fotóssal beszélget egyik motoros társunk, majd ezt követően a mentőmotorosok részéről Porpáci Rihárd tart egy rövid tájékoztatót és egy kisebb előadást arról, hogy miért fontos a biztonság és a biztonságos közlekedés, hiszen ez számunkra is a megrendezett motoros búcsú meghirdetésekor mindig fontos szempont. Majd ezt követően bemutatkozik dr. Hidán Csaba László, régész, történész és harcművész bemutató, oktató, aki látványos és hangsúlyos előadásaival kicsit ide varázsolja a 11. századi magyarság történetét, minden eszközt bemutatva, látványosan felvezetve, az ő előadásait is nagyon szeretik, úgyhogy reméljük, hogy most is sokan lesznek, akik megtekinthetik, meghallgathatják őt. És hát ugye ezt követően egy író-olvasó találkozóról tudunk beszámolni, illetőleg hát egy pódiumbeszélgetés lesz Regő Dániel fiatal íróval, aki első kötetes író, és a Libri Talent felfedezetje. Egyébként az ő mentora Bán Mór, illetve Bán János, hát ha esetlegesen így jobban ismerik, ugye a Hunyadi kötetek szerzője, úgyhogy vele beszélget Mahovics László, motoros barátunk, úgy már megszokott volt, illetőleg a utána következő programok már tulajdonképpen a megkoronázása lesz az ünnepségnek, hiszen az ünnepi szentmisét, ahogyan már említettük, Novák József atya délután 2:00-kor mutatja be, majd ezt követően vendégül látunk mindenkit, ugye az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából, és a MotoMot felajánlásával mindenki jogosult lesz, aki ide érkezik egy vendéglátás erejéig, és ezt követően kerül majd sor a motoros felvonulásra délután 17:00-kor várhatóan.
1: Jó Isten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom a szervezéshez és majd a megvalósításhoz, mert biztos, hogy ez az időszak most azért sok munkával telik még, hogy az utolsó egyeztetések, utolsó simítások, hogy május 15-én és 16-án minden a helyére kerüljön, és egy fantasztikus programmal tudjon mindenki testben, lélekben feltöltődve hazamenni majd a motoros búcsú után. Kedves Péter, te hogyan éled meg ezeket a motoros búcsúkat? Ugye most előtte is, utána is, hogy összességében hogyan szoktad ezt úgy megélni, és mit adnak neked ezek a csodálatos rendezvények?
2: Hát először is mindenképp évről évre a számunkra egy már az alapítvány tekintetében, és hát jó magamnak is egy lelki feltöltődés mindenképp. Ugyanakkor egyfajta inspiráció a mindennapi munkálatokhoz, a hitben való megerősítésben, ugyanakkor motivál minket, és jó magam, és úgy érzem, hogy engem is motivál az, hogy a továbbiakban, hogy hogyan és miképpen serénykedjünk és dolgozzunk a feladatokat, mindenképpen lássuk el, hiszen úgy vélem, egész pontosan így helyes, hogy úgy vélem, hogy a mai időszakban, mai korban, amit hát azért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy sajnos van, hogy egy egyház ellenes mondatok verbálisan és hát még fizikálisan, hogyha nem is itt Magyarországon, de számos országban már tetten érhető. Úgy hiszem ebbe a korban nagyon fontos az, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, és természetesen, mivel mi magyarok egy Mária országa vagyunk egyrészt, és egy máriás lelkületű nép, ezért számunkra a szűzanya tisztelete szintén egyfajta inspiráció lehet, hiszen Szent István korától folyamatosan ezt őrizzük, és ezt próbáljuk továbbadni. Ezt kell minden napokban is képviselnünk és továbbadnunk. És ezek az alkalmak, akár a motoros búcsú szervezése előtti pillanatok is mind megerősítenek, hiszen tudjuk azt, hogy amikor már maga a program lezajlott, vagy amikor már maga a program ott van, hogy előadás közepén tartunk, vagy akár utána is, nyilván a fizikai és a mentális jelenlétünk akkor egy kicsit felszabadultabb, hiszen láthatjuk, hogy hogyan fejlődik az, amit elkezdtünk szervezni, hogyan alakul, és milyen a fogadtatása, milyen és hogyan kezelik a motorosok, illetőleg az érdeklődők.
1: És immáron 20. alkalommal teszitek ezt meg.
2: Igen, és ez minden évről évre folyamatosan ott van számunkra, hogy egyfajta inspiráció, ahogyan említettem, abban az irányban, hogy még jobban szervezzük meg, hogy még több lelkiséget próbáljunk belevinni, és még több értéket. Számomra egy fontos kérdés az, hogy a motoros búcsú keretében a lelkiség, a kultúra és a hagyományőrzés, ez mind ötvözve megmutatkozzék, és hogy ezt folyamatosan ébren tartsuk. És ezt foglalja magában az a fajta ünnepi szentmise és hangulata, amikor együtt és egymás mellett tudunk térdelve imádkozni, és hát ugye a mostani időben ennek hatalmas ereje van.
1: A motoros búcsú mottója is nagyon találó, jó példával élni két keréken.
2: Igen, amikor az első alkalommal ezt úgy szembesültünk ezzel a mottóval, ugye abból is indul ez ki, hogy a mai fiatalságnak, ugye, amióta elkezdtük, nem csak a 2020-as évek, meg a 2010 körüli időszak az, ami meghatározó volt, akkor, amikor láttuk, hogy a fiatalság, hogy milyen úton halad, és hogy mennyire kell számukra egy iránymutatás, hanem a mostani időszakban még inkább fontos, hogy egy jó példákat tudjunk felmutatni, és ez az, amiből kiindult, hogy jó példával élni két keréken, hogy egy motoros, aki sisakba, bőr ruházatban egy sportmotorral, vagy éppen egy túramotorral megjelenik, az alatta az az ember, akit lehet, hogy egy tanárként tudunk tisztelni, vagy edzőként, vagy éppenséggel egy egyszerű, minden nap velünk szembesülő ismerősként jelenik meg, és nem mindegy az, hogy ő tud a saját közösségének, illetőleg az ideérkezők számára, akár a fiatalokat tekintjük, hiszen azért valljuk be őszintén, sokkal jobban szeretik azt, hogyha a motorokat látják, és a sportmotor, vagy éppen a túramotor számukra sokkal kedvezőbb fogadtatás maga.
1: Lelkiség, de ugyanakkor bízunk benne, hogy minél több lelki feltöltődést is kapnak a fiatalok is.
2: Ez így van, és hát ugye természetesen ebből adódóan már vonzóvá válhat maga a személyiség, és azt, amit képvisel. Így van.
1: Kedves Péter, köszönöm a beszélgetést, és a rádióhallgatók, akik kedvet kaptak a 20. motoros búcsú részvételére 2026. május 15 és 16-án kerül megrendezésre a Szentkút völgye Boldogasszony kápolnában Ecséden. Kedves Péter, további jó szervezést, és sok erőt kívánok hozzá, és bízunk benne, hogy a 20. motoros búcsú is nagyon sok lelki feltöltődést fog adni a résztvevőknek.
2: Mi is ebben bízunk. Köszönöm szépen!

0: Csantos Péterrel a 20. ecsédi motoros búcsú szervezéséről Hajdú Mária beszélgetett. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt fél órában. A szerkesztő Papildikó nevében is búcsúzik Önöktől a műsorvezető Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Kormos István, Vackor című meséjének befejező részét Márton Miranda olvassa fel.
2: Mesék napja az óvodában. Hey, óvoda, óvoda! Tisztán ragyog a szoba. Fényes a nagy szárnyas ablak, az ablakon a kilincs, tükörfényes ím a padló, letörülve asztal és szék, tábla, fogas, akvárium, kancsó, tányér és az ajtó, mert ebben az óvodában pornak híre pora sincs. Tisztán ragyog a szoba, nézhetsz ide vagy oda, úgy a helyén minden játék, mint az ajtón a kilincs. Helyén a színes, a labda, mostan nem ugrik magasra. Helyén az építőkocka, babák, buszok, kisvasutak, gyöngyök, sípok, hintalovak, búgócsigák, fakarikák, játéknyulak, játékmackók és rúgóval felhúzható százféle játékmasinák. Mert ebben az óvodában soha nincsen rendetlenség. Annak itten helye nincs. Ahol pedig ilyen rend van, ott kezdődhet a mese. Mese, mese, mese, mátka, szállj le, szállj az óvodára, Vackorékhoz szállj ide. Ülnek a gyerekek körben, hallgatni szép mesét csöndben. Még egy piszt se ejtenek. Sorra ott a sok gyerek. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vaspista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, 10, 10, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő apró, s ott ül közöttük a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén piszekölyök mackó. Csodás mese délután, mint a gyöngy szemek, peregtek a mesék egymás után. Ül a gyerekek elébe, s belekezd az óvónéni egy csodálatos mesébe. Mese a csöp aranyhalacskáról, meg a pórul járt csukáról. Hol volt, hol nem. Volt a Dunában, volt egy csöp aranyhalacska. Olyan pici, mint az ujjam. A leges legkisebb ujjam. Volt hát egy aranyhalacska, aki mindig maga úszkált Dunafodros hullámában. Úszkált apja háza körül, sétált le és föl a vízben. Fickándozott a farkával, míg egy ízben találkozott a csukával, a Duna és minden vizek urával. Úszott a nagy uszonyával, iszonyú nagy uszonyával, fröcskölte a vizet fennen, s olyan gyorsan ment a vízben, mint a villamos a parton, vagy annál is sebesebben. Meglátta a csöp aranyhal, s ráköszönt, de gyönge hangon. Jó napot kívánok, Csuka bácsi! Hogy tetszik lenni? Mit tetszik csinálni? Azt mondta erre a csuka, a Duna és minden vizek ura. Hallod-e, te kölök? Ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Csuka bácsi, kérem, én nem nevettem, csak köszöntem, felelt az aranyhalacska. De a csuka, a Duna és minden vizek ura mérgesen csak azt mondta. Megállj, megállj, te kölök! S a méregtől, ha lett volna neki, csak úgy kunkorgott volna a bajsza. Azzal magát fogja, s úszik, úszik az aranyhalacska után nyomba. Menekül ám a csöpp aranyhal, nem mer szembeszállni olyan nagy hallal, mint a csuka, a Duna és minden vizek ura. Úszik hazáig sebesen, hazaér csurom vizesen, nyomában úszik a csuka, a Duna és minden vizek ura. Zsupsz! Udvarukra úszik a csöp aranyhal, ott söpröget az apja egy söprűvel, de naggyal. Kérde a fiát. Hát te, fiam, honnan loholsz ugyan? Jaj, jaj, apám, mondja az aranyhalacska. A csuka úszik a nyomomba. Köszöntem neki, de hiába, azt mondta. Hallod-e, te kölök, ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Micsoda? Kiált az aranyhalacska apja. Még hogy megver a csuka, azzal a söprűjét kapja, és úgy elveri a csukát, a Duna és minden vizekurát, hogy azóta az aranyhal fiát, azt a csöpp aranyhalacskát, azt a kicsit, icipicit, olyan picit, mint az ujjam, a legeslegkisebb ujjam. Mindig, mindenkor, mindenütt, békiben úszkálni hagyja. Hej, haj, haj, jaj, jaj! Lett is erre nagy csuda zaj? Olyan szép volt a mese. Bőrükbe is alig fértek, aztán még egy mesét kértek, aztán szépen elhallgattak. Nem zajongott senki se, és kezdődött új mese. Egy icike-picike, ezt Fodor Dávid mesélte, ülve társai elébe. Mese Berengár királyról. Hát, hol volt, hol nem. Volt Berengár király, akinek Berengár volt a neve. Hát, annak a Berengárnak, mint általában minden királynak, megvolt, amit csak kívánt. Hát, szóval, megvolt annak mindene. Főként pedig volt neki egy széke. Hát, azt a széket minden nap kirakta a palota udvar közepébe. És aztán azt a széket mindig csak izélte, mindig csak mizélte, mindig csak mozgatta. Haj, kis csacsi mindenki, aki ezt meghallgatta? Hát erre volt nevetés, táncolás, keringelés. Aki hallgatta, biza nem bánta. Ült a helyére Fodor Dávid, s Katona Anna jött utána. Ő is mondott egy mesét, egy icikét picikét. Mese a török basáról, a basa hasáról, meg a kakasáról. Török basa, haj, haj, nagy a hasa, baj, baj. De hiába nagy a hasa, nagyobb úr a kis kakasa. Basa ablakára száll, a basára kiabál. Fél is tőle a basa, csak úgy remeg a hasa. Hát ez is csak eddig volt. De ha eddig is tartott csak, minden szava mese volt. Olyan harsogót nevettek, hogy a falak belerengtek. Nosza akkor, fölállt Vackor. Most én mondok egy mesét. Azzal lecsütsen a székre, oda társai elébe. Störni kezdi a fejét. Zsebkendőjét előveszi, pisze orrát megtörüli. S azt a bogyos, lompos, loncsos és bozontos buksi fejecskéjét töri. Két mancsa közibé fogja, és a homlokát ráncolja, de nem jut az eszibe egy icike-picike, bár egy nyúlfarknyi mese. Végül elszánja magát, s kiált nagyot, mint egy medve, akkorát. Ej, nohát! Brumma, brumma, hó-ha-hó, fára mászni volna jó. Lett is harsány nevetés, mikor elmondta mesének azt a fáramászós verset, a piszén-pisze vitéz. Volt is harsány kacagás, de még milyen zajogás, kiabálás, dobogás, dörömbölés, hújogás. Még csoda, hogy a zajtól össze nem dőlt a jó öreg óvoda. Hely, óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda, olyan, mint egy kacsalábon forgó ékes palota. Tisztán ragyog minden terme, mintha maga is egy fényes, földre szállott mese lenne. Olyan boldog az az apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. És nevetett akkor a meséken Vackor.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Kormos István Vackor című meséjének befejező részét Márton Miranda olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Kedves hallgatóink! A következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A szent áldozáshoz jutottunk el az előző előadásokban, elmélkedésünkben. A Tarjányi professzor úr által írt könyvben, a Mise Kalauzban a Szent Áldozás története című fejezet történik. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, hogy az előzőekben láttuk a Szent Áldozás lelkületi tényét, lényegét. És most nézzünk meg a történetével kapcsolatban is egy-két részkérdést, természetesen nem a teljesség igényével. Megjegyzi a professzor úr, hogy az első szentmise Jézus utolsó vacsorája apostolaival. Mint ahogyan a neve is mutatja, egy vacsora keretében zajlott le. Természetes, hogy az apostoli időben a hagyomány a Krisztus testében és vérében való részesedést az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott. Justinus egyházatja az első apológiájában, 150 körül, ezt írja. Miután az előjáró hálát mondott, eukarisztikus ima, és az egész nép hozzá csatlakozott az Amen kimondásával, akkor a diákónusok minden jelenlévőnek adtak a kenyérből, mely fölött a hálaadást mondották, és a vízzel elegyített borból, hogy magukhoz vegyék, és a távol levőknek elvigyék. Sokszor idézte már a professzor úr Hippolytuszt, aki 220 körül halt meg, aki

A közös étkezési jelleg a szeretet lakomától függetlenítve kezdtek el misézni, vagyis szétválasztották azt a lakomát, amit szeretet lakomának hívunk, és magát a szent misét. Következésképpen a lakoma tiszteletteljes eukarisztia elfogadássá kezdett válni. Megszerveződött a katekumenátus, a felnőttek előkészülete a beavató szentségekre, a kerességbírmálás és oltári szentségben. A szabadságra jutás 313 a milánói ediktummal pedig természetes, hogy már nem magánházaknál, hanem templomokban mutatták be az eukarisztikus áldozatot. Ráadásul pedig az arianizmussal szembeni gigantikus szellemi küzdelemben, ahogyan a professzor úr fogalmaz, Jézus isteni természetét, tehát istenségét kellett, hogy hangsúlyozza. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a keresztény közgondolkodásban az átváltoztatott kenyér elsősorban félelmetes titok lett. Inkább imádnunk kell, mert hogy úgysem vagyunk méltók magunkhoz venni. Bizony felerősödött Szent Pál, egyébként teljesen jogos gondolata, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, hogy aki méltón veszi Krisztus testét és vérét, az üdvösségét eszi és issza, aki pedig méltatlanul, az pedig saját ítéletét. 1. Korintusi levél, 11. fejezet, 29. vers. Ennek pedig sokféle konzekvenciája, következménye lett. Egyfelől az, hogy ritkábban áldoztak a hívek. Jóformán jegyzi meg a professzor úr, csak a kolostorokban maradt fönn a napi szentáldozás gyakorlata. A nép, Isten népe számára szigorodott a bűnbánattartás is, úgy vélték, hogy csak nagy önmegtagadások és böjtölések után szabad áldozni. A 10. századtól kezdve pedig általános közvélekedés lett, hogy minden áldozás előtt szükséges a gyónás. Sőt, az az eszme is kialakult, hogy a miséző pap az egész közösség nevében, mint egy helyett áldozik. A közgondolkodás ezt úgy vitte végbe, hogy a szent áldozásban nem a Krisztussal való személyes egység a legdöntőbb, hanem például föl lehet ajánlani másokért, élőkért és holtakért. Talán annyit még egy kicsit visszatérőben megjegyzem, hogy ma is vannak olyan hívek, akik úgy gondolják, hogy csak akkor járulhatnak szentáldozáshoz, ha előtte és minden egyes szentáldozás előtt szentgyónásban részesednek. Folytatva a tanár úr gondolatát, tulajdonképpen ennek a szigorított szentáldozásnak a következménye az, hogy az áldozásból kvázi áhítat és ájtatossági gyakorlat lett, amelyre csak a legtisztábbak érdemesek. Értsük meg jól. Nem ítéletet akarunk őseink fölött mondani, amikor erre az egyoldalúságukra fölhívjuk a figyelmet, történelem ez, az egyházhite mindig töretlen volt, tudnélik, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében való jelenlétben valóságosan ott van. De kétféle jelenlét van, hangsúlyozza a professzor úr, egyik a történési, amely azt hangsúlyozza, hogy az utolsó vacsora alapító szavainak a megismétlése meg is valósítja az ott elhangzottakat, s valóban megemlékező megjelenítés történik a misében.
ez

0: az eukarisztikus összejövetel lakoma jellege. A második jelenlét az ontológiai jelenlét. Az átváltoztatott kenyér mindörökké Krisztus teste marad, tehát ami megmarad belőle a szentáldozás után, azt imádandó hódolattal kell illetnünk. A középkori ember ez utóbbit helyezte előtérbe, szentségimádásokat, körmeneteket, ájtatosságokat rendezett a köztünk élő Krisztus tiszteletére. De nem nagyon mert szentáldozáshoz járulni, annyira méltatlannak tartotta magát a végtelen szent Isten befogadására. A IV. Lateráni zsinatnak 1215-ben elő kellett írnia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén minden katolikusnak kötelező a szentáldozás. Korunkban pedig, hangsúlyozza a professzor úr, talán a másik oldal felé billen megint a mérleg nyelve, templomainkban azt tapasztaljuk, hogy hála Isten, ezt is a professzor úrtól idézem, gyakorlatilag mindenki megáldozik, tehát híveink részesülni akarnak Krisztus lakomájából. Ám de igen, kevesen mennek hamarabb a szentmisére, hogy pár percig adoráljanak, a meghirdetett szentségimádáson pedig igencsak kicsi a népsűrűség templomunkban. Ugye világos, hogy a helyes gyakorlat a középkori és a mai fölfogás értékeinek ötvözete volna. A professzor úr ezek után visszatér az eukarisztiának a titkához, ahol félelmetes isteni titkot láttak eleink benne, nem pedig a családfő Krisztus áldozati lakomáját. Az első századokban jeruzsálemi Szent Cirill leírásából megtudjuk, hogy körmeneti jelleggel mentek az áldozáshoz a hívek, tehát állva és kézben kapták a krisztusi kenyeret. A középkorban az eukarisztia iránti aggályos tisztelet a 9. századtól már a lelki írók és a teológusok is azt kezdték hangsúlyozni, hogy csak térdelve és nyelvre adva méltó az áldozás. Nyilván, ezen eszmének is volt igazságtartalma, ki akarta alakítani a radikális megkülönböztetést a hétköznapi kenyér és a megváltói áldozatot megjelenítő Krisztus kenyér között. És meg akarta akadályozni, hogy kellő bűnbánat készület nélkül, hevenyészet lelkülettel csak úgy hozzá lehessen a szent áldozáshoz járulni. A következő lépés a történelemben a II. Vatikáni zsinat. A római rendelkezések lehetővé tették, hogy a helyi püspöki karok határozzanak az áldozat mikéntjéről, és így hazánkban 1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 86-ban pedig a kézbe áldozást. Megjegyzi a professzor úr, hogy tudnunk kell, hogy ez az ősi hagyományokhoz való visszatérés lehetőségét adja meg, amelyhez nem illik, és nem is szabad visszaélnünk. Úgysem, hogy műemlék templomainkban eltűrnénk, hogy a kíváncsiskodó, fotózó, témfergő, ki tudja milyen felekezetű, milyen vallású, milyen világnézetű emberek megáldozzanak, akik csak azt látják, hogy a sor elején valamit osztogatnak. Bizony, valahogy meg kell védenünk a kultikus közösség öntudatát. Krisztus kenyere a hitbe beavatottaknak a misztériuma és éltető tápláléka. De úgysem szabad visszaélni a választási lehetőségünkkel, hogy készületlenül egyénieskedve akarunk szent áldozáshoz járulni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a privát bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Az akkuji atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks 2 projekt építésébe, jelentette ki Alekszandr Lihacsov. A Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-ig rendezhetik a számlájukat kamatmentesen, írta meg a 24.hu portál. Az üzemzavart egy karbantartás okozta. Donald Trump amerikai elnök péntekig tartó látogatást tesz Kínában Xi Jinping kínai elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról. Megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Turisa Rolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, és Somogyi Márton technikus nevében is, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Leó pápa mondja, Isten előbb szeretett bennünket, és mivel szeret bennünket, a Szent Lélekben vigasztalót, ügyvédet adott nekünk. Kedves hallgatóink, rövidesen kezdődik az egyházfórum, melyben Jeges Mirjam kármelita nővér az imádságról elmélkedik. A 21 órakor elhangzó hírek után a kávéház vendége Rudolf Mihály, Pro Architektúra, Ibül Miklós és Kós Károly díjas építész, építőmérnök, akivel a munkáiról és az Egri Bazilika felújításáról is beszélgetünk. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk, ekkor görögkatolikus műsor szól. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján pedig a Leltár című műsorunk kezdődik. Adásunkban először a favédelemről, valamint a fenntarthatóságról lesz szó. Ezt követően Eger megyei jogú város polgármestere szavait idézzük, aki a közelmúltban klímabarát pályázatot nyújtott be a térség csapadékvíz elvezetése és megtartása érdekében. Végül a HKIK Innovációs Klub technológiai bemutatók egyikét hozzuk el önöknek. 22 órától rádiónk frekvenciáin híreket mondunk, majd a Mindennapi Egészségünk című magazin műsorunkban a leggyakoribb fogászati problémákról dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgetünk. A 23 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a Vatikáni Rádiót és a Hitvalló című műsorunkat, melynek témája a remény. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást és jó időtöltést kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A szerkesztőt Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik a Víjai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján.

0: Nagy-nagy tisztelettel, meg szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt szeretném előre bocsátani, hogy ezek töredékek, amit itt egy óra alatt, vagy 45 perc alatt el tudok mondani. Minden egyes kis témát, azt külön ki lehetne bontani. Nehéz lenne elképzelnünk Ádámot és Évát, amint a Paradicsom kertben a Tanuljunk imádkozni című kézikönyvvel a hónuk alatt sétálnak, és várják az alkony hűvösében érkező urat. Igen, a bukás előtti ember számára magától értetődő, természetes, egyszerű volt a kapcsolat Istennel, vagyis az imádság. Hiszen Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és ez a kép más voltunk, ez már eleve kapcsolatra utal, valakire irányul. Valakinek a képmása vagyok, tehát a legmélyebb identitásom az a másikban van. Ádám a bukás előtt, abban az eredeti állapotában, amikor betöltötte természetének igazi célját, állandóan Isten felé fordulva élt, és Isten képére teremtetett természetében birtokolta az összes erényt, írja hitvalló Szent Maximosz. Mondhatnánk úgy is, hogy Ádám az imában élt. Mert a kontemplatív élet ezt jelenti. Folyamatosan Isten felé fordulok. Ő a gravitációs középpontom. Mindent felőle és benne látok. Hozzá viszonyítok. Rávonatkoztatok. Rajta keresztül értelmezek. Csak így képes az ember meglátni a teremtményekben és a teremtett világban, a keleti atyák szóhasználatával, az isteni energiákat, vagyis Isten nyomait, a dolgok lángját, mindennek a rendeltetését, a helyét, a szépségét, a nagy összefüggéseket. Talán érzékelhető az eddig mondottakból, hogy az imádság, a kontempláció az valójában egy létmód, nem a hasznosság rendjébe tartozik. Alexandriai Szent Atanáz így ír erről a kezdeti létmódról. Mivel Ádám Isten szemlélésében élt, vagyis a lelke olyan tiszta volt, mint egy tükör, vissza tudta tükrözni Isten ragyogását. Lelkének ebben a tükrében szemlélhette Istent. És ekkor jön az idézet legfontosabb mondata, ekkor élte az ember az igazi életét. Ekkor élte az ember az igazi életét. Ezt az idillt, ezt a tökéletes állapotot, ahol nincs se gond, se fájdalom, ahol Isten szemlélésében élek, megrontotta a bűn. Nagyon fontos látni, hogy a bűn kívülről jön, nem az emberben volt. Nem én vagyok a bűn, hanem valami bűn belém került. A bűn ontológiailag nem tartozik hozzám. És csak Krisztus megtestesülése által jutott vissza az ember a valódi természetébe. Krisztus az igazi ember. Ő az archetípus. Krisztus nem Ádámról lett mintázva, hanem Ádám lett Krisztusról mintázva. Szent Terézi anyánk a belső várkastély 6. lakásában ír arról a veszélyről, hogy a kontempláció téves felfogása miatt némelyek eltávolodnak Krisztus szent emberségétől. Micsoda gondolat volna szándékosan eltávolodni a mi legnagyobb kincsünktől és orvosságunktól. Igen, Krisztus az orvos, és ő az orvosság. Ő az, aki begyógyítja ezt az Isten hiányos, mély sebzettségünket. A római levél 8. fejezetében, a 29. 30. versben van egy gyönyörű mondat. Isten eleve arra rendelt minket, hogy fia képének hasonlatosságára eljussunk. Nagy felfedezés volt számomra, amikor kisilabizáltam, hogy a görögben itt az a szókapcsolat áll, pro-orisen, orisen, orizon, horizont. Isten ezt adta nekünk horizontul, és ez egy hihetetlenül tágas látóhatár. Tehát életfeladatom, valódi önmegvalósításom az, hogy eljussak fiának hasonlatosságára, és ezt a horizontot ne engedjen beszűkíteni, vagy valami mással lezárni. Nagyszent Vazul még erőteljesebben fogalmaz, amikor így szól, az ember egy olyan teremtmény, aki azt a parancsot kapta, hogy átistenüljön. És a Kármel nagyszentjei tulajdonképpen erről írnak. Hogyan tudok kitörni a hamis én fogságából, és egyre inkább integrált, egyveretű személyé válni? Hogyan tudok egyre lendületesebben a cél felé menni, eljutni az Istennel megélt, folyamatos, átalakító együttlétig, egyesülésig? Vagyis, miképpen élhetem a szőlővessző életét a szőlőtőn? Miképpen maradhatok Krisztusban? Keresztes Szent János atyánk híres művében, a Szellemi Páros énekben leírja, mennyire örül az isteni vőlegény, amikor látja, hogy egy lélek egyre mélyebb kapcsolatba, egyre valóságosabb egységre jut vele. Talán ritkán szoktunk arra gondolni, hogy ez az élő, mélyülő kapcsolat nem csak számomra öröm, hanem Istennek is öröme. Így ír erről János. Igazán csodálatos dolog látni, hogy mekkora az öröme Krisztusnak, amikor az ilyen lelket sikerül megnyernie, tökéletesítenie, vállaira venni, és saját kezűleg belehelyezni ebbe a forrón óhajtott frigybe és egyesülésbe. Az ima életnek ez az öröm a hátszele. Krisztusnak, a jegyesnek, a vőlegénynek az öröme, Isten öröme. Nehemiás könyvében olvassuk, Isten öröme a mi erősségünk. Isten afölött érzett öröme, hogy engem, a megkeresett bárányt a vállára vesz. Keresztes Szent János ebben a képben látja a jegyesi misztika csúcsát. Krisztus, a jó pásztor, vállára veszi a megtalált bárányt. Ó lelkek, kiált fel János, amelyek ilyen fenséges dolgokra vagytok teremtve és hivatva, mit csináltok, miért haboztok? Már régen nem parancsoltak nekem olyan nehéz dolgot, mint amit most kell megtennem, írja Szent Terézia anyánk a belső várkastély bevezetőjében. Az imádságról kell ugyanis szólnom. Legalább ebben hasonlítok Szent Terézia anyánkhoz, hogy úgy érzem, hogy régen nem parancsoltak nekem ilyen nehéz dolgot. Próbáljuk meg röviden áttekinteni azt az ívet, amit Teréz rajzol meg az imáról, pontosabban az imádkozó emberről, az imádkozó ember útjáról, a szív liturgiájáról. A belső várkastély, Szent Teréznek ez a legérettebb műve, az Istenbe való átalakulás, a felülről való születés folyamatát írja le, 7 lakásra bontva. A folyamat jelleget Szent Teréz a lakásokkal, Keresztes Szent János pedig a különféle éjszakákkal szemlélteti. Teréz és János egész gondolatköre a fejlődésről, a növekedésről szól. Az életünk nem puszta megőrzés, hanem átalakulás. Az új ember megszületése egy egész élet programja. És ebbe beletartoznak mind a kegyelmek, mind a krízisek. Ezek egyaránt arra szolgálnak, hogy minden dimenziónkkal lassan-lassan Isten felé irányuljunk. A lelki út az ima élet során el kell jutnunk az egzisztenciális énünktől az esszenciális énünkig, vagyis a perifériától a magig, a felszínes énünktől a középpontunkig. Nagyon hosszú ez az út. Amíg eljutunk az önző énünktől a szolgáló, áldozatot vállaló énünkig. Keresztes Szent János mond egy ilyen bátorító mondatot, Isten célja, hogy megnagyobbítsa a lelket. A növekedés azonban nem lineáris folyamat, hanem egy spirál mentén történik. A lelki fejlődés ilyen csigavonalban halad fölfelé, és talán ezért nem érzékeljük mindig az előbbre jutást, mert ugyanazok a jelenségek, különböző mélységeket érintve többször visszatérnek a gyónásainkban, a lelki beszélgetéseinkben. Azt hiszem, ez nagyon jól tetten érhető. Látszólag ugyanazok a dolgok következnek be, de mindig magasabb szinten. Mert időközben több tapasztalatom lett Istenről, magamról és a dolgok természetéről. A lelki élet, az imádságos élet egy élethosszig tartó feladat, folyamat. A Szentlélek mester kurzusa. Ha külső-belső világunk időnként kaotikusnak tűnik is, vagy elhomályosodik, és megjelenik a fájdalom, mindez lehet a növekvés velejárója, a növekedés kísérője. Mindig bízhatunk abban, hogy a fiú rajtunk nyugvó tekintete, akármi is van velünk, akárhol is tartunk a spirálban, nem csak a létben tart meg, hanem a barátságában is. Isten nézése nem egyéb, adja át tapasztalatát János, mint szeretetének és kegyelmének kiárasztása. S ha a lélek keresi Istent, mondja ő még szintén, Isten még sokkal inkább keresi őt. Ezt a gondolatot jól el kell raktároznunk. Ha én keresem Istent, ő még sokkal inkább keres engem. És ez lehet a bizalmunk, a reményünk alapja is.
1: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.
1: A belső várkastély első lakásában, akkor most így végignéznénk ezt a hét lakást, picit ilyen madártávlatból, tehát az első lakásban Teréz elénk tárja az Isten teremtette lélek szépségét, nagyságát, aki magán viseli a neki adott, semmihez sem fogható méltóság pecsétjét, az Isten képiséget. Ez elvehetetlen és felülmúlhatatlan. Rajtunk van a vele való, Istennel való közösség, közelség jegye. Ez ránk van bélyegezve, letörölhetetlenül. Szent Teréz így ír erről a belső várkastély első lakásában. Gondoljuk el a lelkünket úgy, mint egy egyetlen gyémántból, vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van, mint ahogy az égben is sok lakás van. Mert ha jól meggondoljuk, nővéreim, nem más az igazak lelke, mint egy paradicsomkert, amelyben ő, mint mondja, gyönyörűségét találja. Isten gyönyörűségét találja bennünk. Mit gondoltok, milyen az a szállás, amelyben egy ilyen hatalmas, ilyen bölcs, ilyen tiszta, minden jóval ennyire teljes király a gyönyörűségét találja? Nem találok olyan dolgot, amihez a lélek nagy szépségét és nagy befogadó képességét hasonlítsam. Gondolunk erre. Isten szemében ilyenek vagyunk. Szépek, nagy méltósággal, nagysággal felruházva. És ez nem egy olyan cím, ami a nyugdíjazásunkkal megszűnik. Nem egy olyan titulus, amit elveszíthetek. És valóban, bármilyen éles legyen is értelmünk, alig ha foghatja fel a lelket, ahogy nem képes felfogni Isten sem, hiszen ő maga mondja, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtette azt. Kezdetben van az ámulat. A misztika, ennek a megérzése, hogy Isten így lát engem, így szeret, így fogad el, ilyennek teremtett. A magával való közelségre, hasonlatosságra, ez a misztika, ez mindig megelőzi az aszkétikát. Az csak utána jön. Ennek a tapasztalatnak az erejéből van aztán erőm ahhoz, hogy az úton letegyek mindent, ami akadályoz az előrehaladásban. De először van a misztika, először van az ámulat. Hát ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én Isten szemében? És magamat jól Isten fényében látom. Ott esik rám jó szögben a fény. Ott találom meg az igazi hivatásomat, identitásomat, önazonosságomat. Szóval kezdetben van az ámulat. Vajon elgyönyörködünk-e eléggé ebben a szüntelenül ránk áradó gazdagságban? Elámulunk-e ezen a felül írhatatlan méltóságon, amit kaptunk? A második Péter levélben olvassuk, hogy az isteni természet részesei lettünk. Több vagyok puszta önmagamnál. Rendelkezem egy lét töblettel. Van egy mennyei dimenzió az életemben. És emiatt a belém oltott isteni élet miatt vagyok képes az önmeghaladásra, az önfelülmúlásra, vagyis a szeretetre és az áldozatra. Ott, a léleknek legmélyén, a leges legbensejében, írja Szent Terézi anyánk, van bennem egy pont, ahol az isteni társaság ott lakik. A lelkem legmélyén van Istennek a lakása, a középpontomban. Van egy pont bennem, ez a középpont, a középpontom, amelyik mindig egészséges, ahová nem fér be sem a sátán, sem a bűn, ahol mindig béke van és csend. Ott, a legesleg bensőmben, ahogy Szent Teréz hívja ezt a helyet, van egy bizalmi és biztonsági mező. Ott nem betegszem meg. Minden pszichés betegség az a perifériámon van. És jó erre gondolnunk, hogy van bennem egy pont, a legközepem, nem tudnak a Kármel szentjei nevet adni ennek, hol így mondják, hogy legeslegbensőm, hol úgy, hogy a lélek közepe, hol úgy, hogy ez a legjobb megfogalmazás, hogy keresztes Szent János mondja, mit tudom én, tehát ott valahol bennem, ott van egy pont, ahol mindig egészséges vagyok, ahol mindig béke van, ahol mindig csend van, ahol semmi nem tud megbetegíteni. Ezért olyan fontos ide eljutni. A perifériámról ezt a hosszú utat a középpontomig megtenni. Az ember úgy lett megteremtve, hogy képes Istenre, ugye ez a híres Capax Dei, vagyis kapcsolatba tud lépni vele, de ugyanakkor szüksége is van rá ahhoz, hogy önmagára találjon, hogy megtalálja az élete értelmét, és teherbíró motivációja legyen a mindennapokhoz. Olyan teherbíró motiváció, ami nem egy hónapig tart lendületben, hanem egész életem során. Élő, egyre mélyülő, gazdagodó kapcsolatban kell lenni ezzel a számomra mindig jelenlévő, ahogy Teréz mondja, legjobb baráttal, jegyessel, királlyal, pásztorral. Ebben a lelki lakásban, az ima életnek, a lelki életnek ebben a fázisában szinte magától megszületik, feltör bennem a dicsőítés és a hálaadás. Minden lakás végén próbálok mondani egy-egy ima formát, amit ha abban a fázisban vagyunk, akkor talán érdemes használni. De még egyszer mondom, ez nem egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, nem egy lineáris fejlődés, hanem ilyen csigavonal mentén, tehát ugyanazok visszatérnek, csak már más magasságban vagy mélységben. Tehát itt szinte magától, ha erre ráébredek, rádöbbenek, szinte magától jön elő bennem a dicsőítés, a hálaadás. És ez az ima forma vagy ima mód, a lelki egészségünk megőrzésének az egyik legnagyszerűbb eszköze. A depresszió legjobb ellenszere. Csak hogy, és erről szól a második lakás, ez a kapcsolatépítés, vagyis az imádság, gyakran nehéz, küzdelmes. Isten, ő szüntelenül vágyódik arra, hogy kommunióban, közösségben legyen velem. És az imám, az tulajdonképpen válasz Isten vágyára, arra a vágyra, hogy velem legyen. De a részemről ez a válaszadás, ez időnként vagy gyakran nehézségbe ütközik. Elakad, megbicsaklik. Mi történt? Miért nem megy ez magától? A belém oltott vágyódó képességet, ez belém van oltva ez a képesség, amit arra kaptam, hogy Isten felé tudjak törekedni, hogy be tudjam őt fogadni, ezt rosszul használom sokszor. Az alapvető nagy vágyamat fölcserélem, becserélem apróbb kis vágyakra, amelyek nem önmagukban rosszak, ezek önmagukban nem rosszak, hanem azért rosszak, mert a középpontba, Isten helyére kerülnek. Keresztes Szent János ezt úgy mondja, hogy az ilyen ember az érzékek szintjén él, vagyis sóvárgásainak, sürgető késztetéseinek a rabságában. És aztán ezek a rendezetlen vágyak a nyakam köré tekerednek, és egyre nagyobb fáradtságot, zűrzavart, bűntudatot okoznak, s végül annyira elerőtlenítenek, hogy képtelen leszek kiszabadulni ebből a körforgásból. Mivel magam felé fordul a vágyam, megjelenik az önzés, az egoizmus, és következményként a szomorúság. Mi tud ebből kiemelni? Mi tud megváltoztatni? Isten ajándéka, Isten kegyelme. Ha ismernéd Isten ajándékát, mondja Jézus a szamariai asszonynak, bár ő mindig szünet nélkül pazarlóan ajándékozza önmagát, bennem nincs hely az ajándék befogadására, mert tele pakolom ezt a teret magamban egyéb más dolgokkal. Ezért a lelki életben az egyik legfontosabb feladatunk az nem annyira valamit fölépíteni, mint inkább az akadályokat eltávolítani. Megtisztítani azt, ami a keresztségem óta már ott van bennem. Minden már megadatott nekem. Minden ott van bennem, csak eltemetem, betemetem, nem tudok hozzáférni. Elő kell ásni ezt a forrást a rárakódott rétegek alól, azért, hogy az élő víz föl tudjon törni. Az ima, a Szentlélek imája, ez bennem él. Az ima ott él bennem, ezt nem nekem kell megfabrikálnom. És erre az imára kellene ráhangolódnom, ebbe kellene belépnem, a Szentlélek, ahogy Pál mondja, bennünk a lélek imádkozik.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam kármelita szerzetes nővért hallják.
1: Szóval le kell fejtenem a rárakódott rétegeket, a forrásra rakódott rétegeket, el kell hordanom, ami akadályozza, hogy ez az élő víz feltörjön, hogy a Szentlélek imája erőteljes lehessen bennem. És ez nem kis munka. Ez nem kis munka. A figyelmemet vissza kell fordítanom kívülről befelé. A futó pillantások helyett, amihez úgy hozzászoktunk, hogy úgy minden csak éppen érint a tekintetünk, de már tovább is siklik, a szememet a lelkem középpontjára kell szegeznem. Kitartóan. Oda, ahol Isten jelen van és vár rám. Radikális döntésre, sőt döntésekre, erőfeszítésre van szükség. Enyém a felelősség, hogy elindulok-e a találkozás irányába. Ez az én felelősségem. Nem az ima megteremtése, az ott van, az a Szentlélek ajándéka. Az én felelősségem az, hogy elindulok-e e felé a találkozás felé. Nem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy Istent magamhoz vonjam, hiszen ő mindig jelen van bennem, hanem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy én jelen tudjak lenni az ő számára. Keresztes Szent János a Szellemi Páros ének 8. versszakában így fogalmaz: a lélek abban él, akit szeret. Abban élek, akit szeretek. Vagy amit szeretek. Ezért jó megnézni, mit szeretek. A felszínességet kell leküzdenünk. Különben mindig csak saját perifériánkon mozgunk, elbűvölve a világ örömeitől és bajaitól. Mondhatnánk úgy is, hogy harc folyik itt, ezen a szinten a bálványok ellen. Szent Terézi anyánk nyilván a saját tapasztalata alapján figyelmeztet: számítsunk rá, hosszú időbe telik, amíg Krisztus társ lesz a sátrunkban. Nem könnyű hozzászoknunk ahhoz, aki annyira más, mint mi. Az imádságnak, a lelki életnek ezen a pontján, ahogy mondtam is már, szükség van a küzdelemre, a radikális döntésekre, Szent Teréz kifejezésével az eltökélt elhatározásra, sok nemre és igenre van szükségünk. Simone Weil szavaival: a jó megtételét el kell határoznunk. A rossz magától is végbe megy bennünk. Nagyon-nagyon szeretem Nagyszent Makarios tapasztalati teológiáját, és talán ez pár mondata vagy pár gondolata segítségünkre siethet, vagy jobban megértetheti velünk Isten pedagógiáját. Így tanít Nagyszent Makarios: amikor valaki az Úrhoz közeledik, akkor mindenek előtt kényszerítenie kell magát a jóra, akkor is, ha a szíve

Ütérző és irgalmas szívre kell kényszeríteni. Kényszeríteni kell, hogy elviselje a lenézést, hogy türelmes legyen, amikor mások semmibe veszik. Ne lobbanjon haragra, amikor megvetik és gyalázzák. És bár nem vagytok képesek a lelki imádságra, kényszerítsétek magatokat az imára. És most jön a fordulat. És így, Isten látva ezt a harcot, és hogy erőszakkal kényszeríti magát, akkor is, ha a szíve nem akarja, valódi imát ajándékoz neki. Valódi szeretetet ajándékoz neki. Valódi szelídséget, belső irgalmat, valódi jóságot. Egy szóval, eltölti őt a Szentlélek gyümölcseivel. Eddig az idézet. Ez nekem nagyon sokat segített így a személyes életemben. Ami alulról, a mi perspektívánkból küzdelemnek látszik, az felülről nézve egy más perspektívából nem más, mint a Szentlélek ajándékainak a befogadása. A hegymászás örömét azt nem csak a csúcsra való megérkezés jelenti, hanem az egész megtett út. Az egész megtett út. És amikor visszanézünk egy-egy szakasz után, jó látnunk, jó érzés támadhat bennünk a harcainkra visszagondolva. Ezek ilyen emlékeztetők arra, hogy Isten nem hagy egyedül. Velem van. Azért van egy lábnyom, illetve két láb, de hát szóval nem két ember. A sivatagban, emlékeztek erre a példabeszédre, vagy példázatra, mikor Remete mondja, hogy de hát hol voltál, amikor én harcoltam, hát nincs itt a nyomod. Azért nincs, mert a te lábnyomaidban járok. Fölemeltelek, a karomban vittelek. És utána idővel ezek már ilyen világító Szent János bogarak lesznek az utunkon. Ezek a harcok. Jó lesz visszagondolni rá, és hálát adni, hogy ebben is megsegített. Innen is tovább vitt. Hát semmi nincs vesze, ha most megint ugyanebbe a helyzetbe kerülök. Hát van tapasztalatom arról, hogy ez már máskor is volt így. És még mindig itt vagyok. Még mindig van erő bennem, amit a Szentlélek belémolt. Nem kell elkeserednem. Most is bízhatom abban, hogy ezt a harcot is Isten szent lelkével, Krisztussal karöltve meg tudjuk vívni. Ha tehát megtörténnék veletek, hogy elestek, biztat Szent Teréz, ne veszítsétek el a bátorságotokat, hanem csak menjetek újra előre. Az Úr még ebből az esésből is jót tud kihozni. Jót tud kihozni. Ebben a fázisban, ugye most a második lakásnál járunk, erős fegyver a röpima. Az első sivatagi remeték a kívülről megtanult, gyakran ismételt, rövid zsoltár versekkel vértezték fel magukat. Ez egy vért rajtam, ahol a nyilak nem tudnak áthatolni, nem tudnak megsebezni, nem tudnak hozzám férni. Ezt egyszavas imának, monologisztosznak nevezik ezt az imamódot. A legtöbbet használt fohász az volt, amivel most az imaórák kezdődnek a zsolozsmában. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Vagy, ahogy az apoftegmákban olvassuk, ahogy te akarod és tudod, könyörülj rajtam. Ilyen egyszerű formulák. De ezt a nap folyamán, este, az ágyamban, mikor fölébredek, reggel, mikor fölkelek, mondom, és ez belém épül, fölvértez, átjár, átitat, visszavisz Isten jelenlétébe. És egyszerűsége miatt mindig kéznél van. Nem kell hozzá szentírás, nem kell hozzá egy nyugodt sarok, nem kell imazsámoly, nem kell egy templom, mindig használható. A másik gyakorlat, amit itt javasolok, az tulajdonképpen a keresztény meditáció első formája, amit mellétének szoktak mondani, azt jelenti,
hogy ízlelgetve, félhangosan, így mormolva olvasom

Szentírást, amíg egyszer csak megüt egy szó, megérint egy szó. Ez lesz Isten nekem szóló szava. Isten nekem szóló szava. És milyen szó? Minden nap elhangzik felénk. És ez egy feladat megtalálni ma, holnap, holnap után Isten nekem szóló szavát. Kár, hogy manapság elszoktunk ettől az imamódtól. Ezáltal a félhangos mormolás által a testem is részt vesz az imában. Megzendít bennem egy húrt. Előhívja az úgynevezett izom emlékezetet. Átjár, lenyomatot hagy bennem. Más lesz utána újra olvasni ugyanazokat a szavakat. Régen elképzelhetetlen volt, hogy így magukban olvassák az ember a Szentírást. Ha egy zsinagógába elmegy az ember, ott még mindig ezt látja. Így mormolva, félhangosan beszélnek, mondják a szavakat. Másként rakódik le bennem, másként érint meg. Más területeket is el tud foglalni, nem csak intellektuálisan fogadom be. Ezt nagyon javaslom, ezt az otthon, szobában, szerzetesek a cellájukban, kihol, ezt a félhangos mormolását így olvasni, egész más, mint csak így a fejemmel, magamban.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jeges Mirjam karmelita szerzetes nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedett, a Viai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Az előadás 2018-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privát Bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezése áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Az akkujui atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks 2 projekt építésébe, jelentette ki Alekszandr Lihacsov. A Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-ig rendezhetik a számlájukat kamatmentesen, írta meg a 24.hu portál. Az üzemzavart egy karbantartás okozta. Donald Trump amerikai elnök péntekig tartó látogatást tesz Kínában Xi Jinping kínai elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról. Megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
5: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Rudolf Mihály, Ibl-díjas építészmérnökkel ültem lebeszélgetni.
6: Budapesten volt ez a kiállítás, a rangos pesti vigadó épületébe, annak földszinti és a földszint alatti alaksori részébe, és ez egy, szinte mondhatom, hogy egy ilyen retrospektív kiállítás volt, az utolsó 40-45 év munkáját ölelte fel, és ezeket állítottuk ki, de nem csak én, hanem a sok-sok munkatársam, építész munkatársam, és nem csak építészek, hanem tulajdonképpen sok művész. A munkáink nagyon nagy része műemlékekhez kötődik, ezért restaurátor művészek. Nagyon szeretjük, ha a részletképzések azok nem csak építészeti, hanem képzőművészeti vagy iparművészeti jellegűek is, ezért nagyon sok képzős iparművész is részt vett anyagával, azokkal az anyagokkal, amik vagy megmaradtak, vagy visszakértük a használóktól, azokból a házakból, amik az utolsó 40-45 évben elkészültek. Ezek jellemzően vannak zöldmezős beruházások is és épületek is, de hogy teltek az évek és évtizedek, úgy egyre több régi házzal foglalkozott irodánk, és mostanában is döntően műemlékekkel foglalkozunk, egész egyszerűen az idő fogalmának értelmezése miatt. Tudnilik, mi nem igazán szeretjük azokat az építészeti trendeket, amik most a világban mennek, így Magyarországon is, tehát ezeket a inkább ilyen kubisztikus különböző hasábok és lapostetős épületek, ezek megítélésünk szerint sematikusak és nem illenek a Kárpát-medencébe. Lehet, hogy Marokkóba jó, de ide nem. És mi úgy gondoljuk, hogy a mi vidékünkre jellemző épületeket sokkal jobb tervezni, és akkor, ha már így ez a gondolat mesdjéjén vagyunk, akkor inkább az időben megfürdetve ezeket az épületeket és építményeket, inkább a régi épületekkel foglalkozunk, mert ott nincs olyan kísértése akár az építtetőnek, akár egy-egy szakmai zsűrinek, hogy számon kérjen egy építészeti trendet, egy mai divatot. A divatok azért sem jók az építészetben, mert azok hamar elszállnak. Az én diplomám óta 45 év telt el, és az alatt volt funkcionalizmus, volt konstruktivizmus, volt dekonstruktivizmus, volt modernizmus, volt posztmodernizmus. Annyiféle furcsa és nagyon kérdéses divat áramlat volt, és ezek mind leáldoztak. Ha régi épületekkel foglalkozunk, akkor ott nyugodtabb minden, ott nem lögdösik az embert, hanem ott meg lehet adni a módját minden külső tömegformának és minden belső térformának, és ez fokozottan így van a szakrális építészetben. Ott, ahol mondjuk 2000 éve egy kereszténység egy térigényt gondol magának, hiszen minden templom a használatokán ki kell, hogy fejezze, hogy maga a funkció, az Isten tiszteletek, vagy a liturgiák tere, a szentmisék tere, az milyen, és ugye tudni kell, hogy milyen volt ez az ősiségben, a régmúltban, a régiségben, milyen most, és ez nagyon lassan változik, tehát ugyanaz a tulajdonképpen az asztal van középen, az az eszmei középpont egy templomnál, az az oltár, amelyik Krisztus Urunknak az utolsó vacsoráját jelenti. És egy templom ezt öleli meg, és természetesen van most ambó, régebben szószéknek hívtuk, természetesen van templomhajó, van szentély. Ha nagy templomról van szó, akkor vannak mellékhajók, vannak kereszthajók. A lényeg az egy olyan tér, ahol egy ünnep megrendezhető, és ez az ünnep maga a liturgia Ehhez képest egy profán építészet, amit én nem nézek le, de sokkal inkább kérdéses, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt milyen volt, most milyen, 5 év múlva milyen lesz az elvárása, a társadalmi elvárása, hogy egy lakópark, vagy régebben lakótelep milyen, vagy hogy egy dobozáruház hogy néz ki. Valaha még nem tudom, csemegeboltok voltak, vagy azelőtt tejbolt, meg kenyérbolt volt, most meg nagy szupermarketek vannak, és ezek ilyen egyfunkciós dolgok, a kereskedelem, és én ezt nem nézem le, ez egy nagyon fontos dolog, mert kiszolgálja vagy szolgálja a nap mindnapokat, de egész más szegmense az építészetnek. Ilyen értelemben a mi területünk egy kicsit talán elegánsabb, vagy egy itt elmélyültebb gondolkodás lehet. És hát ezt mutattuk be ezen a 4. kiállításon is. Ez a kiállítás, ez a pesti kiállításból csak egy kis szelet, tulajdonképpen Miskolci és a Miskolc közeli megyében található talán 12 református templom felújítását tettük ki az aulába, és talán 18 nagy tablót tettünk ki az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, és mindkét dologhoz rendeltünk különböző maketteket, sőt, az Egri Bazilika esetében Péter László János 5/4 büsztjét is kitettük, és a kicsi 1/5 makettjét a barokk kapu előtt állva, hogy hogyan képzelte el ezt a szobrászművész.
5: Ön mi másról is beszélhetett volna, mint hát mondhatom úgy, hogy nagy munkájáról, az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, a Szent István Rádió központja. Egerben található, természetesen szívügyünk az Egri Bazilika, hiszen minden reggel 7 órakor a reggeli szentmisét onnan közvetítjük. Hát valóban kinézetében sem egy kis épület, és gondolom feladatok tekintetében sem kis feladat volt az Egri Bazilika rekonstrukciója. Mit mondhatunk el ezzel a feladattal és munkával kapcsolatosan? Mit érzett, amikor elnyerte vagy megnyerte ezt a bizonyos pályázatot?
6: Én szándékosan csak a bazilikáról beszéltem. A kis konferencián csak erről beszéltem, volt azt hiszem 200 olyan diakép, amit vetítettem, és próbáltam gyorsítani, de minden képhez kellett azért egy-két mondatot fűzni. Igazából az Egri Bazilika történetiségéről beszéltem, a művészettörténeti rétegekről, azokról a kollégákról is beszéltem, akik a művészettörténeti alapozást adták ehhez a munkához, illetve akik felmérték ezt a hatalmas bazilikát, tulajdonképpen a esztergomi után ez a második legnagyobb, hogyha kubatúrájában és hosszában nézi, akkor lehet, hogy talán az egri az esztergomihoz képest még nagyobb is bizonyos méretekben, de nem a méretek az érdekesek itt, inkább a mindkét bazilikának és egy csomó főtemplomnak az eszmeiség az érdekes, az elsődlegesen nyilván maga a római katolikus szertartásoknak helyet adó nagy templomról van szó, másodlagosan pedig abban a korban, amikor Pirker László János érsek ezt építette, és nem kisebb személyiség, mint Hild József megépítette ezt, akkor a korának egyik legfontosabb épülete volt, itáliai ízekkel, palladianus motívumokkal, visszanyúlva egész a Pantheonnak a kupolájának, magasattikájának és portikuszának a formarendszeréhez. Mindenképp egy nagyon olyan átgondolt térsor volt ez, ami a körökkereszt alaprajzot is tartalmazza, ugyanakkor ezt a nagy bevonulást is, tehát a portikusztól a szentély felé való nagy bevonulásoknak a rendjét, ezt oszlopsorokkal oldotta meg, térformájában pedig egészen modern szerkesztéssel, kubusok egymás mellettiségét jelenti ez az épület.
5: Beszéltem mi ez a kubus?
6: A kubus az olyan térforma, kocka, henger, gömbszelet, a kupolára nézve a különböző hasábok, ezek mind kubusok, és ezeknek majdnem, hogy egy modern építészeti gesztussal való additív kezelésehez, ez nagyon érdekes a Hild József munkájában. Nagyon szépen tette le a líceummal szemben egy magasabb olyan patkára, amit a liceum teréhez képest két hatalmas lépcsővel felvezetve egy ünnepélyességet jelent feltétlen, és ugye abba tengelybe tette, ahova a liceum ezt kívánt, ahova Eszterházy Károly már elrendeltette ezt a Fellner-féle épület, elrendeltette a későbbi Hild-féle épületet. Itt a két épület közt lévő tér, az legalább annyira fontos. A két professzorom ezt 40-50 évvel ezelőtt kimondottan előadásaikban Rados professzor úr és Pogány Frigyes professzor kimondottan a Közép-Európa legszebb terének mondja ezt az Egriteret, ünnepélyességével, avval a ranggal, amit a lépcsősor jelent, azokkal a monumentekkel, amik a két királyszent, a két apostolszent, a magashattikán ülő hitremény szeretetnek az allegórikus szobrai, a két teraszon lévő angyalszobor. Ez egy olyan fantasztikus tér, és olyan, a teret olyan szép lezáró térfalak alkotják, és maga a park is gyönyörű. Így ez a két neves professzor, Rados Jenő és Pogány Frigyes, ilyen rangot adott, illetve így jellemezte ezt, és a legszebbek közt említette ezt a teret.

0: Milyen lett ez az új bazilika? Mennyire maradt hű a régi bazilikához, és mennyire találhatunk benne újdonságokat építészeti szempontból?
1: Meggyőződésem, hogy aki 10 évvel ezelőtt ott volt a bazilikába, és jól ismeri a régi épületet, és magától értetődően megy be abba, és jön ki akár hívőként, akár turistaként, akár városlakóként, nem fedezhet föl nagyon nagy változásokat, nem is volt ez célunk. Igazából mindent úgy rendbe tettünk, leporoltunk mindent, mindent egy kicsit megigazítottunk, átvakoltunk, átfestettünk, átburkoltuk, és ez egy hatalmas munkák, és őrült nagy idő és pénz, amivel ezt meg lehetett oldani, hiszen az egész padlóburkolatot átépítettük, részben a régi padló anyagával, hogy legyenek tanú burkoló elemek, részben a régihez hasonló új anyagokkal. Ha novumot kell mondani, de ezt sem veszi észre, és nem újdonságnak veszi, aki most bemegy újra a bazilikába, az az oszlopoknak és a falpilléreknek a műmárvány, klasszikus műmárvánnyal való bevonata. Eddig festett műmárvány volt, és ez besötétedett, és a fehér oszlopok helyett már egy ilyen egészen ronda színű, barnás, 120 éves festett műmárvány volt. Ezeket mi csontig verettük a köveket, újra vakoltattuk, és az új vakolat fogadja a klasszikus műmárványt. Ezek viszont gyönyörűek. A bazilikában 120 éve megjelent a pusiscsei abrásszigeti fehér mészkő, és egy kicsit korábban, talán az 1860-as évek, vagy a 70-es években megjelent a kararai márvány. És mi szándékosan a kettő közé lőttük be azt a fehér márvány színt, ami az új oszlopoknak a színei, és a falpillérek azok viszont azt a vöröset kapták, ami már 120 évvel ezelőtt a szentélyben megjelent. Tehát van egy igazodás is, meg van egy újdonság, egy új értékteremtés is ebben a munkában. De ha még kell említenem újdonságot, akkor az a 8 lunettás üveg, tehát félköréves üveg, hatalmas fénybe juttató szerkezetek ezek. Ebből 7 festett volt. A 120 évvel ezelőtt a Roth Miksa elég nagy nevű üveg műhelyében készült a szentély északi lunettás ablak festése. Ez művészi festés, és kerubok és szeráfok jelennek meg rajta, középen pedig a káptalani címer. És aztán a 60-as évek végén Prokop Péter, Rómában élő festőművész, kartonokat készített további 4 olyan lunettás ablakra, amik a mellékhajók fölött vannak, a főhajót világítják be, és 2 pedig Seregély érsek atya idejében, 2000-ben és 2004-ben, tehát a Millennium és a Egri püspökség alapításának az ezredik évfordulóján 2004-ben Szabó Erzsébet nevéhez fűződik a kereszthajó 2 nagy lunettás ablak üveg, és akkor a 8. az maradt színes üveg nélkül. És akkor én arra tettem javaslatot a érsekfőpásztornak, hogy ezt a 8. nevezetesen a szentély déli oldaláról besütő napfényt, ezt is írjuk meg, fessük meg ezt a fényt. És Kovács Keve festőművész úr készítette erre a nagyon, mivel átellenben van a Roth Miksa féle üveg, ezért van egy rokonság is a bortűrrel kapcsolatosan, és van egy nagyon érdekes, hiszen déli fény jön be, egy nap motívumot festett beléje, ami nekem nagyon tetszett, és ugyanez az üvegművész, a főkupola alatt van egy tambur, ahol 12 apostol meg van festve, és ezeket a festményeket 1951-ben a Takács István festőművész úr készítette, mikor már végzett a kupola apokalipszis jelenetét, már megfestette a János evangéliuma szerint, és én szándékosan mondtam, hogy ha 12 apostol meg van festve freskóval, vagy szekkóval, akkor a közökbe az ablakok azok ne legyenek figurális ábrázolások, hanem a szándékosan non-figuratív ábrázolás legyen, és Kovács Keve János üvegművész úr, konzultálva művészbarátaival és művészettörténész barátaival is, egy talán 7. századi olyan iratot, egy oklevelet találtak, egy ír ókeresztény oklevelet, aminek az ábráiból építkezett, és ezt a 12 ablaküveget ezen korai dokumentumnak az ábra anyagából ez ihlette őt meg. Szándékosan nagyon halvány színeket használ, hogy ne sötétítse be a bazilikát, ugyanakkor pedig ökörszem üvegeket is használ meg, prizmákat is, amik meg szétverik a fényt, ami azt jelenti, hogy a bejövő fény megsokszorozódik. Ilyen módon, amit ezek a festett üvegek egy kicsit szűrnek, azt visszaadják ezek az ökörszem és prizma üvegek. Úgyhogy napsütés esetén nagyon-nagyon szépen a Szentkereszt oltár előtt látszik a padlón, nagyon szépen terülnek ezek a fényességek. És ha további újdonságot kell mondani, hát a Marco Casagrande volt ugye a építéskor a szobrászművész, tehát Pirker László János az előző szolgálati helye az Velence volt, és velencei pátriárkaként érkezett, vagy volt velencei pátriárkaként érkezett egri érseknek. És ott a művészeti köröket ő ismerte, hiszen műgyűjtő is volt, és a legnagyobb szobrászméltóságoktól, Canovától kérdezte meg, hogy kit vigyen magával Egerbe, és rámutattak arra a nagyon ügyes, akkor 21 éves szobrászművészre, aki a legtehetségesebb volt, és ez Marco Casagrande volt, és 21 éves korától tulajdonképpen, nem tudom, 6-7 évig Egerben élt, ott nősült meg, ott születtek a gyermekei, és az összes említett nagyméretű szobrot ő faragta kőből, és az ő inasai, és aztán látva ezt a fantasztikus minőséget, meghívták Esztergomba őt. Tehát ő az életének a további éveit már Esztergomban élte, és az a nagyon fantasztikus, hogy a legújabb hírek közt van, hogy megtalálták az ő szabadság emlékművét, amit a Budai Várba 1848-ban a Magyar Szabadság allegorikus szobrát javasoltat fölállítani, és aztán ő exponálta magát a szabadságharcban is, tehát 49-ben magyar honvédként harcolt ismereteim szerint. Ezek után a Bach korszakban Hajnaú elől menekülnie is kellett, és egész családját, 5 gyermekét elvitte Itáliába, és ott éltek aztán. És valaki felfedezte ennek a allegorikus szobornak, ennek a szabadság szobornak a terveit és makettjét Budapesten egy kutató. Tehát Marco Casagrande Egerben szólt hozzánk 1830-as években, és gyönyörű szobrokat alkotott, és talán még nagyobb tett, hogy a Líceum, ismereteim szerint a Líceum földszinti részének a felét megkapta a művészeti iskolának, tehát ott faragták ezeket a szobrokat, amiket szembe átvittek, és művésztársa, művésztanártársa Jó János volt, aki grafikát és festészetet tanított, és ebből az iskolából nőtt ki, egész napjainkig a művészettörténészek tudják, hogy ki kitől tanult festeni, ki kitől tanult mintázni és szobrokat készíteni, és az egész Főegyház megyébe, sőt, hát már Főegyház megye határain túl is egyházi és egyéb művészeti remekeket készítettek a tanítványok és a tanítványok tanítványai. Ha ugrunk egy 80 évet, akkor, vagy 90-et, akkor az 1904 és 10 közti felújítás, ami Nagy Virgilnek a nevéhez, ez egy műegyetemi tanár volt, építész tanár volt, ő hozzáfűződik ez a felújítás. Tulajdonképpen az építés, ami 1831-36 közt volt, utána a nagy felújítás, az Samasa érsek főpásztor idejében volt, de már az utódja, Szmrecsányi vezényelte le ezt a hatalmas nagy felújítást, ugye. Az építő, tehát Pirker érsek meghagyta, hogy az utódja, akinek először lesz erre pénze, fedje be, mert ő csak bádoggal tudta befedni a bazilikát, fedje be rézlemezzel. És ezt Eszmrecsányi meg is oldotta, és rézlemezzel lett befedve. A másik ilyen intelem, vagy testamentumi elképzelés, hogy a homlokzatokat borítsák be kővel. Ez nem sikerült. Nem is volt, azt hiszem, rá gondolat, maradt vakolt. Viszont jött az első világháború, hiszen 10-be befejeződött ez a nagy felújítás, jött az első háború, és rekvirálták a harangokat is, megleszették a rézlemezfedést, beolvasztották, és a hadipar elvitte ezt az egészet, és akkor újra bádog lett, és akkor nagy szerencsére 1976 és 78 közt vették be újra rézlemezzel, állami segítséggel, és akkor ez után 79 és 81 közt volt a szobroknak, ezeknek a hatalmas szobroknak az akkori magyar képzőművészeti kivitelező vállalat átmásolta a nagy nevű szobrászművészek, pont azokkal átmásolták a Marco Casagrandénak ezeket a gigantikus szobrait, tehát a királyszenteket, az apostolszenteket és a felső allegorikus, az Attikán lévő nagy szobrokat átmásolták és sütői kőből megfaragták, mert addigra, tehát 150 év alatt a Demjéni kő, ez egy tufa kő, ez elérett, hiszen a levegőbe, ha akarjuk, ha nem, olyan vegyi anyagok vannak egyre inkább, ugye savas esőkről beszélünk, és nem tudom miről, hogy ezek a tufakőből lévő szobrok, ezek elmálottak.

0: megújult szinte minden, kettő kivételével a két angyal. A portikus mellett fent van két terasz, amin két angyal szobor van, és ezt az két angyal szobrot két évvel ezelőtt Barász Tamás, Munkácsi díjas szobrász művész újra faragta. És ezek fantasztikus minőségben készültek el, és akkor ugyanaz a szobrász volt meghívva, és ennek is nagyon örültem, mert Molnár Katalin építész, feleségem készítette a terveket a szembe miséző oltárra és az ambóra. És ugyanezt a művészt, egészen véletlenül ezt a Munkácsi díjas művészt, szobrász művészt hívták meg a szembe miséző oltár részleteinek megforgására. Ez a terv szerint, amit Molnár Katalin készített terveket, ez legalább ötször lett bemutatva és átdolgozva ez a terv sorozat. A nem messze lévő pusisei kőből faragott és Brács-szigeti kőből, ez Pusisse Brács-szigetén van, tehát horvát mészkőből faragott szószék mellett közel van, és a másik oldalon pedig az új ambó. És mi kimentünk ebbe a kőbányába, és onnan hoztunk követ, mi csak válogattuk, aztán nyilván teherautók hozták ezt a követ, kamionok. És a Kőművészet Kft. Vállalta, hogy ezt megvalósítja, és gyönyörűen fel is rakta ezt a szembemiséző oltárt, ami most már a régi szembemiséző oltár, aki emlékszik rá, igazából vasbetonból volt, és a vasbeton le volt burkolva nagyon vékony kőlapokkal. Most viszont hatalmas kőtömbökből van, tehát rendíthetetlen, mozdíthatatlan egy alapvetés. Tulajdonképpen ez a fő mondani valója az egész bazilikának, maga az asztal, tehát az utolsó vacsora asztala. És ennek az asztalnak a motívum kincse a mellette lévő régi szószékből van. A kő az ugyanabból a bányából való, amiből az való. Annyi a különbség, hogy ott kör alakú oszlopról indul ez a nagy szószék, és János evangélista van ráfaragva. Demkó József 120 évvel ezelőtt gyönyörűen ezt megfaragta. Itt nincsenek figuratív ábrázolások, de ugyanazok a kanelúrák vannak a szembemiséző oltáron, 12 darab, a 12 apostolt szimbolizálja, a szószéken pedig a 4 evangélistát, ott 4 kanelúra van. Ezek a kanelúrák milliméterre akkorák, mint a 120 évvel ezelőttiek, így lett a terv, és akkor 4 konzol tartja a nagy asztallapnak a két oldalát, és ennek a két-két konzolnak, tehát a 4 konzolnak a faragása és az aranyozása is ugyanaz a motívumkincset használja, mint amit a 120 évvel ezelőtti Demkó szobrászművész úr, amit használt, és a körbe menő aranyozott hullámveréses fríz, az jelenik meg a szembemiséző oltárnak a szélén, a lapszélén. Úgyhogy újdonság is ez, de a régihez visszacsatoló újdonság, a hagyományokból építkezik, mégis új szerkezet.
1: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, azok számára, akik nem járnak minden nap Eger utcáin, hogy kívülről is, belülről is megújult a bazilika. Egy milyen hosszú idő alatt sikerült ezt a munkát befejezni? Mikor indultak a munkálatok, és mennyi idő alatt készült el?
0: Hát másfél évig terveztük, de mondhatom, hogy felmérésekkel és mindenféle jóváhagyásokkal együtt 2 év volt a tervezési munka, és 5 éve, hogy munkaterületet kaptak a kivitelezők. Érsekfőpásztor, amikor leadtuk ezt a nagy tervezési munkánkat, akkor felkért arra minket, hogy a kivitelezést bonyolítsuk le. Tehát a lebonyolítás egy ilyen nagy építkezésnek egy őrült nagy feladat. Először nem is vállalkoztunk erre, de aztán hosszú konzultációk meggyőztek arról, hogy nekünk is jó az, hogyha sok-sok részlet, amiben időt, energiát fektettünk, hogy az valósuljon meg, hogy az tényleg úgy valósuljon meg, ahogy mi szeretnénk, és azokat a művészeket tudjuk bevonni, jellemzően restaurátorművészeket, de képzősiparművészeket egyaránt a restaurátorművészekkel együtt, akik ezt meg tudják valósítani. Az 5 év, ami eltelt, mi azt javasoltuk a legelején az érsekségnek, hogy minden nap továbbra is a kivitelezés ideje alatt is legyen reggeli és esti szentmise, és vasárnaponként is az ünnepi liturgia megtartása építés közben is megvalósuljon egész egyszerűen úgy, hogy osszuk meg a bazilikát 2 részre, és akkor az egyik résznél mindig az építők vannak jelen, és a másik oldalon van a szentmisei oldal, és amikor készen vagyunk az egyik oldalon, akkor fordítunk, és átadjuk idézőjelbe készen a fele részt, és a másik felét kivitelezésbe adjuk. És párhuzamosan ezt a javaslatomat érsekfőpásztor elfogadta, hogy nehogy imádságmentes maradjon 5 évig, ugye ez a terület.
1: És így is volt.
0: És így is volt, és ez megvalósítható volt, és én arra hivatkoztam, hogy ezt láttam Kassán. A kassai főszékesegyház, a kassai dóm a főtéren talán 8 évig volt a felújítása, és mindig vagy a hajóba, vagy a kereszthajóba, vagy a szentélybe, valahol mindig volt minden nap szentmise. Ez jót tesz az embereknek is, jót tesz a főpelibániának, feltétlenül jót tesz, mert nem mennek el a hívek. Tehát 5 év az már olyan idő, hogy elszoktak onnan, és ott ragadnak a másik plébániákon. Ugyanakkor nekünk meg az kellett, hogy igaz, hogy a kivitelezőknek nehezebb volt így dolgozni, de nekünk az kellett, hogy minden nap imádságos hangulat is legyen a templomban. Ami a másik nagy javaslatom volt, és amit szintén elfogadott érsek főpásztor, és nagy örömömre, hogy a legelején azt mondtam, hogy azt tapasztaltam az utolsó 40 évben, hogy minden nagy építkezésnél elfogy a pénz. Ha akarjuk, ha nem, bármilyen sok pénz áll rendelkezésre egy építésre, elfogy. És akkor hitvány aszfalttal burkolják általában az épületeknek a környezetét, vagy ilyen betontérkövekkel, ami jó egy valamilyen sétányra, egy valamilyen betontérburkolat, de hát egy bazilika körüli körmeneti út az természetes kővel legyen burkolva. És mondom, ha egy javaslatom lehet a külsőre nézve, akkor ez, hogy a körmeneti út az ne véletlenszerű legyen, már talán senki nem emlékszik, én emlékszem, mert mértük. Felmértük, hogy milyen burkolat volt korábban a bazilika körül. Hát töredezett aszfaltburkolat volt, és furcsán nem volt egységes szélességű, és logikátlan volt a vonalvezetése. És mi egy teljes olyan ellipszis alakot rajzoltunk körbe. Ha fölülről nézi ezt valaki az egekből, vagy egy repülőről, akkor egy mandorla forma foglalja bele ezt a hatalmas bazilikát, és egy keretet ad neki, és ez a körmeneti út, és ehhez kapcsolódnak még burkolt felületek, más-más színű, mélységi magmás kővel, tehát ez 200 évig jó lesz ez a kő.
1: Tehát akkor most már körmeneteket is lehet a bazilika körül végezni.
0: Igen, hát a körmeneti rend az nagyon fontos volt már a kora középkorban is, és a újkori és a legújabb korban is, hát most volt ez az 50 év, amikor a körmeneteket eléggé, hogy mondjam, nehezen engedték, de ugye tudjuk, hogy akár az úrnapi körmenet, akár a húsvéti körmenet, vagy egy-egy búcsú okán megrendezendő körmenet, milyen nagy fontosságot ott a hívek tulajdonképpen demonstrálják a hitüket, és körbejárják kisebb-nagyobb körben a templomot, vagy az egész várost. Most ez a körmeneti út nagyon széles, és tehát tulajdonképpen osztja a templomkertet. Nem olyan nagy a templomkert, de mégis nagyon érdekes, és morfológiájában is a nagy lépcsővel, a támfalakkal nagyon hangsúlyos.

0: térjünk vissza még oda, amikor rákérdeztem, és legyen olyan kedves, még egyszer ismételjük el, hogy mit érzett akkor, amikor megkapta ezt a feladatot, vagy elnyerte az ön építészeti irodája ennek a nem kis feladatnak az elvégzését. Milyen volt önnek szakemberként Hildi József nyomdokaival lépni?
1: Hát az az igazság, hogy mindenkinek éreznie kell, hogy hol a helye, és azt tudja az ember, hogy Hild ugye a pesti oldalnak az építője, tehát ott egy hihetetlen sok épülete van Budapesten is a pesti oldalon, és ugye ő kezdte az Újlipót városi bazilikát, tehát amit aztán az Ébül Miklós fejezett be, de hát ő tervezte ugye az Egri bazilikát, és az eredményei miatt, meg azért, mert Pák József meghalt, Esztergomba ő fejezte be azt a bazilikát. És hogy ne csak a római katolikusoknál maradjunk, a ceglédi hatalmas nagy református templomot is ő építette, és az ő nevéhez nagyon sok minden fűződik. És hát az ő nyomdokaiba járni az egyszerre nagyon nagy megtiszteltetés, és érzi az ember azt, hogy mi mindent kellene még tudni ahhoz, hogy ezen a mesdjén haladjon. De nem csak Hildről kell megemlékezni, hanem az előbb említett Nagy Virgilről is, aki egy műegyetemi tanárként olyan újdonságokat hozott be 120 évvel ezelőtt, a 180 vagy 190 évvel ezelőtt épített templomba, amik hatalmas erőt adtak a egri híveknek is, de a messzeföldön mindenkinek, aki hívőként vagy éppen manapság turistaként ezt látogatják. Tehát ilyenkor egy építésznek remeg a lába, hogy vajon megfelelünk-e mi is. Hozzá tudunk-e tenni akár egy morzsát is ahhoz, amit elődeink készítettek. Úgy gondolom, hogy bátran ki kell állni egy-egy feladat elé, tehát én nagyon örültem. Nyilván, hogyha ilyen bátorság nem lett volna bennem, akkor nem fogadtam volna el a felhívást. Több más építésziroda is ajánlattétellel élt, hogy megtervezi majd ezt a bazilika rekonstrukciót. Valami miatt minket is meghívtak. Meggyőződésem, hogy azért hívtak meg, mert látták, a mérsekfőpásztor látta, tudom is, mert ünnepi szentmisén voltam úgy Sárospatakon, ugye a Főegyház megyébe két bazilika minor rangú templom van, a másik az a sárospataki vártemplom, és ott volt egy nagy ünnepség, és később Fűzéren megvalósult a vár kiépítése, és ott a várkápolna az picike, az egy kicsi méretű, talán 8 méter hosszú, 5 méter széles és 8 méter magas, tehát hozzá sem fogható az említett templomokhoz, de olyan minőségben készült el, hogy amikor érsekfőpásztor ott kispapjaival együtt egy találkozón ott volt, nem tudom pontosan, amikor nekem kellett bemutatni az egész várépítést, akkor elhangzott olyan mondat, egy dicsérő mondat, ami miatt valószínűleg fölkerülhettünk arra a listára, hogy esetleg mi is adjunk árajánlatot a Egri Bazilika felújítási munkáira, és ez nekem azért is jó volt, mert én alapjáratban dunántúlinak érzem magam, vagy legalábbis amíg édesanyám élt, addig azt mondtam mindig, hogy megyek haza Pécsre. És már itt éltem, nem tudom, 40 éve, amikor még mindig azt mondtam, hogy megyek haza édesanyámhoz Pécsre, haza. És sok évtized miskolci itt lét. Én először azt hittem, hogy egy évig leszek csak Miskolcon, aztán ez 45 éve volt, hogy erre gondoltam. És akkor sok évtized múlva, főleg 90-es változások, gazdasági és politikai változások után arra gondoltam, hogy hát jó lenne megérni, hogy egy épületet tervezhessek, vagy átalakíthassak Kassán, és ha lehet, lehessen egy épülete Egerben. És a kassai nem valósult meg, soha nem gondoltam volna, hogy az Egri Bazilika egyáltalán az én irodámhoz kerülhet, de ez egy hatalmas kegyelem volt a szakmai életemben, hogy Egerbe a legszebb épülethez hozzányúlhattam. Meg a maga az Egri Bazilikáról szóló 20 tabló, a Szántó Tamás fotóművész urat kell említenem, és Molnár Gergőt, aki kültérben is és beltérben is drónnal nagyon szépen tudott filmezni, és ezek a fénykép felvételek felhívják a figyelmet a bazilika fényeire, részletképzésére, a művészeknek a fantasztikus munkáira, a restaurátor művészek által újra hihetetlen pompában van az Egri Bazilika, és ezt a fotoművészek nagyon szépen ábrázolták. Miért ne demonstráljuk, hogy valami szép is született az utolsó időkben?
0: Én nem akármilyen munka befejezése, után vannak most önök. Van még hova tovább? Mik a jövőbeli tervek? Milyen munkákon dolgoznak?
1: Szerencsére megtalálnak minket nagyon-nagyon szép feladatok. Hát, hogyha az Egri Bazilikáról van szó, akkor nekünk legalább ennyire fontos és lelkileg legalább ilyen komoly feladatot jelent a Bélapátfalvi Ciszterci Apátsági templomnak a megmentése és felújítása. A terveink alapján ezt elkezdték építeni, de olyan helyzet alakult ki, és olyan minőségben dolgozott a kivitelező, hogy a CVK és a Főegyház megye úgy gondolta, hogy egy új kivitelezőt fog keresni. Leállították a munkálatokat, és az új kivitelező minden esetre olyan fantasztikus helyszín a Bélkő alatt, egy olyan gyönyörű helyszínen van a Bélapátfalva, és ugye ez már egyetemista koromban szinte mindenki pillanatok alatt megismeri az építészet történetnek a legfontosabb elemeit, és hát Ócsaják, Lébény mellett, hát Bélapátfalva, ez a romanika, gotika, az építészet történetnek a kezdetei, ezek nagyon-nagyon vonzóak mindenki számára, számomra is. Itt sem gondoltam volna, hogy valaha is, hogy mondjam, ilyen szép helyszínhez közel kerülhetek, de szerencsére nagyon sok munkánk van Tokajban, Tokaj belváros újul meg, a fő utca és a főtér, és hát ott is van egy gyönyörű templom, valamikor egy gotikus templom volt, de 100 évvel ezelőtt volt egy hatalmas nagy zuhatag, a hegyről lezúduló víz megroncsolta, és egy neo-román stílusba állították akkor helyre az első világháború előtt. Arra is ráférne egy kis tatarozás.
0: Nem véletlenül említi Tokaj városát, mert hogy a város főépítésze önnek.
1: Igen, hát csak egy tanácsadó főépítész vagyok ott, ugye kicsi településről van szó, 3800 fő lakik ott, de viszont ez az 5 betű, hogy Tokaj, ez a név, ez viszont túlnő ezen, tehát nem a lélekszám az érdekesít, hanem a két folyó

0: visszahúzódó épületeknek a felújításai, vagy a régi épületek melletti új épületek kialakítása, az a viszonyrendszer érdekel, hogy egy 100 éves épület mellett milyen egy új épület, lehet egy új épület olyan, mintha 200 évvel ezelőtt épült volna, legalább a hangulata lehet-e olyan, akár kint, akár bent, lehet az modern, és mégis lehet a modernség és a korszerűség mellett lehet valami időtállóbb, nem a divatokat hajszoló, hanem valami olyan építészet, ami esetleg remény szerint több száz évig meg is marad.
1: Érdekes, hogy azt említette, hogy Péccsel kapcsolatban sokáig úgy fogalmazott, hogy megyek haza, de hát ezt a sok munkát figyelembe véve most az Egri Bazilika rekonstrukciója, a Sárospataki Szent Erzsébet ház, a Füzéri Felsővár, Tokajváros jellegzetesebb épületei tulajdonképpen már elmondhatja, hogy itt is otthon van, és itt is ide hazaérkezik.
0: Feltétlen. Úgy gondolom, hogy a diákévek azok nagyon fontosak minden ember életében, és ezért is nagyon sok élményem volt Pécsett. A valamikori ciszterci gimnáziumba jártam az én időmben, ugye le volt verve az a szó, hogy ciszterci, és oda volt vakolatból írva, hogy állami Nagy Lajos gimnázium, de ahogy kiléptünk, ugye ott volt a belvárosi templom, a csámi, a napfénybe léptünk mindig ki, ahogy az iskola, és mindig a székesegyház előtt szaladtam az iskolába, és mentem vissza haza. Úgy laktunk, hogy a főtér és a... Tehát végig kellett mennem a legszebb utcáján, a sétatéren Pécsnek kétszer minden nap, és ez belém ívódott. És azért gondoltam még nem régiben is, hogy megyek haza, mert édesanyám okán nyilván a hazavágyódás az egyben az anyai szeretetet, vagy a gyermeki szeretetet is jelenti. Most már maradt nekem Péccsel kapcsolatos sok-sok szép élményem, de most már miskolcivá váltam, illetve egy alján is érzem jól magam, és egy kicsit az utolsó 7 év alatt egrivé is váltam.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Rudolf Mihály Ivődíjas építészmérnöknek, építésznek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonkettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privát Bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezése áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az akkuji atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks 2 projekt építésébe, jelentette ki Alekszandr Lihacsov. A Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-ig rendezhetik a számlájukat kamatmentesen, írta meg a 24.hu portál. Az üzemzavart egy karbantartás okozta. Donald Trump amerikai elnök péntekig tartó látogatást tesz Kínában Xi Jinping kínai elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról, megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: A hajnal szerelmese. Azt szeretem, aki nevet, akinek rózsaszín az arca, aki örül, aki kacag, aki dalolva megy a harcra. Enyém az áprilisi szellő. A feslő bimbót szeretem, a hasadót, a harmatosat. A hajnal a szerelmesem. Az én emberem a gyerek. A nagyszemű nevető gyermek, akiben szűz, minden csírák, ezer erők rügyezve kelnek. Az én emberem, aki fölkel, az induló, az ébredő, akinek győzelem az álma, akiben dalol a jövő. Szeretem azt, aki akar, aki remény, aki ígéret. Az enyém a vér és a tűz, a fakadó fiatal élet. Az ébredő napot imádom. Megyek a virradat elé, az én lelkem a tüzek lelke, az én dalom a hajnalé.
1: Sík Sándor a Hajnal szerelmese című versét Sinkovics Imre mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár 1889-ben született Budapesten. Fiatal korától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket is. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől a rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 47-től lett rendjének magyarországi tartományfőnöke. Sík Sándor 1963-ban hunyt el Budapesten a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.

0: Mindennapi egészségünk.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban folytatjuk a fogászati kérdéskört, hiszen nem vettük át a leggyakoribb fogászati problémákat. Köszönöm, hogy eljött hozzánk Harangozó Hajnalka fogorvos, akivel ezeket át tudjuk most venni.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Mi a leggyakoribb probléma, amivel érkeznek a rendelőbe a betegek?
2: A leggyakoribb probléma szerintem a fogszúvasodás, tehát hogy valaki érzi, hogy belemegy az étel a fogába, már ott keletkezett egy lyuk, illetve hát kísérő jelensége lehet még, hogy szájszaga van, de ezek a leggyakoribbak, és amikor már elfajul a folyamat, akkor ugye fájdalma van a delikvánsnak, mert olyan mély a szúvasodás, hogy az már elérte a fogbelet, és az bizony begyullad, gyulladással reagál, ez pedig ugye fáj.
1: Mi is az a fogszúvasodás?
2: A fogszúvasodás, ugye amikor hétköznapi nyelven azt mondjuk, hogy lyukas a fog, ez nagyon sok minden függvénye, a szánkban rengeteg, több száz baktérium él, amelyek melléktermékként a táplálkozásuk során savakat termelnek, és ez a sav, amit termelnek, ez a fogszövetnek a zománc rétegét megbontja, és elkezd kialakulni egy olyan úgynevezett demineralizációs folyamat, amely során a zománcból a szervetlen anyagok kioldódnak. És a kioldódás során előbb-utóbb egy makroszkópikus méretű lyuk keletkezik, ami egyszer csak így beroppan, behorpad, és akkor azzal jönnek, hogy letört a foga, és beleszorul az étel, és hogyha ez nagyon-nagyon sokáig fennáll, akkor ugye fájdalom is kialakulhat.
1: Az, hogy a fogszúvasodás már elindult, azt mondjuk mindenféle étellel tudjuk produkálni, itallal, amit elfogyasztunk?
2: Főleg a szénhidrátok azok, amik nagyon fontosak. Ugye ezek a baktériumok szénhidráttal táplálkoznak, tehát akár cukrok, akár édesség, akár ugye a kenyér, péksütemények, minden, ami tulajdonképpen szénhidrátot tartalmaz, az táplálékként szolgál ezeknek a baktériumoknak. Tehát, hogyha csökkentjük ezeknek az ételeknek a bevitelét, már azzal hozzájárulunk, illetve minden olyan étel vagy ital, ami a szájüregi pH értéket növeli, ugyanis ezek a savak csökkentik, és hogyha például megeszünk egy sajtot mondjuk a péksütemény mellé, azzal ugye egy picit emeljük a szájüregi pH értéket, és nem tudnak kioldódni a szervetlen anyagok.
1: Mi a szerepe a fluoridnak a fogkrémekben? Az előfordulhat, hogy ő egy már mikrorepedést, lyukadást, szúvasodásról beszélünk, azt visszaépíti a felszínen, és belülről még azért folytatódik ez a folyamat?
2: A fluoridnak nagyon fontos szerepe van, ezért is van a fogkrémekben, ugye a felnőtt fogkrémekben olyan 1400-1500 ppm tartalmú fluorid. Ez azért van, mert a fluorid vissza tud épülni a zománcba, és ezzel ugye erősebbi ellenállóbbá teszi a környezeti hatásokkal szemben. Na most, hogyha a szúvasodás még egy nagyon kezdeti, tehát egészen a zománc legfelső szintjét érintette ez az úgynevezett demineralizációs folyamat, tehát ott indult el az ásványanyagoknak a kioldása, akkor fluorid tartalmú fogkrémmel ezt meg tudjuk akadályozni, és vissza tud keményedni az a megpuhult fogszövet. Hogyha már mélyebb a szúvasodás, akkor már nem tudjuk ezt megállítani, de még attól függetlenül nagyon jó, hogyha ezeket a fogkrémeket használjuk.
1: De hogy észrevétlen maradhat-e a fogszúvasodás? Tehát, hogy arra a beteg részre ráépül ez a fluorid, és mondjuk ott már egy ilyen kezeletlen szúvasodás tud-e tovább terjedni?
2: Nem, tehát nem zárja le a felszínt, ezt nem úgy kell elképzelni, hanem magába a lyuknak a felszíni részébe visszaépül, úgyhogy nem zárja le, tehát nem marad észrevétlen ilyen szempontból.
1: Mi a kezelési lehetőség mondjuk bizonyos stádiumok esetében?
2: Hogyha a legkezdetibb szúvasodásról beszélünk, akkor ezek a fluorid tartalmú fogkrémek, vagy vannak ilyen gélek, lakkok, amiket a rendelőben is használunk, ezek megállíthatják a folyamatot, illetve itt még érdemes megemlíteni a gyerekeknél, a tejfogak azok sokkal kevésbé ellenállóak a szúvasodással szemben, mint a maradó fogak, sokkal könnyebben romlanak, vékonyabb a zománc és a dentin rétegük, úgyhogy már egy nagyon pici szúvasodás is okozhat nekik fájdalmat. És van egy Tusmus nevű gél, aminek a használatával ellenállóbbá tudjuk tenni a tejfogakat is, illetve nagyon jó, hogyha ezek a újonnan előtört maradó fogak is egy olyan szájüregi környezetbe törnek elő, ami számukra ideális, és ellenállóvá tudnak válni.
1: Ha már a tejfog romlott, tehát szúvas, ott az milyen további problémát okozhat? Okozhat-e problémát majd a későbbi csontfognál?
2: Hogyha nagyon nagy mértékű a szúvasodás és begyullad, ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy egy kis pukli keletkezik a tejfog mellett, vagy hogyha nagyon előre haladott, akkor az egész arc félbe is tud duzzadni, ami tényleg nagyon ijesztő a szülők számára is. És ez a gyulladás ez tartósan fennmarad, akkor a maradó fogak azok a tejfogak alatt helyezkednek el a csontban, és a maradó fogaknak a zománca sérülhet, ilyen sárgás, fehéres elszíneződések keletkezhetnek rajta, tehát érdemes a tejfogakat ellátni, és el is kell látni, hogy ne okozzon problémát ez majd a maradó fogak fogszövetében.
1: A szülőknél meg elő szokott fordulni az a félelem, hogy mi van, ha letörik. Mi a teendő akkor, ha letörik a tejfog? Akár a csontfog.
2: Az kérdéses, hogy miért tört le. Tehát, hogyha baleset miatt tört le a fog, akkor azt mindenképpen ugye el kell látni, nem csak esztétikai szempontból, hanem ilyenkor azért sokkal érzékenyebbek a fogak, főleg ez a maradó fogakra jellemző. Hogyha pedig fogszúvasodás miatt tört le, akkor pedig azt meg abból a szempontból kell ellátni, hogy ez a szúvasodás ne progrediáljon, tehát ne menjen tovább, megállítsuk, ugye a tömés során kitisztítjuk azokat a területeket, amik szúvasak, érintettek ugye ebben a demineralizációs folyamatban, és aztán pedig a töméssel ugye lezárjuk, megállítjuk ezt a folyamatot.
1: Még a gyakori problémákhoz én azt gondolom, de ezt majd mindjárt megmondja a doktornő, hogy a gyökérkezelés és a gyökértömés az mennyire gyakori egyébként mostanában?
2: Elég gyakori, tehát hogyha már odafajul a dolog, főleg egy maradó fognál, hogy fájdalma van a páciensnek, éjszaka ilyen lüktető fájdalomra szoktak panaszkodni, illetve hogyha esznek valamit, tehát ráharapnak az adott fogra, akkor fáj, viszont a hideget, meleget már nem érzik. Ez annak a jele, hogy elindult a fogbélnek az elhalása, és nagyon sok esetben ilyenkor gyökérkezelés a megfelelő terápia. A gyökérkezelés mindig a fognak a megmentésének az utolsó lépése, tehát hogy ezzel megpróbáljuk megmenteni, hogy a fog minél tovább még a szájüregben maradjon, de általában ez kérdéses, hogy mi a végkimenetel a gyökérkezelésnek is, mert nagyon sokszor a foggyökeret úgy kell elképzelni, mint a folyóknál a delta torkolatot, hogy szerte ágazik a foggyökér, és ezekben a nagyon pici méretű csatornákban azok a műszerek, amik a rendelkezésünkre állnak, nem tudnak bemenni, nem tudjuk azokat a területeket kitisztítani, és itt bizony a baktériumok tovább tudnak szaporodni, és előbb-utóbb ez egy újabb fájdalmat fog jelenteni a páciensnek, és ezek a fogak egyébként gócként szolgálnak a szájüregben, tehát okozhatnak hajhullástól kezdve bőrtüneteket, szívproblémákat, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni és kontrollálni a gyökérkezelt fogakat, hogy minden rendben van velük.
1: Hogyan történik, hogyha el tudjuk mondani a hallgatóknak egy gyökértömés?
2: A gyökértömés során megnyitjuk a fogat, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy lyukat fúrunk bele, amin keresztül a gyökércsatornát ki tudjuk tisztítani, ki tudjuk szedni az elhalt fogszövetet, és megfelelő méretűre tágítjuk, ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy fúrót, ezeket a csatornákat, és amikor már elég tágak, hogy a gyökértömő anyag belemenjen, ezt úgy kell elképzelni, mint ilyen kis narancssárga, kúpszerű, úgynevezett guttaperha anyagot rakunk a fogba, és lezárjuk utána. Ez a guttaperha nevezetű anyag fogja eltömíteni az összes kis csatornát, és ezzel megakadályoz, hogy a baktériumok tovább szaporodjanak, és hogy gyulladás maradjon fenn.
1: Hát akinek volt már ebben része, azt tudja, hogy nem egy kellemes folyamat, de...
2: Igen, amikor jövünk a tűkkel, tehát nem biztos, hogy ez a legkellemesebb fogászati beavatkozások közé tartozik, mert ugye általában, akinek gyökérkezelésre van szüksége, annak fájdalma is van nagyon sok esetben, és amikor ilyen gyulladt szövetekbe adunk érzéstelenítőt, az egyrészt nem úgy hat, és ezért kellemetlen tud lenni, de amikor már másodjára jönnek a páciensek, mert ha valakinek nagyon be van gyulladva a foga, az nem egy ülésben történik a gyökérkezelés, hanem általában többször kell visszajönni, akkor már ugye csillapodik a gyulladás, és azért elviselhetőbb a dolog.
1: A fogtömés tekintetében is nagyon sok minden változott az elmúlt évek során. Azért a klasszikus amalgámot már nagyon modern eszközök váltották föl. Mi áll a rendelkezésükre most, és hogyan történik akkor egy ilyen beavatkozás?
2: Igen, most az amalgám töméseket már nem igazán használjuk, ezért egyrészt azért, mert nem esztétikusak. A páciensek minél esztétikusabb, minél a természeteshez közel álló fogakat szeretnének, úgyhogy úgynevezett kompozit töméseket készítünk. Ezek ilyen műanyagbázisú anyagok, amik a fény hatására kötnek meg. Ugye ez a polimerizációs lámpa, aminek ilyen kék fénye van, azzal világítjuk meg a tömőanyagot, és ugye úgy éri el a végső keménységét. Az amalgám töméseknek van egy olyan előnye, hogy ugye higanyt tartalmaznak, és a higany az nagyon jó a baktérium ellenes tulajdonságai miatt, tehát hiába nem egy esztétikus tömésről beszélünk, azzal, hogy a higany megakadályozza ugye a baktériumok szaporodását, azzal elősegíti, hogy ez a tömés, vannak ugye 40 éve is szájban lévő amalgám tömések, ennek pont az az oka, tehát ha jól el van készítve az amalgám tömés, akkor az akár életünk végéig is tarthat. Ezek a műanyagbázisú kompozit tömőanyagokról még annyi információ nincs, vagy nem áll rendelkezésünkre, hogy nyilatkozni tudjunk, de egyébként, hogyha az is szakszerűen van elvégezve, akkor azért tartósak.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha kiesik a tömés? Akkor rohanni kell a fogorvoshoz azonnal, vagy van ebben egy ilyen várakozási idő, akármi mást okozhat-e?
2: Célszerű azonnal menni és időpontot kérni, mert ugye belemehet az étel, érzékeny lehet, a nyelvnek is zavaró, hogy ott van egy lyuk a fogban, tehát nem érdemes vele várni, minél hamarabb telefonáljunk, és akkor az szükséges ellátni.

0: Amikor valakinek fáj a foga, azt úgy nagyjából meg tudjuk különböztetni attól, amikor érzékeny a fogunk a hidegre, melegre. Ezt mi okozza, és mit tudunk tenni ellene?
1: A fogérzékenység az nagyon gyakori egyébként mostanában. Van, akinek azért érzékeny a foga, mert olyan erősen mossa, hogy lesúrolja az ínyt a fognyakról.
0: Hogy túlzásba esünk a fogmosással?
1: Igen, vagy nem megfelelő technikával mossuk, vagy túl erős fogkefesörtét választunk, és gyakorlatilag lesúroljuk a fognyakról az ínyszövetet, és a fog nyaki része az szabaddá válik a külső hatásokkal szemben, és ugye ez érzékenységet okoz, hiszen a fog nyaki részt már nem fedi az ománc, ami megvédi az alatta lévő érzékeny dentin szövetet a hideg-meleg hatásoktól. Ez egy nagyon gyakori dolog. Másrészt, akinek fogágybetegsége van, annál ugye sorvad az íny, sorvad a csont, és itt is ugye szabaddá válik a fognyaki rész, ami pedig hasonló oknál fogva, mint az előtt is említettem, tehát érzékeny. Ezek a leggyakoribb okok egyébként, vagy hogyha valaki nyilván valami trauma érte a fogat, beütötte, akkor is lehet, hogy érzékeny, vagy például olyan nagy mértékű volt a szúvasodás, még nem kell egy gyökérkezelni a fogat, de egy nagyon mély tömést kellett elkészíteni, hogy amíg a fogszövet regenerálódik egy picit, addig átmenetileg érzékeny lehet a fog.
0: És hihetünk egyébként a fogkrém reklámoknak, hogy a bizonyos fogkrémek használatával ezt a fajta érzékenységet csökkenthetjük?
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy ezek a fogkrémek olyan anyagokat tartalmaznak, amik lezárják a dentin tubulusok felső részét, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a zománc az egy élettelen szövet, ami ugye a fogakat fedi, és a zománc alatt található a dentin. És a dentin ez ilyen tubuláris szerkezetű, tehát minthogyha a slagcsöveket egymás mellé állítanánk, és hogyha nem fedi semmi ezeknek a csövecskéknek a felszínét, ugye ilyen, amikor lecsúszik az íny, vagy valaki nagyon erősen csikorgat, ledarálja a zománcot, akkor ezekben a csövecskékben áramlik a víz ide-oda, és ezt érzékeljük mi fogérzékenységként. Hogyha ezeket a csövecskéket, ezeket a dentin tubulusokat lezárjuk, ugye az érzékenységet csökkentő fogkrémekben lévő anyagok ezt teszik, lezárják a tubulusokat, akkor a folyadék nem tud ide-oda áramolni a csövecskékben, és ezáltal csökken a fogérzékenység.
0: És akkor ez mondjuk elég is lehet ennek a kezelésére, vagy hogyha azt tapasztaljuk, hogy ennek ellenére sem lett javulás, akkor el kell menni fogorvoshoz, gondolom.
1: Igen.
0: És ott a helyszínen mit tudnak ezzel kezdeni?
1: Vannak ugye a mi tarsolyunkban is lakkok, amik ilyen erősebb anyagokat is tartalmaznak, tehát ezeknek az ecsetelésével tudunk mi is csökkenteni az érzékenységen, illetve hogyha valaki mondjuk csikorgat, és nem csak az ínye húzódik le a fognyaki részről, hanem így kitöredezik a fogszövet, ezt úgy tudom megfelelően elmondani, hogy ilyen kis kráterek lesznek a fognyaki részen, amik nem szúvasságok, hanem onnan az erős fogszorítás, vagy a nem megfelelő harapás miatt kitöredezik a fog, akkor ezeken ugye tömőanyaggal tudjuk ezeket a részeket kipótolni, de én megmondom őszintén, ezeket annyira nem szeretem, tehát inkább akkor célszerű felkeresni az okát, hogy miért történt ez a fogszorítás, ez az erős csikorgatás, és elsősorban azt kezelni, mert hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor a tömés is előbb-utóbb ki fog onnan esni.
0: Ha már a fogcsikorgatás, szerintem az emberek nagy része nem is tudja, hogy ő éjszaka csikorgatja a fogát, nyilván az, aki hallja mellette esetleg, ő esetleg szólhat neki, de akkor ő csak abból érzékelheti, hogy mondjuk érzékenyebbé válnak a fogai?
1: Abból is, igen, meg abból, hogy reggel felkel, és főleg az állkapocs ízülete, az ahhoz tartozó izmok, azok nagyon feszesek, fájnak, illetve hát igen, tipikus, hogy a párja a delikvánsnak szól, hogy hé, csikorgatod a fogad, és hogy ez nagyon hangos, mert tényleg ennek van hangja, és az, aki csikorgat, az sokszor nem tűnik fel neki, hogy ezt csinálja, hiszen alszik, nincsen tudatában ennek. Úgyhogy igen, abszolút a fogérzékenység is ide tartozhat.
0: És akkor ez hosszú távon neki mit okozhat? Tehát, hogyha nem próbálja majd megoldani ennek az okát, akkor a fogcsikorgatás marad. Ő vele mi történik ott a szájában?
1: Hát egyre több lesz ez a kipattogzott terület a fogán, ami további érzékenységet von maga után, és előbb-utóbb az állkapocs ízületében is kialakulhat egy fájdalom, ami viszont sokkal rosszabb, mint a fogérzékenység, mert ezt tényleg nem tudják, hogy mitől van, hogy mitől alakul ki, és elsősorban a fülorgégészhez mennek ezekkel a problémákkal, mert cseng a füle, zúg a füle, ezek nem tipikus fogászati problémák, és akkor, amikor ott megvizsgálják őket, és azt mondják, hogy fülorgégészeti szempontból minden rendben van, akkor elkezdik bújni az internetet, és akkor rátalálnak, hogy az állkapocs ízületi problémáknak egy tünete is lehet az, hogy valakinek ilyen problémái vannak.
0: Hogyha... És akkor végül eljutnak a fogorvoshoz ezzel a problémával.
1: Igen.
0: Utána önök hogyan tudnak segíteni nekik?
1: Hát meg kell határoznunk, hogy mitől alakul ki ez a szorítás. Van, aki pszichésen szorít, tehát bizonyos antidepresszánsoknak a mellékhatása is lehet az, hogy ugye éjszaka valaki csikorgatja a fogát. Ilyenkor próbáljuk azt megakadályozni, hogy az állkapocs ízületben bármilyen további negatív dolog történjen. Tehát általában sineket szoktunk készíteni, olyan sineket, amivel meg tudjuk akadályozni azt, hogy a páciens összeszorítsa a fogait, és ezzel egyrészt óvjuk a fogait is, hogy ne darálja le még jobban, másrészt pedig ezek a sinek azért van egy magasságuk, van egy vastagságuk, és azáltal, hogy biztosítunk egy teret a fogak között, amit kitölt ez a kemény műanyag sín, azáltal az állkapocs ízülethez tartozó izmok is el tudnak lazulni, és sokkal jobb lesz a közérzetük, igen.
0: Az ínyről magáról is beszéltünk, és azt gondolom, hogy ezt sem szabad elhanyagolni, hiszen ha már a reklámoknál tartunk, itt ezt folyton folyvást halljuk, hogy mennyire fontos a fogínnek az egészsége. Mivel tudjuk támogatni magát a fogény egészségét?
1: Elsősorban a megfelelő fogmosás az, amit kulcsfontosságú.
0: A fogény szempontjából
1: is? A fogény szempontjából is, mert hogyha lepedék vagy fogkő van a fogakon, akkor az íny az begyullad, és vérzik. És ugye tipikus az a tünet, hogy doktor úr, doktornő, vérzik a fogínyám, és hogy ez mitől lehet. Általában ott van valami fogkő vagy lepedék, tehát nincs megfelelően tisztítva a fog, ezért kell nagyon odafigyelni, hogy nem csak a fogat mossuk, hanem a fog és az íny találkozási pontját is nagyon fontos, hogy megmossuk.
0: Akkor ezért is fontos, hogy puha legyen maga a sörte?
1: Így van, így van, hogy ne sértse az ínyt, és ne súroljuk le, mert akkor ugye az előbb említett fogérzékenységig tudunk jutni. Úgyhogy ha tiszta a fog, tiszta az ínyszél, akkor sokkal kevésbé fordul elő a fogínyvérzés is, tehát elsősorban erre kell koncentrálni.
0: A fogény sorvadás az mitől lehet? Most ismeretségi körben is tudok például olyanról, hogy egyszerűen kiesik a fog. Az minek a következménye?
1: A fogágybetegség alapvetően szintén a fogkő az egyik kulcsfontosságú elem, de vannak olyanok, akiknek a szájában azokból a baktériumokból van több, genetikailag, amik a fogágybetegséget okozzák. Ugye ez a több száz baktérium, ami a szájüregben van, vannak olyanok, amelyek fogszúvasodást okoznak, vannak olyanok, amik fogágybetegséget, és akinek az utóbbiból van több a szájüregében, az sokkal hajlamosabb egyébként is a fogágybetegség kialakulására. Tehát neki különösen fontos odafigyelni arra, hogy fél évente vagy akár negyed évente elmenjen a fogorvoshoz egy professzionális tisztításra, leszedesse a fogkövét, mert hogyha ez nincs leszedve, és még ráadásul hajlamos is a fogágybetegség kialakulására, akkor sokkal gyorsabban progrediál a folyamat. De alapvetően itt is a fogkő és a nem megfelelő fogmosás egy kulcskérdés, hogy ezt távolítsuk el, tehát ne legyen fogkő, ne legyen olyan úgynevezett plakretentív faktorok, tehát mondjuk egy kiálló tömésszél ne legyen fogkő, aminek az érdes felszínén megtapadhat a lepedék, ami utána begyullasztja az ínyt, az vérzik, és ez a krónikus gyulladás a csontot is, tehát a fogágyat is leépíti, és előbb-utóbb, hogyha már nagyon előre haladott a folyamat, akkor mozoghatnak a fogak, rések keletkezhetnek közöttük, és gyakorlatilag magától ki is eshetnek. Tehát nagyon fontos, hogy ezt megállítsuk, ezt a folyamatot, ezt a rendszeres fogászati szűrővizsgálattal, fogkő eltávolítással, meg hát az otthoni megfelelő szájhigiénés szokásoknak a kialakításával tudjuk elérni.
0: De mi is az a fogkő, és hogyan tudjuk akkor megelőzni azon túl, hogy mondjuk fogat mosunk, de akkor egyedül a fogmosás ennek a kulcsa?
1: Nagyrészt igen, hiszen a fogkő az a mineralizált plak, tehát azok az ételmaradékok, amik ott maradhatnak ugye az ínszélnél tipikusan. Vannak ilyen olyan területek a szájban, amelyeknél különösen nagy számban gyülemlik fel a fogkő. Ezek a nyálmirigy kivezető csöveknek a területei, hiszen ugye a nyálban vannak ezek a szervetlen anyagok, amik beépülve ebbe a plakba, amik ott maradnak a fogakon, kialakítják a fogkövet, ami már egy kemény fogkefével el nem távolítható anyag. Tehát ezt csak a professzionális fogkő eltávolítással tudjuk már onnan leszedetni. Tehát igazából a fogkő az a mineralizált plak, és ezért mondjuk, hogy a fogmosással tudunk a legtöbbet tenni érte. Van olyan, akinek teljesen tökéletes a szájhigiéniás szokása, mégis van egy nagyon picike fogkő. Ez tulajdonképpen természetes, tehát valamennyi mindenkinek képződik, de az, akinek nem megfelelő a fogmosási szokása, vagy mondjuk tollódott a fogazata, tehát még nehezebb tisztítani, itt sokkal gyakoribb.

0: Beszéltünk a műsor elején arról, hogy a rossz lehellet miatt is érkezhetnek a paciensek. A rossz lehelletet mi okozhatja?
1: A rossz lehellet egyik oka lehet az a szúvasfog, tehát, hogy elkezdődött egy szúvasodás, ami mondjuk még észrevétlen, nem látja a páciens, de mondjuk fogsejmezés közben, ez tipikus, hogy megszagolják a fogsejmet, és a szúvasodásnak van egy tipikus szaga, ami azért nem egy Chanel parfüm, maradjunk annyiban. És a másik ok pedig a fogágybetegség, hiszen a fogágybetegség során, ahogy sorvad az íny, úgy kialakulhatnak tasakok, úgynevezett tasakok a fog felszíne, illetve az íny között. És ezek a tasakok, ezek vérezhetnek, és benne maradhat a lepedék is, tehát ezeknek a tasakoknak van egy jellegzetes szaguk.
0: Ezt ő érzi a szájában valahol, vagy teljesen fedve marad a dolog?
1: És akkor ez általában csak ezek véreznek, ezek a tasakok, tehát bármennyire is megmossa ott a fogát, sokszor úgynevezett szubgingivális fogkő alakul ki, tehát a fogkőnek két típusa van, egy, ami az íny fölött van, egy pedig, ami az íny alatt. Az íny fölötti fogkő általában ilyen sárgás, fehéres színű, az íny alatti fogkő pedig fekete. És ezek az íny alatti fogkövek általában társulnak tasakokkal. Erre van egy kis műszerünk a fogászaton, hogy megmérjük ezeknek a tasakoknak a mélységét, és hogy ezeket a tasakokat rendszeresen kitisztítjuk, ugye a paradontológia a fogászatnak ezen területe, ami ugye fogágybetegséggel foglalkozik, ezeket a pácienseket nagyon szoros kontroll alatt tartja, és el tudnak jutni arra a szintre, hogy ezek a tasakok gyakorlatilag megszűnnek, páciens továbbra is fogágybeteg marad, viszont a tünetei azok csökkennek, megszűnnek, és fenntartani szükséges majd ezt az állapotot, hogy ne essen vissza a páciens. Tehát, hogy ezek a tasakok nagyon gyakoriak egyébként, hogy kellemetlen lehelletet okoznak.
0: Most erről megint eszembe jutottak a reklámok, hogy ugye magára a fogínyre is van megfelelően ajánlott fogkrém. Azok hogyan segítenek? Segítenek egyáltalán a fogíny szempontjából?
1: Ugye tartalmaz olyan anyagokat, amik a fogfelszínen egyszerűen nem hagyják, hogy a lepedék megtapadjon. És azáltal, hogy nem hagyják, hogy megtapadjon, nem tud kialakulni fogkő, és így járulnak hozzá a fogénynek az egészségéhez. Azért ide még azt is fontos megemlíteni szerintem, hogy nem feltétlenül szájhigiénés szokások, fogkő, plak lehet az oka az ínyvérzésnek, hanem bizonyos gyógyszerek, vagy akár C-vitamin hiány, ezek is okozhatnak ilyen tüneteket. Tehát a rendszeres vérvétel az ebből a szempontból nagyon fontos.
0: Ha már itt tartunk, a vitaminok szempontjából hogyan tudjuk támogatni a fogunk egészségét?
1: Elsősorban a C-vitamin, amire nagyon oda kell figyelni. Azért egyre több és egyre elterjedtebb szerintem, hogy különböző táplálékkiegészítőket szednek az emberek. A C-vitamin, én azt gondolom, hogy a legfontosabb a fogíny szempontjából.
0: Felírtam ide magamnak egy ilyen érdekes szót, amire nem tudtam, hogy mi is a pontos definíció, úgyhogy itt most fel is teszem a kérdést. Ez az impaktált fog kérdése. Mi is ez az impaktált fog?
1: Az impaktált fog, amikor nem tud előtörni egy fog a szájüregbe, és a csontban marad. Tulajdonképpen ez azt jelenti.
0: Na és ennek akkor mi a sorsa ennek a bent maradó fognak?
1: Vagy kiszedjük, tehát ki kell sebészi úton onnan műteni, vagy pedig akár fogszabályzással a felszínre tudjuk hozni őket, viszont itt is fontos megemlíteni, hogy ennek is van egy műtéti háttere, hiszen hozzá kell férnünk ahhoz a foghoz először.
0: Hát és itt még gyerekekről beszélhetünk, gondolom, hát, vagy itt a bölcsességfogról is szó lehet?
1: Igen. Igazából van impaktált fog és retinált fog. És az impaktált fog az nem tört elő, de ennek a hátterében van valami jól látható fizikai akadály, mondjuk nincs hely, hogy előtörjön. Nagyon tipikus példa ennek, hogy a szemfog az nem tud előtörni, mert nincs neki elég hely, és ezért a csontban marad. Ilyenkor általában ugye leszoktuk őket húzni fogszabályozásra, vagy megpróbáljuk lehúzni a sorba. A retinált fog az pedig abban különbözik az impaktált fraktáltól, hogy nincsen látható jele annak, nincsen fizikai akadály, ami miatt nem tudott előtörni.
0: De itt most mennyi időről beszélünk, türelmi időről, amíg mondjuk a fognak ki kell jönnie? Más egy bölcsességfog, és ugye...
1: Más egy bölcsességfog, tehát bölcsességfog valakinek 20 éves korában, valakinek 30 éves korában nő ki egy-egy csücsök, de ugye a fogáttörésben van egy szekvencia, ami általában mindenkire jellemző, hogy hány éves kor körül melyik fognak kell előtörni, és ezért is fontos a rendszeres szülővizsgálat, hogy a fogorvos ugye látja, hogy már mondjuk 10 éves a páciens, de mondjuk az egyik metszőfoga még mindig nem tört elő, tehát akkor ilyenkor
0: felvetődik.
1: Tehát, hogyha
0: kiesett mondjuk 7 évesen, és 10 évesen még nincs kint, akkor az már egy ilyen jelentékeny.
1: Igen.
0: De akkor még egy éven belül, vagy kettő, ezt még meg kell várni, tehát hogy ez még belefér ebbe a folyamatba?
1: Hát egy éven belül igen. Én azt gondolom, hogy egy év fölött már érdemes elvinni a gyerkőcöt fogorvoshoz, és csinálnak egy röntgenfelvételt, és ott kiderül, az is lehet, hogy nincsen csírája, tehát nincsen maradása.

0: nő ki a maradó metszőfoga, míg fiúknál ez azért akár egy évvel később is bekövetkezhet.
1: És hát ugye az előző beszélgetésünk alkalmával beszéltünk arról, hogy ha már itt tartunk, hogy röntgenezik a gyereknek a szájüreget, ott ugye arról beszélgettünk, hogy már láthatják azt a szakemberek, hogy szükség van-e fogszabályozásra például.
0: Így van. Így van, mert vannak olyan eltérések, amik már akár tájfogazati korban láthatóak, mondjuk egy mély harapás, nyitott harapás, keresztharapás, tehát ezeket már akkor el kell kezdeni kezelni, és vannak olyan eltérések is, amik ugye később ütköznek ki, tehát kezdetben minden tankönyv szerint halad, de aztán amikor már ugye vegyes fogazatról beszélünk, tehát van még tájfoga, de már vannak maradó fogai is, akkor a leggyakoribb egyébként, hogy közbeavatkozunk.
1: Bölcsességfokhoz még visszatérnénk egy gondolattal, hogy a köztudatban benne van az, hogy nagyon gyorsan romlik a bölcsességfog. Vagy kijön, vagy nem, ezt az előbb említettük. Miért van ilyen hátrányos helyzetben a bölcsességfog?
0: Azért ilyen gyakori, hogy nem törnek elő, vagy nincs elég helyük, mert régebben sokkal másabb volt a táplálkozás, mint most. Tehát többet rágtunk, a kenyérhéja sem ilyen puha volt, és az állkapo csizület fejlődéséhez a megfelelő rágás az kulcsfontosságú. Tehát sokkal kevesebbet rágunk most, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, és ezért az állkapocs nem tud olyan nagyra fejlődni, mint akkor. És ezért nincs helyük, ugye ők az utolsók a fogívben fent és lent is, nincs helyük egyszerűen, hogy kinőjenek, és utána csak galibát tudnak okozni, tehát ezért célszerű őket preventíven megelőző szempontból is sokszor eltávolítani.
1: És ezt mennyire szokták a paciensek kérni, hogy távolítsák el?
0: Azzal nem igazán jönnek, hogy azt szeretném kérni doktornő, hogy távolítsuk el, inkább mi hívjuk fel rá a figyelmüket, hogy ott vannak a csontban, nagyon rossz pozícióban, elmondjuk, hogy miket okozhatnak, tehát akár egy fekvő bölcsességfog, aminek kint van egy csücske, kialakulhat körülött egy tasak, ami begyulladhat, ugye az előbb említett rossz lehelletet okozhatja, nem tudja azt a tasakot megfelelően tisztítani, és előbb-utóbb akár a hetes fog, tehát ugye az előtte lévő fog egészségét is veszélyezteti egy olyan fog, ami félig van előtörve, nem tört elő, vagy például fogszabályzás után szoktuk mondani, hogy célszerű kiszedetni a bölcsességfogakat, hogyha olyan pozícióban vannak, hogy a későbbiekben ne okozzon főleg a metszőfogak területén torlódást. Általában ott szokott érvényesülni az a tolóerő, ami a bölcsességfog áttörésében kulcsfontosságú, hogy a metszőfogaknak van a legvékonyabb, legkeskenyebb gyökere, és általában azok szoktak összetorlódni, és ilyenkor azért elég bosszantó, mikor valaki átesik egy másfél-két éves fogszabályzó kezelésen, tökéletesek a fogai, és aztán a bölcsességfoggal nem kezdünk semmit, és csak azt veszi észre, hogy torlódik össze a foga. Ez nagyon sokszor a bölcsességfognak a tünete.
1: És miért van az, hogy nagyon gyorsan romlanak? Csak amiatt, hogy a sorban a legvégén helyezkednek el, és kevésbé férnek hozzá az emberek?
0: Igen, igen. Főleg ezért, főleg felül, tehát egyszerűen lehetetlen a még a legkisebb fogkefe fejjel is oda beférkőzni, és jól megtisztítani, és mivel nem férünk hozzá, ezért romlanak sokkal gyorsabban.
1: Hát akkor így a műsoridő vége felé vegyük át újra, hogy hogyan is érdemes a szájhigiénét megtartani helyesen.
0: Az otthoni fogápolása nagyon fontos szerepet kell fordítani, ugye megfelelő fogkefét válasszunk, akár elektromos, akár manuális fogkeféből, ugye a puha sörtéjűt, és megfelelő technikával, körkörös mozdulatokkal nem csak a fogfelszínt, hanem a fog és az íny találkozási pontját is tisztítsuk meg, és fogsejmezzünk, hiszen a fogközökbe a fogkefe nem fog beférni, és ezeket a területeket is muszáj megtisztítani, ehhez pedig a fogsejem kiváló. Akinek viszont már fogágybetegsége van, és a fogközei megnyíltak, tehát nagyobb fogközei vannak, azoknak a fogköztisztító kefe nagyon fontos, hogy használják, és ugye fél évente járjunk szűrésre. És még azt is elfelejtettem mondani, hogy a nyelvünket is tisztítsuk meg, hiszen a nyelven is rengeteg baktérium és lepedék tud megtapadni, tehát ezzel azt gondolom, hogy mindent megteszünk a szájüregi egészségünkhöz. Nyilván vannak ilyen kiegészítő eszközök, mint például a szájzuhany.
1: Vagy a szájvíz, például hasznunkra van-e a szájvíz.

0: Abszolút hasznunkra van, de nem szabad túlzásba esni vele, hiszen elpusztítani a szájban lévő baktériumok nagy részét nem szeretnénk, tehát ugye szükségesek ezek a baktériumok ahhoz, hogy az élő flóránk fennmaradjon, illetve bizonyos szájvizek hosszantartó használata elszíneszeti a fogakat, a nyelvet is, tehát amikor javasolja a fogorvos például fogkőszedés után, vagy fogszabályzó brekettek felragasztása követően, hogy használjunk bizonyos ideig szájvizeket, az általában ilyen 2 hét, akkor ajánlatos, de én azt gondolom, hogy a mindennapi fogmosási rutinba a szájvíz az nem szükséges.
1: A gyerekeknek és akkor a felnőtteknek milyen időközönként érdemes vagy ajánlott látogatni a fogorvost?
0: Fél évente abszolút. Felnőtteknél, akik nagyon hajlamosak fogkövesedésre, azoknak én azt mondom, hogy 4 évente menjenek és szedessék le a fogkövet, nézessék át a fogakat, de egyébként fél évente ajánlatos.

0: Az elmúlt közel egy órában dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgettünk a leggyakoribb fogászati problémákról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégám Netrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Huszonhárom óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privát Bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezése áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az akkuji atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks 2 projekt építésébe, jelentette ki Alekszandr Lihacsov. A Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, különkérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-ig rendezhetik a számlájukat kamatmentesen, írta meg a 24.hu portál. Az üzemzavart egy karbantartás okozta. Donald Trump amerikai elnök péntekig tartó látogatást tesz Kínában Xi Jinping kínai elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról, megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái. A Szentatya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány tagjaihoz. Szolgálja az Obszervatórium a hit és tudás jó kapcsolatát. Leó pápa a szakjelövezet védelme érdekében. Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. 14. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. A Szentatya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Leó pápa Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítványhoz. Szolgálja a hit és tudás jó kapcsolatát. Hétfőn délben fogadta a Szentatya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 tagját a konzisztórium teremben, akik a Specola Vaticana, a Castel Gandolfóban működő csillagvizsgáló jubileumát ünneplik. Megállapította, hogy 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi és szilárd tudományt, hanem a lehető legnagyobb odaadással bátorítják és előmozdítják azt. A Szentatya hálásan megköszönte a Vatikáni Obszervatórium Alapítvány tagjainak hűséges és nagylelkű támogatását.
1: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
0: Amivel annak a csillagvizsgálónak munkáját segítik, amit a Vatikán komolyan megbecsül, és ami a Szentszék és az egyetemes egyház szolgálatában áll. 135 évvel ezelőtt elődje 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki lássa világosan, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi szilárd tudományt, legyen az emberi vagy isteni, hanem a lehető legnagyobb odaadással fogadják, bátorítsák és mozdítsák elő azt. Abban az időben a tudományt egyre inkább az igazság forrásaként mutatták be a vallással szemben, így az egyház sürgető szükségét érezte annak, hogy szembeszálljon ezzel a terjedő felfogással, hogy a hit és a tudomány egymás ellenségei lennének. Ma azonban mind a tudomány, mind a vallás egy másfajta és meg lehet alattomosabb fenyegetéssel néz szembe azokéval, akik tagadják az objektív igazság létezését. Túl sokan nem hajlandók elismerni azt a tanítást a világunkban, amit a tudomány és az egyház világosan tanít, hogy magasztos felelősségünk gondoskodni a bolygónkról és biztosítani lakóinak jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, akiknek életét veszélyezteti mind az emberek, mind a természet felelőtlen kizsákmányolása. Pontosan ezért az egyház elkötelezettsége a szigorú és becsületes tudomány iránt nem csak értékes, hanem egyúttal elengedhetetlen is. A csillagászat különleges helyet foglal el ebben a küldetésben. A nap, a hold és a csillagok csodálatra indító szemlélésének képessége
1: capacity to gaze with wonder at the sun, the moon and stars.
0: Minden ember számára adott ajándék, társadalmi helyzetétől vagy körülményeitől függetlenül. Áhítatott és egészséges arányérzéket kell bennünk. Az égbolt szemlélése arra hív minket, hogy félelmeinket és hiányosságainkat Isten mérhetetlenségének fényében lássuk. Az éjszakai égbolt a szépség kincses bájája, amely mindenki, gazdag és szegény számára nyitva áll, és egy fájdalmasan megosztott világban továbbra is az egyik utolsó valóban egyetemes örömforrás. de sajnos még ez az ajándék is veszélyben van. 16. Benedek pápa szavait felhasználva mondhatjuk, hogy ember alkotta fénnyel töltöttük meg az eget, amely elvakít minket az Isten által odahelyezett fényektől. Találó képez magáról a bűnről, értelmezte egykor 16. Benedek pápa. Leó pápa ebben az összefüggésben fejezi ki mélységes háláját, az alapítvány munkájáért, hiszen elkötelezettségük teszi lehetővé a vatikáni tudósok számára, hogy konstruktívan együttműködjenek a nagyközönséggel és a globális tudományos közösséggel, hogy a vatikáni obszervatórium megoszthassa a csillagászat csodáját a világ minden tájáról érkező diákokkal, a munkacsoportokkal, és hogy nyári szemináriumokat kínáljon azoknak, akik katolikus iskolákban és prébániákon dolgoznak. Végső soron az alapítvány elkötelezettségének tulajdonítható, hogy az obszervatórium távcsövei és laboratóriumai továbbra is azokat szolgálják, aminek teremtették, és maradjanak is azok, aminek mindig is szánták őket. Legyenek és maradjanak olyan helyek, ahol Isten teremtésének dicsőségét tisztelettel, mélységgel és örömmel lehet megtapasztalni. Soha nem szabad szem előtt tévesztenünk azt a teológiai látásmódot, amely mindezt inspirálja, ez pedig a megtestesülés misztériuma. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva megismertette magát a teremtett dolgokon keresztül, miként Pál apostol is tanítja a rómaiakhoz írt levele első fejezetében, és hogy Isten annyira szerette a világot, a teremtett világot, hogy elküldte fiát, hogy belépjen abba, és megváltsa azt. Nem meglepő tehát, hogy a mélyen hívő emberek késztetést éreznek arra, hogy felfedezzék a világegyetem eredetét és működését. A teremtés mélyebb megértésének erős vágya nem más, mint annak a nyughatatlan vágyakozásnak a tükröződése, amely minden lélek mélyén lakozik Isten iránt.
1: The heart of every soul.
0: Miközben Leó pápa ismételten háláját fejezi ki támogatásukért, készségesen kéri rájuk és családjaikra a mindenható Isten bőséges áldását. A vatikáni csillagvizsgáló a Spécola Vaticana története. A Castel Gandolfói pápai rezidencia, amelyet Leó pápa, ha teheti, minden kedden felkeres, egyik nevezetessége a jezsuiták vezette csillagvizsgáló, olasz nevén Spécola Vaticana, amely a világ egyik legrégibb ilyen obszervatóriuma. Az eredetileg a vatikáni kertekben működő csillagvizsgáló a túl erős fényszennyezés miatt már az 1930-as években kiköltözött az Albanoi tó körül magasodó egykori vulkanikus kúpra épült Castel Gandolfóba, majd 1981-ben az Egyesült Államok Arizona állam Tucson magashegyi pontján épült egy újabb testvéri megfigyelő központ.
2: Leó pápa, soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. XIV. Leó Szenegál muszlim közösségeinek képviselőihez szólva felszólította a vallásokat, hogy működjenek együtt a béke érdekében. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját, elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő eszközként való felhasználását, felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett. 14. Leó pápa ezt a kijelentést tette az audiencián, amely alkalmával a szenegáli muzulmán közösségek képviselőivel, valamint az afrikai országokban élő katolikus egyház képviselőivel találkozott. A Szentatya beszéde elején a találkozót a barátság és a befogadó, békés és testvéri társadalom előmozdítása iránti közös elkötelezettség jelentős kifejeződésének nevezte. Emlékeztetett arra is, hogy Szenegál a vendégszeretetet és a szolidaritást testesíti meg, Továbbá a keresztények, a muzulmánok és más hagyományok hívői közötti békés együttélés modelljét mutatja be és szolgálja. Ez egy olyan valóság, amely a párbeszéd alapját képezi a vallási hovatartozásuk és etnikai származásuk miatt különböző népek között. A testvériség e kincsét gondosan kell őrizni, mondta a pápa, megjegyezve, hogy ez nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára is értékes kincs. 14. Leó pápa sajnálkozva szólt az afrikai kihívásokról. Sajnos a fegyveres konfliktusok továbbra is fennállnak az afrikai kontinensen, súlyos humanitárius helyzetet és mélyreható egyenlőtlenségeket okozva, amelyek nap mint nap egész népességeket tesznek próbára, nem is beszélve az erőszakos szélsőségesség nyugtalanító növekedéséről. Ehhez járul hozzá a migránsok és menekültek növekvő áradata, a társadalmi szövetet mérgező gyűlöletbeszéd, a családi kötelékek gyengülése, valamint az etikai és spirituális vonatkozási pontok erodálódása, különösen a fiatalok körében. Ebben az összefüggésben a teranga, egy wolof nyelvű, Szenegál elsődleges benszülött nyelvének kifejezése szellemében, amelynek elsődleges jelentése vendégszeretet, de ennél sokkal mélyebb kulturális fogalom, a vendégszeretet, a nagylelkűség, a tisztelet és a közösség megosztásának egyedülálló keveréke, és a vallásközi párbeszédben megtestesülő értékek fontos eszközök a feszültségek enyhítésére és a tartós béke építésére. A vallásközi párbeszéd előmozdításával és a vallási vezetők bevonásával a közvetítési és megbékélési kezdeményezésekbe a politika és a diplomácia felhasználhatja azokat az erkölcsi erőket, amelyek képesek csillapítani a feszültségeket, megelőzni a radikalizálódást és előmozdítani a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet kultúráját, figyelmeztetett 14. Leó. Rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén, az igazságosságon és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi keresztények és muzulmánok együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, és ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Leó pápa ezért leszögezte, hogy a testvériségnek erre az alapjára a hittel és az emberségességgel, mint ennek a gyökerére építve, a vallásoknak együttesen el kell utasítaniuk Isten nevének instrumentalizálását, eszközként való felhasználását, különösen katonai, gazdasági és politikai haszonszerzés céljából. El kell ítélnünk az üldöztetést és a diszkriminációt, és védelmeznünk kell a szenvedő kisebbségeket. Ahogy Bamendában, Kamerunban mondtam, emlékezett vissza Leó pápa afrikai útjára, jaj azoknak, akik a vallást és magát Isten nevét manipulálják saját katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzésük érdekében, és azt, ami szent, sötétségbe és mocsokba taszítják. A Szent Atya azért imádkozik, hogy a mindenható Isten élessze újjá a vágyat, hogy jobban értsük meg egymást, hallgassuk meg egymást, és éljünk együtt tiszteletben és újjászülető testvériségben. Adja meg nektek Isten a bátorságot, hogy a párbeszéd útját kövessétek, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal reagáljatok, és hogy megnyissátok szíveteket mások előtt, anélkül, hogy félnétek a különbözőségektől. Végül a Szent Atya azért imádkozott, hogy a béke, az igazságosság és a testvériség melletti elkötelezettségük bőséges gyümölcsöt teremjen, és egyre mélyebb együttműködéshez vezessen a különböző felek között az emberiség javára. XIV. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. XIV. Leó pápa május 7-én csütörtökön audiencián fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A megbeszéléseken többek között a háború sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön Olaszországba érkezése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba hajtatott, ahol az apostoli palotában találkozott 14. Leó pápával. A Szentszék sajtóirodájának közleménye szerint a szívélyes hangvételű megbeszéléseken Mindkét állam megújította a Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kétoldalú kapcsolatok ápolására irányuló közös elkötelezettséget. Találkozójuk során a felek eszmecserét folytattak a regionális és nemzetközi helyzetről, különös figyelmet fordítva a háborúval, a politikai feszültségekkel és a nehéz humanitárius helyzetekkel küzdő országokra, valamint a békéért való fáradhatatlan munka szükségességére. A Szentszék sajtóirodája ezentúl közölte, hogy a háború sújtotta országokról folytatott megbeszélések során szó esett néhány afrikai és közel-keleti országról, például Libanonról és Iránról. Beszéltek még Kubáról is, ahol az utóbbi időben fokozódott a feszültség az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Leo pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. XIV. Leo pápa csütörtök reggel 9 órakor a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A kormányfő ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemelte, hogy figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Végül a közlemény hangsúlyozta, hogy véleménycserét tartottak a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban.
0: A Szentatya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. A Szentatya először hétfő reggel 8 órakor Victor Manuel Fernández argentin bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát fogadta, majd Szudán miniszterelnökével, Kamil al-Tayeb Idrisszel és kíséretével találkozott. 9:30-kor József Grünwiedl érsekkel Bécs új főpásztorával tekintette át az osztrák főváros egyházi helyzetét. 10:00-kor fogadta Leó pápa Henrik Mieczysław Jagodzinski érseket, Dél-Afrika, Lesotho, Namíbia és Botswana apostoli nunciusát. 11:00-kor találkozott Leó pápa Petar Palic püspökkel, a boszniai Mostar Duvnov horvát származású főpásztorával. 11:30-kor a Kelemen teremben szólt a pápa a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a vallásközi kutatások királyi intézetének közös rendezésében tartott konferencia résztvevőihez. Végül Leó pápa hétfőn délben találkozott a konzisztórium teremben a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 vezetőségi tagjával. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a reményről beszélget Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. Műsorunk a 2025. március 25-i adásunk ismétlése.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Krisztusnak nincs más segítsége, csak ha mi segítünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, amelyet a világ még olvas, mi vagyunk az Isten rejtett üzenete, ahogyan azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy voltatok-e már reménytelennek tűnő helyzetben az életben?
3: Én voltam már. Egyszer, amikor jöttem haza iskolából, próbáltam bemenni, és valahogy a zárt kapun beállítettem a kulcsot, és nem tudtam bemenni. És ilyenkor le kellett nyugodnom, mert sietnem kellett vissza zongora órára, hogy én most hogy fogok tudni hazamenni, meg még utána vissza, de megálltam, gondolkodtam, és végül utána bejutottam, és visszaértem időben.
2: Vannak ilyen helyzetek is, amikor reménytelennek tűnik ez a adott helyzet, de van olyan, amikor például valaki beteg, akit szeretsz, valaki mondjuk balesetet szenved, vagy éppen olyan visszafordíthatatlan traumát élsz át, lehet az akár olyan is, amikor a szüleid veszekednek, vagy elválnak, vagy lehet olyan is, amikor a szeretett ember, akit nagyon fontos neked, ő olyan betegséggel küzd, amire nincs orvosság, hogy ezek is ilyen reménytelen helyzetek, legalábbis annak ítéljük meg. Milyen üzenetet tudnátok mondani ezeknek az embereknek? Hogyan tudnátok rajtuk segíteni? Mi lenne az a remény sugár, amivel őket át tudjátok lendíteni ezeken a nehéz pillanatokon?
4: Én mindenféleképpen az imádságot és a családtagokkal való beszélgetést javasolnám, ugyanis az a legfontosabb, mert nem szabad magunkba fordulni, ezért akármilyen rossz dolog is történik, vagy a családunknak el kell mondani, vagy akár Istennek is el lehet mondani imádság formájában.
5: Én egyetértek Vikivel, azonban vannak olyanok, amikor például egy adott ilyen közösségben nem vagy túl népszerű, és hogy ugye így nem annyira barátkoznak veled, és amikor ezt így nem szabad rosszul érezni miatt a magadat, és hogyha például olyanokról beszélnek, vagy olyat mondanak neked, amiről neked más a véleményed, akkor az a legjobb, hogyha megmondod magadnak, hogy én elfogadom, hogy ő ezt gondolja, de nekem más a véleményem, és neki lehet ez a véleménye, mert mindenkinek ugye más a véleménye, és hogyha például ugye ilyen dolog történik velünk, akkor jó, hogyha szakember

0: azt mondjuk, hogy mi a remény zarándokai vagyunk, és meg kell keresnünk először is a remény fogalmának a jelentését. Minden ember szívében ott lakik a remény. Nevezhetjük ezt vágyakozásnak, várakozásnak, de minden bizonnyal azt tudjuk mondani, hogy egy eljövendő jóra gondolunk, amikor reménykedünk. Mit gondoltok, hogy igaz az a mondat, hogy a remény hal meg utoljára? Meghal a remény valaha, valamikor?
1: Én alapjáraton úgy gondolom, hogy nem hal meg a remény, viszont mert bennem az úgy nagyon benne van, hogyha én szeretnék valamit és várok valamit, akkor nekem nagyon sokáig akár örökké is bennem van. Viszont biztos vagyok abban, hogy vannak olyan embertársaink, akikben ez sajnos nem így van, és nem marad meg bennük, és ne,

0: Kik kell ebben segítenünk, hogy bíztatjuk őket, és elmondjuk nekik, hogy nincsen semmi sem veszve.
1: Teljesen igazod van, hogy van valami bizonytalanság az emberben, mert ugye nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, és ez ilyen ellentmondás is lehet bennünk. Nagyon gyakran szoktunk elcsüggedni, pesszimistának érezzük magunkat, úgy feladjuk, hogy ennek nincs értelme, de ugyanakkor meg kell találnunk azt a reményt, ami ezen a helyzeten vagy ezen az állapoton majd tovább lendít. Ezek azt jelentik, hogy amikor szenvedés van az embernek az életében, ezek is ahhoz kellenek, hogy te majd utána ebből a helyzetből is megtapasztald azt, ami szükséges a te üdvösségedhez, hogy az Istennel találkozzál, és egy olyan Isten arcot ismerjél meg benne, amiben igazi és teljes értelemben vett keresztény életet tudsz élni. Megéled mindazt a hit kereszt útján, amin neked végig kell menned ahhoz, hogy a boldogság állapotába kerüljél. És azt mondjuk, hogy van az Istenben egy lehorgonyzott remény, ami ugyan nem oldja meg a nehézségeket, de ugyanakkor ott van a szenvedés idején is veled, amikor így lehorgonyzol Isten mellett. De ez csak ugye akkor történik meg, amikor hitre építed ezt a reményedet. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy az apostolok ültek ott benne a bárkába, és egy nagy viharba kerültek, és már hullámzott a tenger, már csapkodott a villám, esett, szakadt az eső, és ők egyre nagyobb hullámokban élték meg, egyre nagyobb viharban élték át a kiszolgáltatottságot, hogy meg fognak halni, hogy nincsen magyarul reményük. Csak ebbe az volt az érdekes, hogy Jézus ott volt a bárkába. És Jézus meg mit tett a bárkába? Mit ír le az evangélium? Mit csinált?
2: Jézus aludt.
1: Ez volt a furcsa. Olyan volt, mintha Jézus ott van velük, de nem látja, hogy mi történik. De nyilvánvaló, hogy látta Jézus, hogy mi történik velük.
3: Igen.
1: És akkor tudjátok-e, hogy mikor történik meg a csoda? Hogyan fogja Jézus lecsendesíteni a tengert?
3: Hogyha hiszünk benne.
1: És mit gondoltok, hogy volt-e valaki, aki felébresztette Jézust?
2: Felébresztették, és azt mondták neki, hogy ments meg minket Jézus.
1: Vagyis elhangzott a hitnek a szava, hogy én bízom benned, hogy te meg tudsz menteni minket. Értitek már? Tehát a lehorgonyzott reménynek csak akkor van értelme, hogyha a hitre épül, és a szeretet táplálja. Remény nélkül lehet élni?
2: Szerintem nem lehet, mert ilyenkor nincs semmi, amit várunk, és ilyenkor elveszettek vagyunk. Szerintem remény nélkül nem lehet élni.
1: És mi ad reményt nekünk a legsötétebb pillanatokban is? Mit gondoltok?
2: Isten ez a remény.
1: És az Istennek az üzenete. És hol találom én meg az Isten üzenetét?
2: A Szentírásban.
1: Így van. És a Szentíráson kívül még a...
3: A szívünkben. Meg a szentségekben.
1: Így van. Tehát akkor, ha Isten sötét pillanatokat is ad nekünk, és szenvedésekkel teli perceket is, akkor is az Isten ott van velünk, és ezek által fogunk igazi teljes életet élni, megélni. És most, amikor a Szent Év zarándoklatra hív minket, akkor mit gondoltok, hogy mitől válik igazi zarándoklattá egy utazás? Mitől lesz más egy zarándoklat, mint egy kirándulás? Mit gondoltok, milyen összetevő kell hozzá, úgy, mint egy recepthez?
2: A zarándoklathoz kell erőfeszítés.
1: Amikor kirándulsz, akkor magad örömét nézed. Azt nézed, hogy jaj, álljunk meg, mert ezt a virágot leszeretném fotózni, tudom, elviszem a kedvenc szendvicsemet, a kedvenc innivalómat, és úgy élvezem ezt a kirándulást. Amikor zarándoklatra mész, akkor foglalkozol magaddal azzal, hogy te mit fogsz majd enni, hogy milyen fotókat fogsz készíteni, hogy trendi ruha van-e rajtad, és hogy kiváló-e az időjárás, vagy mondjuk mi az, ami leginkább befolyásolja azt, hogy te egy zarándoklatra elmenj. Lemondod, hogyha esik az eső?
3: Szerintem magában az, hogyha kitűzünk egy célt, akkor végig menjünk azon az úton, ezen a zarándok úton, akármilyen nehéz is, hiszen tudjuk, hogy nehéz lesz, de nem foglalkozunk semmi mással, csak azzal, hogy a célba érjünk.
1: Így van, és ha esik, ha fúj, ha van nálad elég víz, ha nincs elég víz, akkor is végig kell menned ezen az úton, mert ettől válik zarándoklattá. Tehát lemondasz olyanról, ami a te komfortodhoz szükséges, és a komfortzónádból gyakorlatilag kilépsz, és azáltal, hogy kiléptél a komfortzónádból, Istenhez közelebb kerültél. Már ezzel a hozzávalóval. És mi az még, Melani, ami kell szerinted egy zarándoklat?
3: Szerintem, ami még fontos a zarándoklathoz, az a csend, úgyhogy el tudjunk mélyülni magunkba, és tényleg minden erőnkkel Istenben bizakodva lennénk azon, hogy végigjárjuk ezt a zarándok utat.

0: Boszkó Szent Jánosról szeretnék még beszélni, aki azt mondta, hogy Boszkóról sem tudnánk beszélni, ha ne beszélnénk az álmairól, amiket ő a szívében őrzött, és Don Boszkó számára az álmok hajtó erőként voltak a szívében, és képessé tette őt arra, hogy nagy dolgokat vigyen véghez, és nyilván, hogy az álom az mindig egy reményben gazdag jövőről beszélt. Ugyanúgy, mint Boszkó Szent Jánosnak, bizonyára nektek is vannak álmaitok, ami tele van reménnyel és tele van örömmel. És hogy az ember ezekbe az álmaiba tud belekapaszkodni, amikor tervezi a jövőjét, és tervezi azt, hogy Istennel hogyan éli majd le az életét. És biztosan neked is van olyan különleges esemény, amit nagyon vársz, és van olyan is azonban, amikor ugye nem az történik meg veled, amit te szeretnél. Ilyen ez, amikor mondjuk, ahogy az óra elején is beszéltünk, akár egy betegség, akár egy válás, akár az, hogy mondjuk nem sikerül neked arra az egyetemre bekerülni, vagy arra a munkahelyre, amit te szeretnél, nem kapod meg azt a dicsőséget, amire annyira vágysz, és nem véletlenül pont ezért a reménynek a jelképe a horgony. Mit gondoltok, hogy mit jelent ez, mit fejez ki a horgony?
1: A reményt fejezi ki, hogy meggyökerezünk Istenben a reményünkkel.
0: Az Isten is nagyon meg tudott minket szólítani. Az egész üdvtörténet arról szól, hogy Isten hogyan volt jelen az életünkbe, és hogyan került be a választott nép életébe is. Igen ám, de történtek olyan dolgok, ugye, ami az ember szabad akaratából kifolyólag, hogy mondjuk csak Noé volt egyedül az, aki hitt az Istenben. És ugye vízözön árasztotta el a földet. De mit gondoltok, hogy Isten, amikor Noét küldte, vagy az egyiptomi fogság idején küldött egy Mózest, vagy a Sínai hegynél, amikor bálványimádó volt a választott nép, akkor küldte a 10 parancsolatot, majd az Isten végérvényes igényét kifejezte az, amikor elküldte Jézust, akkor az Isten gyakorlatilag miért tette azt, amit tett? Miért küldte el Jézust? Mit gondoltok, hogy mit akart kifejezni nekünk ezzel? Lemondott rólunk? Gyötört minket? Megbüntetett minket? Gyalázott minket azért, mert mi letértünk arról az útról, amit ő gondolt rólunk? Vagy ő álmodott rólunk?
2: Nem, hanem mindig újra tervezett.
0: Így van. Manapság úgy hívjuk ezt az újra tervező berendezést, hogy?
1: Hogy GPS.
0: Mit tud ez a GPS?
1: Mindig kiadja a legrövidebb utat a célunkhoz, és hogyha mondjuk egy rossz kanyart veszünk be, akkor rögtön a másik legjobb utat adja ki.
0: Vagyis mit csinál?
1: Újra tervez mindig.
0: Így van. És látod, vedd észre, hogy az Isten is mindig újra tervezett. Sosem mondott le rólunk. Mindig talált valami más utat, valakit, aki által üzent, aki által végigvezetett, aki által a reményt adta nekünk, a választott népnek is, és Jézusban is ott van a remény. Ahogy ő feltámadt, az a mi reményünk arra, hogy mi is fel fogunk támadni, és ennél nekünk nem kell több. Isten adott nekünk reményt, Isten bízik bennünk, és hogy te is ezen az úton tudj maradni, nincs más dolgod, csak lehorgonyozni Isten mellett, és ezt a lehorgonyzottságodat tekintsd úgy, mint egy stabil pontot, hogy bármerre mész, bármi felé vezet az élet, mindig a remény legyen a te GPS-ed, az Isten GPS-e, ami visszavezet hozzá. Hát erre biztatlak benneteket így a nagybőjt folyamán, a megtérés idején, hogy éljetek reményben, és éljetek a megbocsátás és Isten irgalmának reményében. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban a reményről beszélgetett Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. Műsorunk a 2025. március 25-i adásunk ismétlése volt. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, hajnalban ma elhangzott műsorainkat ismételjük meg, óránként híreket és időjárás jelentést mondunk. Éjfél után 5 perccel a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Wolf a Parkban című írásának első részét Dér Gabriella olvassa fel. 0 óra 30 perckor kezdődik a Közelkép. Tóth Ferenccel, az Apci Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola intézményvezetőjével beszélgetünk. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a Kerengő, melynek témája az országgyűlési választás. Vendégünk Lesti Árpád, politikai elemző. 3 óra 5 perckor Egymás közt című műsorunkban a különböző generációk sajátosságairól beszél dr. Mészáros Aranka, egyetemi docens. Előadása az Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények igazgatóinak tartott értekezleten hangzott el 2024. októberében. 0 óra 5 perckor zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 5 óra után pár perccel jelentkezünk. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Isten előbb szeretett bennünket, és mivel szeret bennünket, a Szentlélekben vigasztalót, ügyvédet adott nekünk. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket rádiónk elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!

Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Rövid idő, s a világ nem lát többé. Ti azonban láttok, mert élek, és ti is élni fogtok majd. Olvasom a János evangéliumban. Nem lehetünk keresztények, ha el nem merülünk hitünk nagy titkaiban. Ezt tesszük mindig közösségünk liturgikus ünnepléseiben. Így éltük át most megint együtt a húsvétot, Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását. De kereszténységünk nem élheti ki magát a templom elzártságában. Helye van családunkban, hivatásunk területén, a társadalomban, ahol élünk. De ott gyakran elhagyatottnak érezzük magunkat mi keresztények. Krisztus biztató szava azonban megnyugtat, nem hagylak árván benneteket. A feltámadott köztünk van, velünk marad. Mintha csak hirtelenül mindenki figyelmét magára vonta volna Krisztus. Mindenki róla énekel, és neve ott van mindenki ajkán. Mikor lett ő ennek a nemzedéknek szupersztárja? A valóság az, hogy tegnap, ma és mindörökre velünk marad. Akár tetszik nekünk, akár nem. Mindig ugyanaz marad, az Isten fia, aki életet ad életért, szeretetet szeretetért, aki mindent ad, de mindent követel is. Akinek füle van, hallja meg, zengted végig évezredek bolthajtásain, és szavadat erősítve visszhangozzák a századok. Kis országban keveseknek súgtad őket, de a te hangodat nem oltja ki, hanem hatalmasítja a köréje növő tér és idő. S ma az évezredek távolából is, mintha arcunkhoz simuló ajkat suttogását hallanók. Ó, mert téged megifjít az idő, és növeszt a távolság. Ez a te végtelenséged törvénye, Uram, s e végtelenség egyre hangosodó, egyre tüzesedő szavakat hagyott itt nekünk, melyeknek élete öröklétből öröklétbe nyúlik.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privát Bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Az Akujjui atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks 2 projekt építésébe, jelentette ki Alekszandr Lihacsov. A Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-ig rendezhetik a számlájukat kamatmentesen, írta meg a 24.hu portál. Az üzemzavart egy karbantartás okozta. Donald Trump amerikai elnök péntekig tartó látogatást tesz Kínában, Xi Jinping kínai elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról: megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A szerkesztőt Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik a Víjai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján.

0: Nagy-nagy tisztelettel, meg szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt szeretném előre bocsátani, hogy ezek töredékek, amit itt egy óra alatt, vagy 45 perc alatt el tudok mondani. Minden egyes kis témát, azt külön ki lehetne bontani. Nehéz lenne elképzelnünk Ádámot és Évát, amint a Paradicsom kertben a Tanuljunk imádkozni című kézikönyvvel a hónuk alatt sétálnak, és várják az alkony hűvösében érkező urat. Igen, a bukás előtti ember számára magától értetődő, természetes, egyszerű volt a kapcsolat Istennel, vagyis az imádság. Hiszen Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és ez a kép más voltunk, ez már eleve kapcsolatra utal, valakire irányul. Valakinek a képmása vagyok, tehát a legmélyebb identitásom az a másikban van. Ádám a bukás előtt, abban az eredeti állapotában, amikor betöltötte természetének igazi célját, állandóan Isten felé fordulva élt, és Isten képére teremtetett természetében birtokolta az összes erényt, írja hitvalló Szent Maximosz. Mondhatnánk úgy is, hogy Ádám az imában élt. Mert a kontemplatív élet ezt jelenti. Folyamatosan Isten felé fordulok. Ő a gravitációs középpontom. Mindent felőle és benne látok. Hozzá viszonyítok. Rávonatkoztatok. Rajta keresztül értelmezek. Csak így képes az ember meglátni a teremtményekben és a teremtett világban, a keleti atyák szóhasználatával, az isteni energiákat, vagyis Isten nyomait, a dolgok lángját, mindennek a rendeltetését, a helyét, a szépségét, a nagy összefüggéseket. Talán érzékelhető az eddig mondottakból, hogy az imádság, a kontempláció az valójában egy létmód, nem a hasznosság rendjébe tartozik. Alexandriai Szent Atanáz így ír erről a kezdeti létmódról. Mivel Ádám Isten szemlélésében élt, vagyis a lelke olyan tiszta volt, mint egy tükör, vissza tudta tükrözni Isten ragyogását. Lelkének ebben a tükrében szemlélhette Istent. És ekkor jön az idézet legfontosabb mondata, ekkor élte az ember az igazi életét. Ekkor élte az ember az igazi életét. Ezt az idillt, ezt a tökéletes állapotot, ahol nincs se gond, se fájdalom, ahol Isten szemlélésében élek, megrontotta a bűn. Nagyon fontos látni, hogy a bűn kívülről jön. Nem az emberben volt. Nem én vagyok a bűn, hanem valami bűn belém került. A bűn ontológiailag nem tartozik hozzám. És csak Krisztus megtestesülése által jutott vissza az ember a valódi természetébe. Krisztus az igazi ember. Ő az archetípus. Krisztus nem Ádámról lett mintázva, hanem Ádám lett Krisztusról mintázva. Szent Terézi anyánk a belső várkastély 6. lakásában ír arról a veszélyről, hogy a kontempláció téves felfogása miatt némelyek eltávolodnak Krisztus szent emberségétől. Micsoda gondolat volna szándékosan eltávolodni a mi legnagyobb kincsünktől és orvosságunktól. Igen, Krisztus az orvos, és ő az orvosság. Ő az, aki begyógyítja ezt az Isten hiányos, mély sebzettségünket. A római levél 8. fejezetében, a 29. 30. versben van egy gyönyörű mondat. Isten eleve arra rendelt minket, hogy fia képének hasonlatosságára eljussunk. Nagy felfedezés volt számomra, amikor kisilabizáltam, hogy a görögben itt az a szókapcsolat áll, pro-orisen, orisen, orizon, horizont. Isten ezt adta nekünk horizontul, és ez egy hihetetlenül tágas látóhatár. Tehát életfeladatom, valódi önmegvalósításom az, hogy eljussak fiának hasonlatosságára, és ezt a horizontot ne engedjen beszűkíteni, vagy valami mással lezárni. Nagyszent Vazul még erőteljesebben fogalmaz, amikor így szól, az ember egy olyan teremtmény, aki azt a parancsot kapta, hogy átistenüljön. És a Kármel nagyszentjei tulajdonképpen erről írnak. Hogyan tudok kitörni a hamis én fogságából, és egyre inkább integrált, egyveretű személyé válni? Hogyan tudok egyre lendületesebben a cél felé menni, eljutni az Istennel megélt, folyamatos, átalakító együttlétig, egyesülésig? Vagyis, miképpen élhetem a szőlővessző életét a szőlőtőn? Miképpen maradhatok Krisztusban? Keresztes Szent János atyánk híres művében, a Szellemi Páros énekben leírja, mennyire örül az isteni vőlegény, amikor látja, hogy egy lélek egyre mélyebb kapcsolatba, egyre valóságosabb egységre jut vele. Talán ritkán szoktunk arra gondolni, hogy ez az élő, mélyülő kapcsolat nem csak számomra öröm, hanem Istennek is öröme. Így ír erről János. Igazán csodálatos dolog látni, hogy mekkora az öröme Krisztusnak, amikor az ilyen lelket sikerül megnyernie, tökéletesítenie, vállaira venni, és saját kezűleg belehelyezni ebbe a forrón óhajtott frigybe és egyesülésbe. Az ima életnek ez az öröm a hátszele. Krisztusnak, a jegyesnek, a vőlegénynek az öröme, Isten öröme. Nehemiás könyvében olvassuk, Isten öröme a mi erősségünk. Isten afölött érzett öröme, hogy engem, a megkeresett bárányt a vállára vesz. Keresztes Szent János ebben a képben látja a jegyesi misztika csúcsát. Krisztus, a jó pásztor, vállára veszi a megtalált bárányt. Ó lelkek, kiált fel János, amelyek ilyen fenséges dolgokra vagytok teremtve és hivatva, mit csináltok? Miért haboztok? Már régen nem parancsoltak nekem olyan nehéz dolgot, mint amit most kell megtennem, írja Szent Terézia anyánk a belső várkastély bevezetőjében. Az imádságról kell ugyanis szólnom. Legalább ebben hasonlítok Szent Terézia anyánkhoz, hogy úgy érzem, hogy régen nem parancsoltak nekem ilyen nehéz dolgot. Próbáljuk meg röviden áttekinteni azt az ívet, amit Teréz rajzol meg az imáról, pontosabban az imádkozó emberről, az imádkozó ember útjáról, a szív liturgiájáról. A belső várkastély, Szent Teréznek ez a legérettebb műve, az Istenbe való átalakulás, a felülről való születés folyamatát írja le, 7 lakásra bontva. A folyamat jelleget Szent Teréz a lakásokkal, Keresztes Szent János pedig a különféle éjszakákkal szemlélteti. Teréz és János egész gondolatköre a fejlődésről, a növekedésről szól. Az életünk nem puszta megőrzés, hanem átalakulás. Az új ember megszületése egy egész élet programja. És ebbe beletartoznak mind a kegyelmek, mind a krízisek. Ezek egyaránt arra szolgálnak, hogy minden dimenziónkkal lassan-lassan Isten felé irányuljunk. A lelki út, az ima élet során el kell jutnunk az egzisztenciális énünktől az esszenciális énünkig, vagyis a perifériától a magig, a felszínes énünktől a középpontunkig. Nagyon hosszú ez az út. Amíg eljutunk az önző énünktől a szolgáló, áldozatot vállaló énünkig. Keresztes Szent János mond egy ilyen bátorító mondatot, Isten célja, hogy megnagyobbítsa a lelket. A növekedés azonban nem lineáris folyamat, hanem egy spirál mentén történik. A lelki fejlődés ilyen csigavonalban halad fölfelé, és talán ezért nem érzékeljük mindig az előbrejutást, mert ugyanazok a jelenségek, különböző mélységeket érintve többször visszatérnek a gyónásainkban, a lelki beszélgetéseinkben. Azt hiszem, ez nagyon jól tetten érhető. Látszólag ugyanazok a dolgok következnek be, de mindig magasabb szinten. Mert időközben több tapasztalatom lett Istenről, magamról és a dolgok természetéről. A lelki élet, az imádságos élet egy élethosszig tartó feladat, folyamat. A Szentlélek mesterkurzusa. Ha külső-belső világunk időnként kaotikusnak tűnik is, vagy elhomályosodik, és megjelenik a fájdalom, mindez lehet a növekvés velejárója, a növekedés kísérője. Mindig bízhatunk abban, hogy a fiú rajtunk nyugvó tekintete, akármi is van velünk, akárhol is tartunk a spirálban, nem csak a létben tart meg, hanem a barátságában is. Isten nézése nem egyéb, adja át tapasztalatát János, mint szeretetének és kegyelmének kiárasztása. S ha a lélek keresi Istent, mondja ő még szintén, Isten még sokkal inkább keresi őt. Ezt a gondolatot jól el kell raktároznunk. Ha én keresem Istent, ő még sokkal inkább keres engem. És ez lehet a bizalmunk, a reményünk alapja is.
1: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.
1: A belső várkastély első lakásában, akkor most így végignéznénk ezt a 7 lakást, picit ilyen madártávlatból, tehát az első lakásban Teréz elénk tárja az Isten teremtette lélek szépségét, nagyságát, aki magán viseli a neki adott, semmihez sem fogható méltóság pecsétjét, az Isten képiséget. Ez elvehetetlen és felülmúlhatatlan. Rajtunk van a vele való, Istennel való közösség, közelség jegye. Ez ránk van bélyegezve, letörölhetetlenül. Szent Teréz így ír erről a belső várkastély első lakásában. Gondoljuk el a lelkünket úgy, mint egy egyetlen gyémántból, vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van, mint ahogy az égben is sok lakás van. Mert ha jól meggondoljuk, nővéreim, nem más az igazak lelke, mint egy paradicsomkert, amelyben ő, mint mondja, gyönyörűségét találja. Isten gyönyörűségét találja bennünk. Mit gondoltok, milyen az a szállás, amelyben egy ilyen hatalmas, ilyen bölcs, ilyen tiszta, minden jóval ennyire teljes király a gyönyörűségét találja? Nem találok olyan dolgot, amihez a lélek nagy szépségét és nagy befogadó képességét hasonlítsam. Gondolunk erre. Isten szemében ilyenek vagyunk. Szépek, nagy méltósággal, nagysággal felruházva. És ez nem egy olyan cím, ami a nyugdíjazásunkkal megszűnik. Nem egy olyan titulus, amit elveszíthetek. És valóban, bármilyen éles legyen is értelmünk, alig ha foghatja fel a lelket, ahogy nem képes felfogni Isten sem, hiszen ő maga mondja, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtette azt. Kezdetben van az ámulat, a misztika, ennek a megérzése, hogy Isten így lát engem, így szeret, így fogad el, ilyennek teremtett. A magával való közelségre, hasonlatosságra, ez a misztika, ez mindig megelőzi az aszkétikát. Az csak utána jön. Ennek a tapasztalatnak az erejéből van aztán erőm ahhoz, hogy az úton letegyek mindent, ami akadályoz az előrehaladásban.

Elámulunk-e ezen a felülírhatatlan méltóságon, amit kaptunk? A második Péter levélben olvassuk, hogy az isteni természet részesei lettünk. Több vagyok puszta önmagamnál. Rendelkezem egy lét többlettel. Van egy mennyei dimenzió az életemben. És emiatt a belém oltott isteni élet miatt vagyok képes az önmeghaladásra, az önfelülmúlásra, vagyis a szeretetre és az áldozatra. Ott, a léleknek legmélyén, a leges legbensejében, írja Szent Terézia anyánk, van bennem egy pont, ahol az isteni társaság ott lakik. A lelkem legmélyén van Istennek a lakása, a középpontomban. Van egy pont bennem, ez a középpont, a középpontom, amelyik mindig egészséges, ahová nem fér be sem a sátán, sem a bűn, ahol mindig béke van és csend. Ott, a legesleg bensőmben, ahogy Szent Teréz hívja ezt a helyet, van egy bizalmi és biztonsági mező. Ott nem betegszem meg. Minden pszichés betegség az a perifériámon van. És jó erre gondolnunk, hogy van bennem egy pont, a legközepem, nem tudnak a Kálmán szentjei nevet adni ennek, hol így mondják, hogy legeslegbensőm, hol úgy, hogy a lélek közepe, hol úgy, hogy ez a legjobb megfogalmazása, hogy keresztes Szent János mondja, mit tudom én, tehát ott valahol bennem, ott van egy pont, ahol mindig egészséges vagyok, ahol mindig béke van, ahol mindig csend van, ahol semmi nem tud megbetegíteni. Ezért olyan fontos ide eljutni. A perifériámról ezt a hosszú utat a középpontomig megtenni. Az ember úgy lett megteremtve, hogy képes Istenre, ugye ez a híres Capax Dei, vagyis kapcsolatba tud lépni vele, de ugyanakkor szüksége is van rá ahhoz, hogy önmagára találjon, hogy megtalálja az élete értelmét, és teherbíró motivációja legyen a mindennapokhoz. Olyan teherbíró motiváció, ami nem egy hónapig tart lendületben, hanem egész életem során. Élő, egyre mélyülő, gazdagodó kapcsolatban kell lenni ezzel a számomra mindig jelenlévő, ahogy Teréz mondja, legjobb baráttal, jegyessel, királlyal, pásztorral. Ebben a lelki lakásban, az ima életnek, a lelki életnek ebben a fázisában szinte magától megszületik, feltör bennem a dicsőítés és a hálaadás. Minden lakás végén próbálok mondani egy-egy imaformát, amit ha abban a fázisban vagyunk, akkor talán érdemes használni. De még egyszer mondom, ez nem egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, nem egy lineáris fejlődés, hanem ilyen csigavonal mentén, tehát ugyanazok visszatérnek, csak már más magasságban vagy mélységben. Tehát itt szinte magától, ha erre ráébredek, rádöbbenek, szinte magától jön elő bennem a dicsőítés, a hálaadás. És ez az ima forma vagy ima mód a lelki egészségünk megőrzésének az egyik legnagyszerűbb eszköze. A depresszió legjobb ellenszere. Csak hogy, és erről szól a második lakás, ez a kapcsolatépítés, vagyis az imádság gyakran nehéz, küzdelmes. Isten, ő szüntelenül vágyódik arra, hogy kommunióban, közösségben legyen velem. És az imám, az tulajdonképpen válasz Isten vágyára, arra a vágyra, hogy velem legyen. De a részemről ez a válaszadás, ez időnként vagy gyakran nehézségbe ütközik. Elakad, megbicsaklik. Mi történt? Miért nem megy ez magától?

A belém oltott vágyódó képességet. Ez belém van oltva, ez a képesség. Amit arra kaptam, hogy Isten felé tudjak törekedni, hogy be tudjam őt fogadni, ezt rosszul használom sokszor. Az alapvető nagy vágyamat fölcserélem, becserélem apróbb kis vágyakra, amelyek nem önmagukban rosszak. Ezek önmagukban nem rosszak, hanem azért rosszak, mert a középpontba, Isten helyére kerülnek. Keresztes Szent János ezt úgy mondja, hogy az ilyen ember az érzékek szintjén él, vagyis sóvárgásainak, sürgető késztetéseinek a rabságában. És aztán ezek a rendezetlen vágyak a nyakam köré tekerednek, és egyre nagyobb fáradtságot, zűrzavart, bűntudatot okoznak, és végül annyira elerőtlenítenek, hogy képtelen leszek kiszabadulni ebből a körforgásból. Mivel magam felé fordul a vágyam, megjelenik az önzés, az egoizmus, és következményként a szomorúság. Mi tud ebből kiemelni? Mi tud megváltoztatni? Isten ajándéka, Isten kegyelme. Ha ismernéd Isten ajándékát, mondja Jézus a szamariai asszonynak, bár ő mindig szünet nélkül pazarlóan ajándékozza önmagát, bennem nincs hely az ajándék befogadására, mert tele pakolom ezt a teret magamban egyéb más dolgokkal. Ezért a lelki életben az egyik legfontosabb feladatunk az nem annyira valamit fölépíteni, mint inkább az akadályokat eltávolítani. Megtisztítani azt, ami a keresztségem óta már ott van bennem. Minden már megadatott nekem. Minden ott van bennem, csak eltemetem, betemetem, nem tudok hozzáférni. Elő kell ásni ezt a forrást a rárakódott rétegek alól, azért, hogy az élő víz föl tudjon törni. Az ima, a Szentlélek imája, ez bennem él. Az ima ott él bennem, ezt nem nekem kell megfabrikálnom. És erre az imára kellene ráhangolódnom, ebbe kellene belépnem, a Szentlélek, ahogy Pál mondja, bennünk a lélek imádkozik.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam kármelita szerzetes nővért hallják.
1: Szóval le kell fejtenem a rárakódott rétegeket, a forrásra rakódott rétegeket, el kell hordanom, ami akadályozza, hogy ez az élő víz feltörjön, hogy a Szentlélek imája erőteljes lehessen bennem. És ez nem kis munka. Ez nem kis munka. A figyelmemet vissza kell fordítanom kívülről befelé. A futó pillantások helyett, amihez úgy hozzászoktunk, hogy úgy minden csak éppen érint a tekintetünk, de már tovább is siklik, a szememet a lelkem középpontjára kell szegeznem. Kitartóan. Oda, ahol Isten jelen van és vár rám. Radikális döntésre, sőt döntésekre, erőfeszítésre van szükség. Enyém a felelősség, hogy elindulok-e a találkozás irányába. Ez az én felelősségem. Nem az ima megteremtése, az ott van, az a Szentlélek ajándéka. Az én felelősségem az, hogy elindulok-e e felé a találkozás felé. Nem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy Istent magamhoz vonjam, hiszen ő mindig jelen van bennem, hanem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy én jelen tudjak lenni az ő számára. Keresztes Szent János a Szellemi Párosének 8. versszakában így fogalmaz: a lélek abban él, akit szeret. Abban élek, akit szeretek. Vagy amit szeretek. Ezért jó megnézni, mit szeretek. A felszínességet kell leküzdenünk. Különben mindig csak saját perifériánkon mozgunk, elbűvölve a világ örömeitől és bajaitól. Mondhatnánk úgy is, hogy harc folyik itt, ezen a szinten a bálványok ellen. Szent Terézi anyánk nyilván a saját tapasztalata alapján figyelmeztet: számítsunk rá, hosszú időbe telik, amíg Krisztus társ lesz a sátrunkban. Nem könnyű hozzászoknunk ahhoz, aki annyira más, mint mi. Az imádságnak, a lelki életnek ezen a pontján, ahogy mondtam is már, szükség van a küzdelemre, a radikális döntésekre, Szent Teréz kifejezésével az eltökélt elhatározásra, sok nemre és igenre van szükségünk. Simone Weil szavaival: a jó megtételét el kell határoznunk, a rossz magától is végbe megy bennünk. Nagyon-nagyon szeretem Nagyszent Makáriosz tapasztalati teológiáját, és talán ez pár mondata vagy pár gondolata segítségünkre siethet, vagy jobban megértetheti velünk Isten pedagógiáját. Így tanít Nagyszent Makáriosz: amikor valaki az Úrhoz közeledik, akkor mindenek előtt kényszerítenie kell magát a jóra, akkor is, ha a szíve nem akarja. És mindig rendíthetetlen hittel várni az ő irgalmát. Noha nincs a szívében szeretet, kényszeríteni kell a szeretetre. Noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Ugye itt visszacseng bennünk az evangélium, az erőszakosok ragadják magukhoz a mennyek országát. Talán erre az erőszakra gondol Krisztus. Tehát noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Együttérző és irgalmas szívre kell kényszeríteni. Kényszeríteni kell, hogy elviselje a lenézést, hogy türelmes legyen, amikor mások semmibe veszik, ne lobbanjon haragra, amikor megvetik és gyalázzák. És bár nem vagytok képesek a lelki imádságra, kényszerítsétek magatokat az imára. És most jön a fordulat. És így Isten, látva ezt a harcot, és hogy erőszakkal kényszeríti magát, akkor is, ha a szíve nem akarja, valódi imát ajándékoz neki. Valódi szeretetet ajándékoz neki. Valódi szelídséget, belső irgalmat, valódi jóságot. Egy szóval, eltölti őt a Szentlélek gyümölcseivel. Eddig az idézet. Ez nekem nagyon sokat segített így a személyes életemben. Ami alulról, a mi perspektívánkból küzdelemnek látszik, az felülről nézve, egy más perspektívából nem más, mint a Szentlélek ajándékainak a befogadása. A hegymászás örömét azt nem csak a csúcsra való megérkezés jelenti, hanem az egész megtett út. Az egész megtett út. És amikor visszanézünk egy-egy szakasz után, jó látnunk, jó érzés támadhat bennünk a harcainkra visszagondolva. Ezek ilyen emlékeztetők arra, hogy Isten nem hagy egyedül, velem van. Azért van egy lábnyom, illetve két láb, de hát szóval nem két ember. A sivatagban, emlékeztek erre a példabeszédre, vagy példázatra, mikor Remete mondja, hogy de hát hol voltál, amikor én harcoltam, hát nincs itt a nyomod. Azért nincs, mert a te lábnyomaidban járok. Fölemeltelek, a karomban vittelek. És utána idővel ezek már ilyen világító Szent János bogarak lesznek az utunkon. Ezek a harcok. Jó lesz visszagondolni rá, és hálát adni, hogy ebben is megsegített, innen is tovább vitt. Hát semmi nincs vesze, ha most megint ugyanebbe a helyzetbe kerülök. Hát van tapasztalatom arról, hogy ez már máskor is volt így. És még mindig itt vagyok. Még mindig van erő bennem, amit a Szentlélek belémolt. Nem kell elkeserednem. Most is bízhatom abban, hogy ezt a harcot is Isten szent lelkével, Krisztussal karöltve meg tudjuk vívni. Ha tehát megtörténnék veletek, hogy elestek, biztat Szent Teréz, ne veszítsétek el a bátorságotokat, hanem csak menjetek újra előre. Az Úr még ebből az esésből is jót tud kihozni. Jót tud kihozni. Ebben a fázisban, ugye most a második lakásnál járunk, erős fegyver a röpima. Az első sivatagi remeték a kívülről megtanult, gyakran ismételt, rövid zsoltár versekkel vértezték fel magukat. Ez egy vért rajtam, ahol a nyilak nem tudnak áthatolni, nem tudnak megsebezni, nem tudnak hozzám férni. Ezt egyszavas imának, monologisztosznak nevezik ezt az imamódot. A legtöbbet használt fohász az volt, amivel most az imaórák kezdődnek a zsolozsmában. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Vagy, ahogy az apoftegmákban olvassuk, ahogy te akarod és tudod, könyörülj rajtam. Ilyen egyszerű formulák. De ezt a nap folyamán, este, az ágyamban, mikor fölébredek, reggel, mikor fölkelek, mondom, és ez belém épül, fölvértez, átjár, átitat, visszavisz Isten jelenlétébe. És egyszerűsége miatt mindig kéznél van. Nem kell hozzá szentírás, nem kell hozzá egy nyugodt sarok, nem kell imazsámoly, nem kell egy templom, mindig használható. A másik gyakorlat, amit itt javasolok, az tulajdonképpen a keresztény meditáció első formája, amit melétének szoktak mondani, azt jelenti, hogy ízlelgetve, félhangosan, így mormolva olvasom a szentírást, amíg egyszer csak megüt egy szó, megérint egy szó. Ez lesz Isten nekem szóló szava. Isten nekem szóló szava. És milyen szó minden nap elhangzik felénk. És ez egy feladat megtalálni ma, holnap, holnap után Isten nekem szóló szavát. Kár, hogy manapság elszoktunk ettől az imamódtól. Ezáltal a félhangos mormolás által a testem is részt vesz az imában. Megzendít bennem egy húrt. előhívja az úgynevezett izom emlékezetet. Átjár, lenyomatot hagy bennem, más lesz utána újra olvasni ugyanazokat a szavakat. Régen elképzelhetetlen volt, hogy így magukban olvassák az ember a Szentírást. Ha egy zsinagógába elmegy az ember, ott még mindig ezt látja. Így mormolva, félhangosan beszélnek, mondják a szavakat. Másként rakódik le bennem, másként érint meg. Más területeket is el tud foglalni, nem csak intellektuálisan fogadom be. Ezt nagyon javaslom, ezt az otthon, szobában, szerzetesek a cellájukban, kihol, ezt a félhangos mormolását így olvasni, egész más, mint csak így a fejemmel, magamban.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jeges Mirjam karmelita szerzetes nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedett, a Viai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Az előadás 2018-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: művész volt a vendégünk, aki egyébként ebben az évben az év Lions személyisége, és májusban ezzel kapcsolatosan kap egy kitüntetést a Lilafüredi konvención. És most visszatértünk a gyökerekhez, Érdi Tamáshoz, és május 8-án a Szent Bertalan templomba volt egy nagyon-nagyon jó hangversenyünk, jótékonysági célra a vakok és gyengénlátók számára gyűjtöttünk, ahová őket is elhívtuk. Nagyon megható volt az este, mert a koncert végén kijöttek a zongorához, és Érdi Tamással együtt a helyi vakok és gyengénlátók együtt ünnepelték a zenét. Tamás még külön játszott nekik ott egy Schubert darabot, és ez egy felemelő érzés volt. Gyönyörű utat járt be ez a koncert szervezése. Amikor elmondtuk Tamásnak, hogy mik a koncert céljai, hogy ez ingyenes, de adományokat elfogadunk, és kiknek a javára, akkor az első szóra azt mondta, hogy teljesen térítésmentesen vállalja a ma estét, annyira tud azonosulni a koncert céljaival. Úgyhogy mondhatom azt, hogy az est legnagyobb adományozója maga Érdi Tamás volt, és minden adományozó, aki ott volt, annak nyilván köszönjük, de azzal, hogy ő ezt elfogadta, és térítésmentesen egy csodálatos koncertet biztosított, én azt gondolom, hogy ennél nincs nagyobb élmény. Büszkén jelenthetjük, hogy majd 500 000 forint jött össze, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Hát nyilván a vakok és gyengénlátók segítésére alapvetően a karácsonyi ünnepség keretében szoktuk támogatni a csoport tagjait egyénileg, segítve a karácsonyi bevásárlást, felkészülést vásárlási utalvánnyal, hisz nekik is meg kell venni a szükséges élelmiszereket, ajándékokat az ünnepekre, és hát gyakorlatilag anyagi segítséget próbálunk adni, és valószínűleg ez az összeg is a karácsonyi támogatásukra megy.
1: Gönc határában tervásatást végeznek a Miskolci Herman Ottó Múzeum régészei, ahol egy több ezer éves neolitikumból származó árokrendszer nyomaira bukkantak. A feltárás során különféle őskori leletek is előkerültek, amelyek segíthetnek jobban megismerni a korabeli közösségek életét és szokásait. A szakemberek szerint a lelőhely jelentős régészeti értéket képvisel, ezért a kutatás tovább folytatódik. Hajdú Melinda feltárásvezető régészt hallják.
2: Jelenleg egy tervkutatás zajlik, ennek keretében három kutatószelvényt nyitottunk egy lelőhely egy részére. Az első szelvényben egy árokrészletet kutatunk éppen, a másik kettőben pedig egyéb település objektumokat tártunk fel. A munkákat azért hosszas-hosszas előkészületi feladatok előzték meg. A területen terepbejárást tartottunk több ízben is, ekkor szembesültünk azzal, hogy milyen fantasztikus leletanyag rejtőzik itt. A föld felszínen is csodás anyagot találtuk, de a föld alatt is nyilván még egyéb érdekességek rejtőzhetnek. Tehát volt terepbejárás több alkalommal, ezt követően pedig pont azért, mert olyan érdekesnek tűnt a leletanyag, sok festett töredéket találtunk olyan darabokat, amik inkább ilyen helyi jellegzetességeket mutatnak, de sok olyat, ami meg a dunántúli lengyeli kultúrához köthető, illetve még a Kis-Lengyelország területi jellemző kerámia típusok töredékeit is megtaláltuk. És éppen ezért azt gondoltuk, hogy érdemes lenne a föld alá is betekintenünk egy roncsolásmentes vizsgálati módszerrel, vagyis a geofizikai mérések által. A műszer segítségével a bejárható területeket végigvizsgáltuk. Ez is egy hosszadalmas folyamat volt, mert a terület kis parcellákra van felosztva. És ugye az egész területet egyben nem tudtuk vizsgálni, hanem részleteiben. És hol az egyik parcella volt éppen szántva, hol a másik, és még most is vannak olyan parcellák, amelyek fedésbe vannak, tehát a növényzeti sűrűség, fedettség miatt nem tudunk geofizikai felmérést végezni. És ezekben a kis parcella részletekben viszont négyszeres árokrendszer nyomát figyeltük meg, és ez pedig indukálta a további kutatását a területnek. Ezt követően talajtani fúrásokat végeztünk. Ennek során az árkokból vettünk mintát az árkok közötti területről, illetve az árkok által határolt terület részről is, fúró segítségével. Ezt Németországból érkeztek ide kollégák, Tobias Kinlin professzor vezetésével zajlottak a munkálatok, és a kinyert magokból kisebb mintákat gyűjtöttünk, ezeket pedig elküldtük Tübingenbe további vizsgálatokra, ott növényi maradványokat kigyűjtötték, magokat, faszenet, onnan pedig egészen Miami-ba küldték a mintákat kormeghatározás céljából, és így tudjuk, hogy legalábbis a két belső körárok kora

0: körülbelül Krisztus előtt 4800-4700-ra tehető.
1: Egyre több medvét látni a Bükkben. Az elmúlt két hétben Borsodabolyi Zemplén vármegye több pontjáról is jelentettek észleléseket. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága megerősítette a híreket, miután az Andókútnál és a Kisfensíkon vadkamerák is rögzítették az állatokat. Bár a szakemberekhez számos téves riasztás is érkezik, a barna medvék jelenléte a térségben immár bizonyított. A Nemzeti Park kéri a túrázókat, a fokozott óvatosság jegyében csak a kijelölt turistautakat használják és kerüljék a sűrű bozótosokat. Hangsúlyozzák, a medve nem játék, ezért észlelés esetén azonnal hívni kell az igazgatóság ügyeleti telefonszámát. A terepen tanúsítandó pontos viselkedési szabályokról a látogatók a park hivatalos honlapján is tájékozódhatnak. A részletekről Gomkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának szakreferensét hallják.
2: Alapvetően egy nagyon ingoványos talaj ez a jelenlegi medve észlelés sorozat, ami az elmúlt nagyjából két hétben fölröppent a médiában. Igazából a probléma az, hogy ugye nagyon sok bejelentés érkezik, ezeket igyekszünk mindig a lehető legrövid időn belül lehelyszínelni. Nagyon gyakori probléma, főleg most ugye az aszályos időszaknak is köszönhetően sajnos, hogy ott, ahol medvét látnak, vagy medvét vélnek látni, ott igazából a medvének nem sok életnyoma maradt, tehát lábnyomót, talpnyomót, lenyomatokat lehetetlen találni gyakorlatilag. Olyan esetekre, hogy a hullatékát esetleg ott hagyja, vagy a testéből szőrszálakat hagyjon, ilyen esetet nem nagyon tudtunk regisztrálni. Amit igazából itt a tavaszi időszaktól a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai összegyűjtöttek adatokat, illetve megfigyeléseket, különböző forrásokból, ami információkat kaptunk. Ugye volt egy nagyjából április közepi 22-23-a körüli megfigyelés, az egy vadászati létesítménynél Miskolc közelébe. Aztán volt egy másik megfigyelés, az belekerült a SZON médiába is, hogy a Varbú környékén, ugye ez nagyjából egy hétre elkövette ezt a megfigyelést, és akkor utána kerültek elő ezek a délbükki, Bogács, akkor Novaj környéki észlelések, amik mondjuk úgy, hogy talán több valóságalapot tartalmaznak, bár ugye mindig körültekintően kell azért bánni ezekkel a felvételekkel, amik előkerülnek, mert ugye nagyon nem nehéz sajnos olyan akár generált felvételeket is készíteni, nagyon sok ilyen van egyébként a világhálón, hogy rohadó medve annak képen, de igazából nincs oka, hogy miért rohanjon. Tehát nagyon körültekintő eljárás kell véghez vinni. Igazából talán ezek a legbiztosabbnak tekinthető medvés megfigyelések, amik az elmúlt a bő három hétben, egy hónapban történtek a környékünkön. Az a gond a másik fele ugye a problémáknak, hogy nem mindig kapunk direktbe információt. Minket annak ellenére, hogy próbálunk ugye nyilvánállami szervként ebbe konkrét feladatokat ellátni, ugye hamarabb kerül egy-egy ilyen megfigyelés észlelés a közösségi médiába, utána fölkapja a sajtó különböző források, és igazából már arra nincs is szinte esély, hogy az ember ugye követni tudja ezeket a híreket, mert nagyon sok verziója alakul ki egy-egy megfigyelésnek, illetve hát az a előzetes kontroll, ami azért szerintem célszerű lenne ilyen esetekben, hogy valós megfigyelések legyenek a közszájon, akkor legalább egy valamiféle előzetes szakmai kontroll nem ártana. Nagyon gyakran előfordul már, hogy borznyomot vélelmeznek medvenyomnak, nagyon gyakran előfordul, hogy más állatok lépéseit, akár patás állatoknak a láblenyomatait, csülöklenyomatait gyakorlatilag benézik, vagy olyan is volt már, hogy sima kutyanyomot vélelmeztek medvenyomnak, ezeket érdemes tisztába tenni. Mielőtt a hírek bekerül, illetve hát volt olyan eset is néhány évvel ezelőtt, amikor ugyanarra az állatra az egyik megfigyelő azt mondta, hogy medvét lát, a másik meg farkast említett, és amikor a szakemberrel, kollégánkkal ugye megnéztük, akkor egy akita kutya volt. Ez egy mezőköves landolnak tájé közötti megfigyelés volt évekkel ezelőtt, de volt már arra is példa sajnos, hogy egy rosszul megkonstruált vadetetőt, aminek ugye a fedő lapján levő kátrány, papír mozgott medvének, illetve bocsának néztek. Tehát rendkívül olyan sok érdekes megfigyelés van, ami azért jobb, hogyha reális információként kerül be a köztudatba. Alapvetően, hogy az ilyen találkozásokat legjobb elkerülni, illetve nyilván ebből csendesen visszavonulni, de legbiztosabb támpont talán, amikor már ugye biztonságban vagyunk, hogy a Bükki Nemzeti Park honlapján levő központi számot, ügyeleti számot hívjuk, és akkor ott egy-egy tanácsot is kaphatunk, hogyan viselkedjünk, miként lépjünk következőt, illetve hát annyi, hogy az ügyeleti kollega fölveszi a telefont, és akkor a éppen beosztott vagy területi felelős az ellenőrzi ezeket a megfigyeléseket.
1: Gyöngyös hivatásos tűzoltói kiszabadították, kiemelték, majd átadták a mentőknek azt az embert, aki beszorult egy gépkocsiba, miután az összeütközött egy vonattal Gyöngyösön az Esze Tamás utcánál. A mentéshez helikopter is érkezett. Feszítővágót is használtak a beavatkozás során, és áramtalanították az autót. A szerelvény mintegy 120 utasáért mentesítő autóbusz érkezett a baleset helyszínére, az átszállásukhoz szintén segítséget nyújtottak a tűzoltók. Végül az időjárásról. Reggelre mindenhol megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 12-én kedden.
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: a pedagógus képzés, továbbképzés, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Nyitott szülőszoba programmal segíti a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet a kismamákat. A szövetségben Nyíregyházáért frakció egy előterjesztést készített a nyíregyházi utak állapotáról. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: A pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Elhangzott: a felek a jövőben közösen dolgoznak többek között szakmai programok, tájékoztatók és továbbképzések megvalósításán, valamint a komplex alapprogram hatékony működtetésének támogatásán. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát kérdezzük.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében a pedagógus képzés az egy évszázados örökség, és annak a művelése küldetés. Magas szinten. Az egyetem az elmúlt évtizedekben számos olyan pedagógiai innovációt valósított meg, amely a hazai pedagógus képzés színvonalának emelését szolgálja. Ilyen például a komplex alapprogram, vagy a gyakorlat és értékközpontú pedagógus képzés megvalósítása. A komplex alapprogram, ugye ez egy iskolafejlesztés, amely ma már Magyarországon több mint 800 iskolában szerte az országban elterjedt, és a mérések azt igazolják, hogy nagy mértékben hozzájárul a lemorzsolódás csökkentéséhez, a tehetség gondozáshoz egyaránt. A pedagógus képzés megújítása pedig gyakorlatorientált módon való átalakítása az elmúlt évek munkájának az eredménye. Nagyon fontos az, hogy ne szakadjunk el a köznevelés szereplőivel, hanem mind a komplex alapprogram, mind a gyakorlati központú pedagógus képzés kapcsán folyamatos kapcsolatban legyünk a köznevelés szereplőivel. Jelesül a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületével, akikkel most egy együttműködési megállapodást írtunk alá. Fontos számunkra az, hogy a szakértők, akikkel a tanárjelöltjeink találkoznak majd a gyakorló idejük során a köznevelési intézményekben, iskolákban, ezek kiválasztása az a szakértők egyesületének a munkáját dicséri, segítenek nekünk majd a szakértők, a mentorok kiválasztásában, akikhez a diákjaink, a tanári jelöltjeink a gyakorlatuk során kerülnek. Közös workshopokat, szakmai napokat szervezünk majd, nagyon fontos számunkra az a visszajelzés, ami a köznevelésből érkezik a pedagógus képzés kapcsán, és ez a közös szakmai munka, meggyőződésem, hogy mind a komplex alapprogram kapcsán, mind a gyakorlati központú pedagógus képzés kapcsán hozzájárul ahhoz az munkához, ahhoz a küldetéshez, amit kitűztünk, hogy olyan pedagógusokat képezzünk, akik a jövőben minél magasabb szinten művelik majd a szakmai munkájukat, és kiválóan szolgálják majd a magyar köznevelés ügyét.
1: A megállapodásról Boldizsár Bertalan Gyulát, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnökét hallják.
3: Mentori hálózat kiválasztásakor a megfelelő mentorok kiválasztásában próbálunk és igyekszünk majd segítséget nyújtani. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy azok a pedagógus növendékek, akik úgy gondolják, hogy a jövőben a köznevelésben, vagy esetleg majd a felsőoktatásban kívánnak dolgozni, megfelelő instrukciókat, támogatást kapjanak a megfelelően kiválasztott mentorok segítségével. Ez tehát az egyik nagyon fontos dolog, amit én úgy gondolok az egyetem és az egyesület közösen szerintem meg fogjuk tudni oldani, és pozitív hozadék hozzáadott értéke lesz. A másik pedig azt, amit rektorasszony is mondott, én nem tudok pontos számokat, de a komplex alapprogram szerintem közel 1000 intézmény ben már a pedagógiai program részévé vált, és ennek talán az egyik legfontosabb kitétele természetesen az, hogy komplexen tudjuk a gyermekeket fejleszteni, az úgynevezett státuszkezelés. Én ebben is látom a nagy erejét ennek a programnak. Mi ebben is kívánunk segíteni, disszeminálni, terjeszteni a pozitívumait ennek a programnak, hiszen gyakorló szakértőként nagyon sok intézményben én magam tapasztalom azt, hogy ahol bevezetésre került ez a program, ott azt kell, hogy mondjam, látványos javulás következik be a tanulók, a tanulmány eredmények tekintetében, lemorzsolódás csökkenése, és mint ahogy mondtam, tehát a státusz kezelésben.
1: Havi rendszerességgel tartanak tájékoztatót várandós kismamáknak Egerben. A Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szülészet-nőgyógyászati osztálya lehetőséget biztosít a szülés, valamint a szoptatás felkészítésére. Az érdeklődő kismamák betekintést nyerhetnek a szülészet, illetve a gyermekágyos osztályok kórtermeibe. A nyitott szülőszoba programot Hasilló Anna Mária szülésznő, laktációs szaktanácsadó, perinatális szaktanácsadó, csecsemő és kisgyermeknevelő méltatta.
4: A születés hetének, amit az Összhang Egyesület szervez, egy egész hetet szántak a születésre. Így a keddi nap a nyitott szülőszoba program. Mindig nagy izgalommal készülünk erre a nyitott szülőszoba programra, és a születés hetének a fő témája a kapcsolódások lesznek. Úgyhogy első körben a megérkező kismamák és a párjaik fognak egy rövid tájékoztatót kapni a szülésről, születésről, majd szülőszobalátogatás, fölmennek az újszülött osztályra, gyermekágyas osztályra, és majd vissza, és a szoptatással kapcsolatban is egy fél órás tájékoztatót fognak kapni. Törekszünk arra, hogy bizalommal forduljanak hozzánk a kismamák, és hogyha bizalommal fordulnak hozzánk a kismamák, akkor nagy a valószínűséggel biztonságban fogja érezni magát, itt a szülőszobán, a gyermekágyas osztályon is, és én ebben látom a kulcsot, talán ez a legfontosabb, hogy bizalom, biztonságban érezze magát. Több programunk van, havonta, minden hónapban egyszer van nyitott szülőszoba program, ahol tájékoztatók vannak a szülésről, a szoptatásról. Tehát, hogy első körben minden hónapban tartunk egy nyitott szülőszobát, szülésre, szoptatásra való tájékoztatást kapnak a kismamák, akik bejelentkeznek. Majd a civil szervezetekben is kimennek a szülésznők. Lásd, Összhangegyesületben is két szülésznő van most a születés hetén, majd az iránytű központban, a Mévirág központban. Mindenhol megjelenünk, hogy közelebb kerülhetnek hozzánk kérdésekkel a kismamák. Ez is egy fontos szempont lehet. Szerintem érdemes elmondani, hogy a szoptatás első napjai ráépülnek a szülésre, a kisbaba születésére. Ahogyan született, úgy fog elkezdődni a szoptatásnak a folyamata, és több ösztönzés van, de leginkább amiben mi hiszünk, az a bőr-bőr kontaktus. És lásd, a születés hetének is pont a fő témája a kapcsolódás, és a bőr-bőr kontaktus az, ami az egymásra találást anya és a kisbabája számára leginkább tudja hozni.
1: A Szövetségben Nyíregyházáért frakció egy előterjesztést készített a nyíregyházi utak állapotáról. A képviselők úgy látják, a város számos pontján sok a poros utca, több helyen nincs szilárd útburkolat, mondta el Schuster Csaba képviselő. A megoldási javaslatokat egy előterjesztés formájában nyújtották be a közgyűlés elé, amelyet a májusi ülésen tárgyalnak majd a képviselők.
5: Ez nem más, mint az úgy stabilizációs program egyébként. Mi ezt úgy gondoljuk, hogy a meglévő homokos földes utakat minimális ráforítással gyakorlatilag pormentessé lehetne tenni, vagyis a technológia az azt jelenteni egyébként, hogy egy minimális útalappal, durvakő, finom kavics, és utána lehengereve, ezután természetesen bitumen emúzióval, forró emúzióval beengedve az egészet, aztán újra kavicsolva és újra lehengereve egy kiváló pormentes útfelületet lehet kapni. Na most ennek nagyon fontos aktualitása az, hogy még egy négyzetméter aszfaltút körülbelül 60 ezer forintba került tavaly évben, 56 és 60 ezer körül volt átlagosan, ennek az ára 6500 forint volt négyzetméterenként.
1: Egy másik ügyben is előterjesztést készített a szövetségben Nyíregyházáért. Jeszenszky András frakcióvezető úgy fogalmazott, a közműfejlesztési nagy programokból kis utcaszakaszok több helyen is kimaradtak, erre keresnek megoldást.
6: Sokszor néhány ingatlanról van szó, egy-egy utcánál 2, 3, 6, 8, tehát igazából külön-külön egyesével nem sok, de összvárosi viszonylatban mégiscsak sok ilyen ingatlan van, ahol ezek az infrastruktúrális beruházások kimaradtak. Éppen ezért, és a lakossági megkeresések alapján döntöttünk úgy, hogy készítünk egy másik előterjesztést is a frakciónknak a nevében, amely a Nyíregyháza város közigazgatási területén belül a úgynevezett kapcsolódó utcákban víz és szennyvíz közműfejlesztéseket segítene. Az elképzelésünk szerint ez úgy működne, hogy első körben egy 25 millió forintos keretösszeggel indulna ez a pályázati lehetőség, amelyet szintén Nyíregyháza megye jogú város 2026. évi költségvetésének a tartalékából kívánnánk átcsoportosítani. És ezekhez a közműfejlesztésekhez a lakosság pályázatot nyújthatna be, maximálisan ingatlanonként 1 millió forint összegig, de ez nem vissza nem térítendő támogatás lenne, hanem kamatmentes hitel.
1: Lakossági megkeresés miatt foglalkoznak ismét a Júlia fürdővel is, hangzott el a sajtótájékoztatón. Ahogy Mike András képviselő fogalmazott, évek óta ismerik a problémákat, amelyek megoldására már becsült költségek is vannak.
7: Úgy látjuk, hogy egy idő után megakadt ez a folyamat, és nincs évek óta előrelépés az ügyben. Hiányoljuk ez ügyben a politikai döntést, illetve az, hogy most már a költségekre forrásokat tudjanak biztosítani. Remélhetőleg a változások következtében EU-s források újra elérhetőek lesznek, legalábbis bízunk ebben. Ez apropó arra, hogy akkor a műszaki megoldásokat most már kezdjük el kezelni, megoldani, és megfelelő forrásokat biztosítsunk a beruházáshoz.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
8: Rádiónk indulásának 25. jubileumi évéhez kapcsolódóan két eseménnyel még idén is folytatódik a már ősszel elindított programsorozatunk. Ezen a héten pénteken Szent Lant elnevezéssel gyermekversmondó versenyünk lesz az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban délelőtt 10 órától. A verseny fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek. Aztán május 16-án szombaton hálát adva állandó szolgálatukért a rádióba járó rózsafüzér csoportokat hívjuk egy közös imádságra a Minolita templomba. Ezután az érseki palota előtti díszudvaron agapé és dicsőítő koncert várja majd a résztvevőket. Ez a program 14 óra 30 perckor kezdődik. Az előimádkozók a rádiónk munkatársai lesznek. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni, május 15-e a határidő. Emellett a következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információk a főiskola honlapján olvashatóak, a cím www.eghf.hu. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton került meghirdetése. Jelentkezni lehet az egyetem oldaláról letölthető lapon a www.felvi.uni-eszterházy.hu címen található ez. Ezt kell eljuttatni az Eszterházy tér 1 címre május 31-ig. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A tárlathoz programok is kötődnek, amelyek közül több lezajlott már, de egy még hátra van. Május 14-én 18 óra 30 perckor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya a Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festő ilyen szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én, 16-án. Lehetőség lesz a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapán János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyére. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motamot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket, a napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Élj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Élj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom lesz. Szeretettel várnak mindenkit a gála műsorra, május 16-án 16 óra 30 perckor. A fellépő kórusok: Sepsi Szent Györgyi Cantus Firmus Vegyeskar, Mátrai Vízhangok Vegyeskar, Szerencsi Férfi Kórus, Pannonia Citera Zenekar, Mezőkeresztesi Férfi Kórus, Mezőkeresztesi Citera Zenekar, Mezőkeresztesi Kamarakórus, valamint énekel Járvás Zoltán. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án, azaz most szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet: mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Az időpont át most szombat, a kapuk 8 óra 30 perckor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor kezdődik, a helyszín Nagymaros, a plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Egésznapos programsorozatot szerveznek Pünköst hétfőn Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária az Egyházanyja emléknapján, Szent Erzsébet szenté avatásának 791. évfordulóján. A motto Máté evangéliumából: boldogok az irgalmasok. A program 9 órakor zarándokok fogadása, regisztráció a bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekéjének kihelyezése és litánia, rózsafüzér imádság, 9 óra 30 perctől gyóntatás a bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, majd 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik, amelynek főcelebránsa dr. Csizmadia István pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár lesz. Aztán körmenet a Szent Erzsébet erekjével, ebédidő, lehetőség Szent Erzsébet erekje előtti imádkozása, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintése, 14 óra 30 perctől dicsőítő zenés szentségimádás a bazilikában, Loretói litánia, 15 óra 30 perckor pedig a zarándokok megáldása és elbocsátása. Szeretettel várják a kedves testvéreket. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája: s a vigasztaló a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részétel regisztrációhoz kötött, a Kazincbarcikai Római Katolikus Szalézi Plébánia honlapján elérhető linken keresztül van erre lehetőség. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton következik, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az Egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció már tart, az első 800, aki így jelentkezik, szalókos pólót kap idén is ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha erre szüksége van valakinek. Verses zenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel, miskolci indulással június 24-től 28-áig. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám 30-as 2495-637-es. Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Borszék, Csíksomjó, többek között, ez mind az úti célok között szerepel majd a túra keretében.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Drimba Miranda, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Nátrán István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Sajtóinformációk szerint minimális esély van arra, hogy az új idényben is Sergio Navarro irányítsa a DVSC labdarúgó csapatát. Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Helebrant Máté, nyíregyházi gyalogló, szeretne ott lenni a Los Angeles-i olimpián is. A 47. Tour de Hongrie május 13-a és 17-e között kerül megrendezésre. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Sajtóinformációk szerint minimális esély van arra, hogy az új idényben is Sergio Navarro irányítsa a DVSC labdarúgó csapatát. Navarro 2025 nyarán vette át az együttes irányítását, amikor még egy spanyol hátterű befektetői csoport tűnt fel a klub mellett. A vezetőedző jó szereplést produkált a csapattal, volt is olyan forgatókönyv a szezon egyik pontján, hogy vele folytatják. Azonban a csakfoci.hu portál értesülései szerint akkor megkezdődtek az egyeztetések a hosszabbításról, de Navarro csak a tervezetnél lényegesen jobb feltételekkel hosszabbított volna. Mint a honlap írja, ezt újabb megbeszélések nem követték, időközben pedig a csapat formája is hektikusabb lett, így minimálisra csökkent az esély arra, hogy az új szezonban is Navarro irányítsa a csapatot. Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Dajka Lászlót, a bajnokság főszervezőjét hallják.
2: Elkezdtük most már az utolsó mérkőzéseket, ugye, hiszen a 450 mérkőzést már lejátszottunk, 150 van hátra, hiszen 600 mérkőzés maradt tavaszra, ősszel is lejátszottunk 600-at is, és nagyon jól alakul a bajnokság, hiszen jelen pillanatban olyan nagy küzdelmek vannak az utolsó napokban, hogy két 100%-os csapatunkban, és hát inkább veretlen csapatunk, mert a két csapatnak van egy-egy döntetlenje az A csoportba, az elit csoportba.
1: A bajnokság 450 mérkőzésnél tart, azaz közeledik a hajrá, és több csoportban is izgalmas végjáték várható. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont egy szuperkupa döntő zárja, ahol a bajnokok mérik össze tudásukat. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől el ki az abszolút bajnok. A kispályás bajnokság népszerűsége töretlen. 60 éve kezdődött a sorozat, mára pedig az ország egyik legnépszerűbb szabadidősport rendezvénye. Az évforduló alkalmából egy kiadvány is készült.
2: Most 60 éves ebben az évben, és István Attila tollából, fejéből készül egy fantasztikus könyv, ami erről a 60 évről szól, hiszen a bajnokság az két pályán kezdődött el. A stadionban volt egy pálya, meg a dohánygyárban volt egy pálya. Erről a régiek azok sok mindent tudnának elmondani, és itt szeretném megkérni azokat, akiknek bármi a fiókba rejtőzik, tehát ilyen emlékek, csapatokról, vagy éppen történetek, azokat küldjék el részemre a Continental Arénába, vagy éppen a stadionba a bajnoki mérkőzések alatt. Örömmel vesztük, hiszen abban a könyvben sok minden bekerül majd. Valószínűleg karácsony környékére kerül kiadásra ez a könyv, és ez egy fantasztikus lapozni való lesz.
1: Helebrant Máté szeretne ott lenni Los Angelesben is. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián szerepelt, és bízik abban, hogy az Egyesült Államokban is ott lehet. Idén az Európa-bajnokság lesz a főversenye.
3: Igazából semmilyen nem vagyunk elkésve, sőt, igazából az elmúlt 1-2 hónap felkészülése az nagyon jól zajlott. Itthon készülünk az edzőmmel, és szerencsére a sérülések és betegségek is nagyjából elkerültek. Ezért bizakodók vagyunk az Európa-bajnokságot illetően. Előttem a edzőtáborozni fogunk, ha jól tudom, Olaszországban fogunk magasati edzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban, így tudjuk egymást húzni.
1: A nyíregyházi Continental Arénában rendezett eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum 25. születésnapját ünnepelték, és az atléta életnagyságú képét is kiállították. A gyalogló túl van az idei első szabadtéri versenyén, melyet Bonyhádon rendeztek. A 10.000 méteres bajnokságon második lett. A felkészülést egy hónappal később kezdték, mivel a főverseny számára az augusztusi Európa-bajnokság lesz. Az EB-n már maratoni távon indul a nyíregyházi atléta, mivel ismét változott a kiírás. Korábban 25-30 és 50 kilométeren állt rajthoz a sportcentrum gyaloglója, aki 4 olimpián vett részt.
3: Mindenképpen szeretnék részt venni a Los Angeles olimpián, viszont már egyre nehezebb kijutni, szóval a szintek is egyre nehezebbek, a konkurencia is egyre nagyobb, és hát már én sem vagyok fiatal, 37 éves vagyok, Los Angelesben 39 leszek, szóval én egy kicsit lassulok, a fiatalok meg egyre jobban jönnek fel, és nagyon, nagyon nehéz lesz kijutni, de mindent meg fogunk próbálni, már csak azért is, mert kislányomnak szeretném még megmutatni magam az olimpián, és ez hatalmas motivációt ad.
1: A 47. Tour de Hongrie május 13-a és 17-e között kerül megrendezésre az UCI Pro Series részeként. A verseny érdekessége, hogy 6 év után Walter Attila is rajthoz áll. A 27 esztendős bringás 5-5-ször vehet részt a viadalon. Eisenkrammer Károly főszervezőt hallják.
0: Ennél jobb hír nem lehet a magyar körverseny életében, mint hogy Walter Attila visszatér hozzánk. Nagyon jó a versenyünk híre, azt mondom, elég szépen építjük a kommunikációnkat, sokan figyelnek ránk, de Walter Attilával 10-es szorzók körülbelül, amivel számítunk a média érdeklődés, meg a szurkolókat tekintve, szóval fantasztikusan boldogok vagyunk, mindannyi, mint szervezők, és hát meglátjuk, mi lesz elég majd neki a versenyen, tehát komoly ellenfelekkel kell megküzdenie. Attila hatalmas brand, nagyon népszerű sportoló, az egyénisége mindenkiben magával ragadó, nem csak sportoló, akit emberként is kimagasló. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sportolóink vannak, mint például Attila a kerékpározásban, és nagyon fontos számunkra az ő itt léte. Ugye a magyar bajnokságokon kívül lényegében nem is indul Magyarországon, tehát aki szeretné őt látni a tévéképernyőn keresztén, tud neki szurkolni. Nagyon nagy versenyeken ment az elmúlt években, olimpián egyedik helyezett, indult Giron, Vueltán csapatba összetettben, meg is nyerte. Tehát egy kimagasló képességű sportoló jön haza, és nagyon szurkolunk, nagyon örülünk ennek a számunkra lehetőségnek.
1: Eisenkrammer Károly beszélt a kihívókról is, például Dina Mártonról, a regnáló magyar bajnokról. Megemlítette, hogy a kontinentális bejegyzésű United Shippingben és a magyar válogatottban további hazai kerékpárosok is ott lesznek a rajtvonalnál. Bízik benne, hogy utóbbiban 3-4-en képviselhetik majd a Kőbánya Cycling Akadémiát, amelynek ő a tulajdonosa.
0: Mind a ketten álltak együtt dobogon Walter Attilával, Tour de Hongrien, ismét együtt megmérkőzhetnek a Tour de Hongrie mezőnyében, ez egy nagyon nagy dolog, és lesz azért még más magyar csapat is, ugye a Team United Shipping is ott lesz a rajtvonalon, és a magyar válogatottban is, ugye ott lesz 6 magyar versenyző. Van még néhány tehetséges srác, aki külföldön versenyez, én arra számítok, hogy a kőbányi csapatból 3-4-en ott lehetnek a magyar válogatottban. Tehát egy nagyon színes magyar küldöttség lesz itt sok-sok csapatból. Tehát nagyon különleges, színes lesz az idén a magyar körverseny mezőnye magyar szempontból.
1: Eisenkrammer Károly elárulta azt is, a magyar körversenyen 19 istálló 114 versenyzője szerepelhet, a főszervező szerint nemzetközi média szempontból a sprinter sztárokról fog szólni a viadal, akik a Tour de France előtt az utolsó felkészülési viadalok egyikének tekintik, a Tour de Hongrie-t.
0: Csapat oldalról már tudjuk néhány hónapja, hogy a versenyünk lezárul, tehát tudjuk, hogy ennyien fognak tűk, melyik csapat fog érkezni. Még ilyenkor is van lehetőség cserére a verseny előtti napokban, de már egy szűkebb körből. Tehát nagyjából jól látjuk, hogy ismét amire számítunk, hogy nemzetközi média szempontból a sprinter sztárokról fog szólni a verseny, és Magyarország azért tudjuk, hogy aránylag kevés a 2000 méter fölötti hágó, ezért nagyon sok sprinter jön ide, aki a Tour de France előtti utolsó éles felkészülési versenyének, éles versenyének tekinti a magyar körversenyt, de azért lesz néhány komoly emelkedő is, például Pécse, mondjuk a Bárányút. Négyszer fogunk, tehát 4 kört fog megtenni a verseny a Pécs belvárosában, a Széchenyi tér és föl a Meredek emelkedőkön. Igaz, nem egy kékestetői kihívás, tehát nem Attilának pont nem, ez az idei év nem az ő útvonala, de azért számítunk arra, hogy ezen a pécsi emelkedőn is megmutatja a képességét, ő is, illetve a többi magyar, és például Marci. Azért ebben az évben a legjobb magyar címért kicsit komolyabb küzdelem lesz, mint eddig valaha bármikor volt. A teljes szintemelkedésnek a 95%-át utolsó 2 szakasz fogja elvinni. Nagyjából azt mondani, hogy lesz 3 aránylag sík szakaszunk, és az utolsó 2 nap pedig komolyan bele fognak csapni a lecsóba, a srácok és emelkedők is jönnek. Ez nem azt jelenti, hogy a szakasz nehezebb, egyszerűen más versenyzőknek kedvez. A sík szakaszokon sem könnyű 50-es átlag fölött robogni ebben a mezőnyben. Tehát nagyon, nagyon éles versenyre számítunk, és egy fantasztikus küzdelemre. Én azt gondolom, az elmúlt években olyan sok mindent tettünk le az asztalra, és olyan szintű versenyt szerveztünk, és nem csak a saját, hanem a nemzetközi értékelésben is, hogy a versenyünk már megfelel a World Tour szintjének, tehát ez már csak egy idézőben csak szakmai, illetve kisebb szempontból pénzügyi döntés lenne, hogy megugorjuk-e a World Tour státuszt, amire, hogyha lehetőség nyílik, én azt gondolom, hogy a következő alkalommal lecsapunk, mert hogy World Tour szintű versennyé válni, az szinte születni kell a kerékpársportban, és az a szerencsés helyzetben van most Magyarország, hogy ebben a régióban a lengyel körversenyen kívül nincs más World Tour esemény, és a naptárból hiányzik egy kelet-európai verseny. Szeretnénk mi lenni az a verseny, amelyik ezt a lehetőséget megkapja a kerékpáros szövetségtől.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai. Magyar Pétert már szombaton